0: Katolikus rádió műsorát hallják.
1: Az elmúlt hetek közéleti tevékenységét elemezzük Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Tusványosi Szabad Egyetemen beszélt arról, hogy a Tisza kormány 133 nap után összeomlik a hiányzó gazdasági alapok és tapasztalat miatt. Mi erről a véleményük? Lesti Árpádot hallják.
2: 2026 májusa óta új kormánya van Magyarországnak, értve az alatt, hogy új párt adja a kormány többséget. A Tisza párt, amely egy fiatal szervezet, és jelenleg is néhány tucat tagja van. Ezzel szemben az elmúlt 16 évben egy olyan szervezet volt hatalmon, amelynek a vezetője már korábban is volt miniszter, és több ezeres tagsága, és nagyon jelentős beágyazottsága, és jelentős holdudvara volt. A kettő helyzetéből adódóan teljesen más a kormányzásnak a mikéntje is. Jelenleg egy olyan kormányfőnk van, Magyar Péter személyében, aki nemhogy miniszter nem volt, de országgyűlési képviselő sem volt soha. Természetesen egy miniszter férjeként sok mindent látott a politikáról, tudva levő, hogy mindig is érdekelte, de a férj és feleség közül a feleséget választotta a korábbi kormány. Tehát egy ilyen helyzetből adódóan teljesen természetes, hogy számtalan olyan lépés esemény történik, amit mondjuk egy 5 éves tapasztalattal már nem követne el a kormányfő. Az, hogy Orbán Viktor megszólalt a nyáron, az egy teljesen természetes dolog. 20 éven megvan az a ritmus a politikai napirendnek, amikor Orbán Viktor megszólal, és ezt nem hagyta ki. Ezzel azt is jelezte, hogy azért vele még számolni kell, nem vonul nyugdíjba, és ha már mond valamit, akkor valamit mondani kell, amivel reményt tud adni a saját szavazóbázisának. Nyilván így az első 100 nap időszakában ez a 133 napos utalás adta magát, aztán majd meglátjuk, hogy összeomlik-e addig igazából a Tisza kormány, de az egészen biztos, hogy teljesen más helyzetben van 2026-ban a magyar társadalom, hogy elszoktunk attól, hogy egy kormány fölállítja a rendszerét, a minisztériumait, megtalálja a megfelelő személyeket az adott pozíciókba, és nem a miniszterekről beszélek, mert az a legegyszerűbb, de akár egy titkárságvezető, akár egy helyettes államtitkár, ezek azok a pozíciók, ahol eldől, hogy működni fog-e az állam. Még sok esetben nem a miniszter a legfontosabb, hanem akiket ő oda tud vinni. Ha nincsenek olyan személyek, akiket oda tud vinni a minisztériumba, akkor az a minisztérium nem fog működni. Ezt az újdonságot a magyar társadalom még nem szokta meg. Viszont emellett hozzá kell tennünk, hogy ott van az, hogy egy olyan szervezet adja most a kormánytöbbséget, amelynek gyakorlatilag több országgyűlési képviselője van, mint tagja. Óriási belső viták és feszültségek lehetnek. Most még a mézes hetek legvégén ezek nem jöttek elő. Nyilván a következő hetek időszaka lesz az, amikor a költségvetés benyújtásra kerül, és nyilván 2027-28 lesz az, ahol az igazi nagy viták a Tisza frakción belül és a Tisza párton belül meg fognak jelenni. Ezt azért 35 év politikai rutinjával Orbán Viktor előre beáraszta, és a mostani megszólalásai ennek értelmében és ennek fényében érdemes néznünk, tehát megvan az a tapasztalata, hogy tudja, hogy mi fog történni, de hogy van-e neki még visszaút a politika élmezőnyébe, az azért nagy kérdés.
1: A portfólió azt állapította meg, hogy a Tisza kormány több területen is látványosan más irányba indult el, mint elődje. Az uniós kapcsolatoktól kezdve az oktatáson át a nyilvánosság használatáig.
3: Visszafordítanám a felsorolást, mert a nyilvánosság használatából látjuk azt, hogy teljesen más, például, hogy mennyiszer beszél a miniszterelnök nyilvánosan, vagy kommentelget, ebben óriási változást látok. Az uniós kapcsolatokban és az arról történő kommunikációban is van egy komoly változás, de ezen túl még szerintem túl korai az, hogy irányokról beszéljünk, mert nagyon kevés konkrét lépés történt, nagyon sok minden megállt. Nekem meglepő, hogy mondjuk különböző államtitkári posztokon még nincsenek meg az emberek. Én Orbán Viktornál is látok egyfajta változást, ugye a választás után ő arról beszélt, hogy valószínű, hogy ő már nem fog visszatérni, most egészen más hangnemet üt meg. Ez azt mutatja, abban reménykedik, hogy a Tisza kormány nem tudja kezelni azokat a pénzügyi és egyéb problémákat, akkor a nosztalgia visszahozhatja őt. Én azt jelenleg nem látom, hogy mondjuk a 30 év alattiak körében ő hogy lenne újra olyan népszerű, hogy legalább egy választást tudja nyerni, de hát még ugye pár hónap telt el az előző választás óta, tehát még fél év se, úgyhogy még azért sok minden történhet. Azt, hogy itt a Tiszán belül nagyobb problémák, szétesések lennének, Én azt kevésbé látom, mert parlamenti képviselők ahhoz szerintem rutintalanok, még ha elégedetlenek is bizonyos dolgokkal, pontosan tudják, hogy ők Magyar Péternek köszönhetik a mandátumukat. Egy-két kivételtől eltekintve nincs köztük olyan, aki akár a helyi közéletben is komolyabban ismert lett volna. Én a kormányon belül látok különböző érdekes erőcsoportokat, akik között viszont valóban lehet, vagy akár már most is van konfliktus.
1: Idézem a miniszterelnököt, aki az uniós források felszabadítását, a rendeleti kormányzás megszüntetését és a közmédia átalakítását emelte ki kormánya első 100 napjának eredményei közül.
2: Ezek olyan ügyek, amelyekre mindenki várt. A közmédia már nagyon régóta minden ellenzéki szervezet és párt és politikusnak a negatív kritikáinak a központi tárgya. Az uniós források pedig az az ügy, amin igazság szerint el fog dőlni a Tisza kormánynak a sorsa. Magyar Péter azt ígérte, hogy nem lesz rosszabb, a gazdaság helyzete, mindenki legalább ugyanolyan jól fog élni, mint eddig, és még megérkeznek az uniós források. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban folyamatosan hallottunk az uniós forrásoknak a hazahozataláról. Igazából, aki kicsit is jobban ismeri ezt, pontosan tudja, ez igazából azt jelenti, hogy az elvi támogatás megvan Brüsszeltől. Ténylegesen a források hazaérkezése az nem így zajlik, de hogy elviekben nyitottak arra, hogy akkor azokat a politikai problémákat, amelyeket természetesen senki nem politikai problémáknak nevezett, hanem jogi problémáknak, gyakorlatilag tudják kezelni a Tisza kormányon, és van lehetőség arra, hogy Magyarországra érkezzenek ezek a források. És ez lesz az a csoda fegyver, amivel a Magyar Péter meg tudja mutatni majd két év múlva, hogy lám-lám sokkal jobban élünk, mint ahogy az Orbán rendszer alatt értünk. Nyilván ezt emeli ki, nyilván tisztában van vele, hogy az uniós kapcsolatrendszer mellett ez az a kézzelfogható ügy, amin állni vagy bukni fog az ő sorsa. Egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen események történtek akár mondjuk 90-ben, azon túl, hogy a minisztériumok átalakítása az minden kormánynak ugye a saját szíve joga, és ez meg szokott történni. Ne felejtsük el, hogy 90-ben az 56-os október 23-ai eseményeknek a helyén kezeléséről szólt gyakorlatilag az első törvény, és megtörténtek ott gyakorlatilag a nyárra az önkormányzati rendszernek a kialakításai. És ugyanezt láthattuk 2010-ben, hogy a nyárra megtörtént az önkormányzati rendszer, a választási rendszernek az átalakítása. Ezzel szemben az első hetekben azt láttuk, hogy itt őszre az önkormányzati rendszert, a választási rendszert átalakítja, vagy a jelenlegi testületeket feloszlatja a Tisza, ezzel szemben semmi ilyesmi nem történt. Én úgy gondolom, hogy most már kifutottak az időből, tehát ha most megteszik ezt jövő ősszel már, vagy jövő tavasszal egyáltalán nem biztos, hogy olyan kétharmados eredményt tudnak hozni, mint ami idén tavasszal volt. De például olyan nagy terveket, amelyeket még áprilisban, májusban láthattunk, azok jellemzően nem valósultak meg. Ami nagyon fontos, és ami szerintem egyébként még a Magyar Péteri felsorolásban igazából helyen lenne, az ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak a megnevezése. Nyilván a köztársasági elnöknek a cseréje, valamint az Alkotmánybíróság jogkörei közül, hát ugye több korábbi jogkörnek a visszaadása. Ezek még olyan témák vagy ügyek, amire lehet, hogy 3 év múlva is emlékezni fogunk. Ezeket lehetne még kiemelni az elmúlt időszakból.
1: Vajon eltalálta Orbán Viktor a közhangulatot, amikor megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit?
3: Szerintem itt ebben a helyzetben nem az a kérdés, hogy eltalálta, hanem hogy hat-e ez, meg lehet-e ezt így csinálni. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy az azért okozhat problémákat, hogy ugye eleve túlterheltek az ügyészek, az állami szféra jogi területén, az igazságszolgáltatás területén dolgozók. Itt majd elindul egy verseny, hogy ki tud átcsábítani és odacsábítani, tehát és azért az erősen kérdéses, hogy van ennyi felkészült jogász, és olyan, aki vállalja azt is, hogy politikai támadásoknak lesz kitéve, tehát itt azért ennek a, hogy úgy mondjam, a akadályozása is lehet Orbán Viktor. Mondjuk egy ügyész meggondolja, hogy átmegye ide, vagy marad a ügyészség rendszerében, ahol az ilyen támadásnak valószínűleg kevésbé van kitéve, és hát nyilván másik oldalról az is okoz problémát, hogy ugye nem egy jogász van a szervezet élén, tehát ez is akár jogászokat eltántoríthat. Ezt a célt szolgálja Orbán Viktor megszólalása, illetve eleve keretezi azt, hogyha majd ez az új hivatal valakit megvádol, akkor lehessen mondani, lám-lám, mi megmondtuk, hogy ez egy ilyen politikai indítatású céljából felálló szervezet.
2: És ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy nem olyan széles a magyar értelmiség, hogy párhuzamos szervezeteket csak úgy hip-hop létre lehessen hozni. Ahogy Sebastian is említette, nagyon nem mindegy, hogy sikerül-e föltölteni az állományt, mert ha nem sikerül feltölteni, és nincsenek meg a szakmai helyettesek, szakmai vezetők, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz lesz rövid időn belül bármiféle eredményt felmutatni. Unger Annának, az új szervezetnek a vezetőjének azon nyilatkozata, hogy hát, hogy itt lehet, hogy 6 év múlva lesznek bírósági ügyek. Logikus egyébként. Tehát ismeri valaki a magyar jogrendet, a nyomozati szakasznak a hosszát, az ítélkezést, akkor az tisztában van vele, hogy igen, ezek az ügyek simán lehet, hogy évekig húzódnak. De a magyar társadalomban, nem utolsó sorban Magyar Péter elmúlt 1,5 éves kommunikációjának, hogy nyerünk és minden jobb lesz. Tehát a magyar társadalomban van megint egy óriási elvárás, aminek nagyon nehéz lesz megfelelni, és ebben nem fér bele az, hogy mondjuk fél évig nincsen meg a elnök mögötti garnitúra. Középvezetők, ha nem lesznek meg, akkor nem fog tudni működni ez a hivatal. És onnantól kezdve a Fidesznek rövid távon a politikai érdekeit ezt tökéletesen szolgálja, mert nem elég, hogy azt lehet felmutatni, amit hallhattunk, hogy ez egy politikai nyitatású támadás, de azt is fel lehet majd mutatni, hogy elment erre x milliárd forint, és semmilyen eredmény nincs, vagy nem látunk semmiféle felvetést.
1: Hát továbbra is kérdés, hogy mennyire tudja a hivatal majd teljesíteni a felkérést.
2: Így van. Ez egy központi téma lesz, és innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy ez sikeres lesz-e.
1: Említette Árpi a köztársasági elnököt, aki Bak András személyében augusztus 19-én hivatalba lépett. Mit várhatunk az új elnöktől?
3: Két dolog világosan látszik. Egyrészt ugye Bak András régi részben parlamenti, MDF-es parlamenti képviselő, utána pedig ugye jogi területen töltött be különböző tisztségeket, és hát ugye a Fidesz fosztotta meg őt a hivatalától egy hát nem éppen demokratikusnak tűnő módszerrel, pont úgy, ahogy egyébként az elődjét. Ez azért Bak Andrásnak mindig biztos, hogy egy nehézséget okoz, hogy ugyanúgy került a köztársasági elnöki székbe egy ugyanolyan speciális eljárás után, mint amilyen ennek a keretében őt eltávolították. Ez a két dolog szerintem alapvetően határozza meg az ő mozgásterét. Az egyik, az látszik, hogy a Fidesz-e és Orbán Viktorral szemben van benne egy erős indulat. Ez nem biztos, hogy köztársasági elnökként szerencsés, de végül is valamilyen szinten érthető. Másik oldalról viszont próbálja ugye magát egy függetlennek bemutatni, ugye annak idején ő Sólyom László javaslatára került a bírói szervezet élére, tehát Sólyom Lászlónak a szerepfelfogása közel áll hozzá. Hát ezt most láttuk a legfőbb ügyész jelöltjének ki nevezésében is, vagy megnevezésében is, ahol ugye nem egyeztetett a pártokkal, és meg is jött az első úgymond pofon, hogy Magyar Péter ugye meg se várva a saját frakciójának a döntését, azt mondta, hogy nem fogja támogatni a Tisza frakció a jelöltet.
2: Azt hiszem, valaki nagyon gyorsan meg fogja bánni Bakának a köztársasági elnök kiválasztását. Lehet, hogy ő maga, lehet, hogy a kormányfő, de ebből innentől kezdve nehéz azt hinni, hogy egy gyümölcsöző és egyszerű kapcsolat lesz.
1: A KDNP az áprilisi választást követően kinyilvánította, hogy önálló pártként kíván tevékenykedni a jövőben. Vannak ennek jelei?
2: A korábbi időszakban is előfordult, hogy a KDNP-nek volt valami témája, valami ügye. Elég, ha csak a vasárnapi boltzárra gondolnunk, és most nem tovább, mert nem Semjén Zsoltnak mondjuk a vadászkiállítás kapcsán betöltött szerepére szeretnék utalni, hanem úgy, hogy pártpolitikailag valamit a KDNP, mint valami egységes szervezet, vagy mint a frakció felkarol. A vasárnapi boltzár az egyértelműen ilyen volt, amennyiben jó a gazdaság teljesítménye, akkor eljött az idő arra, hogy vasárnap mindenki a családjával legyen. Orbán Viktor korábban ezt mondta, hogy akkor, majd akkor, hogyha jobb a gazdaság teljesítménye, de a 2014-es kampányban ez volt hirdetve, hát akkor utána tessék megcsinálni. És ezt keresztül is tudta vinni a KDNP, amit aztán végül meg kellett semmisíteni, mert a társadalommal látszott, hogy erre lenne fogékonyság, hogy ez ne így legyen, és akkor kihátrált a kormány. Eleve alapvetően a KDNP-t az akaratát keresztül tudta vinni. Most, hogyha megnézzük az elmúlt 1-2 hónapnak az eseményeit, láthatjuk, hogy Rétvári Bencének vannak olyan témák, főleg oktatáspolitika kapcsán, amit fel tud emelni, de hogy ebből azt mondhatjuk el, hogy ez az egész a KDNP-hez kötődik, azt gondolom, ettől nagyon messze vagyunk. És nagy kérdés, hogy egy ilyen választási vereség után a koalíciót adó pártok, itt most a Fideszre és a KDNP-re, mint önálló entitásra gondolok, hogyan osztják le egymás között a témákat. Sok esetben attól fog függni, hogy hol van olyan szakpolitikus, aki valamihez hozzá tud szólni, de hogy utána az egész párt tud ebből profitálni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi jobb oldal útkeresésben van Magyarországon, hogyan lehet legközelebb jobb eredményt elérni, legyőzni a Tiszát, nyilván ezt még senki nem tudja. Ebben a folyamatban helye lehet egy önálló KDNP-nek, de hát majd meglátjuk, hogy tudnak-e mondjuk egy éves időtávban bármilyat letenni az asztalra, ami az önállóságukat indokolni tudja.
3: Igazából nem az a kérdés, hogy van-e KDNP, az a kérdés, hogy van-e Fidesz. Én nem hiszem, hogy ezek önálló pártok, vagy akármilyen entitások. Itt Orbán Viktor az, aki eldönti, hogy melyik oldalon ki, hogy és milyen szerepet játszik, mert továbbra is megkerülhetetlen vezetője ennek a pártszövetségnek, sőt a nyári kisebb megingások után most abszolút úgy látszik, hogy ő visszaerősödött. Itt az a kérdés, hogy a mi hazánk meg tud erősödni, illetve magán a Fidesz-KDNP-n kívül lesz-e valami erősebb jobb oldal. Egyelőre ennek még nyomai se nagyon látszanak, mert Navracsics Tibor, Ferenci Orsolya elképzelések azoknak nem tűnik túl nagy támogatottságot. És nem is csak arról beszélünk, hogy ők mennyire hitelesek, vagy mennyire sok szavazó támogatná őket, hanem hogy azért egy pártot meg kell szervezni. Én nem igazán látom ott azt a kapacitást, amelyik egy különösen, ha ellenszél van, és mondjuk a Fidesz, KDNP, meg más pártok támogatják őket, akkor ők fel tudnának építeni egy új szerveződést. Meglátjuk, ugye most ez a mozaik jobb oldala divatos kifejezés, meglátjuk, hogy a mozaiknak milyen darabjai lesznek.
1: Milyen szerepe van a mozaikban a mi hazánknak?
2: Ezt az idő dönti el, és ezt leginkább a választási rendszer átalakítása után fogjuk tudni, hogy továbbra is egymásra vannak-e utalva az ellenzéki szereplők. Sok mindenkinek át kell gondolnia abban a pillanatban, hogy meglátjuk az új választási rendszert, hogy akkor hogyan tovább. Nyilván a mi hazánkkal nehéz együttműködni, hivatalosan, tehát úgy, hogy egy közös ellenzéki logó alatt, valamilyen szövetség égisze alatt, egy választási platform alatt. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a jobb oldalnak nem lesz más esélye, csak az, hogy a jobb széltől a centrumig mindenki arra 3 hónapra félreteszi a vitáit, és bevállalja a centrumban lévő mérsékeltebb szavazóbázis, hogy jelen helyzetben szükség van a mi hazánknak arra 6-8, ki tudja hány százaléknyi támogatójára, lehet, hogy 15, ahhoz, hogy mondjuk legyőzzék 2030-ban a Tiszát. Ezt jelenleg még nem tudhatjuk, mint hogy azt sem tudhatjuk, hogy a mi hazánk hol lesz egy év múlva. Ilyen helyzetben, amikor összeesik egy nagy kormánypárt, és te mellette a kicsi párt vagy, kicsi jobboldali párt vagy, logikailag megerősödhetnél. Megvan a szervezeti kultúrád, megvan a struktúrád, onnan már csak csatolni kell elemeket. Ehhez viszont nyilván a politizálásukban is változni kell. Nehéz nem párhuzamot hozni mondjuk a Németországgal, ahol az AfD pont ezekben az években lépi meg azt, hogy tartományunkban gyakorlatilag a legerősebb pártá válik, keleten, de egyértelműen 2 számjegyű, és lehet, hogy már mindenhol az egész országban 20% fölött van, de ehhez nagyon sok kompromisszumot kell hozni a pártnak is. Ez az út a mi hazánk előtt is lehetőségként ott áll, de egyáltalán nem biztos, hogy a mi hazánknak a szavazói, vagy a mi hazánknak a tagjai azt szívesen vennék, hogyha ismételten azt látnák, hogy a pártjuk középre húzódik, és jön megint egy cuki kampány, mint amit a Jobbik végigvitt. Nem biztos, hogy ezt pártszakadás nélkül a mi hazánk jelenlegi tagsága el tudná viselni.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy ez a változás ez többé-kevésbé már megkövetkezett. Tehát az elmúlt időszakban most voltak ezek a parlamenti botrányok, hogy ki mikor vonult ki. De önmagában a mi hazánk politizálása az egy moderáltabb politizálás, mint korábban. Nyilván határozott jobboldali, de sokkal kevesebb szélsőséges elemet lehet felfedezni, mint korábban. És azért voltak olyan igazolások, mint mondjuk energiajogászként híres élet Tóth Máté, tehát és más olyan szakértők, akik most föltűntek a párt mellett, tehát ez mutatja meg, a közhangulat is azért láthatólag azt mutatja, hogy ők erősebbek lesznek. Itt van egy nagyon érdekes csavar. A jelenlegi választási rendszer, ugye ezt, ahogy korábban is beszéltük, ez mindig az aktuális kormánypártot szolgálja, vagy a többségi pártot, jelenleg a Tiszát. A Tisza viszont azt ígérte, hogy ezt megváltoztatja, miközben ez most neki kedvező. Meglátjuk, hogy ez valóban megkövetkezik. És azt se felejtsük el, hogy nem csak jobb oldal van. Ugye hivatalosan, ha önmeghatározást nézünk, jelenleg 4 jobboldali párt ül a parlamentbe, mert mind a 4 párt jobboldaliként határozza meg önmagát. És mi van a baloldallal? Tehát az látszik, hogy ott is vannak olyanok, akár a Momentum darabkái szerteszéllyel, és olyan szereplők, mint mondjuk Fekete Győr András, akik nem képesek azt megemészteni, a választók ennyire nem kértek belőlük, és hát próbálnak valamit összehozni, valamilyen politikai formációt alakítani, és azt azért tudomásul kell venni, hogy Magyarországnak jelentős része, a magyar választópolgárok jelentős része az nem jobboldali, tehát baloldali és vagy liberális, Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért lesz még ilyen szempontból is mozgástér. Kérdés itt is, hogy van-e olyan innovatív erő, aki ezt meg tudja szólítani. Én egyébként a fiatalok részéről várok ilyet, mert azért számukra már Magyar Péter is egy igazából egy valamilyen szinten egy idősebb generáció. A Fidesztől teljesen elfordultak. Én szerintem ott elképzelhető egy ilyen generációs pártnak liberális értékrenddel a feltűnése.
2: És nem beszéltünk Karácsony Gergelyről, az ne felejtsük el, hogy mégiscsak az ország egyik legfontosabb pozíciójában ülő személy, aki mögött azért az erőforrás rendelkezésre állhat ahhoz bőven, hogy egy városi pártot létrehozzon, és ráadásul neki nem is barna mezőről kellene indulni a nulláról, mert pozícióban van, és nyilván egy kapcsolatrendszere már rendelkezésre áll, tehát könnyűszerrel össze tudnak gründolni minimum egy 5%-os pártot, ami egyértelműen a Tiszától fog elvinni a szavazókat.
1: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Leszti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a családról. Az elmúlt alkalmakkor az Ószövetségről beszéltünk, hogy mit mond a családról. Engedjék meg, hogy most egy kis összefoglalót próbáljak megfogalmazni a családról a Szentírás alapján, és utána folytatni az újszövetségi Szentírással. Természetesen, mivel ez az összefoglaló a teljes Bibliára vonatkozik, ezért vannak újszövetségi vonatkozásai is. Az elmélkedésnek az alapja az Újszövetség értelmező kézi szótára című könyv Xavier Léon Defoe szerkesztésében. Ő a bevezetőben él a családról egy összefoglaló kis tanulmánnyal. Arról ír a Családi Élet címszóban, hogy a családot, vagy még inkább a házat tipikus patriarchális szemlélet övezte olyannyira, hogy az apa házának tekintették. Bet ab, ahogy a héber mondja. Az apa vagy annak halála után a legidősebb fiú tekintélye alá tartoztak a rokonok, a házasnők, a gyermekek, megjegyzi a lexikon, hogy a törvényesek vagy a törvénytelenek is, valamint a szolgák és az ott tartózkodó idegenek, kevésbé kiterjedten, mint a patriarkák korában. A letelepedett család marad a társadalom alapsejtje. Magyarul az Izrael, pontosabban az ígéret földjének az elfoglalása után egy kicsit szűkül a család megfogalmazása a Szentírásban, de mindvégig a társadalom alapsejtje marad. Az egyén lelkiismeretesen ébren tartotta leszármazásának tudatát annyira, hogy a családfő megtérése a családtagjait is magával hozta. Gondoljunk csak az apostolok cselekedeteire, amikor Cornélius Péter prédikációja nyomán megkeresztelkedik, de nem csak ő, hanem az egész háza népe. A családi sorsközösség vállalása megváltó és védelmező. Az egyén és a csoport érdekeinek pártfogója, ez hagyományában fejlődik ki. A családtagjai mind testvérek voltak idézőjelben. Velük szemben álltak a többiek, akiket a felebarát csoportjába sorolhatják, ide tartoztak más zsidók, idegen lakosok, akik Izrael területén éltek, a rabszolgák és a pogányok. A kapcsolatukat szigorú szabályozás töltötte be a vérségi kötelék. A családi kör a vendégfogadás szent törvénye által bővült. Jézus azonban mindenkinek testvére lett, jegyzi meg a lexikon. Aztán a családalapítás és a családi életről szól a lexikon, a házasság intézményéről. Megjegyzi, hogy a házasság intézményét a bibliai korban a család keretében kell elhelyezni. A nőt elsősorban a közeli rokonságban keresték, erről már az Ószövetségben is többször gondolkodtunk és elmélkedtünk, de tulajdonképpen volt, amikor idegenek között is. Azt is megjegyzi, hogy nem figyeltek még a vérfertőzés tilalmára sem a többi szigorú tiltásra. Figyelembe vették ugyan a hajlamokat, de rendszerint, minthogy a leendő jegyesek nagyon fiatalak voltak, megjegyzi a jegyzet, hogy a rabbik a leányok esetében a 12. évnél, a fiúknál pedig a 13. évnél húzták meg a házasodás határát. Végső soron, mivel fiatalkorúak voltak, 12-13 év, el tudjuk képzelni, ezért a szülők szervezték meg a házasságot. A szülők egyeztettek a hozomány mértékéről is, arról a pénzösszegről, amelyet a kiszemelt vőlegénynek kellett fizetni a fiatal leány apjának. Megjegyzi a lexikon, hogy ezt nem vételi összegnek tekintették, tehát nem azt tartották, hogy a vőlegény megvásárolta a menyasszonyát, a leányt, hanem valami kárpótlásnak a leány szülei számára. És azt is megjegyzi a lexikon, hogy ezt az összeget a menyasszony kelengyéjére fordították. A tárgyalások befejeztével váltak a fiatalok jegyes párrá. Jogilag már összetartoztak, anélkül, hogy együtt laktak volna. Erre utal Máté evangéliumának első fejezetének 18-20. Verse is. Vagyis, hogy József és Mária, mint egy jegyeseknek, házastársaknak tekintendők voltak. Végül jegyzi meg a lexikon, egy nehezen meghatározható idő, talán egy év elteltével sor került a házassági szertartásra, de még csak polgári értelemben, vallási rítus nélkül. Szerződést kötöttek, a szövegében található formula hangzott el a szerződés szövegében, te az én asszonyom leszel. Ezzel válik tulajdonképpen házastársá a férj és a feleség. Megjegyzi a lexikon, hogy az ünnepet általában ősszel az aratás után tartották. A rabbinikus irodalom szétszórt adatai alapján nem lehet pontosan meghatározni a nászmenet összetűtelét, csak a valószínűségre lehet hagyatkozni. A legvalószínűbb, hogy a vőlegényt a társai kísérték, akik a vőlegény legközelebbi barátjai. Ezek töltötték be a szertartás mester tisztjét. Ők a menyasszony házához mentek, ahol a társnőivel körülvett lefátyolozott menyasszony elnyeri először a szülei áldását, majd pedig csatlakozik a nászmenethez, mely a vőlegény házához vonul, atyai házhoz. Ott késő estig folyt az ünnepi mulatság. Egy másik hagyományt is hoz a bibliai lexikon, azt mondja, hogy a vőlegény még mindig a szerződés részleteit tárgyalva apósával és anyósával, csak egy késői órán érkezik meg az atyai házban. Itt, ebben a hagyományban, a társnőivel körülvéve a lefátyolozott menyasszonya várta őt. Ekkor jött létre a házasság. A házasság szertartása, ünneplése inkább, 7 napon át, olykor talán még hosszabban is tartottak. Ez a férj házában. Az ünneplésben rendszerint a szomszédok is részt vettek. A következő részben a bibliai lexikon arról beszél, hogy a nő a férfit urának tekintette, mesterének tekintette. Érdekes, és talán ezen többen meg ütődhetnek, hogy bizonyos bibliai szövegre támaszkodva, kivonulás könyve 20. fejezet 17. vers, vagy másodtörvénykönyv 5. fejezetének 21. verse, a férfi a nőt szolgájához, vagy szamarához hasonlóan tulajdonaként kezelte. Noha jól lehet, törvény védte az asszonyt a visszaélések ellen, jogilag teljesen a férjétől függött. A nőnek nehéz házi munkát kellett végeznie, kenyérkészítés, vízhordás, olajkészítés, szövés, de volt olyan, amikor a nyájat őrizte, vagy a mezőn dolgozott. A nőnek a tisztelete, és erről már szó volt, és különösen a fiúgyermekek számával lesz egyre nagyobb, tehát minél több gyermeke van, vagy minél több fiúgyermeke van, annál nagyobb tisztelet veszi körül. Megjegyzi a lexikon, hogy az egyenlőtlensége ellenére a házaspár a teremtő szándékának megfelelően élhetett, főképp akkor, ha gyermek született. A gyermekeknek pedig, és itt lesz teljessé a család fogalma a Szentírásban, úgy kellett anyjukat tisztelniük, mint apjukat. Ha a feleség terméketlen volt, előfordult, hogy a férfi mellékfeleséget, ágyast vitt a családba, bár a zsidó házasság Jézus idejében már természetesen monogám, vagyis egy férfi és egy nőről beszél. Ha a nőt házasságtörésen érték, halálra ítélhették, vagy pedig a férj elbocsájthatta váló levéllel. Gondoljunk arra, József is ezt gondolja, amikor észreveszi, hogy Mária gyermeket vár a Szentlélektől, ilyenkor visszaküldhették őt eredeti családjához, hogy a nő még egyszer törvényesen házasságot kössön. Az asszony a maga részéről nem kezdeményezhette a válást, erről már többször beszéltünk, de érdekes, hogy van az újszövetségi szentírásban olyan rész, amikor Jézus arról beszél, hogy ha a nő elhagyja a férjét és máshoz megy feleségül, házasságtörést követ el, Márk 10. fejezet 12. vers, ez már római görög szokásjogra épül. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa napközben megérkezett a római Gemelli kórházba. Előzetes tájékoztatás szerint a műtétre való felkészítést rögtön el is kezdték. A Szentatya vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy az orvosok elváltozást fedeztek fel a tüdején, és a csomó eltávolítását javasolták. A műtét után várhatóan legalább egy hétig lábadozik majd. Most szerdán rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyház megye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyák Csaba főpásztort celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, jövő hét hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7. cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a

0: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Amikor a környezetvédelemről beszélünk, a legtöbbször adatok, grafikonok és különféle szabályozások jutnak eszünkbe. Van azonban a világunk megóvásának egy másik, sokkal mélyebb megközelítése is, ez pedig a teremtésvédelem. Ezt a témát járjuk körül mai műsorunkban. Elsőként dr. Lauri Nyec Mihály teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának egyetemi docense beszél arról, hogyan jelenik meg a teremtésvédelem a lelki tükörben.
2: A lelkiismeret vizsgálat kötelezettsége. Van egy transzcendentális kötelezettségünk, ha Isten elé a szent elé lépek, akkor szentül kell odalépnünk, és itt ugye, hogy ez a szentévállás, ez mitől lesz az? Például egy általános törekvés által, azáltal, hogy bevallom, hogy bűnös vagyok, vagy pedig szükséges-e ezt konkretizálni, lebontani kisebb szempontokra, és tulajdonképpen a lelki tükröknek a küldetése az éppen ez, hogy ezt az általános egyetemes önvádat konkretizálja, lefordítja konkrét hétköznapi tennivalókra. A lelkiismeret formálásával kapcsolatosan például ezt olvassuk a Katolikus Egyház katekizmusában, a lelkiismeret nevelése az egész emberi élet feladata. Az okos nevelés erényre tanít. Az emberi gyöngességből, bűnökből fakadó, a félelemtől, a vak önszeretettől, a gőgtől, a keserű bűntudattól, az önelégültségtől megőriz vagy kigyógyít bennünket. Illetve van törvényi kötelezettségünk is az egyházi törvénykönyv a 988. kánon első paragrafusában, figyelmeztet bennünket a Krisztus hívő köteles faj és szám szerint meggyónni a keresztség után elkövetett és az egyház kulcsai révén még közvetlenül fel nem oldozott, s egyéni gyónásban még meg nem vallott összes súlyos bűnét, amelyről gondos lelkiismeret vizsgálat után tudomása van. Hát a lelki tükröknek a küldetése éppen ez a gondos lelkiismeret vizsgálat. Történelem hogyan állítja elénk a lelki tükröknek a gondolatát? Pázmány Pétertől egy idézet: nevetve nézi más hátán az iszákot, orcáján a mocskot, de maga ismerésére nem fordul, sőt, mint az igenrút emberek tükörbe nem néznek, hogy égtelen ábrázatjukat ne lássák, hogy az emberi gyarlóság nehezen fordítja szemét a maga fogyatkozásainak szemlélésére. Nagyon sok történelmi példát találunk arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell, és milyen eszközei vannak a hívő keresztény embernek a király tükröktől kezdve egészen a nagyon egyszerű hétköznapi emberek számára is a lelki tükröknek a gyakorlatára. Például az új babiloni király tükör, aminek az utolsó mondata így hangzik, hogy vége az a király, ha nem hallgat a törvényre című műnek. Ez tulajdonképpen egy ilyen átok gyűjtemény arra vonatkozóan, hogyha a király nem teszi meg azokat, nem teljesíti azokat a jogi kötelezettségeit, amit bizonyos kisebbségekkel kapcsolatosan törvényil erő, akkor Isten, az Istenek hogyan büntetik meg őt. De például találkozunk Szent Bernát nevéhez kötődően pápa tükörrel, amit harmadik Jenő pápának írt, illetve Szent Margit királyi hercegnő, mint etikai író című művében Toldi Ferenc azt írja, hogy az együgyű lelkek tüköre az, amit Szent Margitnak tulajdonítottak. Margitnak, minthogyha ő írta volna ezt az írást. Rengeteg ilyen lelki tükröt találunk az Unitárius Egyháznak az erdélyi gyűjteményei között. A gyónási tükör meghatározása a közönségesebb bűnöknek rendszer szerint való

való összeállítása, lelkiismeret vizsgálatának megkönnyítésre szolgál, különösen azok részére, akik vallásos kötelmeiknek kellő ismeretével nem rendelkeznek, katolikus imakönyvekből sohasem hiányzik. Rendszerint kérdések alapjában a 10 parancsolat és az Anyaszentegyház 5 parancsolatának sorrendje szerint van fogalmazva. Ez egy érdekes dolog, kazuisztikát is tanítok évek óta, és ez egy bennem is most fölmerül új kérdés, hogy hogyan kérdezzem a gyóntató atya gyónóra akkor, amikor hát mondjuk esetleg meg akarja tudni azt, hogy a teremtéssel kapcsolatos vétkek előfordulnak-e nála. Illetve az, hogy az egyéb kérdések sorába hogyan illesz-e be ennek a kérdését. Mert azért arra vigyáznunk kell, hogy mondjuk, ugye amikor azt mondja valaki, hogy én gyarló vagyok, de hát én azért halálos bűnt nem követtem el, de megkérdezem, hogy mit tudom én, a családjával hogy van, hát a fiam ma már 10 éve nem beszéltem. Ugye? Akkor emellett, hát nem tudom, hogy kérdezzek arra, hogy mit tudom én, a macskáját megrugdosta-e már, vagy sem. Módszertani megjegyzések, közel 70 lelki tükröt vizsgáltam, ebből legalább 50 különböző, azért mert vannak közös gyökére visszamenő lelki tükrök, ahol egy-két kisebb apró változtatásokat láttam. A klasszikus lelki tükör szempontok, bár kifejezetten nem használják a teremtés védelmére vonatkozó utalásokat, de a következő témáknál jelennek meg a lelki tükörökben, például az Isten-ember viszonyában. Utalást találunk a teremtővel szembeni hűtlen kezelés gondolatára. Vagy az önmagunkkal szembeni bűnök csoportjában a túlzott fogyasztás, elsősorban a mértékletesség vagy mértéktelenségnek az önfegyelemnek, a bőjt szempontjainak az elmaradása. Itt mindig egyéni felelősség szempontjából jelenik meg a kérdéskör. Aztán beszélünk arról, hogy a tulajdon helyes használatára vonatkozó kérdéskörökben jelenik meg a klasszikus lelki tükörben a lopás, a felelős anyagi magatartás szempontjai, de itt is mindig az egyén és az egyén viszonyában jelennek meg. De találkozunk például azzal, hogy adósság szempontjai hogyan jelennek meg a kérdéskörben. Ökológiai adósság az már egy lépéssel előbbre haladó dolog. Pazarlás, tékozlás, mózsák, kapzsiság, önzés, szétszórtság, elégedetlenség például, hogy mennyire vagyok elégedett az adottságaimmal. Éppen a Sapiencián szakdolgozatvédés volt, és ott volt egy ilyen szakdolgozat, hogy hölgyeket kérdezett meg valaki arra vonatkozóan, hogy mennyire változtatnák meg a testüket, mennyire elégedettek a testükkel, tehát mit tudom én, átszabni különböző testrészeket. Szó szerint ezt mérte föl, nem tudom én hány, 200 vagy mennyi visszajelzés alapján, és kiderült, hogy a válaszadóknak a nagyon nagy százaléka utálja a testét. Utálja. Megdöbbentő, hogy nincsen megelégedve azzal a teremtett adottsággal. Aztán az illető előadó nagyon izgult, reszketett, és megkérdeztem tőle, hogy és ön elégedett ezzel a tulajdonságával? És azt mondta, hogy nem. Aztán például megjelenik olyan kérdés, hogy bántottam-e állatokat, főleg a gyermekekre vonatkozó lelki tükörben. Bő 30 éve gyakorló cserkész vezetőként a cserkész törvény 6. pontja, és magának az egész 10 pontnak a párhuzamba hozása a 10 parancsolattal rendszeresen előkerül. A 6. cserkész törvény 6. pontja így hangzik, a cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, kíméli a növényeket. És hát most is készülünk a következő táborra, különleges élmény. Amikor ott vagyunk az erdőben, megnézzük előtte, ilyenkor elmegyünk táborbejárásra, és akkor utána tábor lezárás után még visszatekintünk rá. Egyszer volt egy megdöbbentő élményem, egy erdésznek mondtam, hogy hát mi cserkészek azért szeretjük a természetet, és erre azt mondta, hogy ha szeretik, akkor maradjanak otthon. Uha! Hát igen, mert gyakorlatilag, hogyha én elmegyek az erdőbe, ott megjelennek egy olyan területen, ahol addig nem volt ember. Az egy másik kérdés, hogy az ott létünkkel neveljük a fiatalokat,
arra, hogy hogyan kell helyesen viselkedni az erdőben. Azért is érdekes, ugye a cserkészettel kapcsolatos témakör, mert ugye ez egy ökumenikus ifjúságnevelési forma alap. Bipi, a cserkészet alapítója, egyrészt mondja azt is, hogy legyen szebb mögöttünk a világ, mint ahogyan találtuk. Egy nagyon fontos szempont. A másik, hogy számára az Istennől való találkozás a természetben egy vallásos esemény. A lelki tükrökben például találkozunk olyan szemponttal, ami csak ennyi, hogy a természetesség érzése. Egy nagyon érdekes dolog, hogy mit jelent az, hogy mesterséges, illetve természetes. Hogy tudok-e, észreveszem-e, hogy mi az, ami természetes, és tudok-e annak örülni. Ugye az általunk átalakított világ az értékesebb, mint ami a természetesebb. Itt meg épp az ellenkező fogalmazódik meg. Vagy például egy ilyen kérdés, hogy okoztam-e fölösleges fájdalmat állatoknak? És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a létünkhöz hozzátartozik az, hogy konszumálunk, fogyasztunk. Tehát erre azért nagyon vigyázni kell, hogy a soha nem fogjuk elérni, hogy gyakorlatilag semmiféle lábnyomunk nincsen. Mert ha vagyok, akkor van lábnyomom is. Ha nem csinálok semmit, csak állok egy helyben, akkor is van. Ha meg már lépek egyet, akkor már duplázódik. Ha kettőt, akkor már stb. És ez emiatt nagyon nehéz az egész kérdéskör, mert a puszta létünkhöz hozzátartozik az, hogy fogyasztjuk a világunkat. És nagyon sokan éppen ennek a fogyasztásnak a elkerülhetetlensége miatt bagatellizálják el a kérdést. És akkor nézzük kifejezetten a teremtés védelmet szem előtt tartó lelki tükröket. Például egy zöld dekalógust, amit gyerekeknek készítettek, a következő gondolatkört találjuk benne. Például, támogató ember vagyok-e mindenek előtt azokkal, akiknek kevesebb van nálad? Nagyon sokszor hiába beszélünk mi alapvető teremtésvédelmi szempontokról, hogyha olyan alapvető dolgok, hogy például a másiknak a tisztelete, vagy a másságnak a tisztelete, annak a keresztényi értékelése nem működik, akkor mondhatom én azt, hogy 2 év büntetést kap az, aki mondjuk elpusztít egy sasfiókát, de az abortuszt, azt minden további nélkül megengedi. Ugye, hogy legyen béke ne csak az országok között, hanem az anyamélyben is. És sajnos itt néha el szoktunk csúszni, amikor ezeket a szempontokat idézzük. Tanuld meg értékelni azt, ami jó és egyszerű. Hogy felismerd, nagyon kevéssel tudsz boldog lenni, és boldoggá tenni másokat. Vagy gondolj minden nap egy apró változtatás, amitől jobban odafigyelhetsz a környezetedre, és próbáld meg a gyakorlatban is megvalósítani. Élvezd a minket körülvevő állatok és növények sokféleségének szemlélését. A szemlélet észrevenni a szépet és jót nagyon segít abban, hogy tisztelni tudjam. Minden lény összefügg, szükségünk van egymásra. Ösztönözd a családodat. Ez nagyon érdekes dolog, hogy a gyermeket hívja föl arra, hogy a családodban te legyél ennek a szempontnak a képviselője. Kérem szépen, tudok olyanról, ugye katolikus iskolába beiratták a gyermeket, hazament, a papa kiakadt azért, mert hát a gyerek nem volt hajlandó enni, csak imádsággal. Mert a katolikus óvodában csak akkor ülhetett le, és ő ezt megtanulta. És otthon is mindenkinek imádkoznia kellett. Tehát, hogy vigye be a gyermek a családba a hitnek a szempontjait. Légy felelős és elkötelezett. Tudatosítsd a körülötted élő felnőttekkel, te mint gyermek, hogy nem a pénz a legfontosabb, hanem az, hogy az első dolog az emberekről és a bolygóról való gondoskodás. Kérem szépen, szoktam mondani morális órákon, hogy az erkölcs teológia nagyon sokszor, és az erkölcsi cselekvés nagyon sokszor fantázia kérdése. Egyrészt bele tudom-e helyezni magamat másoknak a helyzetébe, vagy például abba a helyzetbe, hogy mi lesz 50 év múlva, mi lesz 500 év múlva. És addig, amíg erre nem vagyok képes, addig nehezen fogom megváltoztatni a magatartásomat. Ugye az, hogy ellopni a jövőt a következő generációktól, a fiataloktól, én már sajnos, én már megtapasztaltam azt, hogy 30 évvel ezelőtt voltam valahol, ami szép, és most mocskos.
és ellopták már tőlem is azt, ami annak idején szép volt. Aztán ilyen, hogy tisztelem-e az élet bármilyen formáját, vigyázok-e az élő lényekre, ne lopj témakörében. A teremtett világ javainak egyetemes rendeltetése van, ugye amikor pozitív szempontokat fogalmazunk meg, fölösleges, nem jogos tulajdonnak a kérdése. Vigyázok-e a világ javaira, ezeket az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ennek a tudata. Loptam meg köztulajdont, hány öltözet ruhám van? Hány kabátom, hány pár cipőm? Mennyit költök egy hónapban élvezeti cikkekre, kávéra, dohányra, italra, stb. Mennyit költök divatra, szépítkezésre? Mennyi élelmiszer megy kárba a háztartásomban? Gondatlanság miatt mennyi a plusz kiadásom? Csupán nélkülözhetetlen dolgokat vásárolok? Az Olinak a jó gyakorlatai például, vigyáztál-e a környezetedre, veszélyes hulladék és más személy biztonságos tárolása? Lelki tükör bevezető a hálaadásként, hálát adni a teremtésért, aztán egy, amit még feltétlenül, ez egy nagyon elgondolkodtató lelki tükör szempont, hiszem-e, hogy az én imámtól is függ a világ békéje, az éjsz legyőzése, a természeti katasztrófák elkerülése. Hiszem-e, hogy az én imádságomtól függ? Itt még nem azt mondja, hogy hiszem-e azt, hogy feladatom van megváltoztatni, hanem imádságomtól függ mindez. Ezek mind darabok, részletek, tehát egy-egy pontok a lelkitükrökben. Van egy átfogó, nagyon szép lelkitükör fogyasztóknak, ez a teremtésvédelem.hu oldalon található. Nagyon szép átfogó, javaslom mindenkinek, hogy olvassuk át. Alapos, áttekinthető, nem túlzó, ezt azért is hangoztatom, mert úgy veszem észre, hogy itt is megjelenhet az a két szélsőség, hogy vagy nagyon laksz, nem figyel oda az ember, vagy skrupulista lesz. Tehát egyfajta depresszióba eshet az ember akkor, amikor azt látja, hogy mit tudok tenni. Ezek a fő pontjai, az élet, a teremtés tisztelete, az igazságosság, mértékletesség és a szabad idő. Nem találom arányosnak, de áttekintésre törekszik. És az utolsó gondolat, távlat, a jövő. Hassányi Pál Otto, ferences kollégánk a következőt írja. A teremtett világnak a teremtőhöz történő visszavezetése, redukció, elemzi a Laudato Si-ban ezt a gondolatkört, a redukciót, a megtérés által valósulhat meg, amely az ember hármas kapcsolat rendszerét egyszerre érinti, vagyis Istennel, embertársaikkal és az anyagvilággal való kiengesztelődést jelenti. A címe a tanulmányának teremtésvédelem és családetika közös szempontjai. És ez azt jelenti, hogy hát a család egy olyan háttér, ahol igazában tudunk alakítani, változtatni. A strukturális bűnnek kutatása, mit is jelent a strukturális bűn, mint felelősségnek a kérdése, az előbb említett egyházi rendezvények szervezésére vonatkozó, a nevelés és az önnevelés, akár például azzal kapcsolatosan, hogy például egy digitális világban, ahol úgy gondoljuk, hogy hát hatalmas tárhelyeink vannak, és ott is lehet környezetet szennyezni azzal, hogyha megfelelően, arányosan használom ezeket a lehetőségeket.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben témánk még mindig a teremtés és a teremtésvédelem. Dr. Dobos Andrást, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanárát hallják.
1: Jó-e a teremtés, vagy romlott? Milyen hatása van az ember bűnének a teremtésre? Mit mondanak a liturgikus szövegek? A gonosz az csak az emberi szívben lakik, vagy lakozhat a természetben is? A Szentírás néha arra utal, az evangéliumok is, hogy lakozhat a természetben is. A természet is lehet buvó helye a gonosz erőknek, például gondoljunk a gadarai megszállottak történetére. A teológusoknak megvannak a maguk válaszai. Mi megnézzük majd azt, hogy a liturgikus szövegeink hogyan válaszolnak erre a kérdésre. Milyen hatása van az ige megtestesülésének a teremtésre? És hogy mi a szerepe az egyháznak? Van egyáltalán szerepe? Meg kell-e szentelni a világot, mert ez sem önmagától értetődő. Mik lesznek a forrásaink? Elsősorban az eukologikus imák. Eukologikus imák alatt azokat az imákat értem, amelyek nem magánimák, nem zsoltárok, nem himnuszok, hanem az Isten tiszteletek, a szent cselekmények alatt az Isten tiszteletet vezető által az Isten elé vitt ima, a közösség imája, amelyben konkrét kérés fogalmaz meg. Nincsenek meg azok a kritériumok a bizánci teológiában és liturgiában, amely alapján megkülönböztetnének szentségeket és szentelményeket. Ennek a legékesebb bizonyítéka az, hogy a mai liturgikus könyvek is hűen a régi kéziratos szerkönyvekhez, eukologionokhoz ömlesztve tartalmazzák a szertartásokat, azokat is, amelyeket szentségeknek nevez a nyugati egyház, azokat is, amelyeket szentelményeknek, tehát vagy valami belső logika alapján, vagy teljesen számukra logikátlanul egymás után hozhatnak különféle szent cselekményeket. Nyilván ez a hetes szám, az, hogy 7 szentség van, ez bekerült aztán a 17. századtól kezdve bizánci egyházaknak a egyes kézikönyveibe, tankönyveibe, vagy hitvallásaiba, hivatalos hitvallásokba, szimbolikus könyveknek nevezik ezeket keleten, de ez teljesen idegen a lelkiségtől, egyfajta felépítmény a liturgikus és általában a teológiában is. Ez azért fontos, mert sok olyan szertartásból fogok idézni, amelyek tulajdonképpen nem tartoznak a 7 szentség közé, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy másodrendű Isten tisztelet lenne a keresztény keleten. Kezdjük először az egyházunknak a legfontosabb imáival, az anaforákkal. A bizánci egyháznak 3 eukarisztikus imája van, ebből rendszerint 2 használ minden helyi egyház. Az aranyszájú Szent János nevével jelzett anaforát, a másik pedig Nagy Szent Bazil atyánknak az anaforáját. Ez volt az ősibb Konstantinápolyban, a Nagy Szent Bazil neve alatt fennmaradt anafora, és idővel ezt fokozatosan kiszorította az Antiókiából származó aranyszájú Szent János anaforája. És van még egy 3. eukarisztikus ima, ezt Szent Jakab anaforájának nevezik, vagy úgy ismerjük. Ez tulajdonképpen soha nem volt általánosan elterjedt a bizánci egyházban. Ez a jeruzsálemi egyháznak volt a kihalt, de a bizánci liturgiában részeiben tovább élő jeruzsálemi liturgiának volt az eukarisztikus imája. Egyes helyi közösségek talán végezték, talán volt kontinuitás, és aztán a liturgikus romanticizmus keltette életre a 19. században, tehát onnantól kezdve szerte a világon ünneplik, de nagyon ritkán azért az évben. Mint mondtam, ez a 3 ima, mindegyike az antiókiai anafora családnak a tagja, és ezekre az imákra jellemző, szoktuk mondani, hogy nagyon kidolgozott a teremtésre vonatkozó rész. A római katolikusoknak ez nyilván talán onnan ismert lehet, hogy a 4. eukarisztikus ima nem struktúráját, de tartalmát tekintve, ugye ezekből kölcsönzött, ezekből merített ihletet. Az apostoli konstitúciónak az anaforája például az oldalakon keresztül taglalja a teremtés mikéntjét, hogy hogyan ment végbe. Ehhez képest a mi anaforáink nagyon szegényesek, be kell vallanunk. Nagy Szent Bazil anaforája egy rövid említést tesz a teremtésről, ég és föld minden látható és láthatatlan teremtmény ura, mondja az atyára. Egy kicsit Szent Jakab anaforája az, amely részletesebben elbeszéli a teremtést. Valóban méltó és igazságos, illő és szükséges téged dicsérni, téged magasztalni, téged imádni, téged dicsőíteni, neked hálát adni. Az egész látható és láthatatlan teremtés alkotójának, akit magasztalnak az egek és az egeknek egei, és azok minden erője, a nap és a hold és a csillagok egész serege, a föld és a tenger és minden, ami azokban van, a mennyei Jeruzsálem, a kiválasztottak ünneplő sokasága. A kozmikus liturgia képe jelenik itt meg, semmi újdonságot ez az anafora nem tartalmaz a biblikus írásokhoz képest, mondjuk a 148. Zsoltárhoz képest. Hol találkozunk még a teremtéssel ezekben az anaforákban, az eukarisztikus imákban? Találkozunk a teremtéssel a második részben, amikor az egyház kér Istentől, az epikletikus részben, a megemlékezések szekcióban. A Bazil anafora annyit mond: adj nekünk mérsékelt és kedvező időjárást, ajándékozz a földnek csöndes termékenyítő esőket, áld meg jóságodban az esztendő koszorúját. És nagyjából hasonló az, amit a Jakab anafora mond: emlékezzél meg, Urunk, a kedvező időjárásról, csöndes esőkről, jótékony harmatról, a gyümölcsök bőségéről, tökéletes áldott esztendőről és jóságod esztendejének koszorújáról, mert minden szem te benned bízik, és te megadod étküket alkalmas időben. Mi ebből a tanulság, mert hogy semmi más szó nem esik az anaforákban a teremtésről, az a tanulság, hogy az eukarisztikus imák, legalábbis ezek az imák, a teremtést csak az emberrel való összefüggésben tudják értelmezni. Hogyha valamit kérnek a teremtés számára, az is csak az ember javára történik tulajdonképpen. Még egy apró megjegyzés, aranyszájú Szent János anaforájában van még egy hely, ahol látszólag a teremtett világért könyörög a pap vagy a püspök, aki a közösség imáját Isten elé viszi. Magyarra úgy van fordítva: felajánljuk még neked ezt a szellemi szolgálatot az egész földkerekségért. Prosferomen, ten latrean, hypertis oikumenis. Ezt az oikumenit fordították magyarra úgy, és más nyelvekre is, hogy a földkerekségért, vagy az univerzumért. És ebből egyes teológusok csodálatos szép teológiát gyártottak arra vonatkozólag, hogy könyörög a természetért a bizánci liturgia. Hát sajnos kiábrándító vagy sem, itt az oikumené az a lakott világot jelenti a görög nyelvben, legalábbis a liturgikus szövegekben egyébként, tehát fordíthatnánk úgy, hogy az emberiségért, vagy a bizánci birodalomért, vagy én nem tudom miért, de semmiképp nem úgy, hogy a faunáért és flóráért, vagy nem tudom kikért. Tehát itt nem. Hát egy fontos tanulság, hogy a liturgikus szövegeket, mint ahogy a Szentírás sem szabad a prokrusztész ágyába fektetni, és akkor nyújtani, vagy levágni belőlük, hogyha nekünk úgy tetszik. Hogyha csalódás is okozott az eukarisztikus ima, annál többet tudunk meg a vízszentelésekről. A vízszentelésekből legalább 80 a bizánci egyházban, mi most csak kettővel fogunk foglalkozni. A nagy vízszenteléssel, amit január 6-án ünnepel az egyházunk, Teofánia ünnepén, és a kereszt vízszenteléssel. Ezek közös eredetre nyúlnak vissza. A keresztvíz, a liturgia tudósok ma megegyeznek abban a tekintetben, hogy a nagy vízszentelés, a január 6-i vízszentelés az valaha keresztvíz szentelésből fejlődött ki. Nagyon ősi rítus, Szent Bazil azt mondja, hogy megáldjuk a keresztvizet, a kenet olaját, sőt a megkereszteltet is. Milyen írott hagyományból származik ez? Tehát nagy Szent Bazil az, hogy van apostoli hagyomány, a Szentíráson kívül van egyéb tanítás, ami nincs leírva, azt abból vezeti le, hogy van például vízszentelés. És aranyszájú Szent János már azt is említi, hogy hazavittek a hívek a vízből, amit ezen a napon megszenteltek. Ez az a szertartás, amelyet a bizánci ritusban egyedül szentségnek neveznek, tehát hagiász, ma ez megfelel a görög, a latin sacramentum szónak, ugye egyébként a szent cselekményeket misztériumnak nevezi az egyházunk, és egy nagyon ősi ima magja ennek a szertartásnak, nagy vagy te, Urunk kezdetű imádság, amelynek az ősiségét mutatja, hogy megvan sok más, szinte mindegyik más keleti rítusban, talán a káldot kivéve, megvan a kobban, örményben, maronitában, stb. Mit mond ez az imádsága a teremtés módjáról? Nagy vagy te, Urunk, ezzel a felütéssel kezdődik, és fölségesek a te műveid, és nincsen szó, mely elégséges volna te csodatételeid magasztalására. Mert te saját akaratod szerint a nem létből létrehoztad a mindenséget, és hatalmaddal fenntartod teremtményeidet, és gondviseléseddel kormányzod a világot. Te négy főelemből megalkottad teremtményeidet, és az esztendő körét négy évszakkal koronázod. Tulajdonképpen ez sem ad nagyon sokat hozzá ahhoz, amit az Ószövetség mondjuk elmond számunkra a teremtésről. Nyilván vannak itt megjegyzések, talán dualista vagy emanációs tanok ellen, ugye saját akaratod szerint nem létből létrehoztad a mindenséget. Nyilván atyáink küzdöttek a manikeizmus, a gnoszticizmus ellen, talán ezek ellen szólít az imádság. A négy főelem az nyilván a görög filozófiából ered, Anaximandrosztól, vagy aztán az Arisztotelész tökéletesítette ugye ezt a tant. És aztán megemlékezik az imádság a kozmikus liturgiáról ismét, tőled rettegnek az összes szellemi erők, téged magasztal a nap, téged dicsőít a hold, neked engedelmeskedik a világosság, előtted remegnek a mélységek, néked szolgálnak a forrásvizek. A teremtés szolgál az Istennek, és aztán tovább folytatva az imádságot, a nagy vízszentelési ima egy új gondolatot tár elénk, a teremtés valahol várta a megtestesülést. Mert te természetünk szülötteit szabadokká tetted, és a szűznek méhét születéseddel megszentelted, és az egész teremtés magasztalta megjelenésedet. Jézus Krisztusnak a megjelenése a Földön az valamilyen módon az egész teremtésnek a beteljesedése. Ezt a gondolatot viszi tovább a prológus, amelyet hozzáfűztek a későbbiekben ehhez a nagy vízszentelés imához. Szofroniosz pátriárka, jeruzsálemi pátriárka neve alatt maradt fenn ez az imádság. Ez egy hosszú himnusz, tulajdonképpen egy prológus az imához, csak néhány részletet emeltem ki belőle, amely teremtésről szól. Ma a Szentlélek kegyelme galamb képében szállott le a vizekre. Ma ragyogott fel a soha le nem nyugvó nap, és a világ az Úr világosságával árasztatik el. Ma a hold teljes fényével világítja meg a földet, ma a csillagok tündöklő színpompával ékesítik az égboltot, ma a felhők az igazság permetegét harmatozzák az emberi nemre. Ma a teremtő felett saját teremménye terjeszti ki kezeit, ma a vizek állománya vállaira fogadja alkotójának lépteit. Ma a Jordán vizei Isten jelenléte által gyógyforrássá változnak, ma titokzatos habok vizével itattatik minden teremmény. Ma a tenger sós vizei az Úr jelenés által forrás vizé változnak át, ma a világ köthomája Krisztus Istenünk megjelenése által eloszlik, és minden teremményre mennyei világosság árad, ma az egész természetre felülről jövő világosság ömlesztetik, ma a föld és a tenger osztozik örömünkben, és a világ vígassággal telik meg. Tehát Krisztus tökéletesíti a teremtést, itt még nincs szó arról, hogy a teremtés romlott lenne, hanem csak tökéletesíteni kell. Ennek az egyik jele a sós víz, amely ugye önmagában sem rossz, de azért mégiscsak jobb, ha édes. Figyelemre méltó a fénynek a szerepe ebben az imában és az egész teremtésben. Ezt egyébként a rendkívül gesztusokkal, rendkívül feldíszített vízszentelés is jelzi, a pap égő gyertyát márt a vízben. És ami nagyon tanulságos az ebben a szövegben az, hogy tulajdonképpen azt is elmondja, hogy mi a célja az egyháznak a vízszenteléssel. És voltak éppen arra jövünk rá, hogy az egyház számára a vízszentelés, mint oly sok más szentelés, az nem opció, hanem azáltal, hogy Krisztus megjelent a földön, megszentelte a vizeket. A víz által, a Jordánit pars pro toto, megszentelte a teremtést, és amikor az egyház imádságba jön össze, akkor a Krisztus események azok aktualizálódnak, valósággá válnak. A keresztény ember bekapcsolódik ezekbe a Krisztus eseményekbe, átugorva 2000 vagy ki tudja hány évet, és ki tudja hány kilométert, és ilyenkor az egyház nem tehet mást, a szentelés az tulajdonképpen nem is az egyház tevékenysége, hanem az megtörténik, mi bekapcsolódunk ezekbe az ünneplésekbe, mert Krisztus az, aki megszenteli a teremtést és a vizeket. A bizánci liturgiában ma lett üdvössége világnak, ma keltek szárnyra az üdvösséget hirdető szelek, nagyon sok ünnepünknek a főénekeiben ez előkerül, de különösen a vízkeresztnél ez nagyon hangsúlyos. Azáltal, hogy megemlékezünk, mint imádkozó közösség, az a Krisztus eseményekről azáltal azok valósággá válnak, pontosabban mi válunk annak a valóságnak a részeseivé.

A Jordán, mint mondtam, tehát itt tulajdonképpen a világnak a része, amelyet Krisztus megszentel azzal, hogy belekeveredik a világba, nem tartozik itt konkrétan a témánkhoz, de mindenképp meg szeretném említeni Bulgakovnak a nevét. A Szergej Bulgakov nevét talán ismerjük. Neki van egy nagyon pici kis könyve, de nagyon szép, a úgynevezett kis trilógiából való, a Szent Grál. Az ennek a könyvnek a címe. Ezzel a témával foglalkozik, amely egyébként keleten ismeretlen, tehát a Szent Grál legendája. De nagyon szép teológiát bontakoztat ki belőle, azért is időzem, mert ő, mint más teológusok is rendszerint liturgikus szövegekre hivatkoznak. Azt mondja Bulgakov, hogy a Szent Grál az nem egy üres kép, vagy egy legenda, a képzelet szüleménye, hanem az maga a terem, a világ. A Szent Grál maga az egész világ, mert befogadta és magában foglalja Krisztus oldalából kifolyt drága vért és vizet. Az egész világ maga Krisztus vérének és az ő belőle kifolyt víznek a kelyhe, amelyekből részesedett az ő halála óráján. És a világ ezeket magában rejti. Krisztus vérének cseppje Ádám koponyájára hullott és megváltotta őt, de az összes vér és víz Krisztusból a világra ömlött és megszentelte azt. A vérben és vízben Krisztus velünk marad a földön, és ezt a jelenlétét nem veszi el sem feltámadása, sem a dicsőségbe való fölmenetele. Ez a jelenléte nem szentségi, mert a misztérium, vagyis szentség minden elrejtettsége ellenére ismert, lévén, hogy meghatározott térhez és időhöz van kötve. Ez a jelenlét nem szentség, de titok. A világ nagy szent és isteni titka. Tehát ahogy Jézus Krisztus azt az anyagot belekeveredett az emberiségbe, és tulajdonképpen az anyag, amit ő felvett, az keveredett a világ anyagával, azáltal megszentelte magát a világot. És ez, ha nem is ilyen cizellált módon, de sokszor visszatér ez a gondolat a szövegeinkben és a gesztusainkban és a liturgikus gesztusokban, a papa vízszentelés koronájaként a keresztet mártja be háromszor a vízbe. Krisztus tényleg belekeveredik testével ennek az anyagnak az anyagvilágban. Egy himnuszt idézek, amely szintén Úrjelenés ünnepéhez kapcsolódik, damaszkuszi Szent Jánosnak a szerzeménye, azt illusztrálva, hogy valóban Isten minden teremményből valamit kiválaszt, mint pars prototot, hogy az egész világot megszentelje. Uram, teljesíteni akartad, amit öröktől fogva elhatároztál, így a te titkos szolgálatára mindenfajta teremményből valamit kiválasztottál, Gábort az angyalok közül, az emberek közül a szűzet, a mennybolt róla a csillagot, a vizek közül a Jordánt, melyben a világ törvénytelenségét lemostad, üdvözítünk, dicsőség néked. Szó van a vízszentelés imában arról, hogy a teremtés megújul, ez is egy gondolat, amely visszatér, nem csak ennek a szentelésnek az imádságában, hanem más szent cselekményekben is. Ahogy az emberi természetnek szüksége van megújulásra, úgy van szüksége a teremtésnek is a megújulásra. Szüksége van-e azonban a víznek az exorcizmusra? A keresztvíz szentelés megkülönbözteti a nagy vízszentelés imától, hogy a keresztvíz szentelésben van egy exorcizáló rész, az epikletikus részben. Tehát amikor konkrétan azt kérjük, hogy amikor azt fogalmazunk meg, hogy mire lesz ez a víz, nyilvánvaló eltér a két imának a szövege, de eltér elsősorban azért, mert van benne egy nagy exorcizmus a keresztvíz szentelésben. Meneküljenek tőle, mármint a víztől, mindazok, akik ármánykodnak teremményed ellen, mert a te csodálatos dicsőséges és ellenségeidnek félelmetes nevedet hívtam segítségül. Pusztuljanak kereszted jelére az összes ellenséges erők, távozzanak tőlünk az összes levegőbeli láthatatlan bálványok, és ne rejtőzködjék ebben a vízben a sátáni sötétség. Nos, ezt a szöveget, erre a szövegre hivatkozva szokták néhányan felmutatni, hogy a bizánci liturgia mintha bizalmatlanul állna a teremtéshez. Ha jobban megvizsgáljuk ennek a szövegnek az eredetét, akkor azt találjuk, hogy ez egy 5. századi interpoláció, tehát betoldás a szövegben. Az 5. században egy olyan paradigmaváltás ment végbe a keresztségnek, az iniciációnak, az egész beavatásnak a teológiájában, amely hát óriási hatással volt az egész beavatásra. Egész addig, azt hiszem az egész keresztény világban általánosan arra a képre épült a keresztelés, amelyet János evangéliumának 3. fejezetéből kölcsönöztek, tudnélik a keresztség az újjászületés vízből és lélekből. Na most az 5. században ilyen-olyan okok folytán, most nagyon bonyolult, le van írva, majd el lehet olvasni a cikkben, a római levélnek a 6. fejezetét fogják alapul venni. A legegyszerűbb ok, ami miatt ez megtörtént, az, hogy a
keresztelésnek a napját húsvétban határozták meg. Egész addig nem húsvét volt. Legalábbis nem általánosan. Ha már most húsvét lett a keresztelés fő időpontja, kellett hozzá egy új teológiát találni, amely ezt megalapozza. Ez a teológia volt a Római Levél 6. fejezete, akik Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek, mindannyian, akik Krisztussal, akik megkeresztelkedtetek, meghaltatok és föltámadtatok Krisztussal. És ide kapcsolódik az is, hogy ezt a mi szövegünket interpolálták, mert hogy meg kellett változtatni sok mindent az Isten tiszteletben, hogy kompatibilis legyen, ennek az új teológiának megfelelő legyen, és mivel a korabeli elképzelés szerint, az antik elképzelés szerint az, aki meghal, annak hát nagyon kellemetlen úton kell átmennie a túlvilágba, ahol mindenféle kísértések és rémizgetések érik az ellenséges erőktől, így annak is, aki a keresztvízbe alászáll és meghal Krisztussal és föltámad, annak is át kell menni ezeken a megpróbáltatásokon. Tehát a valóságos halálnak az analógiájára kellett a keresztelésben való meghalást is átformálni, és ezért illesztették bele a szövegbe ezt az exorcizmust. Tehát nem jelenti azt, legalábbis ennek az exorcizmusnak a megléte, hogy valójában a bizánci liturgia gyanúsan szemlélni a teremtés, mint egy olyan valóságot, ahol állandóan jelen van a gonosz. Aztán vannak még olyan visszentelések, amelyben jelen van a gonosz erő, mint sárkány, stb. Vannak olyan szövegeink. Ezek tulajdonképpen ószövetségi ihletésű szövegek, tehát zsoltárokra, a 73. zsoltárnak a megvalósulását látták mondjuk a kereszt abban, hogy Jézus megkeresztelkedik, te hasítottad szét hatalmas erőddel a tengert, szétzúztad a vízi szörnyek fejét, te törted össze a sárkány fejét. Tehát ezek a motivumok megjelennek az imákban, a képzőművészetben, az ikonokon, de ebből még nem vonhatjuk le azt a következtetés, hogy a gonosz maga elrejtőzne a természet minden zugában. A templom szentelés az két nagy részből áll a bizánci liturgiában. Az első ősi része az abból állt, hogy megtisztították az oltárt, és megkenték műróval, és aztán valamikor a képrombolás után illesztették hozzá azt a részt kötelező jelleggel, amelyben erekét helyezünk el az oltárba. Éppen azért, mert a képrombolás idején ugye nagyon sok templomot megszentségtelenítettek. És ennek a ritusnak a második résznek a neve az, hogy megújulás. Enkenia egyébként, ugye ez a Ószövetségből, a Szeptuagintából jön ez a szó, a megújulás. A régi jeruzsálemi templom újra szentelésére is használták, vagy elsősorban arra használták. Most a záró imádságból szeretnék idézni, itt is hangsúlyos a teremtés. Úristenünk, ki a teremtés, puszta szavaddal megalkottad, létrehoztad, s az kifejezhetetlen terved szerint számtalan módon fölékesítetted, ki a fölötte lebegő szent lelkedet reá leküldötted, és fölszentelésére napsugár özönt ontottál rá. Ki kedves szolgádnak Mózesnek azt sugalmaztad, hogy jeles teremtő munkádat különleges magasztalással illes és beszélj el, miként láttad a világosságról, hogy jó, és elnevezted nappalnak. Látjuk mi is ezt a ragyogó napot, mely mindenkor megújítja a teremtést, dicsőítünk téged a nappalnak, valóban napja, dicsőítjük nem alkanyodó világosságodat. Hát ez szerint, a szöveg szerint az egész teremtés az Isten megszentelte már a teremtéskor, azáltal, hogy a szenteket ráküldött, ez Kallisztosz patriarkának tulajdonítják ezt az imát, 14. század, tehát nem a legősibb ima ugyan. De mindig meg kell újítani ezt a teremtést, amely a Szentléleknek a műve. És egy másik imából, a templom szentelésnek ez a záró imájából van. Hozzád könyörgünk és kérünk téged, az igének atya, Urunk és Istenünk, hallgass meg esedező kérésünket, tekints le kegyesen ránk, bűnös és méltatlan szolgáidra, akik ebben a mennyhez hasonló templomban, a földkerekség díszében, kimondhatatlan dicsőséget valóságos szentélyben tartózkodunk. Földkerekség dísze, ez, ami itt figyelemre méltó az imádságban, mennyhez hasonló templom. Tehát többször megjelenik ez is a bizánci liturgiában, hogy az ember az folytatja az Istennek a teremtő művét, a templom például, mint egy megkoronázza a teremtést, ez is sok ünnepünknek a himnuszában megjelenik. Egy szerénytelen gondolatnak tűnik, hogy a szép a teremtés, csodaszép, de hát az ember, amit csinál, az még szebb. Ez az anaforánkban is benne van egyébként, hogy felajánljuk még neked ezen okos és vénutás nélküli szolgát. Jó lehet neked az angyalok, ezeri angyalok miriádja zengenek ugye a mennyben is, dicsítenek, és mi a földön, amit csinálunk, de hát az mégiscsak jobb, egy kicsit benne van ez a szerénytelen gondolat.
Talán olyan, mint amikor az anyuka süti a tortát, és a kisgyerek az utolsó díszt teszi rá, vagy a marcipán figurát, és azt megengedi az anyuka, hogy ő tegye rá. Nekem valami ilyen kép él a fejemben, amikor ezt a kicsit szerénytelen hozzáállást látom. Sok imának az elején megvan a felütés, amellyel egyszerűen a teremtést alkotó urat dicsőítjük. Ez tulajdonképpen egy irodalmi forma, nagyon sok imának megvan az elején egy ilyen felütés. És még arról szeretnék szólni, hogy egyébként a bizánci liturgiában nagyon sokszor nem a szövegek szintjén, nem verbálisan, hanem gesztusok szintjén, a templomépítészetben mindenütt megjelenik a természet, a templom maga egy mikrokozmosz, annak a részei leképezik sokszor az egész teremtést, a kupola, a mennyboltot, sok templomban ott van ez az óriási csillár, ugye meg is szokták himbálni, hogy hát az egész teremtés bekapcsolódik tulajdonképpen a mi Isten dicséretünkbe, vagy fordítva mi kapcsolódunk be a teremtésnek a dicséretébe. Vannak ünnepeink is, amelyeken különösen hangsúlyos a teremtés, pünkös ünnepe. A szövegek szintjén ez nem jelenik meg, de a népi vallásosságban, vagy a gesztusok szintjén nagyon erőteljes, felékesítjük a templomokat zöld ágakkal, valahol teleszórják még fűvel is, a liturgikus szín is zöld, mint ahogy a Rubjov ikonján a Szentléleknek megfelelő alak szintén zöld köpenyt hord, mert a Szentlélekre emlékezünk ilyenkor, aki az egész teremtést életben tartja láthatatlanul. Összegzésként mit mondhatnánk, mint az, hogy nem nagyon tudunk egységes képet alkotni, az egyes formulák sokszor csak megismétlik azt, amit az Ószövetség már tanít a teremtésről. Nyilván a megtestesülés által hozott újdonság az többféle fogalommal lesz kifejezve a liturgiában, megtisztulás, megújulás, beteljesedés vagy tökéletesedés. Az, ami biztos, hogy a liturgikus szövegek, azok a teremtés kizárólag az emberrel összefüggésben tárgyalják. Minél inkább az ember tudatára ébred a méltóságának, hogy hogyan kapcsolódik be Isten teremtésében, annál inkább ráébred arra is, hogy felelős azért a teremtésért, amelynek ő a koronája.

Dr. Dobos Andrást, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola teológiai tanárát hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Dudás Anna, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A műsor szerkesztője Pap Ildikó volt. Mindennyiunk nevében további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. 1, 2, 3.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács Soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7-es cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 000 közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Augusztusban 3 hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Elemzők szerint a paksi fenék küszöb építése számít bele jelentősen az adatokba. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenei összeállításunkban a Little Mix és a Midnight Till Morning felvételei közül válogat a zenei szerkesztő Dudás Anna. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt órában a Little Mix és a Midnight Till Morning felvételei közül válogatott a zenei szerkesztő Dudás Anna. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. október 14-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

Ó, Szent Szűz! A te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istálóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7-es cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózást.

Egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Augusztusban három hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Elemzők szerint a paksi fenék küszöb építése számít bele jelentősen az adatokba. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápát kedden délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szent Szék. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért,

14. Leópápát kedd délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szent Cég. 14. Leópápa október 13-án kedden 13 óra előtt megérkezett a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházba, ahol kedden délután műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta, a tüdejében felfedezett góc eltávolítása céljából, közölte a Szentszéki sajtóiroda. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leópápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. A Szentatyát a délutáni órákban operálta meg a mellkas sebészeti orvoscsoport, amelyet Stefano Margaritora professzor vezet. A pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával személyesen tájékoztatta a híveket arról, hogy az orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható gócot fedeztek fel a tüdejében. Az orvosok javaslatára beleegyezett annak műtéti eltávolításába, és a hívek imáit kérte. A Szentszéki sajtóiroda közleménye szerint a beavatkozásról és a Szentatya állapotáról kedd este adásunk után adnak további tájékoztatást. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leópápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban.

0: itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentségi szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcs találkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pálteremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosságban elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse, a szinódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a keleti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a Szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kiallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kilagatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. Pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vett volna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá, de ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett, évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy erre bíborost már fiatal áldozópapként a szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította, és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat, és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagy mértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. Püspökké szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szentatya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szentatya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafüzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Mbongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő ágostonrendi közösségek szintén imádkoznak szerzetestársukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa napközben megérkezett a római Gemelli kórházba. Előzetes tájékoztatás szerint a műtétre való felkészítést rögtön el is kezdték. A Szentatya vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy az orvosok elváltozást fedeztek fel a tüdején, és a csomó eltávolítását javasolták. A műtét után várhatóan legalább egy hétig lábadozik majd. Most szerdán rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyák Csaba főpásztor celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, jövő hét hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7-es cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radecki Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Sok szeretettel köszöntjük Helén, Alán és Domos nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Helén a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. Az Alán kelta eredetű angol névből származik. A Domos a domonkos, domokos, rövidült, kicsinyítő képző származéka. Az Ilma Vörösmarty Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínűleg az Ilona és a Vilma rövidítése. Finn név is, ez szintén 19. századi névalkotás, melynek jelentése levegő, ég, világ. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1066-ban Hódító Vilmos, Normandia hercege, a Hastingsi ütközetben legyőzte II. Harold angolszász királyt és elfoglalta Angliát. Bevonult Londonba és december 25-én királlyá koronáztatta magát Westminsterben, ezzel megszilárdította uralmát. Norman bárói között szétosztotta az elesett vagy lázadó angolok birtokait, bevezette a gregorián egyház reformját. 1066-tól 1087-ig tartó uralkodása alatt megalapította az angol-norman feudális államot, a hűbéri rendszernek Normandiában kialakult, centralizált formáját valósította meg, amelyre az uralkodói hatalom túlsúlya volt jellemző. 1086-ban elkészült a birtokok és szolgáltatások országos összeírása, a Domesday Book. 1235-ben Székesfehérváron Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt. Apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején befejeződött a tatárok elől menekülő, letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. Honalapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot, és újjászervezte az államot. 1809-ben a Schönbrunni béke aláírásával véget ért Ausztria-Napóleon elleni háborúja. Ausztria csatlakozott a Napóleon által meghirdetett Anglia ellen irányuló kontinentális zárlathoz. Első Ferenc császár elvesztette Krajnát, Triesztet, Karintia déli részét, Dalmáciát és Galíciát. Le kellett mondani a lengyelországi területeiről, Salzburgot pedig Bajorországhoz csatolták. A franciák és a bajorok ellen Tirolban ellenállási mozgalom bontakozott ki, amelynek vezetőjét, András Hofert, a franciák 1810. február 20-án kivégezték. 1763-ban Eszterházy Károly Egerben megalapította a líceumot. 1947-ben először repültek a hangsebességnél gyorsabban. Chuck Yeager, amerikai berepülőpilóta lépte át a hangsebességet X-1 kísérleti repülőgépével. 1911-ben bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1962-ben egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában. Megkezdődött a kubai rakétaválság. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közti katonapolitikai konfliktus a Kubába telepített szovjet atomrakéták miatt alakult ki. A válság 1962. október 14-én kezdődött, és október 28-áig tartott. A világ atomháború kirobbanásának szélére került. 1827-ben Zalán megszületett Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. 1927-ben megszületett Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Legelső sorozata az Ivanhoe volt, amit nálunk is sugároztak. Ezt követte az Alaskans, utána feltűnt a Maverick sorozatban is. Ezt követték a közismertebb sorozatok, melyeknek betetőzése a James Bond mozi széria volt. Sokan ma is vele azonosítják a 007-es ügynököt. Eredetileg neki is szánták a főszerepet, de tartottak tőle, hogy többeknek egy Simon Templar adaptációnak tűnhet a nagy költségvetésű film, ezért választották inkább az ismeretlenebb Connery-t. Érdekesség, hogy a Mindenlében két kanál című film egyik részében volt rá egy vicces utalás, hogy ő olyan, mint James Bond, sőt, 1964-ben, 9 évvel azelőtt, hogy feltűnt volna e szerepben, el is játszotta annak paródiáját. 1924-ben megszületett Brody Vera, Jászai Mari díjas báb és díszlettervező. Munkái közé tartozik a Mazsola és a Misi a Mókus című mese is. 1983-ban meghalt Ranódi László filmrendező, tanár, forgatókönyvíró. A rendezés mellett főiskolai tanár, forgatókönyvíró, díszlettervező. Kossuth díjas, érdemes művész, Szott díjas és kiváló művész elismeréseket is átvehetett. 1900-ban meghalt Erkel Sándor, zeneszerző, karmester, Erkel Ferenc fia. Erkel Ferenc negyedik fia. Előbb apja, majd Mosonyi Mihály tanította. Karrierjét a Nemzeti Színházban ütősként kezdte, majd karvezetőként folytatta. Zongorázott és cimbalmozni is megtanult, így a Bánkbán ősbemutatóján apja ráosztotta a hangszerkezelését. Karmesterré 1868-ban vált, majd 1874-ben a Nemzeti Színháznál kartanító lett. 1876-ban Richter János távozó igazgató javaslatára nevezték ki a színház opera tagozat igazgatójának, mely tisztséget 1884-ig töltötte be. 1884-től 1886-ig az új operaház igazgatója volt. 1898-ban a Hugenották című opera dirigálása alatt agyvérzést kapott, ezután visszavonultan élt. Az operaházban 1900-ig dolgozott vezető karnagyként. Halálát az agyvérzés megismétlődése okozta, Békés Csabán 1900. október 14-én. Ravatalát is az operaházban állították fel. Holttestét október 17-én helyezték öröknyugalomra a Kerepesi temetőben. Számos zenekari és kórus művet írt, valamint egy operát Csobánc címmel. Apját követően ő lett a Filharmóniai Társaság elnök karnagya. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7-es cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózást. Legalább 11 tengerész nyilvánítottak eltűnnek, miután ismét dróntalálat ért két hajót Bulgária közelében, az egyik el is süllyedt. Bulgária most egyeztetéseket kezdeményez Romániával és Törökországgal, hogy hatékony és összehangolt védelmi intézkedéseket vezethessenek be a biztonságos tengeri hajózás érdekében. A NATO szükség esetén módosítja a katonai jelenlétét a keleti szárnyon, jelentette ki Mark Rutte a szövetség főtitkára. Döntött a kormány, felújítják az ország egyik legnagyobb utasforgalom növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác elővárosi vasútvonalat, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi Dávid azzal indokolt, a fejlesztés nem halogatható tovább, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Augusztusban három hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Elemzők szerint a paksi fenék küszöb építése számít bele jelentősen az adatokba. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. október 14-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak és Somogyi Mártonnak köszönjük.

Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Simonton terápiáról beszélget Fodorné Vince Annával, a Rege Alapítvány vezetőjével, pszichológussal, Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Egy könyvet tartok a kezemben, amelynek az a címe, hogy Falevelek, igaz mesék gyógyulásokról, csodákról, barátságról és megújulásról. Ön szerkesztette Anna ezt a könyvet.
1: Ez egy csodálatos álomnak a megvalósulása, egészen hihetetlen még mindig. Kicsit meseszerűen indult a dolog. Úgy indult a dolog, hogy megjósolták nekem, hogy ki fog jönni a könyvem, és én ezen a jót nevettem, hogy én nem is akarok könyvet írni. És aztán elkezdtem a dolgomat.
0: Ahhoz képest jól sikerült.
1: Ahhoz képest meglett a 3/4 év alatt, igen. Elkezdtem rajta gondolkodni, és arra gondoltam, hogy igen, vannak írásaim nekem is, de mennyivel izgalmasabb lenne, ezt a könyvet azok az emberek írnák, akik

0: Nagyon sokat tudnak mesélni magukról, arról, hogy milyen harcokat vívtak, és hogyan gyógyultak meg. És felvetettem az ötletet a csoportomba, a klubunkba járó, haladó Simon Tunos csoporttagjainknak, akik nagyon lelkesek voltak, és elkezdtek írogatni. És én nagyon örültem ennek, egy pszichológus nagyon örül annak, hogyha a betege elkezd írni, mert akkor átgondolja, hogy mi történt vele, átgondolja azt a lelki munkát, amit ő végzett a gyógyulása során, és az annak hatalmas hozadéka van általában. Úgyhogy jöttek versek, jöttek írások, egyszerűek, bölcsek, mélyek, és mind nagyon szép. És, nagyon
1: és akkor ön ebben a könyvbe beleszerkesztette ezeket az írásokat, javítás nélkül?
0: Hát azért... Igen, lektoráltam is egy kicsit, de többnyire úgy, ahogy megírták, úgy vannak benne. A második fele, az első fele, az meg a közösségünkről szól, a Simon Tom módszerről szól, hogy, hogyan, hogy miről szól ez az egész, mi történik nálunk, hogy aki még sose hallott róla, az is képbe kerüljön.
1: Egyébként önök hogyan reklámozzák önmagukat, mármint hogy a csoportjuk?
0: Hát igyekszünk minden fórumot megragadni, ilyen... alapítványos egyenpólunk van például, minden médiát igénybe veszünk, meg szórólapjaink vannak, de én azt gondolom, hogy a betegek maguk a legjobb reklám, tehát hogy ők adják szájról szájra.
1: Hányan vannak rendszerint egy-egy csoportfoglalkozáson?
0: Ez nagyon változó, mert van, hogy 4-en vannak, van, hogy 20-an vannak, kiszámíthatatlan. Ugye ők folyamatosan benne vannak, még a protokollban kezelés van, műtét van, kontrollvizsgálat van, mikor mi van.
1: Vagy gondolom az állapotuk is változó, van, tehát ha nem érzi olyan jól magát, akkor nem jön el a foglalkozásra. Egyébként mennyi idő kellett, hogy ezt az újdonságnak számító módszert elfogadják úgy a betegek, mint a szakma?
0: Nem tudom, kimondhatjuk-e, hogy elfogadták már. Nem tudom, kimondhatjuk-e, hogy mindenki hallott róla, hogy ajánlja a betegeknek. Egyre többen vannak, akik elfogadják, inkább így mondanám.
1: Biztos, hogy van nagyon sok jó története, vagy szép története, és biztos, hogy van ennek az ellenkezője is. De azért melyik a több?
0: Hát szerintem elég jól kiegyenlítődik a dolog. Elég jól kiegyenlítődik a dolog. Sokáig azt hittem, hogy abból van több, aki... Hogy mondják, ez tünetmentesen jó egészségi állapotban, de minden különösebb változtatás nélkül éli az életét, igyekszik elfelejteni, hogy ő beteg volt, és nem tudunk róla. És szerintem valószínű, hogy belőlük van a több, mert ők nem szólnak, nem jelzik, hogy itt vagyunk, és ezért nem tudunk róluk. De én az utóbbi statisztikák szerint úgy hallottam, hogy minden betegre 2 gyógyult beteg jut. Minden egyes elhunyt betegre 2 gyógyult beteg jut, tehát hogy 2-szer annyian vannak, akik ebből meggyógyulnak.
1: Na hát azért hál' Istennek az arány akkor a jó oldalra billen.
0: Igen.
1: Új emberek milyen gyakran jönnek önökhöz?
0: Jövögetnek szép lassan, és hála a reklámnak most már talán egyre többen. Eleinte csak 1-2 ember jött hetente, most már azért keresnek meg naponta, vagy telefonon, vagy interneten. És hát így, hogy egyre több helyszínen vagyunk, így meg még többen.
1: Még van egy pár percünk, Anna. Ön, mint pszichológus, mint szakember, aki ennek a Simon Tom terápiának az egyik művelője, mit üzenne azoknak a betegeknek, akik most tudják meg, hogy valamilyen daganatos megbetegedésben szenvednek? Mit tegyenek? Mi legyen az első lépés? Esetleg, ha önökhöz akarnak menni, hol keressék önöket? Néhány jó tanács pár percben.
0: Igen, aki most szembesül a diagnózissal, az egy olyan sokos állapotban van, hogy annak nem tudom, tudok-e üzenni, mert nem fogja meghallani. De akik a közelében vannak hozzátartozók, ők biztos, hogy meghallják, úgyhogy nekik üzenem, hogy ha már úgy látják, hogy befogadóképes az illető, akkor mindenképpen mondják el neki, hogy ez egy ugyanolyan betegség, mint az összes többi krónikus, ebből meg lehet gyógyulni, hogy nagyon sok hiteles ember van, aki ebből meggyógyult. Be tudjuk nekik mutatni őket, beszélgethetnek velük, hogy ők hogy csinálták. Keressenek minket, nézzék meg a regea.hu weboldalt, hívjanak fel engem, fogunk tudni segíteni.
1: És még egy pár percünk talán van, a hozzátartozóknak a szerepe is nagyon-nagyon fontos, erről nem beszéltünk az imént. A hozzátartozóknak mit lehet tanácsolni, hogyan viselkedjenek egy diagnosztizált családtagjukkal?
0: Azt gondolom, hogy nekik sokkal nehezebb dolguk van, mint egy betegnek, mert a beteget viszi a mókuskerék, tudja, hogy hova kell mennie, tudja, hogy mit kell tennie, mi a következő lépés, a hozzátartozó tehetetlenül nézi, és nem sokat tud segíteni. Hát lehet, hogy furcsa lesz, de én azt üzenném elsősorban, hogy ne vegyenek fel egy maszkot, ne próbáljanak úgy tenni, hogy mindig pozitívnak kell lenni, mindig azt kell gondolni, hogy ő meg fog gyógyulni, hogy nem mutathatják a kétségbeesésüket, a rossz érzéseiket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon embert próbáló időszak, egy krízis időszak, de ebből, ha ügyesen jönnek ki, ebből egy hatalmas kapcsolatépítés lehetséges majd. Használják föl, legyenek őszinték és hitelesek.
1: Tehát nyugodtan lehet mondani a beteg igen. hozzátartozónknak, hogy igen, ebbe a én betegségbe többen meghaltak, igen. de te meg fogsz gyógyulni.
0: Minden megteszünk érte, így van, de hogy mondhassa ki ő is, hogy igen, időnként félek, és elkeseredek, és a beteg is kimondhassa. Ne kelljen titkolózás, nagyon sok energiát elvisz, ne kelljen titkolózni, úgy tenni, mintha.
1: Nagyon szépen köszönöm Fodorné Vince Annának, a Regea Alapítvány vezetőjének, hogy itt volt velünk, és nem a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Simonton terápiáról beszélgetett Fodorné Vince Annával, a Regea Alapítvány vezetőjével, pszichológussal, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a 43-as kilométernél a Galga pihenő helyet a Vásáros-Namény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. Burkolatfelújítás zajlik a 60 nyugat csomópontnál. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál a főváros felé vezető oldalon útszűkület van érvényben, a csomópont lehajtóágát azonban már visszaadták a forgalomnak. Befejezték a felújítást és visszaadták a forgalomnak az M3-as autópályát Gyöngyös térségében, így megszűnt az átterelés. Vásáros-Namény irányába a csomóponti ágak is használhatók, újra fel lehet hajtani a strádára, és közvetlenül le lehet hajtani a 3-as főútra. Budapest felé a sávelhúzásos terelés még érvényben van, ami miatt a főváros irányába a lehajtóág egyelőre nem használható. A 3-as főúton Kápolna átkelési szakaszán a 111-es kilométernél építési munkák miatt napközben több alkalommal a félútpályát lezárják és jelzőrök irányítanak. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, Máji felé a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4-sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. A 26-os főúton Miskolc belterületén a Székesegyház és az Álmos utca között 300 méter hosszan útépítés miatt mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 33-as főúton Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es és a 108-as kilométer között útépítés miatt útszűkületre alkalmanként sávzárásra kell számítani. Az alsóbrendű utak tekintetében Heves megyében a Hortot Csánnyal összekötő úton átépítik a vasúti átjárót, ezért azt reggel 6 órától néhány napra lezárják. A forgalmat sárga táblákkal jelzett útra a 3-as és a 32-es főút felé terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel mínusz 3 és plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban, főleg a Dunától keletre lévő fagyzogos tájakon lehet gyenge fagy is. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten cseperekhet gyengén az eső. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel mínusz 1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken a fátyol és gomoly felhők társaságában sok napsütésre készülhetünk, esernyőkre ezen a napon sem lesz szükség, számottevő eső sehol sem fog esni. Keleten megélénkülhet az északi légmozgás. Hajnalban mínusz 2 és plusz 8 fok, míg a legmelegebb órákban 14 és 19 fok várható. Szombaton napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. A légmozgás mérsékelt marad, a minimum mínusz 2 és plusz 8, a csúcsérték 15 és 20 fok között alakulhat. Vasárnap is napos idő ígérkezik, fátyol és gomoly felhőkkel. de az ország keleti felén néhol zápor is előfordulhat. Az északias szél megélénkül. Hajnalban -1 és +9, délután 15 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, és lecsengő szakaszában van a parlagfűszezon is. A parlagfű pollen koncentrációja országosan az alacsony közepes szintre csökkent. A száraz idő visszatértével a következő napokban a koncentráció kismértékű emelkedése várható, ismét több felé megjelenhetnek enyhe allergiás tünetek. A parlagfűszezon csúcsidőszaka során felhalmozódott pollenszemek miatt beltérben magasabb lehet a pollen koncentráció, mint kültéren. Javasolják az allergiásoknak, hogy nedves takarítással, a lakástextilek mosásával távolítsák el a belterekben felhalmozódott pollent. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm és útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, továbbá a rézgyom és a szerb tövis pollenszemei is. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverset.

0: Kányádi Sándor, felemás őszi ének. Építsd föl minden éjszaka, építsd föl újra s újra, amit lerombol benned a nappalok háborúja. Ne hagyd kihújni a tüzet, a százszor szétrugottat, szítsd a parazsat, nélküled föl újra nem lobokhat. Nevetségesen ismerős minden, mit mondtam s mondok. Nehéz nyarunk volt, itt az ősz, s jönnek a téli gondok. Már csak magamat benned, és magamban téged óvlak. Ameddig célja volna még velünk a fönnvalónak.
1: Kányádi Sándor Felemás őszi ének című versét Fehér István mondta el. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalambfalván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezi fel, 1950-ben a bukaresti Ifjú Munkás című lapban közli első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent György István színművészeti főiskola hallgatója, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanul. Itt szerez magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelenik meg első verses kötete, A virágzik a cseresznyefa. 1951-től 1952-ig az Irodalmi Almanak segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa is. 1955 és 60 között a Dolgozó nő, majd 1960-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője. 1958-ban megnősül, felesége Ticsi Mária Magdolna tanár, szerkesztő. Kányádi tevékenyen részt vállal az irodalmi életben. 1967-ben utazik először nyugatra, Bécsben megtartja a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordul Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vesz részt. 1992-ben Izraelben mutatja be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívják a rotterdami nemzetközi költő találkozóra, de nem kap útlevelet, ezért tiltakozásul kilép a romániai írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazzák, 2014-ben a Nemzetművésze címmel tüntetik ki. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kossuth és Széchenyi díjbizottság tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápát kedden délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szent Szék. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért.

0: 14. Leó pápát kedd délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szent Cég. 14. Leó pápa október 13-án kedden 13 óra előtt megérkezett a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházba, ahol kedden délután műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta, a tüdejében felfedezett góc eltávolítása céljából, közölte a Szentszéki sajtóiroda. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. A Szentatyát a délutáni órákban operálta meg a mellkas sebészeti orvoscsoport, amelyet Stefano Margaritora professzor vezet. A pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával személyesen tájékoztatta a híveket arról, hogy az orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható gócot fedeztek fel a tüdejében. Az orvosok javaslatára beleegyezett annak műtéti eltávolításába, és a hívek imáit kérte. A Szentszéki sajtóiroda közleménye szerint a beavatkozásról és a Szentatya állapotáról kedd este adásunk után adnak további tájékoztatást. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapsal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcstalálkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosságban elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse, a szinódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a kereti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kiallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kilagatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vonna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyala imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolta Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy erre bíborost már fiatal áldozópapként a Szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a Szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. Püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafüzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus kemény szavakkal ostorozza a farizeusokat és a törvénytudókat képmutatásuk miatt. Úgy látja, hogy látszólag ugyan teljesítik az isteni parancsokat, mégis elvész belőlük az irgalom, az igazságosság és az Isten iránti szeretet. Tizedet adnak a legkisebb terményekből, miközben elhanyagolják a törvény lényegét. Jézus határozottsága indokolt, mert a képmutatás nem csak hamis, hanem fertőző is. Aki képmutató, az úgy viselkedik, mintha minden rendben lenne, miközben a szíve üres. Ez veszélyes, mert másokat is megtéveszt. Olyan, mintha lelki maszkot hordana, és közben elvárná, hogy mások is ugyanilyen álarcot viseljenek. Jézus nem az aprólékos szabályokat kéri számon, hanem az ember szándékát. Van-e bennünk együttérzés, igazságosság, őszinteség? A törvénytudók terheket rónak másokra, de maguk nem mozdítják azokat. Ez a vallásosság ma is kísért, olyan keresztények képében jelenik meg, akik másokon számon kérik a hibákat, de maguk nem engedik, hogy Isten átalakítsa őket. A vallásos külső mögött nincs élő kapcsolat az Atyával. Jézus nem az elég jól teljesítő vallásos embert keresi, hanem azt, aki nyitott a megtérésre, aki hajlandó letenni az álarcot és a jelmezt. Ne elégedjünk meg a látszattal, ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem egyedül Istennek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartási énekei a következők. A Szentvagyuram 221-es, a Szentvagyuram 112-es, végül pedig a Szentvagyuram 233-as számú énekének C-vers szaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szentvagyuram 221-es, a Szentvagyuram 112-es, végül pedig a Szentvagyuram 233-as számú énekének C-vers szaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban kedves testvérek, a mai reggeli szent misénket elhunyt Körösi Béla lelki üdvösségéért szeretném felajánlani. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket is, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulattal.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, vezessen benneteket a Szentlélek, akkor nem vagytok alávetve a mózesi törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonasság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlóak. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcsei viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaik együtt. Ha lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj nektek is, törvénytudók, elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban Jézus Krisztus, ahogy szoktunk mostanában hallani az evangéliumokban, még egyszer elég nyersen és őszintén korholja a farizeusokat és a szadduceus, a törvénytudókat. Még nem nem tartja magát akkor se, amikor vendégségben van. Ahogy hallottunk, itt egy farizeus lakomájában van, és az asztalnál ülőkhöz mondja ezeket. Tehát együtt étkezik velük, és hát az első dolog, ami ebből én értelmezem, az az, hogy Jézus Krisztus nem engedte, hogy az érzelmek irányítsák az ő nyilvános működését. És lehet, hogy nekünk nincs ilyen tulajdonságunk. Ilyen, mivel emberek vagyunk, nagyon sokszor lehet, hogy azért nem szólunk, azért nem szeretnénk egy konfliktus helyzetbe lépni, mert nem szeretnénk, hogy a másik, aki éppen hibázik, az utána konfliktusba kerüljön velünk, vagy ítéljen, megharagudjon ránk. Jézus Krisztus mindettől nagyon szabad volt. Tehát nem korlátozta őt mindez. És hát kérjük az Istentől ezzel kapcsolatban, hogy legyünk mi is szabadok. Mindig nehéz megtalálni a hangsúlyt, vagy az egyensúlyt, meg a helyes utat, a helyes javítást, amikor kell, meg a jó szándékkal kell mindig tenni, de ez egy nagyon fontos adottság, ez a szabadság, amit Jézus Krisztus mutat itt, és ez keresztényi adottságnak tartom, hogy nem engedni, hogy másoknak a véleménye irántunk az korlátozzon bennünket, a szabadság. És hát a másik, ami mindig jut eszemben, amit amikor korholja a farizeusokat, az az, hogy ugye az a képmutatás az volt a, talán a legnagyobb bűn ezeknek a vallási vallásos embereknek, akik mindenben ügyesek voltak, mindenben követték az Isten parancsait, csak megfeledkezték arról, hogy az Istennek a parancsainak a szíve, az, ami fönntartja az egész törvényt, az az irgalom, az az Istennek a szeretete és az embertársnak a szeretete, és ők ezt elhanyagolták. Kérjük Istentől az, hogy mi se essünk ebbe a csapdába, amikor mint keresztények arra törekszünk, hogy minden napjainkban megtartsuk a parancsolatokat, meg igyekszünk a jót cselekedni, hogy a lényeg az, amit itt mond Jézus Krisztus az elején, ne hanyagoljuk az igazságot és az Isten szeretetét, mert ez a szíve a törvénynek, és ezért kaptuk. Amen. Imádkozzunk Úrunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Az egyház pásztoraért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Elhunyt Béla testvérünkért, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit, és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke. Ezért összes szentjeid ujjongó szívvel áldanak, most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt. Örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és ünnel valljuk támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség
1: köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy haj nélkülbe jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérve kérünk fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiad szent testével és vérével tápláz, tégy minket az isteni élet részesévé. Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk,
1: mi hálvák sírunk előtted,
0: kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre, közölte a Vatikán. A beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt, a szövettani vizsgálat megerősítette a daganat diagnózisát. A pápa 3 órán át volt a műtőben, maga a beavatkozás közel 90 percig tartott, a szentatya a műtétet követően problémamentesen ébredt. Ma tartják a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternye Csaba főpásztor celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti majd, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, majd hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőben közvetíti majd ezt az eseményt is. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyereknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként 25 forintos jövedékkiadó visszatérítést kaptak. Jóváhagyta az országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. A TISZ előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást. Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, ugyanakkor Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében, közölte Donald Trump amerikai elnök Washingtonban. Egyúttal védelmébe vette az Oroszországgal kötött gázolaj megállapodást is. Az ukrán államfő szerint az ország hadereje az amerikai elnök javaslatának megfelelően leállította az oroszországi olajfinomítók elleni támadásokat. Ugyanakkor kiemelte Volodymyr Zelenszky, hogy Moszkva változatlanul csapásokat mér az ukrán energetikai létesítményekre. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd néhol, sokfelé lesz élénk a szél. A csúcshőmérséklet délutánra 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Szent Kallixtusz pápa vértanú. A keresztény üldözések mintegy 300 évig tartottak. A keresztények csak Nagy Konstantin császár híres milánói rendelete után, tehát 313 után lélegezhettek fel, jöhettek ki a föld alól, a katakombákból, és építhettek templomokat, vállalhattak közéleti szerepet. Szent Kallixtusz a harmadik század vértanú pápái közé tartozik. 217-től 222-ig irányította püspökként a római egyházközséget. Sok tájékoztató adatunk van ugyan róla, de a hagyományban óvatosan külön kell választanunk a búzát a szalmától. A korabeli tudósítások a művelt római paptól, Hippolytusztól valók, aki minden bizonnyal nem volt barátja a római püspöknek. Egyes kutatók szerint ellenpüspök. Kettejük személyes viszonya minden esetre olyan volt, hogy Hippolytusz nem tudott tárgyilagos képet rajzolni Kallixtuszról. A lényeg a következő. Kallixtusz rabszolga származású volt. Zeferin püspök alatt a római egyházközség diákonusa lett. Mint ilyennek, főleg gazdasági és pénzügyekkel kellett foglalkoznia. Jól értett ehhez, s így tekintélyre és tiszteletre tett szert. A Via Appia Antica temetője is hatáskörébe tartozott. Máig is a nevét viseli, Kallixtusz katakombák. Zeferin halála után a diákonust Róma püspökévé választották. Mint püspök nehéz feladatok előtt állt. A római egyházközséget is megosztotta Sabellius Tév tanítása, aki túlságosan hangsúlyozta Isten egységét, s az atyát, fiút és a szentelket csak az egyetlen istenség megjelenési formáinak értelmezte. Kallixtusz kiközösítette Sabelliust és követőit. Még nyomasztóbbak voltak a gyakorlati lelkipásztorkodás kérdései. A vezeklés, a megbocsátókészség határa az egyházban és a házassági erkölcs. A növekvő egyházközség kérdései voltak ezek lelkipásztoraihoz. Szemben állt egymással a rigorizmus, mereven szigorú erkölcsi felfogás, és az ember átlagos teljesítő képességét tekintetbe vevő józan mérlegelés. Kallixtusz az utóbbi álláspontot képviselte. Ez azonban egyáltalán nem csak elismerést hozott neki, mégis ez volt az út, amelyet az egyház tovább járt egészen Ágoston nagy kijelentéséig, hogy a földi időben élő egyház corpus per mixtum, bűnösök és szentek közössége. Kallixtusz főapostoli tekintélye folytán kimondta, hogy a hittagadókat, gyilkosokat és házasságtörőket is kellő vezeklés után vissza lehet fogadni, az özvegynők másodszor is férjhez mehetnek. Hitte és vallotta, hogy az elkövetkező századokban az egyháznak és a pápának az irgalmas szeretet útján kell járnia. Kallixtusz haláláról nincs megbízható tudósításunk. A 354-es római kalendárium vértanúnak nevezi. Ma is, mint pápának és vértanúnak üli meg emléknapját az egyház október 14-én. A szentmisében így imádkozunk. Jóságos Istenünk, hallgass meg néped könyörgését Szent Kallixtusz pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közben járására szüntelenül segítsd egyházadat Krisztus a mi Urunk által.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Ó, Szent Szűz! A te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istálóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Ma és holnap végvári konferencia lesz az EGRI Várban. A kétnapos végvári konferencia 20 előadásban vizsgálja a várak és a környező városok kapcsolatát a 16. és 18. század háborús és békés időszakaiban. 1982 óta rendezi meg a Dobó István Vármúzeum a vártörténeti műhellyel közösen a végvári konferenciákat, melyek minden alkalommal az oszmán hódítók ellen kiépített 16.-17. századi magyar végvári rendszer egy-egy lényeges vonatkozását vizsgálják. Idén a témajeles kutatói 20 előadás keretében vitatják meg a várak és a környező városok összetett kapcsolatrendszerét, többek között, hogy a katonai jelenlét, a védelmi funkciók, a háborúkkal járó gazdasági kihívások miként alakították a civil lakosság mindennapjait, a városi önigazgatást, valamint hogyan változtak a várak és városok funkciói, a polgárság és katonaság viszonya a visszafoglaló háborúk után. A konferenciáról részleteket az egrivár.hu oldalon olvashatnak. Ma 18 órától rendezik meg az EGRI Városházán a Városházi Esték első felvonását. Személyes vallomások és élő zene Endrei Judit és Gonda László vezetésével, Szing Viki és Domoszlai Sándor közreműködésével az EGRI Városháza dísztermében. A tavalyi líceumban rendezett Zene Szó című műsor átütő sikere inspirálta őket a sorozat folytatására. A közeljövőben 3 előadást élvezhet az EGRI közönség a Városházi Esték keretében, ahol a személyes vallomások és az élő zene találkoznak egy tapasztalt televíziós legenda vezetésével. A helyszín kiválasztásában fontos szempont volt, hogy a rendezvényeket elsősorban a város lakosságának szánják, erősítve a helyi közösség identitását. Az est során kísér a Gonda Music Band. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Magyarország rejtett zenei kincsei címmel koncertet hallgathatnak október 15-én 19 órától az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében. Az Erdődi Kamara Zenekar hangversenye. Fedezzék fel együtt a magyar zenetörténet elfeledett remek műveit egy különleges koncerten az EGRI Liceum dísztermében. A Magyarország rejtett zenei kincsei című koncert különleges utazásra hív. Olyan művek csendülnek fel, amelyek a magyar és ezen belül az EGRI zenei örökség kevéssé ismert, mégis páratlanul értékes darabjai. A zenekar legfrissebb kutatásai alapján a műsorban 4 mű is felcsendül az EGRI Főszékesegyházi Levéltár gyűjteményében őrzött kották közül. Október 15-én 19 órától tehát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében Magyarország rejtett zenei kincsei címmel koncertet hallgathatnak. Október 16-án 16 órától távfőszolgáltatás napja és erőművek éjszakája lesz a Felsővárosi Fűtőműben. Az EVAD ZRT Felsővárosi Fűtőművében ingyenes fizikai és kémiai kísérleti bemutatók, valamint vezetett üzemlátogatások mutatják be az energia és a távfőszolgáltatás világát. Energetizáló fizikai kísérleti sót is láthatnak a Csillagvizsgáló és a Tudományos Élményközpont munkatársainak interaktív bemutatóján. Energikus kémiai kísérleti só is lesz, melyen lélegzetelállító reakciók és titokzatos füstfelhők várják a kíváncsi felfedezőket. Látogassanak el tehát október 16-án 16 órától a Felsővárosi Fűtőműbe Egerbe a tevőszolgáltatás napja és erőművek éjszakájára. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leópápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre, közölte késő este a Vatikán. Eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt, a szövettani vizsgálat pedig megerősítette a daganat diagnózisát. A Szentatya a műtétet követően problémamentesen ébredt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai az elmúlt órákban, elmúlt napokban is imáikban hordozták a Szentatyát. Közleményükben azt írták, bíznak a mielőbbi gyors és tartós felépülésben. Hálát adunk az orvosi beavatkozást és kezelést végző személyzetért, egyben Isten áldását kérjük további munkájukra. Kérünk minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban foglalja imáiba Leó pápát. Imádkozzunk együtt Róma püspökéért, hogy továbbra is derűvel, bölcsességgel és jó erőben tudja vezetni Isten népét, a szeretet, az igazság és a béke útján. Bízunk benne, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait újra teljes egészében tudja majd fogadni a novemberben esedékes ad limina látogatás során. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását Szentatyák mielőbbi felépülése érdekében, írta az MKPK. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta el Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvény sorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyereknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként plusz 25 forintos jövedékiadó visszatérítést kapnak. Jóváhagyta az országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, a TISZA előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást. Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, ugyanakkor Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében, közölt az amerikai elnök Washingtonban. Donald Trump egyúttal védelmébe vette az Oroszországgal kötött gázolaj megállapodást. Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény nem történt az ügyben, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov a Brüsszel és Kijev által is bírált orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást a kétoldalú együttműködés kölcsönösen előnyös elemének nevezte. Az ukrán államfő szerint az ország hadereje az amerikai elnök javaslatának megfelelően leállította az oroszországi olajfinomítók elleni támadásokat. Ugyanakkor Volodymyr Zelenszkij kiemelte, Moszkva változatlanul csapásokat mér az ukrán energetikai létesítményekre. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. Rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. A rendfőnökök nemzetközi uniója a 14. Leópápa felhívására csütörtökön világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért, a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Az imádságban a rendfőnöknők nemzetközi uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni holnap 14 óra 30 perckor, valamint követhető lesz rádiónkban is. Ma tartják a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményén Ternyák Csaba érsek mutat be szentmisét a Szent Család templomban délután 13:30-kor. Ezt rádiónk és a TV YouTube csatornája közvetíti. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
5: Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
9: Legyen sok új barátod.
10: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
11: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
12: Itt csak fiúk vannak.
13: Együtt tanulunk megénekelni.
14: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
15: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
16: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
17: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
18: Napköszöntő. Reggeli magazin.
19: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. október 14-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Nátrán István és Somogyi Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. Mai vendégünk Fajcsák Dénes, az ARCT építésstúdió vezetőépítésze, Hevesvár megye volt állami főépítésze, akivel a szakmáról, elkészült munkáikról és elismeréseikről is beszélgetünk. Következzen egy részlet az adásból.
20: Szerintem a mi szakmánknak a legszebb része az, hogy nincs megállás, tehát hogy valahogy szerintem nem mondhatja ki az építész, hogy ő készen van, vagy hogy ő már egy kész építész. Még most is a 40 éveimnek a vége felé még zöldfülű fiatal építésznek számítok, tehát ebbe az a szép, hogy az ember a haláláig tud fejlődni, meg tud újat tanulni.
19: 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban folytatjuk beszélgetésünket Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával. A riporter Klész Beáta. Ajánlónkat hallják.
1: Ez a Zeus törvénye, ez így ebben a formában, azt hiszem az eposzban nem szerepel, illetve nem ilyen hangsúlyosan szerepel. Nincs egy ilyen aranyszabály az eposzban, hogy Zeus törvénye, hogy be kell fogadni mindenkit és így a kérőket is. Nagyon erősen létezik viszont az eposz világában, és ez igaz, a Zeusnak, mint a

0: emberek, akik meghallgatják a dalokat, mindenki rá tud kapcsolódni egy-egy dalra. Van, aki a szomorúságát érzi benne, valaki vidámságot, úgyhogy ezek a jó visszacsatolások, amikor csillogó szemeket látok a közönség felől.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban a jog és a birtokvédelem a téma. Ajánlunkban dr. Hegedűs Ákos bíró szólal meg.
2: A jegyzőnek mindig fejtörést tud okozni egy-egy érdekesebb birtokvédelmi ügy, még akkor is, ha azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán a jogi szabályozás nem sokat kedvezett a jegyzői birtokvédelemnek. Azt gondolom, hogy sok szempontból talán visszafejlődött ez a terület, de talán majd egy újabb jogalkotás újabb lendületet fog ennek adni. Én bízom abban, hogy nagyobb szabadságot kap a jegyző ezen ügyeknek a elbírálására.
1: Ezt követi a Lélekszav, amelyben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. Október 16-án van a kenyér világnapja. Ezen apropóból a mai adásban a kenyér történetéről, a kenyérsütésről és a világnap kialakulásáról is beszélget Farkas Ferenc négy gyakorló háziasszonnyal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
3: Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek. Szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértisztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten, segíts!
1: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Kányádi Sándor Felemás őszének című versét Fehér István előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent első Kallixtus pápáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Karinti Frigyes és Bő Maranka viharos szerelmét ismerhetik meg, dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután 13 óra 30 perctől érseki szentmisét közvetítünk a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkinapról, Kazinc Barcikáról. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk Fajcsák Dénes, az Arkt Építés Stúdió vezetőépítésze, Hevesvár megye volt állami főépítésze, Hevesvár megyei Prima, Szendrői Jenő, Molnár Péter és Ybl Miklós díjas építész. Műsorunkban beszélgetünk a szakmáról, elkészült munkáikról és elismeréseikről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy eljött ma reggeli műsorunk vendége Fajcsák Dénes, akivel arról fogunk beszélgetni itt a műsoridő elején, hogy hogyan is indul az építészeti karrier, hogyan dönti el valaki, hogy szeretne építész lenni, és erre milyen lehetőségei vannak. Még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Én nem tudom, hogy kinél hogyan dől el, hogy építész lesz. Én magam nem tudom már visszafejteni, hogy mikor fogalmazódott meg, de gyerekkoromban én már úgy választottam gimnáziumot, hogy én onnan a Műszaki Egyetemre megyek biztosan építésznek. Tehát az Egri Szilágyi Erzsébet gimnáziumba úgy érkeztem speciális matematika tagozatra, hogy onnan biztos, hogy műegyetem lesz az irány. Az épületek szeretete, illetve az épített környezetnek hát nem mondom, hogy állandósága, mert most közben rájöttem építészként, hogy semmi sem állandó, minden változik. De valahogy az utókornak a visszamaradó épületek egy embernek a munkásságából, ez a lenyomat az, ami talán engem ebbe az irányba terelt. Nagyon szerettem ugye Egernek a régi épített környezetét, ott mindenki szereti ugye a barokkvárost, és én gyanítom, hogy ebből fakadóan választottam ezt a hivatást, vagy szakmát. Hogy mik a lehetőségei most már Magyarországon, én ugye a 90-es évek végén kezdtem a Budapesti Műszaki Egyetemen a tanulmányaimat, akkor a Műszaki Egyetem volt az egyedüli egyetem, és főiskolai képzésekben lehetett elsajátítani a szakma csinyát, bindját. Azóta rengeteget változott a felsőoktatás. Azt lehet mondani, hogy Budapest mellett három vidéki központ oktatja az építészeket. Debrecen, Győr és Pécs központtal alakultak ki nagyon jó iskolák, akik most már szintén azt lehet mondani, hogy minőségi képzésben engedik útjára a újabb generációt, illetve Sopronban is van egy ilyen kisebb létszámú képzés, de ott inkább ez egy ilyen mellékvágánya a képzésnek. És hát a magyar építészképzés egyébként nagyon magas színvonalú, tehát az itt innen kikerülő mérnökök egyben mérnöki és építészeti gondolkodásmóddal is bővülnek. Külföldön ez valahogy differenciálva van, tehát vannak az építésztervezők és a szerkezettervezők, ott élesebben elválik, tehát az építészek inkább dizájnerek, és nem feltétlenül látják a következményeit annak, amit ki gondolnak, és akkor ez már a szerkezettervezők marad ez a feladat. Nálunk ez összekötődik, ez bizonyos projektekben jó, hogy az építésznek van olyan irányú tudása is, amiben látja azt, hogy hogyan lehet megvalósítani. Néha megkorlátként jelenik meg, hát ez attól függ, hogy éppen milyen szituációról beszélünk.
1: Nem vonzott a Budapest, hogy ott maradjon és ott dolgozzon?
2: A 90-es évek végén, a 2000-es évek elején még Budapest azért nem az a város volt, mint most lett itt az elmúlt 20 évben. Ez az egyik dolog, tehát én nem vonzódtam a nagyvárosokhoz. Másrészt a diákkorom, meg a gyerekkorom Eger léte az olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy bennem tök egyértelmű volt, hogy ha megszerzem a diplomát, akkor haza akarok költözni, és a városért, meg a régióért szeretnék dolgozni. Utána volt szerencsém 2011-ben egy több hónapos barcelonai ösztöndíjat elnyerni, ahol rájöttem, hogy igazából nem a nagyvárosokkal van problémám, mert Barcelona egy teljesen más léptékében, tehát a népességét tekintve ugyanakkor, mint Budapest, de sokkal sűrűbb, viszont az emberekre van tervezve, és akkor rájöttem, hogy tudnék én, vagy akár el tudnám képzelni az életemet nagyvárosba, de Pesten biztos, hogy nem, tehát Pesten vonzott, viszont úgy hozta az élet, hogy Egerben maradtam, járom a nagyvilágot, tehát nagyon sok helyen megfordultam az elmúlt 5-6 évben, szerencsémnek köszönhetően, de szeretek hazatérni. Az Egernek a nyűgjeivel, meg a hátrányival együtt. Azért ezt hozzáteszem.
1: Na, hogyan formálódik az önszemlélete, vagy hogyan formálódott, és mi formálta? Kell-e utánképeznie magát bármilyen szempontból egy építésznek?
2: Szerintem a mi szakmánknak a legszebb része az, hogy nincs megállás, tehát hogy valahogy szerintem nem mondhatja ki az építész, hogy ő készen van, vagy hogy ő már egy kész építész. Még most is a 40-es éveimnek a vége felé még zöldfülű fiatal építésznek számítok, tehát ebbe az a szép, hogy az ember a haláláig tud fejlődni, meg tud újat tanulni, főleg úgy, hogy olyan dinamikusan változik és fejlődik a világunk, hogy az a tudás, amit mondjuk 25 éve az egyetemen összeszedtem, az már nagyon sok tekintetben aktualitását veszítette, tehát az innovatív fejlesztéseknek köszönhetően maga ez az iparág, az építés, ez olyan gyorsan fejlődik, hogy itt nem lehet kijelenteni, hogy valami maradandó vagy végleges. Arról nem is beszél, hogy mivel nagyon gyorsan változik a világunk, meg gyorsul, ez igazából sajnos rányomja a bélyegét a munkánkra is, mert egyre dinamikusabban kell a tervezést is kezelni. Tehát nagyon sokszor a megbízás indulásától egy tervnek a leadásáig, tehát kvázi a kivitelezés megkezdéséig annyi minden körülmény változik, meg információ, hogy rengetegszer kell újra gondolni, vagy újra gombolni egy-egy projektet, úgyhogy itt folyamatos változásba kell. Tehát egy biztos, hogy minden változik.
1: Említette ezt a szót, hogy emberléptékű volt Barcelona. Hogyan tekintünk egy városra? Mitől lehet az emberek szempontjából komfortos egy város, akár építészeti szempontból?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, de a legfontosabb az, hogy a városnak az üzemeltetői szakemberek bevonásával a városlakókra szabják a várost. Tehát, hogy megvizsgálják a tényleges igényeket, és a városnak a működése, és ez akár jelenteti azt is, hogy a szemételszállítás, vagy a reggeli takarítás, tehát például a Barcelonát minden hajnalban felmosták az éjszakai bulik után, és ez nem feltétlenül egy épített környezeti beavatkozás, hanem maga a város üzemeltetés szempontjából egy olyan szemlélet, amely alapján az ember azt érzi, hogy jó ebbe a közegbe élni, mert hogy figyelnek akár az ilyen részletekre is. De ez nagyon sok mindentől függhet, tehát a infografikai, tehát a mai világunk vizuálisan nagyon túlterhelt. Tehát a közlekedésnek, a gyalogos, a kerékpár és a autóforgalomnak olyan hozadékai lettek az elmúlt évtizedekben, táblákban, meg a reklámfelületek, hogy egyszerűen a városban egy önkormányzatnak ezekre oda kellene figyelni, vagy oda kell figyelni, hogy valamilyen úton módon ezeket szabályozza, hogy ne legyen túlterhelt a lakók számára, és ezt mind tervezni, vagy szervezni szükséges. És Barcelonában ez a vizuális kultúra, ez nagyon magas szinten van, tehát a spanyol építészet, meg a portugál építészet is a svájcival együtt Európában kiemelkedő, tehát azt lehet mondani, hogy a top 3. Úgyhogy ilyen szempontból óriási élmény volt, hogy nekik mondjuk egy tábla elhelyezés, vagy egy térburkolatnak a végig gondolása, az, hogy ki hova ül, hova kerülnek a leülő alkalmatosságok, hol vannak árnyékos területek, hogy vannak a zöld felületek kialakítva, a személygyűjtőknek a megkülönböztetése, vagy az egységes jelrendszere, hogy nem csak egy termék van kiválasztva, hanem ez végig van gondolva, vagy mondjuk a településen az hogy megy végig a különböző utcabútorok tekintetébe. Ez nagyon fontos, és ezt mondjuk nagyon hiányolom akár Eger, akár Magyarország sok települése vonatkozásában.
1: Eszembe jutott a Sagrada Familia, és erről kapcsolódnék oda is, hogy tervezői szemmel hogyan tekint bizonyos épületekre maga a tervező. Tehát, hogyha külföldön jár, akkor mi az, ami megragadja először? Akár a Sagrada Familiát is emlegethetjük, hogy ott mit érez egy tervező?
2: Én leginkább semmit. Tehát az a baj, hogy hozzám például ez a műfaj, tehát Gaudit nem lehet elvitatni az érdemeit, de én a mai világban egy 150 évig épülő templommal nem nagyon tudok azonosulni. Tehát biztos szükség van ilyen épületekre, de hogyha belegondolnánk, hogy mondjuk minden építész ilyen önmegvalósítással építene középületeket, akkor azt hiszem elég sok önkormányzat vagy kormány menne tönkre. Tehát kell egy-két ilyen ikonikus épület, de nem ezzel kell általánosítani az építészetet, meg az épített környezetet. Én, ahogy haladunk előre az időbe, egyre jobban abba hiszek, hogy minél kevesebb beavatkozással kellene a Földön jelen lenni az emberiségnek, mert van egy túlnépesedési problémánk, és a bolygónk már nem nagyon bírja el egyébként azt, amit az emberi beavatkozásban az elmúlt 50-80 évben elkövettünk, sőt, hát hogyha visszatekintünk, akkor ugye az ipari forradalomtól kezdve. Tehát ennek a egyenes következménye most a klímaváltozás, amelyre majd reagálni kell az emberiségnek, de ez most úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyon jó befűtött gőzmozdonyként robogunk előre, és lehet, hogy már nem kellene fűteni a kazánt, mert még így is sokáig el fog vinni minket ez a mozdony. Tehát szükség van, egyébként magyar párhuzamot akarunk vonni, akkor a Gaudival nyugodtan egy napon lehet említeni Makovec Imrét is, aki ugye nemzeti építészünk egy bizonyos tanok szerint. Szükség van az ő épületeikre, de látjuk azt, hogy nagyon nehéz a fenntartásuk, nagyon költséges ezeket az épületeket megépíteni, az utógondozásuk rengeteg figyelmet és rengeteg pénzforrást igényelnek, de szerintem nem ez a jövő, meg nem ez kell, hogy az általános legyen. Tehát ezek inkább ilyen számomra szoborszerű épületek, amelyeket egyszer jó, ha az ember elmegy megnézni, élmény, hogy a kreatív elme ilyet létre tud hozni, de ezek nem hétköznapi szinten értelmezhetőek. Tehát én sokkal jobban szerettem az olyan beavatkozásokat, ahol az ember és a környezetnek a szimbiózisa meg tud maradni, nem avatkozunk be egy környezeti szituációba, hanem megpróbáljuk azt mondjuk megélni.

0: Akkor tehát összességében mitől lehet fenntartható egy épületnek a tervezése?
1: Ha meg se épül. Nem, nincs fenntarthatóság, tehát én úgy gondolom, hogy a jelenlegi létformánk, ahogy élünk a Földön, az nem fenntartható. És ebből kifolyólag az építészet vagy egy épület nem tud fenntartható lenni, mert azzal, hogy megépítjük, a nyersanyagoknak a kitermelése, azoknak az összeállítása, utána az üzemeltetés és az utóélete nem tud fenntartható lenni, ezt meg kell érteni. Ez most egy olyan kiskapu vagy marketing fogás, ami mögé próbál maga az iparág, meg a különböző termékgyártó cégek bebújni, hogy valami fenntartható. A gépész, meg elektromos barátaim, kollégáim mondják azt, hogy ez a legzöldebb energia, amit nem használunk el. Ez ugyanígy az épületekre is igaz. Tehát, ha Magyarországra, vagy akár Egerre vetítve nézzük ezt, fogy a lakosság minden vonatkozásban, akkor azt jelenti, hogy Magyarországnak a csúcs lakossága, ha jól tudom, 1980-as években volt, azóta folyamatosan csökken, akkor az 1980-as épített környezeti terület az elvileg, hogy elégnek kellene, hogy legyen, tehát nem kellene új épületeket építeni, ami természetesen nem igaz, tehát kell, viszont a régieket nem szabadna hagyni, hogy kallódjanak, nagyon sok üresen álló épületünk van, ezeket kellene revitalizálni, visszakapcsolni a városoknak, a településeknek a véráramába, használni, mert ez tud egy kicsit a fenntarthatóság irányába mutatni, de még ezek sem fenntarthatóak.
0: Van ennek egy szívügye, ami az elnéptelenedő falvakkal hozható összefüggésbe. Mi ez, és miért szívügye?
1: Szívügye, mert azt nem tudom, de foglalkoztat a kérdés, hogy állami főépítészként dolgoztam 8 évig a kormányhivatalba, és 121 település szakmai felügyelete tartozott hozzám, és akkor szembesültem, amikor elkezdtem ezt a munkát, hogy mennyire magára vannak hagyva egyébként a települések, a kis települések szakmailag. Eleve kevés az építész, tehát most jelenleg a Heves vármegyei építész kamara tagságában talán 131 néhány fő van. Ezt, hogyha megnézzük, hogy a megye lakossága mennyi, ez 300 ezer, a lebontva nagyon kevés, ez a 144 is kevesebb fő, és a főépítészi jelenlét meg még kevesebb volt. Tehát település tervező egyébként most jelenleg azt hiszem a kamarai tagságban Heves megyében nincs. Tehát ez eleve elgondolkodtató, hogy szakmailag a kis településekre már nem jut el szakember, és ők a saját módjukon, a saját tudásuk szintjén oldanak meg nagyon sok mindent, és az a baj, hogy ez kontraproduktív. Tehát, hogyha elmegyünk Ausztriába, akkor mindenki úgy jön haza, hogy fú, basszus, milyen gyönyörű helyeken voltunk, mennyire rendben vannak ott a kis települések. Magasabb az életszínvonal, magasabb a kulturális viszonyulása az épített környezethez, és ez látszik a településen. És ez egy idő után egyébként ugye azt is generál, hogy jól érzik magukat az emberek azon a kis településen, tehát nem vágynak el. Nálunk Magyarországon a 80-as évek óta jellemzően, tehát van egy-két település, ami nem, de jellemzően elvándorlás meg előregedés az irány, ami azt jelenti, hogy visszamaradnak épületek, tehát csináltam egy kutatást még 2018-ban, az önkormányzatokat megkerestem, hogy küldjék át, hogy hány üres lakóépület áll a illetékességi területeken, és volt olyan település, ahonnan 100-nál is több szám jött vissza. Ezekkel foglalkoznia kellene a szakmának, a társadalomnak, meg az önkormányzatnak, de hogy ezt meg kell, vissza kell fejteni, hogy itt az épített környezetnek a minősége, az kihatással van az embereknek a hangulatára, meg a kötődésére, az identitására egy településhez, hogyha ezzel nem foglalkozik az önkormányzat, és nem kezdi ezt szépen valahogy építgetni, akkor sajnos ez pusztuló települést fog maga után hagyni. Úgyhogy itt például az építészet, vagy a település tervezés, vagy a vizuális kultúránknak az érzékenyítése, az kulcs szerepet játszhat egy településnek a túlélésében, vagy akár a bővülésében. Azok a települések, amelyek valamilyen szinten szerethetővé tudtak válni, itt a környéken például Noszfaj, Bogács, tehát hogy volt is valami, amivel be tudták vonzani, ott lehet látni, hogy vagy például a Felső-Tárkány is be tudta vonzani az embereket, mert lakóparkokat kellett létrehozni. Ott egy magasabb szintű épített környezet van, jól érzik magukat a lakók, és bővülnek szépen.
0: De ha belegondolunk, mit lehet kezdeni ezekkel az üresen álló házakkal? Tehát hogyan lehet őket hasznosítani?
1: Erre több európai példa is van, tehát például Olaszországban csinálják ezeket az 1 eurós projekteket, hogy az önkormányzat azt mondja, hogy felvásárolja ezeket az ingatlanokat, vagy hogyha meghaltak és örökös nélküliek az épületek, akkor lefolytatja a birtokba vételnek az eljárását, és utána azt mondja, hogy egy fiatal házaspár, aki mondjuk nem tud városba megengedni magának egy ingatlant, egy euróért megkapja, azzal, hogy mondjuk talán 5 vagy 10 évig ott kell maradni a településen, fel kell újítania, és akkor rögtön nyertek lakókat is, meg egy család akár hozzájuthat egy ilyen ingatlanhoz. Tehát azért azt tudni kell, hogy ezek közül az ingatlanok közül volt, ami már gazdaságilag vagy műszakilag mentetetlen. Tehát ezek nem azonnal költözhető házak, tehát ezekben elég nagy de van közöttük olyan, amit azért úgy gondolom, hogy viszonylag megfelelő gazdasági keretek között, de revitalizálni lehetne. Meg van olyan, ami már mentetetlen, tehát láttam például Besenyőtelken, meg több olyan helyen, ahol a vályok házaknál már lelopták a tetőt, beszakadt a födém, és a vályog már szép lassan kezdett a természetbe. Ezek már értelemszerűen már nem visszafordítható folyamatok, de a telek, mert ugye a közművesítettsége megvan, a telek az újrahasznosítható, ezért nem kell kiszabályozni új lakóterületeket, ebbe volt mindig nagy küzdelmem a önkormányzatokkal, hogy jöttek az új kiszabályozások, lakosságban nem tudtak pozitívot felmutatni, de abba bíztak, hogyha új lakóteretet szabályoznak ki, ahol új infrastruktúrát kell építeni, utakat, közművet, meg kell szervezni a hulladék elszállítást. Tehát az önkormányzatok ezt nem kezelik felelősség teljesen, hogy egy településnek a fejlesztése az rájuk egyre több terhet ró, hogyha ezt nem csinálják felelősség teljesen. A mesteriskolában voltunk kint 2014-ben Belgiumban és Hollandiában egy körúton, és ott valamelyik önkormányzatot elvittek minket, hogy beszélgessünk, és én azt kérdeztem ott az önkormányzatnál, hogy van az náluk, hogy nem nagyon látok üresen kalódó házakat, vagy utcákat, amik elnéptelenek. És az önkormányzat monitorozta, a városüzemeltetési osztálya volt, külön erre egy kis osztályuk, hogy mennyi ingatlan áll üresen, és össze voltak kapcsolva az építési hatósággal, hogyha 7%-nál több volt az üres ingatlan a belvárosba, nem adtak ki építési engedélyt. Tehát ezzel arra ösztönözték az embereket, hogy ott vannak az üres lakások, meg kell venni, fel kell újítani, használni kell, addig nem építünk újat. Ez egy döntés és egy igény kérdése, hogy fölismeri az önkormányzat azt, hogy nem akarom, hogy elnéptelenedjen a településem, ezért a meglévő épületállományt hasznosítom, és ezt nekem kell szervezni, tehát nem az önkormányzat finanszírozta, nem vette meg, hanem ott ő csak monitorozta, hogy akkor oda összekötötte a eladót, vagy az érdeklődőt, hogy figyelj, nem adunk építési engedélyt, de a fontos, akkor van itt egy ilyen lista, itt vannak üres lakások, akkor ezeket meg lehet vásárolni, fel lehet újítani.
0: Igen, hát akkor ez még pénzébe sem kerül az önkormányzatnak, amire nem lehet hivatkozni.
1: Hogy... Így van, ez valakit foglalkoztatni kell, tehát pénzébe kerül, mert ugye ez volt egy csoport, aki foglalkozott, de úgy gondolom, hogy jóval kevesebb összeg, mint hogy ő fölvásárolja, vagy azt nézi, hogy hogyan megy tönkre egy ingatlan, és az a baj, hogy van már egy pont, ahol az ingatlan a újrahasznosítása kérdésessé válik, nem vonzó, mert még mondjuk nem lehet levontani, de már olyan sok pénzt kell rá költeni, és akkor indul egy nagyon komoly erózió, amikor mondjuk egy utcának a hangulatát, ez meghatározza ott egy üresen álló épület.
0: Hogyan fogadták egyébként itthon a polgármesterek a megkeresését?
1: Amikor elkezdtem állami főépítészként, akkor naivan úgy gondoltam, hogy mindenki ez el fog tudni jutni. Ez egy 4-5 év után számomra világossá vált, hogy nagyságrendileg 10%-ához lehet eljutni az embereknekhez, vagy az önkormányzatokhoz. Tehát a 121 településből egy 12-15-16 település volt, akik mondjuk nyitottsággal fogadták az én iránymutatásaimat, a hírleveleimet, és visszajelzéssel nyitottá váltak, vagy kérdeztek, vagy akár segítséget kértek. De a többiek, mindenki úgy volt, hogy hát mit okoskodok én innen Egerből, majd ők megoldják, ott megvan a testület, ők jobban látják a helyi problémákat, úgyhogy ezt el kell fogadnom, hogy nem tud az ember egyébként mindenkihez eljutni, és el kell fogadni, hogy azokkal kell foglalkozni, akik viszont nyitottak mondjuk egy ilyen párbeszédre. Oh.

0: A fenntarthatóságra visszacsatolva egy kicsit itt a cseripfalui házra tekintsünk rá egy kicsit, hogy itt mi volt az elképzelés, ugye ez egy hétvégi ház.
1: Hétvégi ház, így van.
0: Tehát, hogy itt mi volt az elképzelés, hogyan maradhatott meg az alap, hozva be egy kis újat ebbe a házba?
1: Ez a ház egyébként a saját házam, tehát 2018-19 körül fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék én is egy ilyen kis elmenekülős helyet, akkor olyan családi állapotban éltem, hogy volt két nevelt lányom, meg két saját, tehát egy hatfős családdal, akik már úgy néha szétrúgták a háznak a falát, gondoltam, hogy el tudjunk menekülni picit a természetközeli helyre, és elkezdtem a környező településeket pásztázni, hogy van-e olyan ingatlan, amiben mondjuk így látok potenciált, és így akadtam erre a kis cserépfalui házra, ami a Hórpatak mellett feküdt, és ami nagyon vonzó volt, hogy még nem volt elrontva. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60-as, 70-es években ez nem kapott egy olyan beavatkozást, hogy mondjuk egy fürdőszoba, vagy valami nagyon rossz műszaki megoldással, ilyen olcsó buhera megoldással az eredeti épületet tönkretették volna. Tehát az eredeti lakói, akik akkor azt hiszem 7 éve korábban hunytak el, kerekes kútról húzták fel a vizet, hátul még árnyékszék volt, mondjuk a konvektorok be voltak már vezetve, tehát volt fűtés, de egyébként ez a maga valójában megépített kőfalú, fafödémes ház volt, cseréptetővel, az eredeti felosztásokkal. Itt én úgy fejtettem vissza, hogy valószínűleg két vagy három generáció lakhatott együtt, és úgy voltak kialakítva az egységek, és az volt az izgalma számomra, hogy ebben hogyan tudom a legrövidebb idő alatt, a legköltséghatékonyabban egy olyan átalakítást elvégezni, ami a mai kor igényeit kiszolgálva tudja biztosítani akár egy hatfős családnak a hétvégi, vagy a nyári szünetben, vagy a különböző szünetekben egy hosszabb időtöltése a tereit, és ezt sikerült egy kb. 80 nap alatt egyébként megszervezni, tehát 2,5-3 hónap alatt lezajlott a teljes megújulás. Nagyon költséghatékonyan, tehát az volt a cél, hogy a műszakilag szükséges, elégséges beavatkozásokat végezzük el, de ezek maximumon tartsák a komfort fokozatot, tehát beraktunk egy fürdőszobát, egy külön illemhelyet, és akkor a szobák nem is lettek tovább tagolva, hanem az első szobából lett egy 4 fős gyerekszoba, a régi pitvarból, vagy ilyen érkező részből lett egy ilyen nappali beszélgetős étkező, illetve egy pici teakonyha került bealakítás, hogy téli időszakban, hogyha mondjuk a nyári konyha téliesítve van, akkor is lehessen benne főzni, vagy bizonyos dolgokat elkészíteni. A nyári konyha pedig revitalizálva lett, tehát meg lett fosztva azoktól a beavatkozásoktól, amelyek nem voltak olyan egetrengetőek, de azért sok kárt okoztak a házba, tehát PVC padlókat raktak le az öregek, még annak idején a 80-as években, amikor bejöttek ezek az új anyagok a fafödémekre, ilyen diszpenziós festékeknek meg, ilyen műanyag zsákokkal takarták le, úgyhogy azokat ott vissza kellett szedni, mert a műanyagok nem tettek jót a fa szerkezeteknek, de nagyon gyorsan visszaállítottuk a természetes anyagokba, hajópadlók kerültek be, és olyan műtrágyás zsákok, ez nem jutott az eszembe, tehát a műtrágyás zsákokat úgy használták fel, hogy letakarták vele a fődémet, mert úgy gondolták, hogy az jó, és alatta kicsit bepálott a fa, úgyhogy nem volt annyira jó. De ezektől megszabadítva, ezektől a lepedékektől az épület előállt, és hát nagyon óriási élmény. Ott a patak mellett, ahogy csörgetezik a patak nyugalomban, nagyon jó közösség van Cserépfalun, tehát ott lehet látni azt is, hogy egy közösség sokkal erősebb, hogyha kisebb, mint mondjuk egy város léptékben nem feltétlenül működik jól. Itt az egyén, az individuum az erősebb. Mindenki azt akarja, hogy neki legyen jó. Sokkal toleránsabbak és együttműködőbbek egyébként a kis településen az emberek, úgyhogy ez is óriási élmény, megtapasztalás volt. Itt innentől kezdve kezdtem el foglalkozni azzal, hogy ma nagyon sok olyan épület van. Tehát az én összesítésemben az jött ki, hogy Heves vármegyében 3000 körüli üresen álló lakóépület lehet az összes településen, ami egy jelentős szám, hogy ebből mennyi az, ami viszonylag jól használható, azt nem tudom. Szerintem nagyságrendileg ilyen 800 körül, én úgy gondolom, hogy biztos, hogy van. Lehet, hogy több is, de az is egy nagy szám, tehát ilyenkor el kell gondolkodni, hogy kell-e akkor építeni az emberek, hogyha fenntartatóságról akarunk beszélni. Úgyhogy egyébként a lakosság Heves megyében nem nő.
0: És hát ez az épület is nevezett, vagy hát nevezték ezt az épületet, hiszen ugye a Média Építészeti Díj versenyen vett részt.
1: Igen, az Építész Fórum ugye a minden abban az évben publikált épületet automatikusan indít a Média Építészeti Díjen, és a szakmai zsűri kiválasztotta az 5 döntős közé, illetve a Évháza díjon külön díjat nyert az épület 2020-ban.
0: Mit adnak ezek a díjak építészként, tervezőként, hogy előre viszik a munkájában? Lendítik? Vagy,
1: nem,
0: vagy...
1: nem. Nem, a díjak kontraproduktívak egyébként a megrendelőknél, mert nagyon sok esetben azt mondják a megrendelők, hogy hát akkor biztos, hogy drágább, meg okoskodó, stb. Tehát nem, tehát inkább viszik a munkát, mint hogyha hozzák. Amit adnak ezek a díjak, az a szakmai visszajelzés, hogy mondjuk egy iroda gondolkodásmódban jó úton jár, mert nagyon fontos az, hogy a végfelhasználók boldogak legyenek, és a tőlük való visszajelzések, de nagyon fontos, hogy a szakma is visszajelzéseket adjon, hogy tényleg helyesen gondolkodunk, vagy egy-egy szituációba jól avatkoztunk be, és hogy ezen az úton tudunk tovább menni, tehát ez csak erre, másra egyébként nem jók ezek a díjak.
0: A lombházak is az önök építészi stúdiójához köthetőek. Honnan jött az ötlet ennek a lombháznak, és ugye ennek már van egy második felvonása is?
1: Sőt, nem volt harmadik. Megrendelők 2016 decemberében kerestek meg minket, a fúzió épületét látták, ugye, ami már akkor működött a Gál Tibor pincészetnek, és nagyon tetszett nekik, és minket kerestek meg, hogy van egy elképzelésük, egy ilyen glamping szállás műfajt szeretnének behozni Magyarországra, és ázsiai előképeket hoztak egyébként ilyen lombkoronába fölrakott szállásokról, de ugye ott más az éghajlat. És hát csak annyi volt a feladatunk, ezt idézőjelbe teszem, hogy ezt átültessük erre a kontinentális éghajlatra. Tehát magát a projektnek ezt a műfaját, ezt a megbízók találták ki, és akkor az irodán belül pedig azon kezdtünk el gondolkodni, miután megvolt a Síkfőkúti 2 darab telek, ami közben, tehát üdülő területnek volt kiszabályozva, de az elmúlt évtizedekben nem volt rá kereslet, ezért befásodott, tehát nem erdő területre raktuk le, mert utána voltak nagyon komoly félreértések, hogy hogyan tudtunk erdőbe lerakni ilyen épületeket, mert Magyarországon az erdő területekre nem lehet építeni. Ez nem erdő terület, ez üdülőházas övezet volt, csak befásodott, és úgy hat, mintha erdő lenne. És a szerencsére olyan szabályozás volt, ami lehetővé tette ezeknek a lombházaknak a letelepítését. Ami nagyon fontos volt az irodának, hogy mi is értékesnek gondoltuk ezeket a fás területeket, hogy addig forgattuk az épületeket, hogy ne kelljen kivágni egy fát se, hanem a fák közé tudjuk berakni, mert hogy az élményszerű, és hogy ezek a lombházak úgy kerüljenek be, hogyha okafogyottá válnak 10-15-20 év múlva, akkor nemes egyszerűséggel az elbontásuk, a visszaállítható legyen maga az eredeti állapot. És az első 4, illetve plusz rögtön egy ház, tehát 5 ház, az 2017-18-ban valósult meg, és annyira berúgta ezt a glamping szállás műfaját. Mi akkor azt hittük naívan, hogy ha leteszünk egy jó példát, akkor ennek a különböző evolúciójában létrejövő új elemek ezek pozitívak lehetnek. Hát sajnos pusztítóan rossz másolatok is készültek, tehát nem értették meg sokan, vagy nem akarták megérteni, vagy nem is vették a fáradtságot megértsék, hogy mi volt a koncepció, vagy hogyan kell egy ilyen épületek működni, hanem nagyon ügyetlen másolatokkal teleszórták az országot. Viszont akkora nagy ismertséget és gazdasági sikert hozott a beruházóknak, hogy 2019-ben egy magasabb prémium kategóriás 2 épülettel bővült ez a projekt, illetve utána 2021-ben még beintegráltak egy 80-as években épült Csehszlovák házat, amit átépítettünk, az lett a harmadik felvonása, tehát most elvileg 8 épülettel működik ez a komplexum.
0: Mire a legbüszkébb? Azért itt nagyon sok mindent említettünk, és még talán a felét sem, amivel foglalkozott. A díjakat kicsit félretéve, a saját személyes kedvence van-e esetleg egy építésznek?
1: Mindegyik épület olyan, mintha a saját gyerekünk lenne, mert van mögötte egy folyamat, tehát a létrehozástól, a megszületéstől kezdve, utána az utó életig mind nagyon fontos, úgyhogy mindegyiket szeretjük, még akkor is, hogy a hülye gyerekünk, tehát ezt azt tudom mondani, hogy sajnos Magyarországon nehéz úgy végigvinni egy ilyen megvalósítást, hogy az maradéktalanul hibátlan legyen, tehát látjuk sajnos a hibákat, van, ahol a jogszabályi környezet, van, ahol a kivitelezőnek a nem törődömsége, van, ahol az építetőnek az alacsonyabb igényszintje sajnos erodálta az eredeti elképzeléseinket, vagy céljainkat, de attól függetlenül büszkék vagyunk rá, és vállaljuk, tehát nem fogjuk megtagadni egyiket sem. amire igazán büszke vagyok, hogy 20 év után is azt csináltam, amit szeretek. És hogy bízom benne, hogy a következő 20 évben ez így marad, és tudok tovább menni ezen az úton. Más szerintem nem fontos.
0: Miért éppen ezt emelte ki? Tehát, hogy sokan elhagyják ezt a pályát, vagy megunják, belefáradnak?
1: Nem tudok mindenki helyet nyilatkozni, de látok sok kiégett embert, vagy megfásult embert, vagy olyanokat is, akik nem is hittek abban egyébként, hogy mondjuk el lehet jutni egy ilyen színvonalra, vagy meg se próbáltak, nem tudom, nem akarom megfejteni, nem az én dolgom, meg nem az én tisztem. Nekünk van egy nagyon jó csapatunk, a cégtársammal, Gáborral, akivel ezt elindítottuk 25 éve, a baráti és az üzleti viszony egyszerre működik, segítjük egymást, napi szinten kapcsolatban vagyunk, ő viszi a budai irodát, én viszem az EGRI irodát, és nemzetközi szinten olyan visszajelzéseket kaptunk, ugye most idén 10 éve, hogy a Velencei Építész Biennálén kint voltunk egy EGRI projekttel a Gárdonyi kertben megvalósított art művészeti ellátóval, tehát nemzetközi szinten szerepeltünk, Miss Van der Rohe Awardon 8 év alatt 3-szor volt az iroda, most Gáborék egyébként idén is kijutottak a feleségével a saját házukkal, tehát azt lesz mondani, hogy 10 éven belül már negyedjére vagyunk kint, vagy vannak kint ők is. Médiaépítészet díjában 4-szer vagy 5-ször voltunk döntőbe, évháza külön díjat szereztünk 5-öt az elmúlt 6 évben, a V4 plusz házaknak a kiállításaiban 8-szor szerepelt az iroda, azt hiszem, vagy 9-szer, nem tudom hány házzal. Hívnak minket zsűribe, Keszthelytől 60-on keresztül több tervtanácsban vagyok tag, országos tervtanács tag voltam, úgyhogy igazság szerint azt lehet mondani, hogy most a Balatoni főépítészi konferencián voltam moderátor meg előadó, tehát kíváncsiak ránk, hívnak az országba egy csomó helyre, ami azt jelenti, hogy átmegy az embereknek a szakmán belül is, hogy mennyire szeretjük, amit csinálunk. Küzdelmes, tehát nem akarom azt mondani, hogy minden projektünknél kolbászba fonják a kerítés, de szeretjük, amit csinálunk, és megyünk tovább.
0: Mi inspirálja a továbbiakra?
1: Azt nem tudom megmondani, nem, fogalmam sincs.
0: A család,
1: nem, ez belülről, nem, ez belülről fakad, tehát hogy ezt szeretjük, ezt az alkotás, vagy a létrehozás, vagy a kommunikáció, tehát rengeteg kommunikáció van, mert együttműködni emberekkel,
0: kivitelezőkkel. Tehát amikor megérkezik egy épülethez, akkor egyébként van egyfajta kisugárzás annak az épületnek, amit akár tudja, hogy ebből mit szeretnék csinálni?
1: Akár igen. Tehát, hogyha egy felújítás vagy átalakításról beszélünk, akkor igen, de az az izgalmas, hogy az elmúlt 20 évben rengeteg olyan dologba is becsatlakoztunk, ami nem feltétlenül építészet, tehát ugye a patakpart, vagy patakmederben létrehoztuk ezt az első és második világháborús emléksétányt a Norma alapítvánnyal, ugye 2022-ben, illetve 24-ben. Most a Lenkei általános iskolával vagyunk ilyen társadalmi együttműködésben, ott egy udvarfestést, meg kerítésfelújítást, most pedig egy könyvtáron dolgozunk nekik, és ez mind egy olyan picike kis kirakósnak az eleme, hogy mi hogyan gondolkodunk az épített környezetünkről. Tehát, hogy ezek nem nagy projektek, de bízunk benne, hogy mondjuk a jövő generációjának adhatnak olyan tartalékot, vagy olyan élményeket, amely által esetleg vissza akarnak jönni Egerbe, mert hogy itt vannak olyan dolgok, ami máshol nincs, és hogy amiért esetleg büszkék lehetnek Egerre, hogy Egernek vannak ilyen beavatkozásai, vagy ilyen épített épületei. Hogy talán ez ad motivációt, hogy egyszer majd talán azt mondja valaki, hogy na, ez az iroda letett ide valamit.
0: Hol látják a stúdiót 5 vagy 10 év múlva? Mi az, amit akkorra már esetleg elértek, amit talán most még nem, vagy nagyon szeretnének elérni?
1: Én megtanultam, hogy nem akarok előre tekinteni, tehát a jelenbe nem tudom. Nem gondoltuk, inkább azt mondom, hogy nem gondoltuk volna 10 évvel ezelőtt, hogy ide juthat az iroda, de szerintem azért jutottunk ide, mert nem ezen gondolkoztunk. Nem tudom, hogy hova lehet eljutni. Nehéz gazdaságilag egy ilyen irodát, vagy akár 2 irodát fenntartani. Úgyhogy ha ugyanott leszünk 5 év múlva, ahol most vagyunk, én azzal is elégedett leszek.

Mai műsorunkban Fajcsák Dénessel, az Art építés stúdió vezetőépítészével, Heves vármegye volt állami főépítészével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Nátrán István és Somogyi Márton nevében is.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leópápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre, közölte késő este a Vatikán. Eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt, a szövettani vizsgálat pedig megerősítette a daganat diagnózisát. A Szentatya a műtétet követően problémamentesen ébredt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai az elmúlt órákban, elmúlt napokban is imáikban hordozták a Szentatyát. Közleményükben azt írták, bíznak a mielőbbi gyors és tartós felépülésben. Hálát adunk az orvosi beavatkozást és kezelést végző személyzetért, egyben Isten áldását kérjük további munkájukra. Kérünk minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban foglalja imáiba Leó pápát. Imádkozzunk együtt Róma püspökéért, hogy továbbra is derűvel, bölcsességgel és jó erőben tudja vezetni Isten népét, a szeretet, az igazság és a béke útján. Bízunk benne, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait újra teljes egészében tudja majd fogadni a novemberben esedékes ad limina látogatás során. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását Szentatyánk mielőbbi felépülése érdekében, írta az MKPK. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta el Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyereknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként plusz 25 forintos jövedékiadó visszatérítést kapnak. Jóváhagyta az országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynök aktákat, a TISZA előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást. Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, ugyanakkor Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében, közölt az amerikai elnök Washingtonban. Donald Trump egyúttal védelmébe vette az Oroszországgal kötött gázolaj megállapodást. Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény nem történt az ügyben, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov a Brüsszel és Kijev által is bírált orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást a kétoldalú együttműködés kölcsönösen előnyös elemének nevezte. Az ukrán államfő szerint az ország hadereje az amerikai elnök javaslatának megfelelően leállította az oroszországi olajfinomítók elleni támadásokat. Ugyanakkor Volodymyr Zelenszky kiemelte, Moszkva változatlanul csapásokat mér az ukrán energetikai létesítményekre. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. Rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. A rendfőnökök nemzetközi uniója 14. Leópápa felhívására csütörtökön világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Az imádságban a rendfőnöknők nemzetközi uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni, holnap 14 óra 30 perckor, valamint követhető lesz rádiónkban is. Ma tartják a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményén Ternyák Csaba érsek mutat be szentmisét a Szent Család templomban délután 13:30-kor. Ezt rádiónk és a TV YouTube csatornája közvetíti. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Téged is vár az Egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az Egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
8: Reklámot hallottak.

pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk múlt heti adásunkat, melyben Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgetünk. A riporter Klész Beáta.
2: Beszéljünk akár a film, akár az eposz kapcsán a szereplőkről, és a szereplőknek mondjuk a filmbéli megváltozásáról. Tehát ki az, aki azért nagyjából ugyanazt a pozíciót tölti be, mint a homéroszi világban, és ki az, akit úgy látott, hogy teljesen kifordított Nolan?
3: Hűha, hát hogyha olyat keresek, aki teljesen ugyanazt tölti be, mint a homéroszi világon, elsőre a Kyklopsz jutott eszembe, de még ez erre se igaz, mert a Kyklopsz egyébként egy beszélő szereplő a homéroszi eposzban, itt pedig egy nem beszélő szörnyeteg.
2: Illetve beszél, de amikor már megsérül.
3: Motyog valamit.
2: Igen, mert akkor derül ki, igen, hogy Poszeidonhoz szól.
3: De az eredeti eposzban szót váltanak egymással hosszan, Odüsszeusz és Polüfémosz, a Kyklopsz, és keresek olyat, aki pont olyan, mint az eposzban.
2: Aki biztos,
3: változott,
2: hogy nem olyan, azt már megbeszéltük itt a nőalakok kapcsán.
3: A nőalakok, igen.
2: Tehát a Kalipszó, a Kirki egyáltalán nem, bár igen, mondjuk ezt a kirkés jelenetet is, ugye ő a boszorkány, aki ugye disznóvá alakítja, gyurmázza, mindenféle kifejezés, igen, aztán, ami teljesen más, mint a
3: eposzban, igen. Eposz varázsintése történik
2: ez az átalakítás,
3: igen,
2: meg ugye ő egy vonzó nő.
3: Az
2: eposzban itt nem ez volt a célja itt valahogy Nolannek, tehát nem ez volt a lényege.
3: Bevallom, hogy nem nagyon tudok mit kezdeni a Kirki epizód egy csomó részével. Nem egészen értem én sem, hogy miért van szükség Kirki esetében a kalitkában őrzött madárra.
2: Hát azért, hogy a végén, tehát tulajdonképpen ez egy adóász ugye Odüsszeusznak, hiszen ezzel tudja megzsarolni, hogy
3: honnan
2: a társak...
3: Honnan tudja Odüsszeusz?
2: Nem tudta, ez valami isteni, igen, közbenjárás lehetett. Én Kirkéből teljesen azt vettem le a filmből, hogy valami óriás csalódás érte a férfiakkal kapcsolatban, és hogy gyakorlatilag, igen, aki oda érkezik, igen, a, igen, szigetre hozzá, abból lesz fekete párduc, oroszlán.
3: Igen, nem ez tudom, egy rettenetesen traumatizált nő alak.
2: Abszolút.
3: Aki
2: abszolút
3: láthatólag, akit sok férfi kihasznált már.
2: Igen, és ezért mindegyik.
3: És ez is nagyon modern.
2: Igen,
3: ez,
2: igen,
3: is nagyon modern, de nagyon nem olyan, mint a homéroszi, ahol Kirki egy rendkívül vonzó nő, és nagy hatalommal rendelkezik, egyébként isteni származása van, a nap leánya, Héliosznak a lánya, és varázsereje van.
2: És nagyon sokáig van nála, tehát lényegesen hosszabb ideig van nála, mint mondjuk itt a film.
3: Egy teljes esztendőt tölt nála Odüsszeusz.
2: És a társai, még az életben maradt társai.
3: És az életben maradt társai, igen, vár ott, van, aki meghal, mert leesik a tetőről részegen. Vannak ilyen apróságok még benne. Szóval Kirké is teljesen más. Ugye Nausicaa, hókarú Nausicaa, a faják történet egyik
2: az
3: fontos
2: királylánya,
3: szereplője,
2: igen,
3: a királylány. Ő egyáltalán nem szerepel, hiszen a faják történet kimarad. Kalipszó, mint mondtuk, ő egy csinos pszichológus nővé változik, és semmiféle szexuális vonzalom kapcsolat nem nyilvánvaló köztük. Én azt mondanám, hogy talán Pénelope az, aki sok szempontból hasonlít az eredetihez.
2: Egy hűséges asszony, aki makacsul várja otthon,
3: igen,
2: a férjét,
3: ennyiben igen,
2: eltántoríthatatlanul utolsó pillanatig, igen, már amikor senki nem

0: nem hisz benne, és akkor is hisz benne, hogy már pedig ő hazajön. A kérdés az, hogy ő valóban hisz benne, vagy egyszerűen a kérőket akarja még odébb tussolni, mert hogy ugye ide jönnek a kérők, és ez az, amiről az előbb beszéltem, és amúgy elképesztő egy 3 órás filmet, egy nagyon hosszú eposzt egy órás beszélgetésbe betömöríteni, de itt jön az, hogy miért kell azt a rengeteg szemtelen és pofátlan kérőt beengedni a házba, mert Zeus törvénye azt mondja ki, hogy minden vendéget fogadni kell, mert nem tudjuk, hogy milyen isteni szándék vezeti, valami ilyesmi pontosan. Tehát, hogy ez a Zeus törvénye is, ez valóban ennyire fontos például az eposzban is, mint amennyire mondjuk a filmben sokszor előjön?
1: Ez a Zeus törvénye, ez így ebben a formában, azt hiszem az eposzban nem szerepel, illetve nem ilyen hangsúlyosan szerepel. Nincs egy ilyen aranyszabály az eposzban, hogy Zeus törvénye, hogy be kell fogadni mindenkit, és így a kérőket is. Nagyon erősen létezik viszont az eposz világában, és ez igaz, a Zeusnak, mint a vendéget fogadónak az alakja, Zeus Xenios, így hívja ezt a görög. Így megjelenik az eposzban is, és a későbbi görög szövegekben is szerepel. Xenios, az a vendéget fogadó, a vendégbarát, mondjuk így. És valóban a vendégbarátságnak van egyfajta ilyen kötelessége, kötelezettsége, ami alapvetően a reciprocitáson, a kölcsönösségen alapul, hogyha én befogadom a vándort, aki jön, mint akkor egy vendégbarátot, mondjuk, igen, akkor számíthatok arra, hogyha egyszer én kerülök hasonló helyzetbe, akkor majd engem is befogadnak. De itt azt gondolom, hogy Nolan ezt a Zeus Xenios jelenséget, ezt nagyon erősen abszolutizálja, mint egy ilyen nagy erkölcsi szabályá, vagy erkölcsi törvényé emeli, és hozzákapcsolja ehhez a Trója pusztulást, hogy mi megsértettük a tulajdonképpen Zeus törvényét, hogy ezt a várost átráztuk azzal, hogy egy lóval, ami valójában nem ajándék volt, hanem egy trójai falu abban az értelemben is, ahogyan ma beszélni szoktunk róla, amelyik besettenkedik valahol, hogy ott kárt okozzon, tehát egy veszedelmes dolog volt. Ezt ajándékként adtuk oda a trójaiaknak, és akik bevitték magukhoz, utána kihasználtuk az ő befogadó készségüket, és megsemmisítettük őket, és ez egy nagy trauma, amely Odüsszeuszt nyomasztja. Vagy ez is az Zeus-féle törvény megsértése lenne. Vagy általában az egész bronzkori világ összeomlását ezzel összekapcsolja a film, hogy Zeus törvényét nem teljesítjük. Na most ez teljesen Nolan, és ennek semmilyen megjelenése nincsen az eposzban. És itt talán visszakanyarodhatunk ahhoz a kérdéshez, hogy ki az, aki nagyon más Nolennél, mint az eposzban, és azt hiszem, hogy Odüsszeusz alakja ilyen. És ez nem csoda, hiszen Odüsszeusz az, akin keresztül Nolan a saját üzenetét át akarja vinni. És sokan kiemelték, hogy ez az Oppenheimer folytatása, igen, az önmarcangoló főhős, igen, aki igen, bizonytalan, és aztán egyre inkább hát önváddal terhes azt illetően, hogy amit csinált, az jó volt-e, vagy rossz volt. És igen, tehát a Nolan-féle Odüsszeusz az egy sokkal egyszerűbb figura számomra, mint a klasszikus eposz Odüsszeusza. A klasszikus eposz Odüsszeuszának az első jellemvonása, idéztem az első sorát az eposznak, úgy kezdődik, hogy Andramoi ennepe Musa polütropon. A polütropon a jellemzője a férfinak, és ez a polütroposz, görög szó, azt jelenti, hogy sokat forgolódó. A polüsz az a sok, és a trepó ige azt jelenti, hogy forogni, forgatni valamit. A polütroposz az, aki sokat forgolódott. És ezt magyarul Devecseri azt hiszem úgy fordítja, hogy férfiúról szól, hogy nékem múzsa, aki sok fele bolygott.
0: Ha nyilván úgy élni kellett arra, hogy ugye a ritmus is megmaradjon, illetve a
1: hangsúlya. Igen, meg kellett lennie. De ez a polütroposz, ez nem csak azt jelenti, hogy sok felé megfordult, tehát hogy sok felé járt, hanem ez a polütroposz, ez azt is jelenti, hogy sokféle módon forog akár az ő agya. Sokféle módon tud gondolkodni, sok ravasság van benne. Az egyik latin fordítás jut eszembe, a legkorábbi latin fordítás az Odüsszeiának, az is tulajdonképpen ravasznak, versutusnak, amiben szintén a forgás van benne, de mégis azt jelenti, hogy ravasz. Ez az Odüsszeusz egy ravasz figura. És ezt az igét, ezt az Emily Wilson féle új fordítás, angol fordítás, ezt complicated megfordítja.
0: Hogy bonyolult.
1: Hogy ő egy bonyolult figura. És tényleg nagyon bonyolult figura. Utaltam rá, hogy rengeteget hazudik. Mondhatni, hazudozik.

0: Még azt is feltételezhetnénk, hogy nem csak, hogy hazudós, hanem hogy akár nagyzolós, mert kérdés az, hogy mondjuk például ezek a történetek, amiket, hát nyilván ezek a mitológiai, meg ezek a furcsa szerzetek, akikkel ő találkozott, azért ilyenek nem voltak, valljuk be, vagy azért most akár ókori világ, meg nem tudom, más Isten hit, meg nem tudom, tehát hogy azért ezek nem a képzelet szüleményei, hanem ezeket ő csak úgy oda...
1: Ezeket ő kitalálta.
0: Hát nem is azt, hogy kitalálta, hanem azt, hogy ezzel is nagyobbá tenni saját magukat, meg a tetteiket, nem? Tehát most mennyire tudunk a Küklopszról Homéroszon kívül, tehát nem igazán hiszem, hogy a periklészi korban mi tanultunk volna arról, hogy egyszer csak bevonult az agórára egy Küklopsz például.
1: Nem, nyilván ezek nem a történeti hiteles valóságnak az elemei, a Küklopsz sem, de a görög mitológia az nem csak Homéroszból áll, és a későbbi mitológikus szövegek azok szintén írnak a Küklopszról és másokról is, tehát hogy ez egy hosszú hagyomány, ami ezt folytatja.
0: Annyit még hagyd mondjak már, hogy ezt is olvastam kritikaként a Nolan-féle Odysseus megjelenítéssel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen itt tényleg egy ilyen posztraumás szindrómában szenvedő, aki a trójai háború után rájön arra, hogy mit tett, nevezhetjük a nyugati civilizáció bukásának, tehát bárminek, tehát egy hatalmas pusztítást végzett, az ő találmányával, ugye a trójai falúval, amivel Zeus törvényét megsértve gyakorlatilag ugye pusztulást hozott egy olyan városra, aki tulajdonképpen senkinek nem ártott, az volt az egyedüli bűne, hogy gazdag volt, békés, és ezt elirigyelte konkrétan mondjuk Agamemnon akár, ha valóban így volt a történet, de hogy például ugye ő egy furfangos ember, mert hogy Agamemnon az ő furfangossága miatt vitte őt. Tehát ő nem egy kigyúrt hadvezér volt, tehát nem a katonai szerepe miatt, hanem amiatt, hogy ő egy, mint egy olyan fajta, mondjuk az Egri várban, mint Bornemisza Gergely, tehát hogy egy ilyen nagyon jó taktikai érzékel, és tehát senki más nem találta azt ki, hogy gyerekek másképp nem fogunk győzni, csak hogyha egy ilyen szerkezetet létrehozunk, mint a trójai falu. De ugye itt nem jön ez át, itt az jön át, hogy ő gyakorlatilag szenved és vezekel végig. Tehát, hogy most ez megint egy Nolani ábrázolás.
1: Igen, és az eposzban a lelkiismeret furdalásnak, nyilván ez a szó nem létezett a görögöknél, de ennek a megnyilvánulása sem jellemzi őt. Tehát, hogy az epikus Odysseusnak semmiféle lelkiismeret furdalása nincsen azért, mert elpusztították Tróját. Erről szó esik az eposzban, ő ezt elmeséli, hogy hogyan történt a faló esete, és hogy hogyan történt Trójának a feldúlása, és semmiféle sajnálkozás nincsen benne.
0: Azért is nem volt, mert hogy Nolan ezt is annyira ide tette a 21. században, mert a 21. századi ember az igen gyötrődő, az traumatizált, az szorong, az gondolkodik, az 25-ször átgondolja, mondjuk ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt sok ezer évvel ezelőtt biztos, hogy nem aggodalmaskodtak, hanem harc volt, menni kellett, ölni kellett, mert győzni kellett, és nem lelkiztek az emberek.
1: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy lelkiztek, sok mindenen lelkiztek, de lehet, hogy nem azokon a dolgokon lelkiztek, amiken mi ma szoktunk. Visszatérve oda, hogy ez milyen korról is szól, és ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, hogy valójában fel lehetne tenni a kérdést, hogy mennyire hiteles a Nolan film a homéroszi eredetihez képest, és a homéroszi eredeti hitelességéről azért azt el kell mondani, hogy Homérosz a 8.-7. század fordulóján, ha ugyan létezett, alkotott egy művet, ami a számára a régmúltról szól, de ennek a régmúltnak egyrészt nincsen konkrét idő meghatározása. Mi mondhatjuk azt, hogy ez a bronzkor végi hősi világ, és akkor azt mondjuk, hogy 13. század, 12. század, 1200-as, 1100-as évek, mert ez a bronzkor utolsó százada, ami régészetileg elég jól megragadható, és elég sok minden erről egyébként elmondható. De mondhatjuk azt is, hogy Homéroszknak ugyan milyen fogalmai voltak arról, hogy milyen volt a 13. 12. század, hiszen őt ettől a világtól alsó hangon 400 év választotta el. 8. 7. század. Lehet, hogy 500 is. Tehát, hogy mit kérünk számon a hitelességen, amikor maga Homérosz sem lehetett hiteles. Tehát amikor arról beszél, hogy Odysseus, és hogy ebben a világban mondjuk milyen tárgyakat használnak, milyen hajókat használnak, milyen harci szekereket használnak, mondjuk inkább az Iliászra jellemző, a harci szekerekről való gondolkodás, akkor ott nagyon kiderül, hogy Homérosznak valójában csak nagyon távoli ismeretei vannak arról, hogy ezek mire valók. Legnyilvánvalóbb az Iliászban az, hogy a harci szekereket, azokat Homérosz, aki a saját korában ilyet már nem nagyon láthatott, mert a 8.-7. században a régészeti leletek szerint nem használnak harci szekeret a görögök egyáltalán, de a bronzkorban használtak. Homérosz viszont úgy írja ezt le, hogy a harci szekér a trójai háborúban az arra volt jó, hogy Achilleusz vagy a többi görög hős felvonuljon Trója falainál a harci szekereikkel, és onnan leszállva gyalogosan vívják meg, a párviadalokat vívnak állandóan, és nem szekéren száguldoznak egymással szemben, hanem onnan leszállva. Erre mondta a német tanár úr annak idején nekünk, hogy taxiként használták a harci kocsit. Kimentek a csatamezőre, ott leszálltak róla, vívtak, majd visszaszálltak a harci kocsira, visszalibbentek rá, és vissza a táborba. És ez messze, nagyon messze van attól, ahogyan a bronzkorban ténylegesen használhatták a harci szekereket. Tudnélik, fennmaradt egy páncélzat, egy úgynevezett dendrai páncél, így hívják, mert Dendrában, Észak-Peloponnészoszon találták, lemez páncél bronzból van, és körülbelül 40 kiló a súlya. Ebben alig lehet megmozdulni. És a freskó ábrázolások szerint is az ilyen páncélt viselő alakok, azok nem gyalogosan harcoltak, hanem harci szekérről. Na most így pár viadalt vívni nem lehet.
0: Atyai.
1: Miért mondom ezt el? Azért, mert Homérosznak csak segédfogalmai voltak arról, hogy az a kor, amiről ő úgymond beszél, ez a mükénéi hősi világ, ez valójában ténylegesen
0: milyen
1: lehetett?
0: Volt.
1: Ő nagyrészt a saját korát mutatja meg ebben, és persze ezt tudja, hogy volt harci szekér, de hogy azt hogy kell használni, azt már nem annyira tudja. Uh-huh. És egy csomó más ponton is ez megmutatható. És ezért tulajdonképpen értelmetlen a kérdés, hogy ma ezt szokták tárgyalni, hogy ugyan már milyen viking hajóval, meg milyen korintoszi sisakkal jelennek meg itt a szereplők a Nolan filmben. És szerintem ez egy teljesen fölösleges tévút, ezeket vizsgálgatni, hogy milyenek azok a reáliák, azok a tényleges
0: hisz
1: tárgyak.
0: Maga Homérosz is.
1: Hiszen maga Homérosz is teljesen, hát sötétben tapogatózik egy csomó ilyen tárgy esetében, a vatkanagyar sisaktól kezdve a harci szekereken át, sok minden egyéb.
0: A díszlet, a jelenetek, a kosztümök azért ezekben nyilván arra törekedtek, hogy valamit kifejezzenek. Tehát nyilván mindennek megvan a maga szimbolikája, igen, valami túlzásban van víve,
1: pontosan,
0: valami sokkal egyszerűbb. Tehát most a Charlize Theron alakította ugye Kalipszút, uh-huh, aki egy nagyon szép
1: van,
0: nő.
1: Igen,
0: igen, tehát hogy egy ilyen jelentéktelen semmibe, mert hogy ott tulajdonképpen valószínűleg az ő jellemét vagy szerepét nem a bujaságra, vagy nem, igen, tudom, mire akarták akarta Nolan a hangsúlyt fektetni,

0: Most a szereplőknél sem beszéltünk mindenkiről, nem tudom, van-e értelme mondjuk például Télemachosról, a fiáról beszélni. De hogy például ugye itt vannak kérők, van a Robert Pattinson volt a fő...
1: Antinosz,
0: igen, tehát ő volt a fő gonosz, vagy nem is tudom, minek nevezzük őt. Elég vicces szerepeket kap ő az életében, tehát volt ő már Batman, Harry Potter, meg vámpír, meg minden volt ő az életében. Tehát mondjuk a Télemachosszal való kapcsolatról, eposz, film összehasonlításban, mit látsz, hogy mennyire tévejedett el Nolan?
1: Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nem tudok sokkal okosabbat mondani annál, mint amit Karsai tanár úr elmondott egy korábbi podcastban. Szóval a Télemachos sztori az valójában ez egy nagyon furcsa történet az eredeti eposzban, mert Télemachos a nagyember fia, aki soha nem ismerte azt a nagyembert.
0: Bizony, meg kisbaba volt, amikor
1: mert kisbabaként hagyta őt ott Odysseus, és mégis vágyódik az apja iránt, illetve vágyódik is iránta, meg egyben valószínűleg roskasztóan nyomja őt az apjának a nagysága. És
0: de mindenki mást amúgy, de azért valljuk be, hogy ha valakinek ilyen nagy az apja vagy az anyja, mert politikus, színész, celeb, bármi, azért az egy teher a gyereken.
1: Ez biztos. Ez
0: az ókorban is, ma is.
1: Ez biztos, hogy így van. Itt nagyon erősen megjelenik ugye ez a Télemachos Odysseus kapcsolat a filmben, és a homéroszi eposzhoz képest nagyon másként. Egy felnövés történet is lehetne az Odüsszeiában, ezt is bele lehet látni, ahogyan Télemachos megpróbál felnőni az apja árnyékában. És az eposzban ez nem sikerül, ez látványosan nem sikerül, hiszen képtelen arra, hogy végrehajtsa az apja utasítását akkor, amikor el kéne zárni a fegyvereket a kérők elől, és be is vallja, hogy ő ezt nem tudta megcsinálni, és képtelen arra, hogy felhajzza az apja íját, amit szintén többször megpróbál, nem tudja megcsinálni, és szó sincs arról, hogy az eposz úgy záródna, hogy Télemachos fejére koronát nyomnak, és ő lesz Ithaka királya.
0: És Odysseus
1: elvonul. És Odysseus pedig elhajózik.
0: Igen. Egészen pontosan erre is volt egy jó kifejezés, amerre
1: a lenyugvó nap felé. Ezzel szemben az eposzban Télemachos tulajdonképpen sokkal inkább egy szimmetrikus elrendezésben jelenik meg, mert az eposz megjeleníti Odysseusnak az édesapját és az édesanyját is, meg a fiát Télemachost is. Tehát nem csak Télemachos van, mint családi kapcsolat, persze Pénelopé mellett, hanem Odysseus apja és anyja is van, és az anyja az alvilági jelenetben, amit egyébként szépen, nagyon, nagyon ötletesen ábrázol Nolan, de az eredeti eposzban Anticleia, Odysseus édesanyja, az a holtak között megjelenik, és oda megy a fiához, és a fia, ez egy tényleg egy szívettépő jelenet, ahogy a fia rájön arra, hogy amíg ő távol volt, majdnem tizenvalahány éve már, nincs otthon,
0: addig az édesanyja meghalt.
1: Az alatt az édesanyja meghalt, és meg akarja ölelni, de nem tudja. Háromszor próbálja megölelni, és nem tudja megölelni az anyját, és az anyja elmondja, hogy azért haltam meg, mert nagyon-nagyon hiányoztál. Belehaltam a hiányodba. Az apja viszont él, Laertész még él, és ezzel zárul az eposz, hogy a Odysseus találkozik az apjával a 24. énekben, az utolsó énekben. És ez is egy nagyon szép, tulajdonképpen egy szép lezárás is lehetne, bár ennél furcsább az eposz lezárása, de most ez mindegy. A lényeg az, hogy az apa és az anya figura is megjelenik az eposzban. Filmben meg nem. Ott Télemachos van ilyen szempontból a hangsúly, és Télemachos felnövésén, amit szerintem kicsit sziruposan old meg
0: Nolan,
1: azáltal, hogy a végén ő lesz a király, és akkor ő neki kell majd megküzdeni a tengeri népekkel, meg ki tudja még kikkel, mert Odysseus elhajózik a Pénelopéval a lenyugvó nap felé.

0: Ahogy említetted, hogy az alvilág, ugye mert hogy találkozni kellett, hiszen Kirké küldte az alvilágba Odüsszeusz és az embereit, hogy megmutassák az utat, hogy majd hogy fog hazamenni, ott találkozik ugye Agamemnonnal, aki elmondja, hogy tulajdonképpen ő hazaérkezik szerencsésen, de ugye a felesége a szeretőjével megöli, és ugye másokkal is találkozik. Azért is szép az a jelenet, ez most lehet, hogy az én elfogultságom, mert jó helyszínen forgatták, ugye azt elfelejtettük, meg hát egy csomó mindent a film keletkezésének a történetével kapcsolatban nagyon jó helyszíneket választott. Tehát ott éppen az alvilág az Izlandon volt, de ugye itt Marokkótól kezdve, nem is tudom, Skóciában is talán, görög, tehát nem tudom,
1: nem hogy... követtem egyébként a helyszínválasztások mindegyiket, az Izlandot pont, azt én is hallottam.
0: Igen, az Izland volt, azt nagyon eltalálták, szóval hogy ezek nagyon ki lettek találva. Tényleg, amit mondtam, hogy amire még kíváncsi lennék, hogy mondtad, kétszer nézted meg angolul, és magyarul is megnézted, ugye?
1: Igen.
0: Mert kíváncsi voltál nyilván, hogy hogyan használják.
1: Nagyon kíváncsi voltam a magyar fordításra, és ez is egy nagyon érdekes.
0: Szerintem jól sikerült, nem? Tehát...
1: Igen, jól sikerült, felvett bizonyos kérdéseket. Tudnélik azt, hogy egy fordításnak szükséges-e teljesen átalakítania, szándékosan átalakítania az eredetinek a regiszterét, a stílus értékét, és ez történik. Speyer Dávidnak hívják, azt hiszem, egy nagyszerű filmszinkron szerző, aki a magyar szövegét készítette az Odüsszeiának, és ő azt a megoldást választotta, hogy számos helyen időmértékesen fordította le a szöveget, és Devecseri stílusában, tehát nem Devecseri szövegeket használt föl, hanem Devecseri
0: nyomán,
1: stílusát
0: igen.
1: utánozza. Ami egy főhajtás Devecseri Gábor nagyszerű fordítása előtt, és ez nagyszerű, de Christopher Nolan szándékosan modern angol nyelven, időnként F betűs csúnya szavakkal tüzdelve írta meg az ő szövegkönyvét. És hát ennek nyoma sincsen a magyarban. Tehát egy teljesen más regisztert képvisel. Nagyon szép, megdöbbentő, de ez egyszerűen más. Igen. Tehát ez kicsit olyan, mint, nem tudom, ilyen jut eszembe, hogy Faludi György, aki a Villon balladákat teljesen átkölti.
0: Igen.
1: És akkor az most Faludi vagy Villon?
0: Igen.
1: Tehát egy kicsit ezt érzem a Speyer Dávid.
0: Hát kicsit olyan öncélúan.
1: Hát, hogy ez öncélú-e vagy nem, mert van, akinek meg tetszik.
0: Hát vagy olyan értelemben öncélú, nem pejoratív semmiképp, hanem hogy tehát hogy a neve nem véletlenül van ott, hogy ezt ő fordította, tehát ez az ő egyénisége valahol benne a fordításban, nem?
1: Mármint Speyer Dávidé?
0: Hát akár a Speyer vagy most éppen, hogy most említetted, tényleg Faludi volt a nagy Villon fordító, tényleg Faludi nyilván másképp fordította le, mint mondjuk más. Tehát
1: igen, mert ő a saját költészetét belevitte, és teljesen szabadon eltért az eredetitől. Itt azért nem arról van szó, hogy szabadon eltér, csak direkt egy más regisztert választ.
0: Igen.
1: Tehát ahogyan egy kollokviális angol szöveg, az eredeti Nolani szöveg, egy gyönyörű irodalmi művi nyelv, régies fordulatokkal, a Speyer Dávid féle magyar szöveg.
0: Igen.
1: És én nem akarok most ebben itt igazságot tenni, hogy akkor ez hiba volt, vagy nem volt hiba. Minden esetre az ember szemöldöke felvonódik, hogy tehet-e ilyet egy műfordító, vagy itt már az eredeti költőnek a helyét átveszi, és maga költ egy másik alkotást. Tehát ugye ez nem Nolan szövege. Ennyit
0: igen.
1: azért el kell mondani. Valószínűleg Nolan nem fogja beperelni ezért a magyar szerzőt.
0: Hát akkor ezek szerint itt nem volt ilyen szigorúság, mint nagyon sok filmnél van az, hogy abba is beleszól az eredeti gyártó forgalmazó, hogy mondjuk adott országban ki lehet a szinkron hang, stb. Mondjuk itt akkor ezek szerint a fordításban nem.
1: Úgy tűnik nem.
0: Beszélgetésünk végén tényleg az, amit úgy ilyen summa summarum elmondani, hogyha ukortörténészként te beültél a moziba, nyilván úgy ültél be a moziba, hogy tudtad, hogy nem történelmi hitelességű alkotást fogsz látni, hiszen Nolan nem történész, és nem is az volt a célja, hanem Homérosz alapján egy ókortörténetet mai kontextusba helyezni, csodálatos díszlettel és látványvilággal. Hogyha tényleg meg kell azt említeni, hogy mi az, ami nagyon tetszett, ha egy-egy dolgot kellene kiemelni, és mi az, ami szerinted nagyon félrecsúszott. Mielőtt válaszolnál rá, én egy dolgot hagyd mondjak már neked, hogy én említettem neked az elején ezt a Christopher Nolan féle világot, nekem olyan szempontból is azért is tetszenek a filmjeim, mert én már valószínűleg a magam X generációjával az a valaki vagyok, akinek már az ilyen marveles és szuperhősös filmek, én nem voltam sose Harry Potter, meg Gyűrűk ura és a Star Wars, engem ezek annyira nem vonzottak, nyilván láttam, de én ettől letisztultabb vagyok, vagy akár nevezhetjük konzervatívnak is, és például én Nolanben ezeket látom, amit mondtam is a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy ő nem ragaszkodott ahhoz, hogy itt túl giga meg a hősözze azokat a jeleneteket, amikből amúgy csinálhatott volna olyat, lásd Kyklops, A színénekről se beszéltünk, az örvényről se is, millió meg egy dologról, de nem férne be az adásidőbe. Az, ami tudom, hogy megint egy teljesen más vonal lett nálad, de itt így hozta be, nem az eposzi vonalat követte, hogy jön rá mondjuk Télemachhoz, hogy az apja hazatért, hát a kutya. Hát én kutyatulajdonos vagyok, nekem ez nyilván ez egy ilyen elfogott. Tehát itt szerintem ez egy nagyon cuki, és ez egy nagyon ez emocionális nagyon történet volt, mert hogy 20 évig valóban nem nagyon élnek kutyák, bár vannak ilyen történetek, de hogy az a kutya tényleg az utolsó leletével is megvárta a gazdáját, és tulajdonképpen ő az, aki az utolsó farokcsóválással jelezte, hogy igen, akkor Odysseus végre hazatért. Szóval ez nekem biztos, hogy tetszett, de nyilván nem ez a legemblematikusabb része a filmnek. Én arra vagyok kíváncsi, hogy neked mi tetszett, és mi nem.
1: Én apróságokat emelnék ki, amelyek tetszettek belőle. Az egyik ilyen apróság az... Nem is az első pillanatban jöttem rá, hanem kicsit megpróbáltam utána nézni. Az a szép Athéné figurát ábrázoló ruhakapcsoló tű, ami a felismerésnek az eszköze.
0: Igen, igen, ez egy nagyon szép szimbolika, igen.
1: És Odysseus között. Ez elsőre azt gondoltam, hogy ez teljes költemény a Nolan részéről, hogy létrehoz egy kis ruhakapcsoló tűt,
0: igen,
1: amit visel Odysseus, és amiről szó esik az utolsó éjszaka az íverseny előtti beszélgetésben, hogy ezt viselte Odysseus, mondja Odysseus saját magáról egyes szám harmadik személyben, és ez érdekes módon, amikor Odysseus valóban az eposzban beszélget Pénelopéval, és saját magát egy krétainak kiadva mesél arról, hogy ő találkozott Odysseusszal, akkor teszteli őt Pénelopé, hogy tényleg találkozott-e, és kérdezi, hogy milyen ruházata volt Odysseusnak, és Odysseus elmeséli, hogy volt egy köpenye, és volt egy ruhakapcsoló tű, ami a köpenyét összefogta. Az is aranyból van, más, tehát nem egy Athéné szobrocskát ábrázol, de egy vadászkutya és egy szarvas küzdelmét ábrázoló ruhakapcsoló tűről beszél, aranyból, ami összekapcsolta a ruhát, és Pénelope egészen megdobbant szívvel hallgatja, hogy ezt ő adta Odysseusnak. Tehát ez benne van az eposzban. Ez az egyik. A másik ilyen apróság, ami nekem nagyon-nagyon tetszett szintén, ez az íhúr pendülés, ami biztos sokaknak bejön, de ez is benne van az eposzban. Igaz, hogy csak egyszer, de abban a pillanatban, amikor Odysseus abban a klimaktikus pillanatban, hogy felajza az íjat, és arra készül, hogy átlőjön vele, nem rögtön átlő vele a 12 fejsze fokon, hanem megfogja azt, és idézem az Odüsszeiát, mert ezt itt kiírtam magamnak, ez annyira tetszett. Próbát tett azután jobb kézzel nyúlva a húrhoz, fölzendült, s mint fecskéjé szép hangja olyan volt. Tehát megpendítette az íjat, és annak a pendülése az közvetlenül megelőzte azt, hogy utána átlő a 12 fejszefokán. Tehát, hogy ez is tulajdonképpen egy olyan mozzanat, amit nagyon szépen gondol tovább egyébként Nolan, és teszi a hős Odysseusnak, a nagyvonalú Odysseusnak a jellemvonásává, hogy ő megpendíti az íjat azelőtt is, hogy lelőné a vadmalacot, meg másra is, amikor vadászik a kirké jelenetben, ott is megpendíti az íjat, és itt is megpendül az íj, és ez tényleg benne van az eposzban is. És ezek a kis aprócska utalások, ezek nekem nagyon tetszettek.

0: ami nem tetszett, amit nem értettél, hogy miért csavartok ki ennyire Nolan.
1: Hát ezt utaltam rá, ez a Kirke jelenet.
0: Igen,
1: az számomra az... nekem nagyon furcsa. Nagyon egyéni az átváltozás, de hát kicsit gyomorforgató számomra.
0: Az átgyurmázás?
1: Az átgyurmázás, igen. És egyszerűen nem tudtam mit kezdeni a kalitkában őrzött testvér figurájával, hogy ezt honnan tudja Odysseus, és hogy ha így rájön, akkor miért tartja ott kalitkában azt a testvérét Kirke, hogy bármikor megfenyegethessék. De hogyha ő átváltoztatta a testvérét, és így tartja ott maga mellett, akkor miért baj az, hogy valaki aztán fenyegeti, hogy akkor valami történik vele, azok után, hogy átváltoztatta?
0: Megfejtem én ezt neked. Azért, mert ha erre tisztán emlékszem erre a jelenetre, erre amúgy a Karsai tanár úr azt mondta, hogy ez tisztára ilyen akciójelenetes, de hogy ő azt érzi, és a film második megnézésénél figyelte direkt a Matt Damon színészi játékát, és ő azt érezte, hogy ő sem tudott ezzel a jelenettel mit kezdeni. Lejátszotta, nyilván, mert a rendező instrukció ez volt, de nem tudott mit kezdeni. Én nem tudom, hogy tudott-e vagy nem tudott, én azt tudom, hogy ugye ez a holló, vagy varjú hollónak nevezzük talán ezt a madarat, azért kárhoztatott erre a sorsa, vagy azért lett varjú, vagy holló az ő testvére, mert ahogy Kirke fogalmaz a filmben, így könnyebben ment közöttünk a kommunikáció. Tehát nyilván volt egy nézeteltérésük, vagy sokat pörlekedtek egymással, két, hát ugye Kirke mint boszorkány, meg a testvére, két vénlány együtt, vagy két egyedülálló nő együtt, ők összevesztek, és mérgében madárrá változtatta, de nyilván annyira nem haragudhatott rá, hiszen a testvére volt, tehát nem ölte meg, annyira azért viszont fontos volt neki, hogy ne bántsák. Én ezt így értelmezem.
1: Na, akkor szépen megfejtetted, már kevésbé van vele problémám. Nekem ott a filmben az egész teljesen érthetetlen volt, az első alkalommal teljesen nem értettem, hogy miről van szó, és a másodikban sem nagyon. Hogy,
0: így
1: hogy
0: valahogy akár kontextusba tudod helyezni?
1: És ez is nagyon modern, igen. Azt gondolom. Semmilyen antik előzménye nincsen, tegyük hozzá. Tehát az, hogy Kirke testvérét madárrá változtatná, ez tudomásom szerint sehol nem szerepel. Egyébként van olyan szöveg, ahol Kirke madárrá változtat valakit, egy Picus nevű harkály, azt jelenti láciumi királyt. De
0: nem a testvérét. De,
1: igen, és akkor talán még egyet mondanék, ami nekem nagyon furcsa volt, vagy inkább azt mondanám, hogy úgy magamban felnevettem. Amikor Odysseus beszélget Pénelopéval, ezt emlegettem, és ott előkerül a ruhakapcsoló tű, ugyanott kerül elő az is, hogy az az önmarcangoló hozzáállás, hogy Trója pusztulása az milyen nagy következményekkel jár, és a világunk elpusztul, ezt úgy mondja a filmben, hogy a bronzkorunk véget ér. És itt nem bírtam megállni, hogy fel ne nyerítsek magamban, hogy
0: moziban voltál, hangosan is lehet nevetni.
1: Hogy milyen furcsa az, amikor egy szereplő, mint egy saját magát kívülről látva a bronzkorba helyezi, ez egy modern elképzelés, hogy bronzkor valaha egyáltalán létezett.
0: Tehát akkor ezt nem tudták, hogy ez bronzkornak hívták.
1: Hát a bronzkori emberek nem hívták magukat nyilván bronzkornak.
0: Bronzkorinak, igen.
1: És úgy bronzkorunk véget ér, és erre aztán rácifráz, azt hiszem Pénelopé azzal, hogy ti vagytok a tengeri népek, vagy mi vagyunk a tengeri népek, már nem tudom, de hogy ez ugye a tanulság, ami Nolannek a leegyszerűsített üzenete a filmmel, hogy mi vagyunk azok, akik elpusztítjuk a világunkat. Annak ellenére, hogy azt képzeljük, hogy külső veszélyek fenyegetnek minket, valójában mi vagyunk azok, akik fenyegetjük saját magunkat.
0: Mi generáljuk a problémát.
1: Mi generáljuk a problémát, és mi vagyunk azok, akiktől igazából félni kéne. Mi vagyunk a tengeri népek.
0: Igen.
1: És ez az is nagyon, nagyon fura volt. Én ezt megértem meg végsősoron, tisztelem, hogy valamiféle történeti keretbe próbálta helyezni Nolan a filmjének a magvas gondolatát, ez az, hogy elpusztítjuk a világunkat, és ez nyilván erre érdemes odafigyelni, erre az üzenetre, de azért itt érdemes vigyázni, hogy létezett egy olyan narratíva, különösen a 20. század közepe táján, hogy a tengeri népek elpusztították a bronzkori kultúrát, bronzkori civilizációkat, köztük a mükénéi civilizációt, ugye ez az, amit a görög bronzkornak szoktunk nevezni, meg hát egyáltalán a földközi tengeri bronzkori kultúrákat. De ma már a történettudomány ezt így nem tartja. Általában véve bronzkori összeomlásról és átalakulásról szoktak beszélni, mert igaz, hogy görög mükénéi kori palota kultúrák azok véget érnek a 13.-12. század során, és az is igaz, hogy ezt régen úgy gondolták, hogy jöttek a tengeri népek, és mindenkit elpusztítottak, de ma már egészen pontosan tudjuk, hogy ez nem így, illetve nem ilyen egyszerűen volt, és az úgynevezett tengeri népek görög forrásokban egyáltalán nem szerepelnek, sem mükénéi kori írásos feljegyzésekben, sem későbbi görög forrásokban. Ezek a bizonyos tengeri népek, ezek egyiptomi feliratokon szerepelnek, egy Merneptah nevű fáraó sztélein, illetve harmadik Ramszesz sztélein, és a tengeri népek Egyiptomra támadnak rá a tenger felől, és okoznak nagy nehézségeket, de a hős egyiptomi fáraók úgy is vannak ábrázolva, harmadik Ramszesz a híres domborműves sztélé, vagy igen, Medinethabu templom falán lévő ábrázoláson legyőzi a tengeri népeket, akik fel vannak ott sorolva, vagy kik ezek, egy csomó népnév, ami vagy tudunk hova tenni, vagy nem. De a lényeg az, hogy a mai történeti tudásunk alapján ezek a tengeri népek legalább annyira elszenvedői voltak a késő bronzkori, bronzkor végi szárazságnak és társadalmi politikai átrendeződéseknek, mint amennyire okozói voltak. És valójában, ha kicsit le akarom egyszerűsíteni, akkor a görög palota kultúrák bukását nem az okozta, hogy jöttek a tengeri népek és mindenkit megöltek, hanem a kalózkodás révén megszakították azokat az érzékeny kereskedelmi kapcsolatokat, amelyek összekötötték a görög palotákat a kereti területekkel, Mezopotámiával és más vidékekkel, és mivel nem volt utánpótlása a bronzkereskedelemnek, ezért a görög paloták, akármilyen fájdalmas, saját magukat pusztították el. Nem a tengeri népek pusztították el őket, hanem egymást támadták meg, nem csak Tróját, a mükénéi görögök, hanem egymást is a mükénéi paloták, Mükéné, Pülosz, Téba, Tirünsz és más palotáknak a hadseregei egymás ellen fordulhattak, és ez okozta voltak éppen a palota kultúrának a bukását. És ilyen értelemben bizarr módon azt mondhatom, és talán ez lehet a záró gondolatom, hogy bár a tengeri népek nem, de mégiscsak ők maguk, a görög, mükénéi görögség, ők maguk okozták részben a saját bukásukat, ők maguk pusztították el a saját palotáikat, és hát ezért is érvényes a figyelmeztetés, hogy mi magunk ne ilyenek legyünk itt a 21. században.
0: És ezt valószínűleg tovább vinni a beszélgetés, de már tényleg nem lesz rá idő, hogy mert őszintén mennyit változtunk azóta. De erre már ne válasz, hogy ez egy költői kérdés volt. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én azért azt mondom így nagyon messze távolból is, hogy én köszönöm Christopher Nolannak azt, hogy ezt a filmet létrehozta, mert azért volt róla mit beszélni. Én azt gondolom, jó erről klasszika filológia szakost hallgatni, okortörténészt hallgatni, különböző véleményeket hozzáértő, illetve történész, nem történész embereket. Én azt gondolom, hogy ez a Nolan film mindenkiben érzelmeket váltott ki. Én akikkel beszélgettem, ismerős és megnézték, mindenkinek tetszett, mert hogy egy Nolan film is már valahol védjegy, tehát én azt gondolom, hogy annyira rosszat nem tett, tehát hogy nagyon jól sült el ez a film, amit ő akart ebből kihozni. Hát meg nem véletlen, hogy gyakorlatilag én úgy olvastam, hogy szeptember elejére már valamilyen másfél milliárd dollárnyi bevételt hozott, tehát ez elképesztő.
1: Ezeket elképzelni sem tudom. Tehát, és hol tenni sem tudom ezeket a számokat.
0: De ez így volt, hiszen ugye július közepén megjelent, ugye a magyar mozik ugyanakkor kezdték vetíteni, mint ugye mondjuk a világ szerte, úgyhogy vannak olyanok, akik nem csak egyszer nézték, hanem kétszer is, például akár te is, vagy az emlegetett Karsai tanár úr. Kíváncsian várom, hogy majd mi lesz a következő történet, de ez már valószínűleg nem egy ókortörés lesz, úgyhogy akkor már nem veled fogok beszélgetni.
1: De most lehet hálásnak lenni, most lehetünk minnyáján hálásnak Nolannek azért, hogy ráirányítja a figyelmet homéroszi eredetire, és azt gondolom, hogy sokkal többen olvasnak most homéroszi hexametereket, mint ahányan egy évvel ezelőtt olvasták.
0: Ez biztosan
1: és
0: így van.
1: És állítólag csúcsokat dönt az eladása is, mind angol nyelvterületen, mind magyar könyvkereskedésekben a homéroszi eposzoknak. És ezért én hálás vagyok.
0: Hálás vagy neki.
1: Mert ez azt gondolom, hogy a kulturális nívó emeléséhez nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul.
0: Ez legyen a zárszó. Köszönöm szépen.
2: A mai adásban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről Dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgettünk. A riporter Klisz Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nyugodtan telt a pápa éjszakája, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. 14. Leót a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban operálták meg. A műtét során az orvosok eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét. A beavatkozás közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdődaganat diagnózisát. Az orvosok szerint a beavatkozás sikeres volt, és nem léptek fel szövődmények. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta el Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedéki adó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként plusz 25 forintos jövedéki adó visszatérítést kapnak. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Kijevben többen meghaltak és megsebesültek az éjszakai orosz légitámadásokban, lakóházakat és energetikai objektumokat értek találatok, tette közzé Vitalij Kličko polgármester. Éjjel közel 500 a moszkvai régió felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem, közülük 180-at a főváros közelében, közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Roman Buszargin kormányzó arról számolt be, a szaratovi régióban lévő Balakovó városban egy ember életét vesztette. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján az egyesség elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből néha gyenge esőzápor előfordulhat, sokfelé élénk a szél, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a jog és birtokvédelem a téma, melyről Hegedűs Ákos bíróval beszélget Réti Erika. Tartsanak velünk!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat. Egy kicsit visszanyúlunk Arany János korához. Ugyanis Arany János nem csak csodálatos író volt, hanem egy nagyon fontos jegyzői hivatást is betöltött. Nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók és bíró úr, hogy ő nagyon keveset beszélt. És ugye a Szentírásban is úgy van, hogy aki beszédében nem vétkezik, az szinte tökéletes ember. És nem azt jelenti, hogy legyünk némák és sose beszéljünk, hanem jól fontoljuk meg azt, hogy mit mondunk, és azt, hogy hogyan mondjunk. És ez egy nagyon fontos elvárás. Hát Arany János ennek nagyon jól eleget tett, és amikor ugye peres ügyekben, főleg ugye birtokvédelem, birtokháborításban kellett neki jó döntést hozni, akkor előtte mindig gondolkodott, és utána pedig jól kérdezett. Úgyhogy így vezetem föl most a következő témát, hogy akár vidéken, akár városban, ugye nagyon sokat tudunk vitatkozni azon, hogy ki háborít kit. Ki tudja a birtokát, a saját birtokát ugye a legjobban megvédeni, vagy legalábbis a tulajdon jogát gyakorolni fölötte. Gondolok itt arra, hogy van-e valami nagy zaj a szomszédban, jönnek-e rágcsálók a szomszédtól, a tyúkok a veteményt kikaparják-e, illetve ehhez hasonló dolgokat, ami nem csak ugye vidéken, hanem ugyanúgy a városokban is előfordul. Hát hogy lehet ezekben a peres ügyekben, ezekben a sérelmekben igazságot tenni? Mit mond erről a jog?
5: Köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy Arany Jánost azért is érdekelhette annyira ez a téma, mert hogy a birtokháborítás az régen is, illetve a mai napig még mindig egyfajta jegyzői hatáskör. Ebből következik, hogy a jegyzőnek mindig fejtörést tud okozni egy-egy érdekesebb birtokvédelmi ügy, még akkor is, ha azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán a jogi szabályozás nem sokat kedvezett a jegyzői birtokvédelemnek. Azt gondolom, hogy sok szempontból talán visszafejlődött ez a terület, de talán majd egy újabb jogalkotás újabb lendületet fog ennek adni. Én bízom abban, hogy nagyobb szabadságot kap a jegyző ezen ügyeknek a elbírálására, és mivel ennek az adásnak általában azt a szlogánt szoktuk adni, hogy perbeszéd és párbeszéd, a párbeszéd ezekben az ügyekben nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert a jogi szabályozását ennek a területnek viszonylag jól össze lehet foglalni, és viszonylag egy koherens és teljesen egyértelmű szabályozást lehet itt látni. Ehhez képest valahogy ezeket az ügyeket megoldani éppen azért nehéz, mert a jogi szabályozás itt néha azt mondjuk, hogy eszköztelen, inkább azt mondanám, hogy néha pont az ellentétes hatást váltja ki, mint amit a jog szeretne. Nem annyira békességet hoz, hanem sokszor inkább elmérgesíti a vitákat. Ha Arany János fülemilére gondolunk, akkor nekem egyből eszembe jut az a történet, vagy az a rész ebből, hogy Péter és Pál a főhősei magának a versnek, ami azért is nagyon fontos, nem véletlenül találta ki talán ezt így Arany János. Két talán összekeverhető név, amik a naptárban együtt szerepelnek, föl is hívja erre a figyelmet. Akár lehetnének békességben is, de valami teljesen más van e mögött, és egy elmélyült és haragos viszony. Mégis, hogyha visszatérek a versre, csak előtte egy érdekes szentírási részletet szeretnék elmondani, ami talán segít abban, hogy megértsük ennek az egész vitának, vagy ennek az egész helyzetnek a visszásságát. Mégpedig a példabeszédek könyvét szoktam nagyon gyakran emlegetni, de azért is, mert tele van igazán jó és frappáns jogi megfogalmazásokkal, és van egy olyan részlet benne, ahol azt írja, hogy ne hagyd el barátodat és atyád barátját, és ne menj testvéred házába nyomorúságod napján. Jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban. Talán ki lehet hallani ebből a részletből, hogy a bölcsember nagyon vigyáz nem csak a rokonaira, a testvéreire, hanem a szomszédaira is. Édesapám mondta egyszer, hogy a legjobb társa a betörők ellen az a szomszéd, és nagyon sok más szempontból is nagyon hasznos tud lenni. Egy jó szomszéddal, hát igazán előre lehet jutni. És a nagy magyar mondás, hogy rossz szomszédság török átok, ezt pedig azt gondolom, hogy talán minden magyar ember ismeri. Talán benne van a történelmünkben az, hogy amikor egy olyan szomszédunk van, aki megkeseríti az életünket, akkor az nem csak olykor keseríti meg az életünket, hanem az szinte a mindennapokat tönkre tudja tenni. Arany János versébe, a Fülemilében, ha jogilag elemezném a kérdést, talán azért lenne érdekes, mert rögtön úgy az elején azt lehet olvasni, hogy ha Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt prüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza felét majd kirúgja. Maga a részlet jól tükrözi azt, hogy amikor egymás mellett élnek emberek, akkor mindig vannak viták. És valóban ezek szinte mondhatnánk, hogy tipikus birtokháborító magatartások. Egy rosszul beállított kémény, egy füstölő kémény nagyon tudja zavarni a szomszédot. Vagy az állattartásból eredő problémák azok mindig előfordulnak, mindig van belőle probléma. Mielőtt indultam pont ide a rádióba, előtte az egyik kollégám szaladt át hozzám, és mondta, hogy ó, van egy birtokháborításos ügye, a kutya ugat, és hogy van itt egy hangfelvétel, nézzük már meg, hogy lehet lejátszani. Tehát ezek örökérvényű dolgok, mindig van belőle egy-egy ügy. Ami érdekes, hogy ezek valahol mindig olyan kölcsönösnek tűnnek, hogy valahogy, mintha az egyik a másikat ugyanúgy zavarná.

gyönyörű dal az én fülemülém. De hát vajon ki ez? És a versben folytatódik, hogy ebből egy vita alakul ki, egy verekedés. Egészen tetlegességig fajul, ahol akár a jogos védelmi helyzetet is meg lehetne állapítani, ha nem lenne kölcsönös bántalmazás, valószínűleg a garázdaság tényállása is felmerülne, hogyha egy jogász nézni a verset. De a történetben mindketten elmennek a bíróhoz. És ami miatt a jogászok nem annyira szeretik, főleg a bírók emlegetni ezt a verset, az az, hogy itt egy igen csúnya történet zajlik le, mert hogy mindketten megpróbálják lefizetni a bírót, mindketten adnak neki egy kis döntést előkészítő anyagot. De érdekessége a történetnek, hogy a bíró nem dönt ebben, és nem lesz megoldása igazán ennek a történetnek, hanem pont arra utal a vers, hogy ezek örök viták maradnak. Ha jogilag nézném magát a történetet, akkor azért nem lenne annyira érdekes talán a mai jogászok számára már, mert a történet mögött megbúvó konfliktus az aktuális, de maga a jogkérdés talán kevésbé. Ha megnézzük, hogy ki a fának a tulajdonjoga, az egyértelmű, hogy Pálé. Hogyha megnézzük, hogy kinek a portájára hajlik át az ág, akkor egyértelmű, hogy Péternek a portájára. Ha megnézzük azt, hogy ki a fülemile, és ezáltal a fülemile hangja, akkor pedig egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egyiküké sem. Mert a vadaknak a tulajdonjoga az egy speciális szabályozás alá esik a jelenleg hatályos jogrendszerben, és az az állam tulajdona. Tehát ebből következik, hogy hiába fészkel Pálnak a fáján a fülemile, attól még nem az övé lesz. A hangja az meg különösen nem. És egyik történetben, egyik régebbi adásban említettem Szent Ivónak a történetét, aki nagyon frappánsan megoldott egy jogesetet, amikor egy csárda mellett egy hajléktalan vagy egy szegény ember elsétált, és amikor beszagolt az ablakon, akkor megérezte, hogy a csárdában milyen finomat főznek. És erre kijött a tulajdonos, és azt mondta, hogy na akkor gyere és fizest ki az illatot, amit kiszagoltál. Bíróság elé is vitte, szerencsére Szent Ivó kiállt mellette, a jogászok védőszentje, és azt mondta, hogy hát jó, és erre pénzérméket dobott le az asztalra a bírói pulpitus mellett. Mire a gazda egyből utána akart nyúlni a pénznek, de Szent Ivó rászólt, hogy nem, csak a pénz csörgése az, amivel fizetek. Mert hiszen, ha valaki az étel illatáért kér pénzt, akkor annak a pénznek a hangja is elég. Hasonló itt a történet, a fülemile hangja az senkié. Az egy közös ajándék a Jóistentől. És aki azt megpróbálja kisajátítani, az csak konfliktust szül. De miért nehezek ezek a konfliktusok? Azt hiszem azért, mert a jog pontosan kijelöli a birtoklásnak és a tulajdonjognak a határait. Ha ezt nagyon-nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom, akkor talán sokat elveszítek ennek a lényegéből, de mégis azt emelném ki, hogy a tulajdonjog egy abszolút jog. Mindenkit kizárhatok, aki ezt zavarni próbálja. De a tulajdonjogom és ez a zavartalan birtoklásom is csak addig terjed, amíg én magam másokat nem zavarok. És a birtokháborításnál is azt a kifejezést szoktuk mindig kiemelni, hogy szükségtelen zavarás. Miért? Mert ahol két ember egymás mellett él, ott mindig van zavarás. A kérdés az, hogy ez szükséges vagy szükségtelen zavarás. Ha a legújabb joggyakorlatból kellene hoznom egy történetet, akkor nagyon érdekes, hogy pont egy 2025-ben közzétett jogeset az, ami egy közös tulajdonban megesett konfliktusról szól. Nagyon emlékeztet Arany János történetére. Annyiból talán más, hogy egy osztatlan közös tulajdonban volt a felperes és az alperes. Akinek még nem volt osztatlan közös tulajdona, az talán nem tudja, hogy mit jelent, és akinek nem volt ebből konfliktusa, az is valószínűleg nem ismeri ennek a szabályozását, de aki egyszer is konfliktusba keveredett ezzel, az nagyon jól megjegyzi szerintem, és főszeg disszertációt is tudna írni a jogi szabályozásból. Az osztatlan közös tulajdon egyik problémája az, hogy valamennyi tulajdonostárs birtokolhatja az egész tulajdont, kivéve,

0: ha kötnek egy használati megállapodást. Ennél az esetnél a felperes és az alperes éppen azért kötöttek egy használati megállapodást, mert az egyikük értékesíteni akarta a saját tulajdoni hányadát. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és a rendezetlen jogi helyzetet tudja valamilyen módon felszámolni, megállapodott a másik féllel, hogy egy kerítést fog építeni, amellyel elválasztják a közös tulajdont, és ezáltal külön lehet használni. Vannak olyan tulajdonjogok, vannak olyan ingatlanok, és vannak olyan felépítmények, amelyeknél egészen jól meg lehet valósítani azt, hogy két személy teljesen külön használja azt a felépítményt, azt a házat. Itt is ilyen helyzet volt, csak egy kerítésre volt szükség, hogy egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy ki mit birtokol. Meg is állapodtak még abban is, hogy melyik napon kezdi el a kerítést kivitelezni. Alperes volt az, aki úgy volt, hogy elkezdi a munkálatokat, de egy nappal korábban kezdte el. És a kerítés kivitelezése az flexeléssel történt, mégpedig a flexelés az, tudjuk, hogy nagy és komoly hanghatás, ami nagyon zavaró tud lenni. Ezért a másik fél több alkalommal, és ezt a jogeset le is írja, több alkalommal megszüntette a flexnek az áramforrását. Nyilván kialakult belőle egy vita, és ez a vita tetlegességig fajult. Arany János fülemiléjében ugyancsak tetlegességig fajult a történet, és lehet tudni, hogy ott is vérző sebek keletkeztek, ennél a jogesetnél is vérző sebek keletkeztek, ugyanis az alperes egy idő után, amikor nem jutott hozzá a gépéhez és az áramhoz, akkor egy alkalommal ököllel megütötte a másiknak az arcát. Az állán érte az ütés. És a könyökén is keletkezett a felperesnek egy sérülés. A felperes ezek után kérte azt, hogy a bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezze az alperest. Itt már nem a birtokháborítás volt az érdekes, hanem a személyiségi jog megsértése és a sérelemdíj megfizetése. Ami azért fontos, mert egyértelmű, hogy egy birtokháborító magatartásból indul a veszekedés, de mégsem az lesz már a lényeges kérdés.
1: Viszont ő provokálta, hiszen ő megfosztotta az áram lehetőségétől. Azt nem vették figyelembe?
0: Mind az első, ez egy olyan ügy volt, amiben első, másodfokú bíróság és a kúria is eljárt. Mindhárom bíróság értékelte az első körülményeket, mégpedig az a kérdés, hogy mi az első birtokháborító magatartás? Hát, nehéz erre válaszolni. Ha nem teljesen a hivatalos álláspontot ismertetem, akkor azt mondanám, hogy önmagában az zajhatás az már egy birtokháborítás. A hangos, azok a munkagépek, amiket néha az ember hétvégén tud használni, azért azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember tudja, hogy vasárnap délbe füvet nyírni nem illdomos. Vagy hogy ha valaki szeretne például komolyabb szerszámokat használni, azokat lehetőleg ne a vasárnap kora délutáni pihenés idején próbálja meg. Tehát önmagában az zajhatás az birtokháborítás. És a következő az mi? Az áramforrástól való megfosztás. Az, amikor valaki egy munkát elkezd, és szeretne dolgozni, mert akkor van ideje, és szeretne ezzel haladni, ha megfosztják az áramforrástól, akkor az nagyon-nagyon dühítő tud lenni. Persze, megint csak kérdés, hogy értékeljük-e azt a körülményt, hogy ennél az esetnél az alperesünk korábban kezdte meg a munkálatokat. Nem akkor, amikor megállapodtak. Általában a vitáknál ez az egyik döntő motívum. Hogy lehet, hogy az emberek még megpróbálnának megállapodni, de valaki úgy érzi, hogy a másik megszegett valamilyen szabályt. Lehet, hogy van rá valami indoka. Ó, másnap nem tudtam volna megcsinálni. Másnap esett volna az eső. Akkor volt éppen alkalmam rá. Ezeket meg lehet beszélni. És a konfliktusok nagy része általában a kommunikáció nem megfelelő voltából adódik. Ha jó a kommunikáció a felek között, akkor ezek általában elkerülhetők. Tehát van rögtön két birtokháborító magatartásunk, egy erős zajhatás, majd aztán valaki, aki folyamatosan kihúzza a flex gépet a konnektorból, és aztán jön a következő. Mégpedig, hogy az, aki érzi, hogy megfosztották az áramellátástól, az megpróbálja visszaszerezni a zsinórt, és megpróbálja újra bedugni. És ennek keretében hozzáér a másikhoz. kialakul egy dulakodás, egy lögdösődés. Ez a következő olyan cselekmény, ami a jog úgy fogalmaz talán, hogy önhatalom, mert hiszen saját maga veszi kezébe az igazságszolgáltatást. Erre egyébként éppen a birtokháborítás esetében van lehetőség, mert ha valakit a birtokától megfosztanak, és a késlekedés az azt eredményezné, hogy utána már a jogait nem tudja gyakorolni, vagy nagyon nehéz lenne, eltűnik az ismeretlen személy, aki megpróbálja elvinni például a flex gépünket, akkor mégiscsak fel kell tudnunk lépni. Mégpedig kiállhatunk, és ez büntető jogban jogos védelmi helyzet, vagy olykor szükséghelyzet, általában jogos védelmi helyzet, a polgári jogban pedig úgy hívjuk, hogy jogos önhatalom. Mi magunk is a birtokvédelem érdekében felléphetünk. Csak kérdés, hogy ennél az esetnél vajon volt jogos önhatalom? Vajon tetlegességig szabadott volna fajulni? És nézzük a legvégét a történetnek, egy ütés az arcra, ököllel állon. Erre pedig azt mondjuk, hogy ez már kirívóan közösségellenes azért. Ez már az, ami nem fér bele egy vitába. Ez az, ami mindenki számára egyértelmű, hogy ez már jogsértő. Nem is volt vitás egyébként sem az első, sem a másodfokú bíróság előtt, de a kúria előtt sem az, hogy megtörténik a személyiségi jogsértés. A személyiségi jogsértés miben áll? A testi sértésben. A kérdés inkább az volt, hogy mi legyen a jogkövetkezmény. Mégpedig, hogy legyen a sérelemdíj. Az elsőfokú bíróság úgy döntött, hogy a 200 000 forintos sérelemdíjat nem ítélte meg. Azt mondta, hogy önmagában erkölcsi elégtétel az, hogy kimondja a jogsértés megtörténtét. A másodfokú bíróság és a kúria ezzel ellentétben azt mondta, hogy maga ez a 200 000 forintos sérelemdíj, ez a körülbelül a minimum összeghez közelít. Ennél alacsonyabb összegű sérelemdíjat nem nagyon szokás megállapítani, éppen azért, mert azt mondjuk, hogy ez a személyiségi jogok devalválódásához vezetne. Vagyis kiüresíteni az egész védelmet, hogyha ha 1-2 forintos sérelemdíjat lehetne megállapítani. Ez a minimum összeg viszont kifejezi azt, hogy ilyet nem szabad csinálni. A társadalmi együttélés szabályait nem lehet ennyire felrúgni, hogy tetlegességig fajuljunk, és annak keretében a másiknak sérülést okozzunk. Az ököllel történő arcra mért ütés, az pedig egy szándékos és kifejezett magatartás. Idáig nem szabad eljutni a vitákban. A történet, ha arra gondolok, hogy mi a kiinduló alapja, akkor éppen a birtokvédelem. És lehet látni, hogy van benne egyfajta kölcsönös birtoklás iránti vágy, és a birtoklás védelmét akarja mind a két fél megvalósítani. Mégis az eredménye egy nagyon szomorú végkövetkezmény. Mégpedig az, hogy valaki sérülést szenved el, nem csak fizikait, lelkit is. A jogesetben is egyébként kiemelték, hogy a felperes leírta, hogy alvászavar, cukorbetegség, egyéb mentális problémák is felmerültek ezzel összefüggésben. Ezek nem kerültek egyébként bizonyításra, mert nem volt olyan orvos, aki ezt meg tudta volna állapítani. De azt gondolom, hogy senki nem szeretné azt, hogy ököllel megüssék, és nyilvánvaló, hogy ha valaki egy ilyen sérelmet elszenved, az mindenképpen egy olyan dolog, ami azért megmarad az emberben, nem múlik el, és nem a mindennapok része. Ami a történet szempontjából számomra szomorú, az az, hogy úgy tűnik, amikor először olvastam ezt az esetet, minthogyha megoldódna egy konfliktus helyzet. Mégpedig van egy osztatlan közös tulajdon, aminek a birtoklása az mindig viták forrása lehet. De ebben kötnek egy használati megállapodást. Eljutnak odáig, hogy lesz kerítés. Eljutnak odáig, hogy az egyikük értékesíteni akarja a saját részét. És minden mehetne úgy, hogy utána semmilyen probléma ne legyen. Mégis valami elromlik, és az egésznek az lesz az eredménye, hogy egy hosszantartó pereskedésbe fognak. És nem veszik figyelembe azt, hogy jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban.
1: Igen, valóban ez egy nagyon szomorú történés, és egyre inkább mindenki csak a saját maga igazát akarta véghez vinni. És alapvetően tényleg nagyon hiányzott a kommunikáció, és a kommunikációból is a megértés. A megértés az, hogy mikor kezdje el, vagy legyen egy önuralma, vagy a megállapodáshoz tartsa mindenki magát, és ez egy nagyon fontos szempont lenne.
0: Így van. Én is talán ezt a kifejezést emelném ki. És mindenkinek ezt a szem elé, hogyha valamit elé lehet helyezni, megértés. Ami miatt én azt mondtam, hogy a jogi szabályozás talán rossz irányba haladt, az az, hogy a birtokvédelemnek két formája volt. Ma is van ez a két forma, csak talán már nem nagyon él. Mégpedig a jegyző előtti, úgynevezett a tényleges állapot alapján a posszesszórius birtokvédelem. A tényleges birtoklás alapján. Ezt egy évig lehet gyakorolni, és akit a birtoklásban megzavarnak, akkor önmagában az alapján, hogy megzavarták a birtoklását, kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását. Csak a régi eljárásokba, és különösen akik régen ezt csinálták, azok pontosan tudják, hogy nagyon sok volt ezekben az eljárásokban a megegyezés, a megállapodás, az egyesség. És ez teljesen kikerült például a jegyzői eljárásból. Nincsen már lehetőség egyességkötésre. Olyan szinten nincsen, hogy például én, aki szeretem a bírósági közvetítést, és szeretem a közvetítésnek az intézményét, ha valaki jegyzőhöz fordul és kéri a tényleges birtoklásban történő megzavarás alapján az eredeti birtokállapot helyreállítását, és nem ért egyet a jegyző döntésével, fordulhat bírósághoz, de még a bírósági eljárásban sincsen helye bírósági közvetítésnek. Mert azt mondja valami miatt a jogalkotó, hogy ilyen esetben a jogi érdekek élveznek elsőbséget. Ezzel én magam nem tudok egyetérteni, és szerintem ez egy picit elhibázott irányvonal. Jobb lenne, hogyha visszafelé haladnánk, és elkezdenénk újra beszélni egymással, és egyfajta megértés felé haladni. A petitórius vagy jogcím alapján történő birtokvédelem az minden esetben marad a bíróság előtt. Csak a jogi szabályozás visszássága, hogyha valaki rögtön a bírósághoz fordul, és nem a jegyzőhöz megy először, akkor lehetősége lesz például közvetítői eljárást igénybe venni a bíróságnál, ami ilyen esetekben egyébként nagyon hasznos tud lenni. Mégpedig azért tud nagyon hasznos lenni, mert ezek a birtokvédelmi eljárások, ezek olyanok, hogy a jogi lehetőségek megvannak, egyértelműek is. De az, amit utána meg kell csinálni, az néha nagyon nehéz. Ha együttműködés van, akkor könnyedén megvalósul. De ha nincsen együttműködés, akkor szinte megoldhatatlan jogi helyzetek tudnak ebből kijönni.
1: Ilyenkor talán az is nagyon fontos, hogy még a megértésen túl, hogy a lehető legjobb megoldás legyen mindkettő számára, és mindkettőnek egy kicsit engedni is kell, hiszen a megértés az egy áldozathozatallal is párosul, viszont olyan engedményt vagy áldozatot hozzunk, ami nekem se akkora veszteség, és a másiknak sem akkora előny, ugye, ahogyan az önző ember gondolkodik. Viszont ha mindenki így egy kicsit hozzáigazítaná a saját maga elképzeléseit, és egy kicsit a másiknak a problémáját is ugye a szem előtt tartani, akkor sokkal eredményesebb lenne, és kevesebb lenne ez a fajta sérelmi díj. Ez nem meríti ki a garázdaságot, tehát az már nem bűncselekmény? Mondjuk azt, hogy ez az álomvágás, ez a nagyon súlyos testi sértés.
0: Sokat változott szerintem a garázdaságnak is a megítélése a joggyakorlatban. De ennél az esetnél azért nem merült fel a garázdaság, mert nem nyilvános helyen történt. Mások nem láthatták az eseményt. Volt róla egyébként videófelvétel, kamerafelvétel, de nem az utcán történt. A garázdaságnál pedig kell az, hogy mások számára ez megbotránkozásra alkalmas cselekmény legyen, tehát hogy mások egyáltalán láthassák ezt a dolgot.
1: Igen, meg hogy nem a birtokvédelem kapcsán teszi mindezt, ugye? Tehát a birtokvédelmi érdekében. És akkor mit tudunk tanácsolni azoknak, akik ilyen problémákkal küzdenek, akárhogy az almák leesnek a szomszédnak az udvaráma, vagy pedig, ahogy mondta Bíró Rita felvételünk előtt, hogy a gyökerek átnyúlnak, és esetleg instabillá teszik a háznak az alapjait, vagy még mik lehetnek ezek, hogy mondjuk olyan építkezést kezd el a szomszéd, ami mondjuk életveszélyes, mert mondjuk nem keríti körbe, vagy pedig a törmeléket nem szabályszerűen tárolják, vagy bontják le, hogy ezekben az esetekben, hogy megelőzzük a nagyobb bajt, akkor mi legyen a teendő? Mik az első lépések?
0: Az első lépések mindig a kommunikáció és a megértés. És ezt azt gondolom, hogy nagyon jól kiemelte, hogy a megértés nagyon sokat tud segíteni. A jó megértés. A jogeseteknek a köre végtelen. A sérelmeknek a köre az meg még több, ha a végtelennél lehet több. De valójában tényleg annyira sokfajta tényállás van. Valóban az egyik tipikus eset, amikor túlságosan közel ülteti el valaki a fáját a szomszéd felépítményéhez. Ugyanis az épített környezet és a természetes környezet az valahogy mindig olyan furán össze tud veszni. Mindig van valaki, aki ennek a szenvedője. Van, amikor az épület, mert a fáknak a gyökerei túl erősek, van, amikor meg a fák, mert hogy nem kapnak elég helyet ahhoz, hogy szépen tudjanak növekedni. Nagyon érdekes volt, amikor egyszer egy olyan ügyben kellett segítenem az ügyfeleknek, közvetítőként, amikor arról volt szó, hogy tényleg szinte a telekhatáron volt egy nagyon nagy fa, és egy régi, nagy öreg fa, amihez nagyon sok szép emlék fűződött. Szerintem mindkét félnek egyébként, nyilván elsősorban az alperesnek. De akkor, amikor leültünk megbeszélni a problémát, amikor a megszakítás nélküli időn túl voltunk, és elkezdtünk arról beszélni, hogy mi az összefoglalása az egész konfliktus helyzetnek, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy az alperesünk, ő már idős volt, és nem tudta igazán gondozni egyébként a fát. Nem tudta visszavágni az ágait, mert előtte azért nem okozott problémát, mert mindig vissza volt vágva, mert mindig rendbe volt tartva. De ahogyan idősödött, már nem tudta elvégezni. Már a férje sem élt, aki korábban mindig elvégezte ezeket a feladatokat, és ezért nem is okozott problémát. Ahogyan viszont már nem tudott gondoskodni a fáról, a levelei ősszel eldugították az ereszcsatornát, olykor átlógtak, megemelték a cserepeket, annyi konfliktust okozott, hogy elképesztő. És érdekes volt, hogy amikor leültek beszélni a felek, akkor hirtelen kiderült, hogy egyébként a néni azt mondta, hogy nyugodtan átjöhet a szomszéd. Ha ő meg tudja csinálni, akkor ő nagyon örül neki. A szomszéd is nagyon örült, mert azt mondta, hogy akkor legalább úgy tudja megcsinálni, hogy a nő szeretné, és úgy fogja vágni a fát, hogy ne okozzon neki semmilyen problémát. És nem kell ezért még pénzt sem kiadni. Mert néha keresni valakit, aki elvégzi ezt a feladatot, pont a pénzügyi megfontolások azok néha nagyon kényszerítőek, és nagyon kellemetlenek tudnak lenni. De volt már olyan eset is, ahol valóban arról volt szó, hogy például egy túl közeli fának a gyökérzete olyan volt, hogy tönkretette a szomszéd ingatlannak az alapját. Azért volt nagyon szomorú történet, mert az ingatlan alapját, ahogy tönkretette, elkezdett az egész ingatlan megsüllyedni, és egy elképesztően komoly kárt okozott a fa. És kiderült, hogy igazából gyökércsapdákkal meg lehetett volna oldani ezt a helyzetet. Csak mire eljutottak odáig, hogy elkezdtek beszélni a felek, addigra olyan károsodás következett be, amit utána már senki nem tudott viselni. És ez megint egy érdekes kérdés. A régi birtokvédelemben, és különösen jegyző előtti birtokvédelemben, önmagában a birtoklásban történő megzavarás alapján a jegyző döntött. A mai joggyakorlat inkább abba az irányba megy el, hogy folyton kerüli a döntést. És például azért is, mert hogy ki fog dönteni a költségekről. Egy gyökércsapdának a költségeit ki fogja viselni. Vagy ki fogja viselni például a megroppant háznak az alapjának a helyrehozatalát.
1: Akkor ez egy megúszós dolog gyakorlatilag.
0: Egy picit igen, de azt látni kell, hogy a konfliktusoknak az intenzitása a mai világban sokat változott. Mégpedig azért, mert régen, ha például egy rendőr megállított valakit az utcán, mindenki összecsapta a bokáját, és hirtelen azt mondta, hogy jaj, csak nehogy valami baj legyen. Ha régen, ha egy jegyző azt mondta, vagy a jegyző nevében eljáró valaki azt mondta, hogy itt ezt és ezt a munkálatot el kell végezni, nem is a határozat volt a lényeg önmagában, hogy kimondta a szentenciát, kimondta, hogy mi a megoldása a helyzetnek, mindenki betartotta önként. A bíróságon, ha született egy döntés, akkor utána Általában a felek szégyelték magukat, hogy egyáltalán a bíróságra kellett jönniük, és nem előtte elintézték a konfliktusukat. Manapság pedig még inkább, valahogy olyan, mintha szinte büszkeséggel tölteni el az illetőt, hogy már pedig ő bíróságra ment és megnyerte. Pedig ezekbe azért nagyon nehéz nyerni, mert ezek az emberek utána hosszú távon egymás mellett fognak továbbra is lakni. Lehet, hogy valaki nyer egy birtokvédelmi vitát, aztán utána jön majd a következő, amikor a szomszéd jogát szeretné gyakorolni, amikor szeretne átmenni, és például a föltámasz jogát gyakorolni, vagy egy karbantartási munka miatt szeretne átmenni a szomszédba, és olyankor hasznos, hogyha jobban van a szomszédjával, mert meg tudják beszélni ezeket. Akkor például, amikor ennél a fa és megroppantotta a másik ingatlannak az alapját, a gyökérzet, akkor ott például nagyon érdekes volt az, hogy elmondta az alperes, hogy de hát ő nem tehet róla, hát a fa az ott volt, a fa, ő miért tehet arról, hogy a fa növekszik? Ő nem csinált semmit. Egyszer régen elültették azt a fát, neki mi lett volna a feladata? Csak hogy a polgári jog az alapvetően nem arról szól, hogy valaki feltétlen rossz, vagy hibás, vagy elítélendő. Mert ezeket a kifejezéseket másképpen használjuk a mindennapokban és máshogyan a tárgyalóteremben. Mi felróhatóságról beszélünk, felelősségtelepítésről, arról, hogy valakinek helytállási kötelezettsége van. Önmagában az, hogy az én területemen lévő fa túlságosan magasra nő, és utána jön egy vihar, ami kidönti és rádől a szomszéd házára, felelős leszek. Egyszerűen azért, mert én hagytam, hogy olyan magasra nőjön az a fa, és számolhattam azzal, hogy ha túl magasra nő, egy vihar belekaphat. Ugyanez a helyzet az, akkor is, amikor például arra gondolunk, hogy jaj, a padlásomon hirtelen megjelentek a darazsak. Hát volt ott darázsfészek, de engem nem zavart, úgyse az én irányomba repültek ki. És volt olyan eset, amikor a szomszéd ingatlana felé repültek ki a darazsak. És amikor a gyerekek ott játszottak, akkor gyerekeket csíptek meg. És volt, akinél ez allergiás reakciót váltott ki, és kórházba került. És ilyenkor ezeket az egész helyzeteket azzal elhárítani, hogy hát a darazsakat nem én tettem a tetőszerkezetembe. De sajnos, ha valaki tud róla, ezek a karbantartási kötelezettséghez tartozó kérdések. Tudni kell, hogy a saját tulajdonomat úgy kell gondoznom, úgy kell vigyáznom rá, hogy az ne okozzon a szomszédnak károsodást. Mert ha kárt okozok, akkor a kárért felelős leszek. Nem szándékos magatartással, nem is feltétlen szándékos mulasztással, hanem egyszerűen csak azzal, hogy ami az enyém, azért felelős vagyok. Nagyon hasonlít ez egyébként a közúton bekövetkező balesetekhez. Amikor valaki azt mondja, hogy ó, mit tehettem én arról, hogy tönkrement a féke az autómnak. Ha valakinek az autójában a fék tönkre megy, hiába nem hibás érte. A klasszikus értelemben nem hibás, de a jogi felelőssége fennáll. És ebből következik, hogy akkor, amikor szomszédokról beszélünk, birtokháborításról, konfliktus helyzetekről, akkor mindig célszerű, ha az emberekben van megértés, és keresnek valamilyen közös megoldást, mint az az öreg néni és a szomszédja, akik megállapodtak abban, hogy átmegy majd és levágja az ágakat. Mert mindkettejüknek jó volt, és utána tudtak együtt élni hosszú távon. Van úgy, hogy egyik fél nyer, a másik fél utána veszít. Volt olyan, amikor a vízelvezetés nem volt megoldva egy domboldalon lévő háznál. És a domboldalon lévő ház a felső ingatlanról, a víz folyton átfolyt a másik részre. És a tulajdonos azt mondta, hogy jó, mit érdekli őt? Hát foglalkozzon vele a szomszédja, aki a lenti részen volt. Éveken keresztül vitatkoztak ezen, éveken keresztül ment, mert per is volt belőle, nem jutottak dűlőre, és a per is nagyon elhúzódott éppen azért, mert a költségek viseléséről nem tudtak megállapodni. Aztán jött egy következő eső, és a következő eső pont úgy kimosta az alapját a fenti ingatlannak, hogy az megrogyott. Utána már a fenti ingatlannak a tulajdonosa annyira szerette volna, ha megcsináltathatja. Bármilyen vízelvezetést megoldott volna, bármilyen költséget állt volna. De akkor már késő volt. előbb kellett volna gondolkodni, mert nem is az feltétlen a nagy kár, amikor ki kell fizetni például egy felújítási munkát, vagy meg kell oldani például egy támfalnak a megerősítését, hanem utána, amik bekövetkeznek, azok a nagyon nagy káresemények.
1: Igen, és azért az emberük természetéhez hozzátartozik, hogy védekezünk, próbáljuk védeni, amikor érezzük, hogy igen, van felelősség, hibás vagyok, igen. A másik pedig azt, hogy milyen fontos a lényeglátás, hogy hát ő nem tett róla, hogy növekszik a gyökér. Hát ez nyilván nem ez a lényeg, hanem azt, hogy mekkora kárt okozott a szomszédban. Tehát itt a belátás, a lényeglátás, ezek nagyon-nagyon fontos fogalmak. Összefoglalásképpen tehát bíróra, akkor először egy jó kommunikáció együtt. Viszont, hogyha nem megy a szomszédokkal a kommunikáció, akkor kell bírósághoz fordulni, akkor van a közvetítés, vagy a jegyzőhöz menjünk. Tehát hogy lenne a sorrend?
0: Nehéz lenne ebben igazán bölcs tanácsot adni, de valóban az első az mindig a megértés, kommunikáció a másik féllel, lehetőleg különböző megoldási javaslatoknak a kidolgozása. Akár azzal is, hogyha, vagy aként is, hogyha ha nem egy hivatalos közvetítőhöz fordul az ember, hanem csak valakihez, aki tud beszélni mind a két féllel. Utána, ha hivatalos eljárásokat kezdünk, akkor talán még mindig a jegyzőhöz érdemes először fordulni. Akkor, ha egyértelmű a helyzet, és nincsenek jelentősebb károk. De gondoljunk arra, hogy vannak olyanok, hogy szomszédjogok, vannak olyanok, hogy szolgalmak, átjárás, vízelvezetés, ezeket szolgalom útján meg lehet oldani. És ezek együtt néha nagyon bonyolult jogi helyzeteket eredményeznek, és nagyon nehéz megállapítani a jogos birtoklásában ki volt a zavart, és kinek milyen jogosultságai vannak. Erre mondjuk, hogy ez már petitórius védelem, ilyenkor csak a bíróság tud segíteni, ha hivatalos formát választunk. De lehet, hogy két ügyvéd, ha leül, és hogyha jó ügyvédet választunk, aki tud beszélni, aki ugyanúgy tud megérteni, aki elmondja a jogi megoldásokat, akkor én azért azt mondanám, hogy próbáljuk meg azt, hogy először ügyvéd előtt egyeztetni. Egy jogi szakember előtt. Mert azt pontosan fogja tudni, hogy mi az, ami még a tulajdonjogunkba belefér, és mi az, ami már szükségtelen zavarás a szomszéd szempontjából. Vagy mi az, ami már szomszédjog, ami miatt esetleg igénybe vehetjük a szomszédnak az ingatlanát. Például ilyen a karbantartási munkálat. Kártalanítás ellenében a szomszéd ingatlanát igénybe lehet venni. De ez nem úgy történik, hogy én önhatalmulag kijelölök egy napot, és átmegyek, és megcsinálok valamit, mert a tulajdonjog mindig védett. Ezt egyeztetni kell. Ezekben az egyeztetésekben tud segíteni. Számomra nagyon érdekes volt az, hogy még Jézus példabeszédeiben is előfordul egy érdekes birtokvédelmi helyzet. A teljesen egyértelmű birtokvédelmi helyzet van, az pont a jegyzői eljárásnak az esete, álláspontom szerint, ugyanis ott vannak a gonosz szőlőmunkások. Amikor a szőlős gazda körbekeríti a szőlőjét, és taposó gödröt készít, és őrtornyokat állít, és aztán bérbeadja szőlőmunkásoknak, és elutazik, és visszatér, és kéri a szőlőmunkásoktól a bért. Ez régen felesbérleti szerződésnek minősült volna, most már inkább haszonbérleti szerződés, de nem is ez benne az érdekes, hanem az, hogy ő a birtoklását egy bizonyos időre adta át ezeknek a személyeknek. És onnantól, hogy ő már nem kívánja ezen személyeknek a birtoklását, ők jogalap nélkül maradnak birtokban. És akkor, amikor jogalap nélkül birtokban maradnak, ráadásul tudjuk, hogy a követeket megverik, és egészen odáig eljutnak, hogy amikor a szőlős gazda az egyetlen fiát küldi el, akkor a fiút elfogják, és egymást biztatják, hogy itt az örökös, öljük meg, miénk lesz az örökség. És megölik, fölteszi a kérdést Jézus, hogy vajon mit fog csinálni a szőlős gazda? Hát természetesen hatalommal oda megy, elveszi a szőlőt, és más szőlőmunkásokra bízza. Ez egy klasszikus olyan eset, amikor a jog ezt a kérdést a birtokvédelemmel egyszerűen rendezi. Emögött állami kényszer is van. Nem kell oda küldeni az örököst vagy egyetlen fiunkat. De az is érdekes magába a történetbe, hogy már az akkori jogszabályok szerint is egy picit logikátlan a szőlőmunkásoknak a viselkedése. Miért? Ők nem lehetnek semmiképpen örökösök. Hiába ölik meg az egyetlen gyermeket. Egyrészt azért, mert a mai jogszabályi rendelkezések alapján azt mondanánk, hogy érdemtelenek lesznek. Mert aki az örökösnek az életére tör, az érdemtelen, és ezáltal kiesik az öröklésből, még akkor is, hogyha valami miatt örökösök lehetnének azok a szőlőmunkások, de ők nem is lehetnek. Nem logikus a cselekedetük. Valójában arról szól, amikor mi igazán gaz emberek vagyunk. Amikor igazán gaz emberek vagyunk, akkor azt kell tudni, hogy ilyenkor azért a jog elég egyértelműen fel tud lépni. És ilyenkor a jegyzőhöz kell fordulni, mert akkor egy gyors birtokvédelemmel meg lehet oldani. Ha bonyolultak a kérdések, akkor jön a bíróság.
2: Kedves hallgatóink, 2026. április 22-én elhangzott műsorunkat ismételtük meg. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Netrán István és Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben a farizeusok megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazad beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 15-től a 17. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják, a műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus korában a farizósok az úgynevezett vallási pártok egyikét adták. Addig, míg a szadduceusok pártjához tartozók, főnemesi származásúak és nagyon gazdagok voltak, és a főpapok közülük kerültek ki, a farizeusok inkább a köznemesi réteghez tartoztak. Jóval szerényebb anyagi körülmények között éltek, mint a szadduceusok, ám ennél még sokkal meghatározóbb volt a két vallási párt vallásossága közti különbség. A szadduceusok csupán Mózes 5 könyvét fogadták el, a törvényt, és tartották minden zsidó számára kötelező érvényűnek. A farizeusok ellenben a prófétákat és a bölcsességi könyveket is Istentől kapott tanításként kezelték, valamint hittek az angyalok létében, a lélek halhatatlanságában, a feltámadásban és valamiféle túlvilági életben. A szadduceusok mindezeket tagadták. A Heródes pártiak, a Heródes dinasztia feltétlen hívei voltak. Jézus idejében Heródes Antipász a dinasztia fő képviselője. A dinasztia alapító nagy Heródes Róma barát politikát folytatott, és abban látta a jövő biztosítását, hogy Rómát mindenben kiszolgálja. A Heródes pártiak saját jólétük biztosítását is a római uralom feltétel nélküli elismerésében látták. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? A kérdést a farizeusokkal együtt teszik fel. Ez önmagában meglehetősen pikáns és ízléstelen, és a farizeusi párt éles bírálata, kritikája. Hiszen tanításukat és életmódjukat hatalmas távolság választotta el a politikai palettán a Heródes pártiaktól. Nem is beszélve a hitéletről, ami a Heródes pártiak esetében teljesen hiányzott. A farizeusok felelősségét még inkább kiemeli, és bűnüket még jobban kidomborítja az a tény, hogy Jézus ellenében nem válogatnak az eszközökben. Még azokkal is összefognak, akik világnézetileg szöges ellentétben állnak velük, és Izrael istenét, az urat egyáltalán nem szolgálják. Nyájasan a mester tetszésének megnyerését célozva teszik fel a kérdést a két párt tagjai tehát. De Jézus átlát kétszínűségükön és ízléstelen hízelgésükön. Az Isten útja az Isten akarata szerinti életet jelenti. Nem vagy tekintettel az emberek személyére, vagyis nem vagy személyválogató, csak az igazságot nézed. Ez az Ószövetségben Isten tulajdonsága. A római adót, latinul census, görögül kenzos, a nem római polgároknak kellett fizetni a birodalom területén, mégpedig római pénzben kellett leróni, ezért kér Jézus adópénzt a kérdezőktől. Az adó fejadó is volt, amely különbözött a földadótól és a kereskedelmi adótól vagy vámtól. A júdeai adót a császári fiskusznak fizették be, és így közvetve magának a császárnak adták. A pénzverés jogát Róma magának tartotta fenn. A forgalomban lévő pénz ezüstdénár volt, és ez volt az adópénz. A csatlós királyságok és szabadvárosok is verhettek pénzt, de csak római engedéllyel, és ilyenkor külön ki kellett kérni az engedélyt. Az engedély nélküli pénzverés egyenértékű volt a lázadással. A kivetett adó mélyen sértette a zsidók öntudatát,
teokratikus, istenközpontú felfogásuk, államelméletük szerint Izrael egyetlen ura és parancsolója Isten, míg az adófizetés a pogány uralkodó elismerését jelenti. A Jézusnak feltett kérdés azt a választ kutatja, nem kerül-e Izrael ellentétbe Istennel, ha aláveti magát az adófizetés kötelezettségének, és ezzel elismeri a császár fennhatóságát. Az adófizetéssel szemben minden párt világosan foglalt állást. Az elóták szabadságharcosok voltak, tehát elutasították az adófizetést. Elvben a farizeusok is ellenezték, de féltek a rómaiaktól, és így gyakorlatban megfizették az adót. A szadduceusok és a heródes pártiak az adófizetés mellett voltak, mert a római uralomra saját hatalmuk védelmezőjeként tekintettek. Akárhogyan is válaszol Jézus a kérdésre, beesik a csapdába. Ha az adófizetést jóvá adja, elveszti a néptömeg rokonszenvét, amely szabadságra, a római rabiga lerázására vágyott. Amennyiben ellenzi az adószedést, akkor pedig, mint lázítót fel lehet jelenteni a rómaiaknál. Jézus válasza már benne van a kérdésben. Mutassátok az adópénzt. A dénáron ugyanis akkor Tiberius császár képe és felirata volt. A dénárt a császár verette, az ő pénze volt, ő rendelkezett vele. Jézus utal a farizeusok képmutatására is. Használják a római pénzt, amelyen számukra tiltott emberi ábrázolás is van, élvezik a római pénzügy előnyeit, és mégis felteszik neki a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Jézus a feleletében elvetette a zelóta magatartást, de nem csatlakozott a heródes pártiakhoz sem. Mindezeken túl a válasza nem állítja, hogy a császárnak joga van adót szedni, csupán megállapítja a tényleges helyzetet. A császár pénzt veret és adót szed. Nem állítja és nem tagadja a császár jogát, egyszerűen nem akar vele foglalkozni. Végeredményben tehát Jézus kerüli a politikai értelmi megoldást, és ehelyett új vallási távlatba és magasabb szintre helyezi a kérdést. Isten az embert a saját képmásádra alkotta, Teremtés könyv 1. fejezet 27. vers. Ezért az ember egész létében istené. Jézus mondása új értelmet nyer. A pénzt adjátok a császárnak, mert az ő képét hordja, de az ember istené, mert Isten képét viseli. Ez a katolikus egyházunk egyik nagyszerű tudósának és lelkiírójának, a II.-III. században élt Tertulliánosnak a magyarázata. Tisztelt rádióhallgatók, az Úr Jézus most is brilliáns módon oldja meg a helyzetet, és nem csak, hogy elkerüli a csapdát, hanem válaszával akkori és mai hallgatóságát is elgondolkodásra és lelkiismeret vizsgálatra készteti. Például, ma élő keresztényként tedd fel a kérdést minden nap magadnak, kinek szolgálsz te? Az egyedül igaz Istennek, vagy nagyon is e világi hatalomnak? Pénzért, e világi előnyökért, a keresztény vagy katolikus keresztény hiteddel teljesen ellentétesen viselkedsz? Netán olyan embereket támogatsz, akik törvényeikkel és életmódjukkal Jézus Krisztust és a katolikus egyházat tagadják és gyűlölik? Ne légy farizeus, ne légy képmutató, ne légy megosztott szívű. Szolgálj megalkuvás nélkül Istennek, és ugyanaz az ember legyél a templomfalain kívül, mint aki a szentmisén, az Isten tiszteleten vagy.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Nyugodtan telt a pápa éjszakája, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. 14. Leót a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban operálták meg. A műtét során az orvosok eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét. A beavatkozás közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdődaganat diagnózisát. Az orvosok szerint a beavatkozás sikeres volt, és nem léptek fel szövődmények. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-a ünnepségek alkalmából, mondta el Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházba rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedéki adó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként plusz 25 forintos jövedéki adó visszatérítést kapnak. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Kijevben többen meghaltak és megsebesültek az éjszakai orosz légitámadásokban, lakóházakat és energetikai objektumokat értek találatok, tette közé Vitalij Kličko polgármester. Éjjel közel 500 a moszkvai régió felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem, közülük 180-at a főváros közelében, közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Roman Buszargin kormányzó arról számolt be, a Szaratovi régióban lévő Balakovó városban egy ember életét vesztette. Két párti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján az egyesség elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Lengyelországban az államhatalom erőszakos megdöntésének tervezésével gyanúsítottak meg egy 66 éves férfit, közölt az ügyészségi szóvivő. A vád szerint robbantásos merényletre készült Donald Tusk kormányfő ellen, emellett az Ukrajna elleni háború támogatásával is gyanúsítják. Franciaországban már 5. alkalommal tartottak országos demonstrációt a 3. hete tiltakozó középiskolások, a szervezők ismét 10 000-eket vártak az utcákra. A tiltakozás kirobbantó egyik párizsi elővárosi középiskolánál megjelent Greta Thunberg svéd környezetvédő aktivista is. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből néhol gyenge esőzápor előfordulhat, sokfelé élénk a szél, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk meg énekelni.
6: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
8: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
9: Október 16-a kenyérvilágnapja. Nem meglepő módon mai gasztronómiai műsorunkban pedig nem beszélhetünk másról, ezen apropóból, mint a kenyérről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Farkas Ferencné Ilonka nénit. Nos, mit is mondhatunk el a kenyérvilágnapjával kapcsolatosan? Miért éppen október 16-a a kenyérvilágnapja?
10: 2001-ben a svájci székelyű Békek Világszövetsége határozta el, hogy felhívja a kenyérre, mint néptáplálékra a figyelmet, és ekkor úgy döntöttek, hogy ezen a napon, tehát október 16-án lesz a kenyér világnapja. Magyarország 4 évvel később csatlakozott ehhez, és Magyarországon is azóta ünneplik ezt a napot is, ugyanakkor Magyarországon mi tudjuk nagyon jól, hogy az új kenyérnapja az augusztus 20-a, tehát tulajdonképpen mi kétszer is felhívjuk erre a figyelmet, ami inkább hasznos, mint káros.
9: A keresztény ember pedig a mindennapi imádságában, a mi atyánkban pedig igen, minden tehát, alkalommal hálát igen, ad a mindennapi kenyérért.
10: Tehát tulajdonképpen maga a kenyér már a bibliai idő előtt már jelen volt, hiszen a kovásztalan kenyérről olvasunk a Bibliában, és már egyes kutatások szerint Jézus idejében is volt kovászos kenyér is, ugye azért volt a másik a kovásztalan, és mert nem volt idő bekovászolni, úgymond. És a kenyér népélelmezési cikk az első formájában egyiptomi sírokba találtak, ezek a lapos lepény kenyerek voltak, de ízre nagyban hasonlítottak a mostaniakhoz. Földrajzi részenként változik a kenyér alapanyaga. A földgömb északi részén, tehát a hűvösebb helyen rozsból és árpából és kevés búza felhasználásával készül. Magyarországon és Magyarországtól délebre általában búzából készül, de itt is vidékenként változik, mert Erdélyben például krumplit is tesznek bele, rozslisztet is tesznek bele, sőt, amikor nem volt olyan jó a ellátás, akkor kukoricalisztet is, hiszen ismerjük mi is a kukoricás kenyeret is, és a burgonyás kenyeret is. A kenyérdivat az mindig változik az élelmiszer és a gasztronómiai divat hullámokkal. Jelenleg ugye már mindentől mentes kenyér is készül, de hogyan is készült valamikor a kenyér? Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek, szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértisztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten segíts! És a kenyér hosszú munkával készült az ezelőtti időkben, hiszen nem volt beállítható termosztátú villanykemence vagy gázkemence. Bizony előző nap kellett hozzákészülni a kenyérsütéshez, meg kellett szitálni a lisztet, be kellett dagasztani, általában éjszaka 3 órakor, 4-kor kezdték, és utána, amikor bedagasztották, akkor betették a meleg ágyba kelni a kenyeret, és azt mondta a nagymamám, hogy meg ne lökjét, mert akkor visszaesik a tészta. Azaz azt jelenti, hogy azok a hólyagok, amik az élesztő miatt keletkeztek, visszaesnek, és a kenyér sűrű lesz. Amikor megkelt a kenyér, az már világos volt, olyan 7 óra tájon körülbelül, akkor kiszaggatta, ami azt jelentette, hogy szemre a begyúrt tésztából 3-4 kenyeret készített. Ezt a kenyeret háncs edénybe tette, amit kibélelt szép konyharuhával, szakajtónak hívták, és a legkisebb szakajtóban volt a cipó. Az én nagymamám 3 nagy kenyeret sütött, és egy kis cipót. A cipót egy kicsit mindig később tették be, mert az volt a megfigyelés, hogy ahány kilós a kenyér, annyi óra hosszáig fog sülni.

0: arra, hogy bevethető a kenyér. Mikor betették a kenyeret, leghátrább tették a legnagyobbat, hogy az ajtót hiába teszik rá, azért egy kicsit a külső hőmérsékletbe megy, és kívülre a cipót, de azt is később. Addig nem szabad volt megmozdítani az ajtót, de nem is volt célszerű hozzányúlni, mert meleg volt, még a cipót be nem tették. Akkor volt az első, mikor bekukucskáltak a kemencébe, és ha kellett, akkor fordítottak egy 45 fokot a bevetett kenyéren, hogy szép pirosra süljön. Egyébként a magyar néphagyományban különféle szokások is terjedtek el a kenyérsütéssel kapcsolatban. Például a kislányoknak azt mondták a szoknyánál, hogy fordulj egy nagyot, és ekkora kenyeret fogok sütni. És ez azért volt, mert minden kenyér kerek volt, nem volt még más forma, és hát ez egy tréfás megfogalmazás, hogy ekkora kenyeret fogok sütni. Egyes vidékeken a kenyér tetejére keresztet vágtak, főleg a katolikus vidékeken, és amikor megszekték a kenyeret, ezt már nem csak katolikus vidéken csinálták, akkor keresztet tettek a kenyér hátuljára, és így az első szeletet mindig a legidősebb embernek adták, aki jelen volt, ez volt a tisztelet jele. Maga a kenyér minden kultúrában jelen van, a szláv kultúrában például a kedves vendéget sóval és kenyérrel fogadják, sőt a szláv esküvőkön a mennyasszony és vőlegény is sót és kenyeret kínál először a nász népnek, mert a só és a kenyér a folyamatosságnak a jelképe, mert kenyérnek mindig kell lenni itthon, és só nélkül megélni nem lehet, ezt a meséből is tudjuk, hogy az öreg király nem tudta megenni az ennivalót, mert nem tettek bele sót, és azt mondták, hogy úgy szeretik, mint az emberek a sót mondják, és ez egy állandó érzést jelent, mert a só az minden ételünkben benne van. Ezen kívül a só meg a kenyér tulajdonképpen kincs is volt. A háború alatt nagymamám mesélte, hogy 1944-ben fogytán volt már a só, és nem tudtak főzni, és Miskolcról Kassára mentek éjszaka az asszonyok sóért, úgyhogy a hátizsákjukba betettek egy paraszt sonkát, aminek akkor sódar volt a neve. A vonat tetején utaztak, és mindig csak éjszaka, mert nappal messziről nem lehetett volna látni, hogy a vonat tetején katona ül-e, vagy csak egy civil asszony, és féltek, hogy lelövik őket a mesterlövészek. Ha veszélyes volt a helyzet, akkor gyalog mentek. Ha lehetett vonaton és éjszaka, 6-8-an indultak el egyszerre, hogy egymás védjék. 3 nap alatt értek így Kassára, ahol a kassai piacon a lengyelek árulták a lengyel sót, és megmérték a sódart, és ahány kiló volt a sódar, annyi sót kaptak érte az asszonyok, és ugyanilyen úton vissza is hozták a sót, drága kincs volt akkor. És nagymamám gyerekkoromban mindig törvényét tette, hogy mindig lenni kell itthon 5 kiló sónak, mert minden elfogyhat, de a gyertya, a gyufa és a só az nem. Úgyhogy ez csak egy érdekes borsodi szokás volt, de ezt is a tapasztalat mutatta. A kenyérről még el kell mondanunk, hogy az ENSZ is foglalkozik a kenyér témával. Fiat Panis, ez az ENSZ élelmezés csoportjának a jelmondata, azt jelenti, hogy legyen kenyér. Azaz, mindenkinek mindig legyen kenyere, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy számú ember éhezik a földön, akinek egy falat kenyér sem jut, vagy ha egy karal jut, akkor az az egész napi élelmezését teszi ki. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy friss, ropogós, jó ízű kenyeret süssön, mert már ennek is ugye nagy a divatja, vagy pedig olyat vásároljon.
1: Apropó, ha már kenyér, Ilonka néninek van egy jó kenyér receptje, amelyet ön elkészít a családtagjainak?
0: Természetesen. Én tiszta fehér kenyeret nem sütök, vagy nagyon ritkán, esetleg valakinek a kedvéért. Amikor kenyeres sütök, ez egy általában, ha nincs elfoglaltságom fél napig, mert a kenyérsütéshez idő kell, akkor egyharmados kenyeres sütök, azt jelenti, hogy egyharmadát valamilyen más lisztet teszek, vagy teljes kiörlésűt, vagy rozslisztet teszek, mindig teszek bele 2-3 krumplit, fél kiló kenyérlisztet, ennek az egy

0: Harmad a rozslisztet, vagy valamilyen más ízesítőt. Legtöbbször teszek bele valamilyen pirított magot, például napraforgós szezámmagot, és szeretem kefirrel felfuttatni az élesztőt, mert egy pici savanykás beütés jót tesz a kenyérnek. Én általában egy kilós, egy kiló ötdekás kenyéret szoktam sütni, és forró tűzhelybe kell a kenyeret kezdeni sütni, amikor megkelt. Formába teszem, van, amikor kerek torta formába, akkor igazi paraszt kenyér sül, van szabályos kenyér formám, és akkor veknis kenyér sül. Amikor bezeszem a tűzhely sütőjébe a kenyeret, akkor legalább 200 foknak kell lenni, és egy negyed óráig nem szabad csak nézni kívülről, nem szabad kinyitni az ajtót. Ilyenkor jut eszembe mindig nagymamám, hogy ne nyújjunk hozzá. És utána visszaveszem 180 fokra. Ez 50 perc alatt szokott általában megsülni. Amikor kiveszem, akkor megspriccolom egy kis hideg vízzel, akkor recseg, ropog a forró, ropogós kenyéré, és nagyon szeretem, ha megreped a kenyér, mert az olyan szép, romantikus és olyan gusztusos. Általában a házi kenyér az gyorsabban is fogy, mint a bolti, úgyhogy a kalóriákkal, ha vigyázunk, akkor óvatosan szelegetjük a kenyeret, de azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat. Még a szomszédasszony is azt mondja, hogy le se tudtad volna tagadni.
1: Milyen gyakran süt Ilonka néni kenyeret?
0: Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és én úgy érzem, hogy többet ér egy ilyen kenyér, mint egy bombon, vagy akár urambosá egy üveg bornál is, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.

0: Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
1: A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbecsülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret, és itt különleges hímzett takarókkal, kenyérruhával takarták le ezeket a kenyereket, és az örökké valóságot jelentette, hiszen ha nincs kenyér, akkor azt mondta a gazdasszony, ha kenyér nincs, semmi sincs. A mai világban ez furcsa felfogni egyáltalán, de amikor 100 évvel ezelőtt az asszonyok tanyán laktak például, vagy kisfaluban, akkor nem szaladhattak el a boltba, semmit se tudtak vásárolni, tehát tényleg így volt, hogy ha kenyér nincs, akkor semmi sincs. És ezért a gyerekeket eleve úgy nevelték, hogy ha a kenyérből letört valami is leesett, akkor azt föl kellett kapni, megfújni körbe, és inkább megcsókolni vagy bekapni. És tulajdonképpen a mesében is benne van, hogy a kenyeret a királylány úgy megy át keresztül a lápon, hogy a magával hordott kenyeret teszi le a lába elé, és ezért kővé válik maga a királylány is. Ez is egy tanító mese, mert a kenyérre nem szabad volt semmikor se lálépni. És a mese szerint a királylány kenyeret vitt a hátán, és nem akarta, hogy a bársony cipellője piszkos legyen, és keresztül kellett menni egy sáros, lápos területen, és a kenyereket rakta le, hogy azzal védi majd a cipőjét, hogy rá fog lépni, és amikor az utolsó kenyérre lépett, akkor kővé vált. És állítólag ez a kő oszlop volt ez a királylány a mese szerint, és hogyha a gyerekek nem megfelelően viselkedtek a kenyérrel, akkor ezt a mesét mondták el nekik. Elrettentésül, hogy a kenyér tiszteletét mindenképpen meg kell tanítani minden nemzedéknek. Tulajdonképpen most a mai világban egy kicsit kevesebbet ér a kenyér. Szokták mondani, hogy a iskolai étkeztetésekben például legtöbbször a kenyér marad meg, mert a kenyér az mostani gyerek számára tisztelet, a kevés kételnek az nem érték már, és a mindenféle chipstől kezdve nápolyig minden szívesebben megesznek. Régen ugye a falusi életnek a alapos tápláléka volt mindenkinek, hiszen a gazda, ha nehéz munkára ment, akkor hagymát, szalonnát és kenyeret tett a tarisznyába.
0: Sőt, a kenyeret még úgy is nevezték, hogy az élet.
1: Igen, és a életnév még most így nevezik egyes vidékeken, és aratás előtt megáldották a föld végén, rögtönöztek egy ilyen picike istentiszteletszerűt, és a gazda kereszt alakba súhintott a kaszával, mielőtt az első kaszavágást csinálta, és az első kéve búzát azt mondták az asszonyok, mert ők kötözték ugye a kévét, hogy Isten madárkáinak a kenyere, és azt nem vitték haza, hanem hagyták a madaraknak. Tehát ez mind a kenyérkultusznak a bőségét és erkölcsi nemességét mutatja, hogy ez mennyire fontos dolog volt, és Magyarország nagy búzatermő ország volt, és nagyon jó minőségű kenyereket sütöttek az asszonyok. Voltak olyan városok, ahol annak ellenére, hogy városi élet volt, az elkészült kenyértésztát vitték a pékhez, és a pék sütötte meg, de a saját házi asszonya kenyerét ette a család, és minden kenyérnek más íze van. És a családi legenda szerint az egyik nagybátyám nagyon finnyás volt, és nagy darab fiúként 18 évesen elvitték aratni, és hát a búzaföld szélén megterítettek ebédkor, és fölemelte a kenyeret, megszagolta, azt mondta, ezt nem kérem, mert ezt nem anyám sütöttem. Tehát ez azt mutatja, hogy minden háziasszonynak másféle ízű kenyere van, hiába ugyanazt a receptet használja. Ugye ezt abból is tudjuk, hogy a más ízű a kockatészta, meg a cérnametélt is a levesbe, hiába mind a kettő ugyanabból készül.
0: És csak buzdítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amennyivel most kedvet kaptak, akár a kenyérvilágnapja alkalmából is készítsenek és süssenek otthon kenyeret.
1: Szép ropogós kenyeret kívánok mindenkinek, és azt az örömet, amikor körülüli a család, és várják, hogy az első ember megszegi a kenyeret, ne felejtsék el, hogy a legidősebbnek jár a kenyér pilléje. A pillének nevezik a kenyérnek a csücskét, és nagyon sok magyar szólásmondás is tartozik a kenyérhez, például megettem a kenyerem javát, azaz öreg vagyok már, kenyértörésre került a sor, azaz elváltak, vagy például egy kenyérem vannak, az azt jelenti, hogy a fiatal házaspár és az idős házaspár egy konyhát vezet közösen. Ezek mind azt mutatják, hogy a népi tapasztalat szívesen épített ilyen mindennapos dologra, mert ez így kézzelfogható vált mindenkinek, és a kenyeret mindenki ismerte, tehát ezt nem kellett magyarázni valamikor. Befejezésül 1920-ban keletkezett verset, Reményik Sándor verset hallgassanak meg.
0: Amelynek címe?
1: A mindennapi kenyér.
0: A mindennapi kenyér.
1: Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában lévő betévő falat, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeres szelek. Kellek, tudom, kellek nap-nap után. Kellek, tudom, nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Ferencné Ilonka néninek, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm. Jó étvágyat kívánok majd az első kenyérhez, és hagyomány legyen ezentúl.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápát kedden délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szentszék. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért.

0: 14. Leó pápát kedd délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szent Cég. 14. Leó pápa október 13-án kedden 13 óra előtt megérkezett a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházba, ahol kedden délután műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta, a tüdejében felfedezett góc eltávolítása céljából, közölte a Szentszéki sajtóiroda. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. A Szentatyát a délutáni órákban operálta meg a mellkas sebészeti orvoscsoport, amelyet Stefano Margaritora professzor vezet. A pápa vasárnap az urangyala imádság alkalmával személyesen tájékoztatta a híveket arról, hogy az orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható gócot fedeztek fel a tüdejében. Az orvosok javaslatára beleegyezett annak műtéti eltávolításába, és a hívek imáit kérte. A Szentszéki sajtóiroda közleménye szerint a beavatkozásról és a Szentatya állapotáról kedd este adásunk után adnak további tájékoztatást. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcstalálkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosságban elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az amorisztetícia találkozó módszertani felelőse, a színódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a keleti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kihallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kihallgatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. Pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vett volna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolta Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett, évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy erre bíborost már fiatal áldozópapként a szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította, és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat, és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafüzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
4: Napverse.

0: Kányádi Sándor, felemás őszi ének. Építsd föl minden éjszaka, építsd föl újra s újra, amit lerombol benned a nappalok háborúja. Ne hagyd kihunyni a tüzet, a százszor szétrugottat, szítsd a parazsat, nélküled föl újra nem lobokhat. Nevetségesen ismerős minden, mit mondtam s mondok. Nehéz nyarunk volt, itt az ősz, s jönnek a téli gondok. Már csak magamat benned, és magamban téged óvlak. Ameddig célja volna még velünk a fönnvalónak.
1: Kányádi Sándor Felemás őszi ének című versét Fehér István mondta el. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalambfalván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezi fel, 1950-ben a bukaresti Ifjú munkás című lapban közli első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent György István színművészeti főiskola hallgatója, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanul, itt szerez magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelenik meg első verses kötete, a Virágzik a cseresznyefa. 1951-től 1952-ig az Irodalmi Almanak segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa is. 1955 és 60 között a Dolgozó nő, majd 1960-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője. 1958-ban megnősül, felesége Ticsi Mária Magdolna tanár, szerkesztő. Kányádi tevékenyen részt vállal az irodalmi életben. 1967-ben utazik először nyugatra, Bécsben megtartja a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordul Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vesz részt. 1992-ben Izraelben mutatja be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívják a rotterdami nemzetközi költő találkozóra, de nem kap útlevelet, ezért tiltakozásul kilép a romániai írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazzák, 2014-ben a Nemzet Művésze címmel tüntetik ki. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kossuth és Széchenyi díj bizottság tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.

Ó, Szent Szűz! A te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istálóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginogtak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A Szentatyán a terveknek megfelelően mellkassebészeti műtétet hajtottak végre, a radikális műtét érdekében, vagyis a tüdőben talált csomó teljes körű eltávolítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A beavatkozás közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő mirigyhámsejtekből kialakuló rosszindulatú daganata, a tüdőrák diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. A Szentatya körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga az operáció mintegy 90 percig tartott. A beavatkozás sikeres volt, szövődmény nem lépett fel. A pápa műtét után rendben felébredt, majd rövid megfigyelés követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába. Tájékoztatott a Magyar Kurír, annak alapján, hogy a Szentszéki Sajtóközpont késő este kiadott közleményében Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Állam kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, valamint Stefano Margaritora műtétvezető orvos, tájékoztatást adtak a 14. Leó pápán végrehajtott operációról. A műtéti csapatot Stefano Margaritora professzor vezette, munkáját Elisa Melci professzor, valamint Mária Teresa Congedo és Leonardo Petracca Caravella orvosok segítették. Délelőtt aztán újabb közlemény jött a Szentszéki Sajtóközponttól, miszerint nyugodtan telt a pápa éjszakája. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai az elmúlt napokban is imáikban hordozták a Szentatyát, bíznak a mielőbbi gyors és tartós felépülésben, írták a közleményben, amely úgy folytatódik. Hálát adunk az orvosi beavatkozást és kezelést végző személyzetért, egyben Isten áldását kérjük további munkájukra. Kérünk minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban foglalja imáiba 14. Leó pápát. Imádkozzunk együtt Róma püspökéért, hogy továbbra is derűvel, bölcsességgel és jó erőben tudja vezetni Isten népét a szeretet, az igazság és a béke útján. Bízunk benne, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait újra teljes egészségben tudja majd fogadni a novemberben esedékes Ad Limina látogatás során. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását Szentatyánk mielőbbi felépülése érdekében, írta tehát közleményében az MKPK. Ünnepi szentmisével és családi nappal ünnepelték a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társzékes Egyház búcsúját az elmúlt hét szombatján. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsok-kecskeméti érsek, a Debrecen nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, akinek ez az alkalom egyúttal a nyíregyházi és környékbeli hívektől való elköszönésére is lehetőséget adott. A magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt Társzékes Egyház közössége az október 8-ai liturgikus ünnepelhoz kapcsolódva hétvégén tartotta tehát búcsújának főünnepségét. A szentmisén Bosák Nándor emeritus megyéspüspök, Szocska A. Ábel, a nyíregyházi egyházmegye megyéspüspöke, Csodás Gábor plébános, valamint a nyíregyházi kerület lelkipásztoraikon celebráltak. Palánki Ferenc kinevezett érsek homiliájában Szent István király országfelajánlásából kiindulva emlékeztetett arra, hogy a magyar nép több mint 1000 éve a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát. A Szent király gesztusát Jézus kereszten kimondott szavaihoz hasonlította, amikor a megváltó szeretett tanítványát édesanyjára bízta. A főpásztor hangsúlyozta, hogy Jézustól és Máriától mindenek előtt a nagy lelkűséget kell megtanulnunk. A mai ember sokszor csak a pillanatnyi érdekeit és nehézségeit látja, miközben a keresztény élet arra hív, hogy nagyobb távlatokban gondolkodjunk és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Rámutatott, Jézus nem a szenvedést kereste, hanem az embereket szerette, és ezért vállalta értük az áldozatot. Mária példája arra is tanít, hogy életünket ne kizárólag a külső körülményeink határozzák meg. Palánki Ferenc arra biztatta a híveket, próbálják önmagukat és embertársaikat úgy látni, ahogyan Isten tekint rájuk, szeretettel és az emberben rejlő lehetőségeket felismerve. Mint fogalmazott, a nagylelkű élet segít abba, hogy a szolgaság lelkületéből eljussunk az Isten gyermekség szabadságára. Szentbeszédében Assisi Szent Ferenc példája is helyet kapott, akinek halála 800. évfordulójára emlékezik idén az egyház. A főpásztor kiemelte, Szent Ferenc Máriához hasonlóan megtanulta befogadni Istent az életébe, és felismerte, hogy az ember boldogsága nem elsősorban a külső körülményektől függ, hanem attól, hogy milyen lelkülettel tekint a világra és embertársaira. A kinevezett érsek a hit, a remény és a szeretet fontosságára is ráirányította a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a hit felszabadít és örömteli életre vezet, a remény megnyitja az embert az örökké valóság felé, a szeretet pedig teljessé teszi életünket. Szent István király példája arra tanít, hogy még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is képesek lehetünk bizalommal Isten felé fordulni. Az ünnepi alkalom különleges jelentőséget kapott azáltal, hogy Palánki Ferenc a nyíregyházi hívektől is elköszönt, mielőtt megkezdi új főpásztori szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyében. A rendfőnöknők nemzetközi uniója 14. Leópápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért a békéért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. A kezdeményezés a pápa szeptember 27-i Lourdi látogatása során megfogalmazott felhívásából ered. 14. Leó arra kérte a híveket, októberben különösen is imádkozzuk a rózsafűzért a háborúk befejezéséért és a konfliktusban álló népek közötti békéért. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kérte, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők nemzetközi uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni csütörtökön 14 óra 30 perckor, valamint követhető lesz a Szent István rádióban is. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szerezésében Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban csütörtökön 18 órától. Motto Máriával az Úr Jézus előtt, Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencsés, Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. Több októberi programot is szervezett az Egri Lajosvárosi plébánia, ezek közül még kettő hátra van. Október 17-én szombaton majd 18 órától több generációs teaest lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korsz Együttes, és aztán október 24-én jövő szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás következik a Felsőtárkányi Kisvasút végállomásához, a Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért, az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. November 21-én, Krisztus király vasárnapjának előestén, 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba érsek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancille Christi Régis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Aznap a bazilikában fél hétkor már nem lesz szentmise. Ne félj, nem ítéllek el címmel szerveznek lelki gyakorlatot a magzatukat abortusz, vetélés vagy halvaszületés miatt elveszítő nők számára Mária Besnyőn. A november 12-én induló 4 napos alkalmat a Váci Egyházmegye támogatásával rendezik meg. A program célja, hogy lelki vigaszt és gyógyulást nyújtson a gyászoló édesanyáknak egy elfogadó, támogató közösségben. Jelentkezni a nefélynemítéllekel@gmail.com e-mail címen, vagy a 20-as 823-2201-es mobilszámon lehet. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantversenyt hirdet az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet, a felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e, a Redmenta regisztráció már szeptember 30-a óta elérhető, az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a lesz, a verseny napja pedig november 27-e. A két feladat, amelyet elektronikus úton a titkarság@andrassy-egger.hu e-mail címre kell elküldeni, a Kaldi 400 motorhoz kapcsolódó szabadon választott technikával készített A4-es méretű kép vagy plakát, a szkennelt verziót kell elküldeni, az eredetit pedig el.

0: info@andrasi_eger.hu. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, több mindenre lehetőséget ad ez, így a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
17: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Ez a mondat több korai szövegtanúnál kimaradt, minden bizonnyal azért, mert nem tudtak mit kezdeni Jézusnak egy olyan kijelentésével, amely, mintha a mózesi törvény konzerválására kötelezne. De hát Jézus nem is megszüntetni jött a mózesi törvényt, hanem beteljesíteni. S ha a tized eredeti funkcióját nézzük, éppenséggel azt láthatjuk meg benne, amit Jézus oly sokszor számon kért különböző formában a farizeusoktól. A második törvénykönyvben olvasható előírás szerint esztendőről esztendőre minden termés egy tizedét az Úr szentélyébe kell vinni, s ott elfogyasztani a levitával, akinek nem volt saját földje. Három évenként pedig ugyanezt a levitán kívül az idegeneknek, árváknak és özvegyeknek kellett odaadni. Az igazságosság és irgalmasság cselekedete is volt az a gesztus, miközben a termésért minden javak teremtőjének adtak hálát általa. Pusztán formális cselekedetté válva azonban elveszítette jelentését, és többé már nem az Istennel való kapcsolat elmélyítése,

0: teljesít, és az abból fakadó emberszeretet szolgálata, hanem csupán önelégült dicsekvésre adott alkalmat. Meg kell tenni tehát a jót, amire az igazságosság és Isten szeretete nap mint nap felszólít, és nem szabad elhagyni azt a jót, amire az egyház törvényei mint minimumra köteleznek. Az egyházi törvények és előírások nem hasonlíthatók a mózesi törvénynek az élet minden területét részletesen szabályozó utasításaihoz, de azt a keveset, amit meg kell tartanunk, ne hanyagoljuk el. A péntek ma is az Úr Jézus kereszthalálára emlékeztető bűnbánati nap az egyházban. Igaz, a hústól való tartózkodás csak nagyböjt péntekjein kötelező, egyéb péntekeken imádsággal vagy jó cselekedetekkel kiváltható, mégis ajánlatos a böjti fegyelmet megtartani, szem előtt tartva, hogy nem az önsanyargatás kedves az Úr előtt, hanem az ő rá és szegényeire fordított figyelem. Akárcsak az ószövetségi tized esetében nem elég megfosztani magunkat valamitől, hanem azt a rászorulóknak kell adni, így teljesítve, amit Isten kíván tőlünk. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Veda vám, farizei, aj vám, zákonníkom, veda. Ježiš povedal, veda vám, farizei, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizei, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Vtedy mu povedal ktorý si zákonník. Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On mu povedal, aj vám, zákonníkom, beda. Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: Ba vaj si tu menge farizeusa, ke desutni peden andae menta, andae ruta, haj anda sale bachra ke frutte, ba ande kančestelen očačipe, aj le devlesko kamite. Kadi trubul te keren, koki najslobodo temuken. Vaj tu menge farizeusa. Kamen le anglunet han ande žinagoga, aj le najsari pe ando foro. Vaj tu menge ke kasavesan le sarsolel dulmut andre sinaginde murmuntura, le manusa pelendep hiren, haj csiszáma csilenle. Atunci e krisári, hói, lasande peste, taj pendas, maestro, te kasa vephenes, atunci via mentele dikes. Voi palakodi pendas, vaj tu menge krisára, ke pele manusa bare pári máta siuven, ba tu me ciek náje sanazban karing le páre bútja.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
4: Evangelium nach Lukas. Doch weh euch Pharisäern. Ihr gebt den Zehnten vom Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse, die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Weh euch Pharisäern. Ihr wollt in den Synagogen den vordersten Sitz haben und auf den Straßen und Plätzen von allen gegrüßt werden. Weh euch, ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht, die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Darauf erwiderte ihm ein Gesetzeslehrer. Meister, damit beleidigst du uns. Er antwortete, weh auch euch, Gesetzeslehrern. Ihr ladet den Menschen Lasten auf, die sie kaum tragen können, selbst aber rührt ihr keinen Finger dafür. Wort des lebendigen Gottes.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Kallixtus pápa vértanú. A keresztényüldözések mintegy 300 évig tartottak. A keresztények csak Nagy Konstantin császár híres milánói rendelete után, tehát 313 után lélegezhettek fel, jöhettek ki a föld alól, a katakombákból, és építhettek templomokat, vállalhattak közéleti szerepet. Szent Kallixtus a 3. század vértanú pápái közé tartozik. 217-től 222-ig irányította püspökként a római egyházközséget. Sok tájékoztató adatunk van ugyan róla, de a hagyományban óvatosan külön kell választanunk a búzát a szalmától. A korabeli tudósítások a művelt római paptól, Hippolytustól valók, aki minden bizonnyal nem volt barátja a római püspöknek. Egyes kutatók szerint ellenpüspök. Kettejük személyes viszonya minden esetre olyan volt, hogy Hippolytus nem tudott tárgyilagos képet rajzolni Kallixtusról. A lényeg a következő. Kallixtus rabszolga származású volt. Zeferin püspök alatt a római egyházközség diákonusa lett. Mint ilyennek, főleg gazdasági és pénzügyekkel kellett foglalkoznia. Jól értett ehhez, s így tekintélyre és tiszteletre tett szert. A Via Appia Antica temetője is hatáskörébe tartozott. Máig is a nevét viseli, Kallixtus katakombák. Zeferin halála után a diákonust Róma püspökévé választották. Mint püspök nehéz feladatok előtt állt. A római egyházközséget is megosztotta Sabellius Tév tanítása, aki túlságosan hangsúlyozta Isten egységét, s az atyát, fiút és a szentelket csak az egyetlen istenség megjelenési formáinak értelmezte. Kallixtus kiközösítette Sabelliust és követőit. Még nyomasztóbbak voltak a gyakorlati lelkipásztorkodás kérdései. A vezeklés, a megbocsátókészség határa az egyházban és a házassági erkölcs. A növekvő egyházközség kérdései voltak ezek lelkipásztoraihoz. Szemben állt egymással a rigorizmus, mereven szigorú erkölcsi felfogás, és az ember átlagos teljesítő képességét tekintetbe vevő józan mérlegelés. Kallixtus az utóbbi álláspontot képviselte. Ez azonban egyáltalán nem csak elismerést hozott neki, mégis ez volt az út, amelyet az egyház tovább járt egészen Ágoston nagy kijelentéséig, hogy a földi időben élő egyház corpus per mixtum, bűnösök és szentek közössége. Kallixtus főapostoli tekintélye folytán kimondta, hogy a hittagadókat, gyilkosokat és házasságtörőket is kellő vezeklés után vissza lehet fogadni, az özvegynők másodszor is férjhez mehetnek. Hitte és vallotta, hogy az elkövetkező századokban az egyháznak és a pápának az irgalmas szeretet útján kell járnia. Kallixtus haláláról nincs megbízható tudósításunk. A 354-es római kalendárium vértanúnak nevezi. Ma is, mint pápának és vértanúnak üli meg emléknapját az egyház október 14-én. A szentmisében így imádkozunk. Jóságos Istenünk, hallgasd meg néped könyörgését Szent Kallixtus pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közben járására szüntelenül segítsd egyházadat Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Helén, Alán és Domos nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Helén a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. Az Alán kelta eredetű angol névből származik. A Domos a domonkos-domokos rövidült kicsinyítő képző származéka. Az Ilma Vörös Marti Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínűleg az Ilona és a Vilma rövidítése. Finn név is, ez szintén 19. századi névalkotás, melynek jelentése levegő, ég, világ. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1066-ban Hódító Vilmos, Normandia hercege, a Hastingsi ütközetben legyőzte II. Harold angolszász királyt és elfoglalta Angliát. Bevonult Londonba és december 25-én királlyá koronáztatta magát Westminsterben, ezzel megszilárdította uralmát. Norman bárói között szétosztotta az elesett vagy lázadó angolok birtokait, bevezette a Gregorián egyház reformját. 1066-tól 1087-ig tartó uralkodása alatt megalapította az angol-norman feudális államot, a hűbéri rendszernek Normandiában kialakult, centralizált formáját valósította meg, amelyre az uralkodói hatalom túlsúlya volt jellemző. 1086-ban elkészült a birtokok és szolgáltatások országos összeírása, a Domesday Book. 1235-ben Székesfehérváron Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt. Apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején befejeződött a tatárok elől menekülő, letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. honalapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot, és újjászervezte az államot. 1809-ben a Schönbrunni béke aláírásával véget ért Ausztria Napóleon elleni háborúja. Ausztria csatlakozott a Napóleon által meghirdetett Anglia ellen irányuló kontinentális zárlathoz. Első Ferenc császár elvesztette Krajnát, Triesztet, Karintia déli részét, Dalmáciát és Galíciát. Le kellett mondani a lengyelországi területeiről, Salzburgot pedig Bajorországhoz csatolták. A franciák és a bajorok ellen Tirolban ellenállási mozgalom bontakozott ki, amelynek vezetőjét, András Hofert, a franciák 1810. február 20-án kivégezték. 1763-ban Eszterházy Károly Egerben megalapította a líceumot. 1947-ben először repültek a hangsebességnél gyorsabban. Chuck Yeager, amerikai berepülőpilóta lépte át a hangsebességet X-1 kísérleti repülőgépével. 1911-ben bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1962-ben egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában. Megkezdődött a kubai rakétaválság. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közti katonapolitikai konfliktus a Kubába telepített szovjet atomrakéták miatt alakult ki. A válság 1962. október 14-én kezdődött, és október 28-áig tartott. A világ atomháború kirobbanásának szélére került. 1827-ben Zalán megszületett Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. 1927-ben megszületett Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Legelső sorozata az Ivanhoe volt, amit nálunk is sugároztak. Ezt követte az Alaskans, utána feltűnt a Maverick sorozatban is. Ezt követték a közismertebb sorozatok, melyeknek betetőzése a James Bond mozi széria volt. Sokan ma is vele azonosítják a 007-es ügynököt. Eredetileg neki is szánták a főszerepet, de tartottak tőle, hogy többeknek egy Simon Templar adaptációnak tűnhet a nagy költségvetésű film, ezért választották inkább az ismeretlenebb Connery-t. Érdekesség, hogy a Mindenlében két kanál című film egyik részében volt rá egy vicces utalás, hogy ő olyan, mint James Bond, sőt, 1964-ben, 9 évvel azelőtt, hogy feltűnt volna e szerepben, el is játszotta annak paródiáját. 1924-ben megszületett Brody Vera, Jászai Mari díjas báb és díszlettervező. Munkái közé tartozik a Mazsola és a Misi a Mókus című mese is. 1983-ban meghalt Ranódi László filmrendező, tanár, forgatókönyvíró. A rendezés mellett főiskolai tanár, forgatókönyvíró, díszlettervező. Kossuth díjas, érdemes művész, Szott díjas és kiváló művész elismeréseket is átvehetett. 1900-ban meghalt Erkel Sándor, zeneszerző, karmester, Erkel Ferenc fia. Erkel Ferenc 4. fia. Előbb apja, majd Mosonyi Mihály tanította. Karrierjét a Nemzeti Színházban ütősként kezdte, majd karvezetőként folytatta. Zongorázott és cimbalmozni is megtanult, így a Bánkbán ősbemutatóján apja ráosztotta a hangszerkezelését. Karmesterré 1868-ban vált, majd 1874-ben a Nemzeti Színháznál kartanító lett. 1876-ban Richter János távozó igazgató javaslatára nevezték ki a színház opera tagozat igazgatójának, mely tisztséget 1884-ig töltötte be. 1884-től 1886-ig az új operaház igazgatója volt. 1898-ban a Hugenották című opera dirigálása alatt agyvérzést kapott, ezután visszavonultan élt. Az operaházban 1900-ig dolgozott vezető karnagyként. Halálát az agyvérzés megismétlődése okozta, Békés Csabán 1900. október 14-én. Ravatalát is az operaházban állították fel. Holttestét október 17-én helyezték öröknyugalomra a Kerepesi temetőben. Számos zenekari és kórus művet írt, valamint egy operát Csobánc címmel. Apját követően ő lett a Filharmóniai Társaság elnök karnagya. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a délutáni stáb tagjai, Demnár Ádám hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Nátrán István és Somogyi Márton technikusok. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. Hamarosan Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkkal jelentkezünk, melyben Karinti Frigyes és Bőmaranka viharos szerelmét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 14:30-kor érseki szentmisét közvetítünk felvételről, a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkinapról, Kazinc Barcikáról. 15 órakor híreket hallanak, majd a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. 15:30-kor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Szent Orsolya életpéldájáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban nyitották meg a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű országos önkéntes akciót. Megújult a Miskolci Egyetem Eper 2-es kollégiuma. Átadták a Miskolci Szimbiózis Alapítvány új terápiás mesejátszó terét. Rövid ajánlónkban Juhász Ferenc atyát hallják.
2: És most látom itt a fotón, vagy a képeken, hogy a fiatalok, az idős embereket próbálják, majd ti próbáljátok megtanítani azokra a trükkökre, fortélyokra, technikának azokra a fogásaira, amelyeket az idősek már nem nagyon tudnak maguktól elsajátítani. És nekik, azoknak adtok vissza valamit, akik tulajdonképpen az életüket már rátették arra, erre az országra, erre a népre, erre a hazára, akik már ledolgozták az életüket.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a Kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Szent Első Kalixtusz pápáról emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspökünk. Az óra végén meghallgathatják Bércesi András igazgató főszerkesztőnk hétvégi levelét. 19 órakor ismét hírek következnek, majd Iránytű című műsorunkban a 20. Bükszentkereszti Gombanapok rendezvénysorozatra látogatunk. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján Mándi Zoltán atyával, pápai prelátussal, főesperessel, aranymiséje alkalmából, életéről, papi szolgálatáról, vers és irodalom szeretetéről, valamint emlékeiről is beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként az egészségügyi dolgozók lelki egészségének támogatásáról hallanak előadásokat, majd Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával Papildikó beszélget. A 20 órai sávban elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 19. része következik, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtök-péntek ülésén. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben a támogatások csökkentése súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdasági ágazat számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvény sorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Jóváhagyta az országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. A TISZ előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége tegnap. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig plusz jövedékkiadó visszatérítést kapnak. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életben az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Lemondott Tóth András energetikai államtitkár. A politikus mindössze fél év után hivatalosan személyes okokra hivatkozva távozik a kormányból, felmentését a köztársasági elnök már aláírta. Sajtóhírek szerint a háttérben súlyos belső feszültségek állnak. A távozást egy olyan beszédtervelő szedte meg, amelyet az államtitkár a kínai CATL akkumulátorgyár felső vezetői előtt tartott volna. A vitákban pedig korábban magának a miniszternek, Kapitány Istvánnak a lemondása is felmerült, de ezt maga a tárcvezető cáfolta. Október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. Két párti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján az egyesség elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor néhol előfordulhat, sokfelé élénk a szél, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja.
4: Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
5: Reklámot hallottak.
6: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

A mai műsorban Karinthy Frigyes és Böhm Aranka kapcsolatáról fogunk olvasni. Nyári Krisztián Így szerettek ők című könyvében így elemzi rejtélyes kapcsolatukat. 1920-ban a 27 éves Böhm Aranka egy szánkó baleset miatt ki sem mozdulhatott a szobájából. Barátnőivel telefonbetyárkodással szórakoztatták magukat, az újságírókört tárcsázták és írókat kértek a telefonhoz. Először Szépernőt hívták, de ő nem volt a klubban, a második író azonban felvette a kagylót. Így indult Karinthy Frigyes és Böhm Aranka viharos szerelme és még viharosabb házassága. Aranka éppen válófélben volt orvosférjétől, de rövid ismeretség után felajánlotta kezét a nem sokkal korábban megözvegyült írónak. Még abban az évben oltár elé álltak. Mindketten egy-egy gyereket vittek a házasságba, de közös fiúk is született, Karinthy Cini. Folytonos veszekedéseik és nagy kibéküléseik a nyilvánosság előtt zajlottak. A feltűnően szép és okos nőnek a férfiak nehezen tudtak ellenállni, ő pedig nem is akarta, hogy ellenálljanak neki. Fiatalon Adi is a szeretői közé tartozott, Karinthyval való házasságuk alatt pedig mások mellett Zuckmann Béla hegedűművész és férje titkára, Gratzner József rejtvénykészítő. A legtovább tartó, legemlékezetesebb kapcsolata Déri Tiborhoz fűzte, aki pusztító szerelmük történetét Ítélet nincs című regényében írta meg. Sok kortárs visszaemlékezéseiből számító és kacérnő alakja rajzolódik ki, aki úgy trónolt a Hadik kávéházban udvarhölgyei között akár egy keleti hercegnő. A hozzá közel állók, így Német Andor vagy Devecseriné Guti Erzsébet azonban úgy vélekedtek, hogy ezt a képet Böhm Aranka festette saját magáról. Utóbbi így jellemezte barátnőjét. Aranka testének ellenállhatatlan nemi sugárzása, s vele feleselve borotva éles gúnyos szelleme olyan párbeszédet folytatott, amelyet a kiművelt ember fő is tetszéssel hallgatott. Elvégezte a pszichológia szakot, később letette az orvosi vizsgát, és rendelőt nyitott. Praxisa nem ment túl jól, de a mindennapos társas életben is hasznát vette tudásának. Mikor megkérdezték, miért csap patáliát a férje félrelépései miatt, amikor ő maga sem hűséges, ezt válaszolta. Elég gyalázat, hogy tűri, én nem tűröm. Komolyan gondolta, amikor egy ízben férje talált magának egy alkalmi szeretőt, és elköltözött a Verpeléti utcai lakásukból, Aranka megmérgezte magát, a bűnbánó Karinthy pedig rohant hozzá kibékülni a szanatóriumba. A sok nyilvános botrány után az írót megkérdezték, a sok veszekedés hűtlenség ellenére mi köti Arankához. A kíváncsiság, mondta az író. Az, hogy kiszámíthatatlan és sohasem unalmas, hogy nem tudható, mi lesz a következő lépése, mint amikor egy vadász párducra vadászik és ráfogja fegyverét, de a csütörtököt mond, és a vadász utána ugrik egy késsel a kezében, ott harcolnak életre, halálra, menekülés nincs. Az egyiknek bele kell döglenie, különben nem érdekes a játék. A folyamatos félrelépések mellett állandó vita téma volt közöttük a család anyagi helyzete is. A feleség elvárta, hogy férje magas életszínvonalat biztosítson a számukra, de a pénzt éppen úgy nem tudta megbecsülni, mint az író. Lakásuk éjjel-nappal nyitva állt a vendégek előtt, a rendszeres összejövetelek felemésztették a házas pár pénzét. Ezekről a konfliktusokról Karinthy gyakran írt, mindenki számára dekódolható módon, a lapokban is, amivel megint csak kiváltotta Aranka haragját. Egymás kölcsönös kínzása ellenére az író ragaszkodott feleségéhez. Te buta, furcsa, édes és rettentően keserű, aranyos és szép és csúnya és tehetséges, nyugtalan, te nagy, nagy baj és nagy öröm a világon, nagy szerencsétlenség az én egész fejemben. A kegyetlen játék 18 évig tartott. A házas pár 1938-ban, 26 hónappal az író agyműtéte után Siófokon nyaralt. Karinthy szürcsölve itta a kávét, Aranka pedig a többi vendég előtt rápirított.
Úriember nem csap lármát a feketéjével, neveletlen kamasz. A jelenetből szóváltás, majd pohártörésig fajuló jelenet keveredett. Az író dühösen felment a szobájába, és egy óra múlva agyvérzésben meghalt. Aranka élete végéig magát vádolta. Még 6 évet élt, folyamatos nélkülözések közepette. 1944-ben a kórházból vitték el, ahol dolgozott. Már a vagonban a férje nevét kiáltozta, hiába. Az auschwitzi rámpán arra hivatkozott, hogy orvos, de félrelökték. Egyesek szerint Mengele megismerte, mint egykori bécsi kollégáját, de ez inkább legenda. Szemtanúk szerint felpofozta az őt őrző keretlegényt. Azonnal lelőtték.

Karinthy Frigyes tanár úr kérem című kötetéből A lányok. A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük, tarkán sereglenek ki a körútra, vihognak és sugdolóznak. Cofjukon piros és kék pántlik a fityeg, hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak, az egyik halkan súgva mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értetlenül és irigyen nézem őket, vajon miféle butaságon nevetnek folyton, és mit sugdolóznak? Ha két lány összejön, mindjárt sugdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek, elkomolyodom és gyanakodva, rossz érzéssel húzom föl a szemöldököm, valami profán, cinikus

Ismerősöm volt, a másik szobában befutottam, és lelkendezve hívtam őket, hogy jöjjenek gyorsan, mert a pompás színjáték csak percekig tart. Nem lehetett rávenni egyiket se, hogy az utcai szobába átjöjjenek, valami butaságon vihogtak, csúfoltak engem, ugyan hagy bennünket, mondták. Dühösen és gesztikulálva magyaráztam, hogy milyen nagy és ritka tüneményről van szó, és hogy mindjárt vége lesz, de azt hiszem csak arról van szó, hogy átjöjjenek az utcai szobába, kiabáltam elkeseredve. Valami kétértelmű ostobaságot feleltek, egy szón megint vihogni kezdtek, nem jöttek át, nem nézték meg. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem, ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike voltam, amikor a rokonai milyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kisasszonyt, és te leülsz? Nem szégyelled magad? Milyen gavallér lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba jogtalan igaztalan előny. Ha pofon vágnám, leesne a székről. De hát ő pofon vághat és megalázhat engem, csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem üthetem vissza? Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért, miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbbistákat pláne kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelídség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap egy olyan bruszfekket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felelnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon? Nem szégyelled magad? Tehát ők ezt a tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyelled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A tornaórán szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Ez kemény dolog lesz, tudom. Eleget hallottam róla, hideg prics, borjú a hátamon, alétmenetelések, puskai szurony, hiszen szép lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és becstelen. Hát ők miért nem gyávák és becstelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket. Ezek vihognak és pipiskednek, mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és becstelenek, sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket. Királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok királyok. Miért? Miért? Miért? Miért mindenütt mindig ez a kivételezés? Ez az extravurst? Ez az elnézés? Miért? Miért? A villamosban fel kell állni nekik. A legjobb falattal őket kell megkínálni. Ha lejtenek valamit, úgy állnak ott hanyagul is kényelmesen, mintha a természet törvénye volna, hogy azért nekem kell lehajolni. 18 éves koruktól kezdve már kezet csókolnak nekik, mint az öreg püspököknek, akik munkában és áldásban töltötték életüket. Jobb oldalra kell engedni őket az utcán. Tehát miért? Mit nyújtanak ők? Mit tesznek? Miért kell tisztelni őket, hiszen műveletlenek, ostobák, lusták és dologtalanok? Mulatságban dőnek fel, férhez mennek attól kezdve, a férjük dolgozik helyettük, eltartja őket. Szabad egyet váltottak az életre azzal, hogy megszülettek, még nekünk véres verejtékkel kell kiverekedni minden percünket, újra és újra bebizonyítani, hogy jogunk van az élethez. De hát miért, miért, miért a fiúk valami szégyenletes és ostoba dologról fecsegnek az iskolában? Nem, az képtelenség. Ostobaság nem lehet. Itt valami titok lappang, az bizonyos, de az őrültség az lehetetlen, hogy az legyen a titok. Hiszen az egy puta vicc, egy gyerekes játék, hiszen ennél csak érdekesebb a Torricelli féle űr, vagy egy leklansé elem. Miért? Miért? Érzem, hogy egy napon meg fogom érteni, félek ettől a naptól. Ezen a napon keveredem majd el a szürke tömegbe. Ezen a napon jövök rá, hogy én is az vagyok, amik ezek itt, akik szembe jönnek velem az utcán. Ezen a napon el fogom felejteni az osztályt,

Karinti szemléletmódját árnyalandó most két költeményt hallhatunk, melyek pár versek és kifejezik a két költő életérzésbeli azonosságát. Szerintem Adi Szeretném, ha szeretnének és Karinti előszó című alkotásában a két lírikus közölni akar valamit, valami lényegeset és mélyen személyeset. A szemérmetlen szemérmesség művészi attitűdjét érzékelhetjük mindkét alkotásban. Adi saját kirekesztettségét, fensőbbségét és megalázottságát fogalmazza meg, hiszen hiába különleges és titokzatos, magányosabb, mint bárki, hiszen egyetlen vágya, hogy legyen valakié. A művész általában is vágyik az elkülönülésre, de a társakra is, csodálatra, de a közönséges ember boldogságára is. Az ihletadó élmények kínszenvedésből születnek, a költemények pedig szeretett vágyból. Nem is foglalható össze a lényeg másképp, mint kapaszkodás a semmibe. Karinti előszó című versének alapélménye ugyanez. Kibeszélni a titkot, amelyért megszületett. A szerelem, halál, humor, Isten, általános emberi érzések. Ezek rejtélyének megfejtése töltötte ki az életét, s a végén bevallja, hogy léte és művészi szándéka azonos volt minden ember küldetésével, hogy hirdesse Krisztus örömhírét, a szivárványban megjelenő békét, a létezés csodáját. Adi Endre, Szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfog, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié. Lennék valakié. Ugyanezt az érzést Karinti így fogalmazza meg. Karinti Frigyes, előszó. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön minnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy, meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart, csók lett belőle. A másik jégkédermet megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyerekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van, de nékem ő égő csipke fenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse, nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám. De béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám az út, hova vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban rossz a hangom.
Egy lába mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magosba, egy szószéket a sok közül kibérelek, engedjetek fel a lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt, nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, csodára várván, amit nem mondhatok el senkinek, amit elmondok mindenkinek.

nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan érseki szentmisét közvetítünk Kazincbarci Károlla a Don Bosco sportközpontból, a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkinap alkalmából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Kedves fiatalok, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek erre a Egyházmegye ifjúsági lelki napra, pedagógusaitokkal, hitoktatóitokkal, lelkipásztoraitokkal együtt. Jó azt látni, hogy tele van ez a hatalmas nagy terem. Egészen idáig ott ültem az első sorba, és hát nem láttam csak néha, hogy milyen sokan vagyunk itt együtt. Jó dolog együtt lélegezni. Minden lélegzetemmel a nagy királyt dicsérem, énekeltük az egyik dalban. A lélegzetről eszembe jutott Leó pápa, aki bizonyára még nagyobb intenzitással átéli ennek a lélegzetvétel fontosságának az élményét, hiszen tudjuk mindannyian, hogy tegnap este tüdőműtéten esett keresztül, úgyhogy ebben a szentmisében imádkozzunk érte, és mi is a lélegzetvételeinket ajánljuk fel egyházunk földi vezetőiért, a mai Péterért. Ő a mai Szent Péter, Péter utóda. Ő az, aki összefog bennünket, akinek a tisztelete és a szűzanya tisztelete mindenek előtt tesz bennünket sajátos módon katolikussá, katolikus identitásunk szerves részét képezi a szűzanya tiszteletünk és a pápa iránti tiszteletünk, és az, hogy elismerjük őt egyházunk földi helytartójának. Amikor érte imádkozunk, akkor nem feledkezünk meg arról sem, hogy itt nagyon sokan cédulára felírták azokat a szándékokat, amely most a szívetekben él, kedves fiatalok. Van, aki esetleg nem írta fel, de azokért is felajánljuk ezt a szentmisét, a ti szentmisétekhez. Ez egy közös szentmise. Nagyszerű dolog az, amikor este lelkiismeretvizsgálatot tartunk, ahogy valaki mondta, elmormolunk néhány imádságot, de a legnagyszerűbb az, amikor személyesen is meg tudjuk szólítani az Istent, és személyes kapcsolatba kerülünk vele. Ennél még nagyszerűbb az, amikor nem csak egyenként vagyunk kapcsolatban az Istennel, hanem így együtt is, mint közösség. Hiszen ez egy valóságos háló, amely összefűz bennünket. És ez a háló képes arra, hogy sok-sok halat begyűjtsön, sok-sok halat fogjon. Istennek sok-sok báránya van. Sokan tartoznak ő hozzá, akikről még nem nyilvánvaló, akik a szívük mélyén harcolnak, küzdenek azért, hogy befogadják az ő jóságos irgalmát. Mi ebben a szent liturgiában, és a liturgia szó már eleve arról szól, hogy az egy közös tevékenység, egy közös munka. Itt most közösen imádkozunk. És a mai reggel az egy ilyen közös dologgal kezdődött. Itt van előttünk kirakva ez a csodálatos arc, Krisztus arca. És akkor, amikor a fiatalok itt hat képet kezdtek alkotni, nem tudtuk, én is gondolkodtam, vajon mi sül ki ebből? Hát teljesen formátlan alakzatok ezek külön-külön. Majdnem olyan, mint a mi imádságaink, a mi sóhajtozásaink, a mi lélegzetvételünk, amellyel az Isten után vágyódik a szívünk, de nem áll össze egy egészé. Ha külön fordulunk az Istenhez, nagy érték, de sokkal nagyobb és sokkal értékesebb az, amikor együtt vagyunk mindannyian, és kirajzolódik belőlünk az egyház Krisztus arca. Csodálatosan ábrázolja ez a kép, ezt a lelki tudatot. Mi mindannyian az Egri Főegyházmegye hívei vagyunk. Ennek a közösségnek, ennek a nagy közösségnek vagyunk a tagjai, amelybe több százezer ember tartozik, akik katolikusok, akik ennek a három vármegyének, három megyének a területén élnek, élünk. És jó volt hallani azt az elején, amikor köszöntöttek benneteket, akkor hát az, hogy ki milyen megyéből van, hát az hatalmas nagy ováció köszöntötte. Szükségünk van arra is, hogy kirajzolódjon bennünk egy ilyen egyházmegyei öntudat is, hogy mi az egri főegyházmegyéhez tartozunk. Hiszen ez az egri főegyházmegye, ez Isten földön zarándokló népének egy szegmense, egy szelete. Mi vagyunk itt helyben Krisztus egyháza. És ez örömmel, hálával, lelkesedéssel tölt el bennünket. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon ehhez a mai naphoz hozzájárult. Köszönjük a szervezőknek, köszönjük a szalézi rendnek, köszönjük Vitális Gábor atyának, minden munkatársának, annak, akinek az agyából kipattant ennek a találkozónak az ötlete. És ez azt mutatja, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy figyeljünk, mint ahogy a tanúságtevőknek a szavaiban is elhangzott, figyeljünk arra, hogy mit üzen a lélek. Néha lehetetlen helyzetekben szólít meg bennünket a Szentlélek, és ilyenkor fel kell ismerni azt, hogy mi az, ami a lélektől jön. 15 évvel ezelőtt volt egy történet, amelyre én nagyon szívesen emlékezem. 15 évvel ezelőtt, amikor több iskola átvételre is sor került az egri főegyházmegyében, akkor eljöttünk, munkatársaimmal eljöttem Kazincbarcikára, és hát felmerült az a gondolat, hogy az itteni gimnáziumot az egri főegyházmegye veszi fenntartásba. És amikor fórumot tartottunk az iskolába, talán a szüleitek lehettek ott, kazincbarcikaiak, 15 év hosszú idő, akkor utána öröm töltötte el a szívünket, mert nagyon jó benyomást tett ránk ez az iskola. És aztán délután kaptam a jelzést arra, hogy hát a szalézi rend is érdeklődik ez iránt, az iskola iránt. Hát akkor nyertem egyet, hogy na, akkor most mi legyen? Az egri főegyházmegye vegye át, vagy a szalézi rend? És akkor úgy gondoltam, hogy hát ez az igény, ez nem emberi igény, hogy ez a Szentlélek akarata. És akkor azt mondtam, visszalépünk a szalézi rend javára, de azzal a feltétellel, hogy hát akkor vegyék át Kazincbarcikán a lelkipásztorkodást is. Én nekem a mai nap vége felé az az élményem, az a gondolatom, hogy nem volt ez egy rossz döntés. Látva azt, hogy mit tudtak produkálni a szalézi atyák 15 év alatt, mennyi minden megvalósult, létrejött itt a 20 éves templom mellett, itt van ez a 10 éves. Itt van ez a 10 éves sportcsarnok, és a szalézi atyáknak a lelkesedése az egész Észak-Magyarországra kihat, úgyhogy köszönjük nekik minden szolgálatukat. Isten áldjon meg benneteket. Nagyon, nagyon jó. És hogyha úgy megyünk haza, hogy jó volt itt lenni, és esetleg valakit a Szentlélek arra indítana, hogy hát ezt érdemes lenne megismételni, hát akkor nem hiszem, hogy el kéne zárkózni a Szentlélek sugallatai elől. Mert a Szentlélek sugallatait elhanyagolni, hát az bűnnek számít. A Szentlélek sugallataira figyelnünk kell. Nos, figyeljünk a Szentlélek sugallataira, és szedjük össze magunkat, hiszen a legnagyobb dolog következik, életünknek csúcsa és forrása, a Szent Liturgia, az Eukarisztia, amely megerősít bennünket, amely felkészít bennünket erre az életre, hogy szépen tudjuk élni az életünket, és egyúttal, amikor megáldozunk, az örök élet kenyerét vesszük magunkhoz. Nos, hát erre készülünk. Hogy méltók legyünk erre, tekintsünk most a Szent Mise elején önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,
1: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Gyulladt fel szívünket, szeretetet szent lelkével, Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves és hozzád méltó, és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon látotok, azt váltsátok istettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, íg és föld ura, mert elrejtetted mindezet a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindjárt, akik fáradtak vagytok, és terhet alatt gürnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyitek magatokra igamat, és tanuljátok tőlem, mert én szelíd vagyok, és olazatos szívű, és nyugalmat talált lelketek, mert az én igam ídes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.

A kedves fiatalok, nem mondok újdonságot, hogy ennek a tanévnek és ennek a találkozónak is a jelmondata az, hogy áldott légy, Uram. Elgondolkoztatott, hogy vajon milyen gyakran kapunk áldást. Mikor áldott meg téged utoljára valaki? Mikor mondott egyáltalán valami kedveset neked utoljára valaki? Jó, tudom, mert aki itt volt már a rendezvény elején, emlékeztek, volt egy énekünk, amikor megáldottuk a szomszédainkat, meg aki rendszeresen jár szentmisére, a szentmise végén is szokott kapni áldást, de azon kívül a hétköznapjainkban, otthon a családba, baráti társaságba, vagy az iskolába, mennyire van jelen az, hogy tudunk valami szépet és kedveset mondani a másiknak, akár még meg is áldani őt. Vagy inkább gyakrabban fordul elő az, hogy kritizáljuk a másikat, gúnyolódunk a másikon, hallhatunk sokszor szidalmakat, megszólásokat, de néha még az sem kell, hogy mások ilyen negatív dolgokat vágjanak a fejünkhöz, mert néha ezek nélkül is nagyon sokan elégedetlenek és csalódottak az életükben. Vajon honnan van ez az érzés? Itt valami teljesen más tapasztaltunk meg. Miért ne lehetne ez máskor is? Miért ne lehetne a normális egyszerű hétköznapoknak is a része? Nem tudom a biztos választ, de ha körbenézünk a világban, mondjuk a telefonunkon, az online térben, akkor mit látunk? Mi pörög az Instán, a TikTokon? Folyamatosan azt érzékeltetik velünk, hogy mi az, ami hiányzik. Mert nézed azt, hogy kinek milyen jó a cipője, kinek milyen menő a telója, ki milyen menő helyekre tud elutazni, nyaralni, vagy most már sokszor hallom, hogy telelni is. Milyen szép és tökéletes az élete egyeseknek. Óvatatlanul úgy érezzük, hogy a miénk akkor nem is az. Mint arra lenne berendezkedve és felépítve ez a világ, hogy azt vetesse észre velünk, hogy mi hiányzik, mi miatt lehetek elégedetlen. De ez mit fog szülni? Nagyon sokszor stresszt, elégedetlenséget, és egyszerűen azt az érzést, hogy én nem vagyok elég jó. Hányan éreztük már ezt? Én is szoktam néha érezni, én bevallom. Nem butaság? Nem lenne itt az ideje annak, hogy változtassunk rajta? Ki az, aki szeretne változtatni ezen? Most nem kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket, mert szinte biztos vagyok a válaszban, hogy mindenki szeretne egy sokkal egészségesebb, boldogabb, örömteli világban élni. Az egész receptet nem biztos, hogy én el tudom nektek mondani, de egy fontos összetevőjét igen. Ez pedig a hála. A hála az egy nagyon komoly lázadás a folyton elégedetlen rendszer ellen. Ami azt súlykolja beléd, hogy nem vagy elég jó, nem vagy elég tökéletes, bezzeg másoknak, hú de jó, meg így, meg úgy megy. És mi lenne, ha másként néznénk a világra? A Szentleckében hallhattuk a felszólítást, örüljetek! Sőt, megismétli az apostol, azt mondja, újra azt mondom, hogy örüljetek! És azt is mondta, hogy adjatok hálát! És Jézus az evangéliumban, hallottuk, azt mondja, áldalak téged, atyám! Az áldás szavai. Mennyire jó, hogy ezt a jelmondatot választotta Jesek atya az idei tanévre, hogy elgondolkoztat bennünket, milyen nagy szükségünk van erre. És nézzünk körbe újba a világban, csak most lehet, hogy nem az online világban kellene körbenéznünk, hanem a való nagybetűs világban, az igaziban. Mert ez az idézet, hogy áldott légy Uram, ez azt hiszi Szent Ferenctől származik, aki megírta a naphimnuszt, és miért tudta megírni azt a gyönyörű művet? Azért, mert körbenézett a világban, és mit látott? A napot, ami fényt és meleget ad, a holdat, ami világít éjszaka, látta a szellőt, a földet, a vizet, a teremtett világ szépségét, és felfedezte benne Isten csodálatos gondoskodását és szeretetét. Hálára indította az ő szívét, és leírta többször is, áldott légy Uram.
Lehet, hogy nekünk is ezt kellene tenni, amit Szent Ferencnek. Többet kellene felnéznünk, kinéznünk a képernyőből, és észrevenni a világ szépségeit, csodáit. És nem csak a növényeket, meg az állatokat. Hát ott vagyunk mi emberek. Hát nyugodtan nézz körbe, nézz a melletted lévőre, a mögötted lévőre. Hát nem egy csoda? Hát mindannyian egy csodák vagyunk. Mindannyian csodák vagytok. Igen, ha kinézel, kitekintesz a képernyőből, akkor bele tudsz nézni egy másik ember szemébe. A képernyőn keresztül is talán valamit lehet, de az nem az igazi, higgyétek el. Ott, amikor tényleg szemtől szembe, és látod azt, amit máshogy nem látod, csak akkor, ha belenézel a szemébe, és az tényleg sokszor a lélektükre. Képernyőn keresztül nem tudsz senkit megölelni. De ha ott van melletted valaki, akkor megtudod. Mennyi mindennél lehetünk hálások a családtagjaimért. Vannak olyanok, akiknek már nincs, vagy hiányzik valaki a vasárnapi ebédnél, az asztaltól. Mennyire hálás lehet az, akik még együtt vannak. Hálás lehet a tanáraidért, hogy vannak még olyanok, akik akarnak, meg szeretnek, meg tudnak is tanítani. És milyen rossz azoknak a világon, akik mondjuk nem tudnak iskolába járni. Gondoltam már így rájuk? Nem csak az a idegesítő valaki, hanem az a valaki, akiért hálás lehetek. Ugyanígy gondolni anyára, meg apára, meg a tesóra. Vagy a barátodra, aki lehet, hogy tényleg idegesítő néha. De milyen rossz lenne nélküle? Milyen rossz lenne, ha egyedül lennél? Sok-sok dolgot fel lehetne sorolni. És azért látom, mert a mi iskolánkban is írnak szándékokat, és örömmel látom, amikor nem csak kérni tudnak a fiatalok, hanem tényleg odaírják, hogy mit köszönnek meg. Szerintem itt a papírok között is a kérések mellett biztos, hogy vannak olyan szándékok, amik valami köszönetről szólnak, háláról. És az, hogy hálásak vagyunk, az nem azt jelenti, hogy az ember ilyen naív, letagadja azt, ami nem jó, mert ez nem egy tökéletes világ. Ezt az ősbűn annak idején elrontotta sajnos. Nem arról van szó, hogy ne ismernénk be, ha valami nem úgy működik. Vagy ha valamin esetleg változtatni kellene. Nem kell becsapni se magunkat, se másokat. Az őszinteség is fontos. A hála inkább azt jelenti, hogy a nehézségek, a rosszul sikerült témazárók, a szerelmi csalódások mellett is észre tudom venni azt, hogy van valami jó. Képes vagyok arra, hogy meglássam a jót az életben. Olyasmi lehet, mint egy belső filter. Te döntöd el, hogy felteszed-e, vagy ragaszkodsz a szürke, negatív filterhez, és el van rontva az egész napod. Remélhet, hogy másokét is sikerült elrontanod. Nem sokkal jobb lenne, ha feltennénk azt a hálás filtert, és úgy tekintenénk a világra? De akkor miért nehéz? Mert nem mindig könnyű. Talán azért érezzük a szeretetet és a jó dolgokat valami olyannak, amit ki kell érdemelnünk. És itt rontjuk el. Hogy mindig azt hiszük, hogy meg kell valamilyen módon felelni, hogy csak akkor vagyunk értékesek, ha ötös kaptunk, ha jól teljesítünk a meccsen, ha ilyen vagy olyan alakú a testünk, ha mindenkinek tetsző dolgot teszünk, azt, ami menő, és akkor leszek elfogadott, gondoljuk mi. És nagyon sokszor ezt nem sikerül teljesíteni. És akkor megint jön a csalódás, a keserűség, a szomorúság. És a napnak az egyik fontos üzenetének gondolom, és amit le kell szögeznünk, hogy az Isten szeretete az nem ilyen feltételekhez kötött. És soha nem mondja neked azt, hogy csak akkor szeretlek, ha. Csak úgy szeretlek. Csak akkor, amikor. Ő egyszerűen mindig. Az nem azt jelenti, hogy ne várnál néha tőlünk, hogy persze, tudsz te még jobb lenni. De elhinni azt, hogy engem most is tud valaki szeretni, ez egy fantasztikus dolog. Ő formált téged, és azt mondja, hogy mérhetetlenül fontos vagy nekem. És ő nem csak úgy beszél valamiről a levegőbe, ő megmutatta, hogy az ő szeretete mekkora. Ekkora? Vagy mekkora az ő szeretete? Az ő szeretete ekkora.
Nem csak azért, mert nem tudom már szélesebbre tárni a kezemet, hanem a kereszten ő így tárta ki, érted a kezeit, és hagyta, hogy beleverjék a szögeket. Mert azt mondta, hogy igen, látom az emberiségnek a hibáit, a bűneit, de én mégis szeretem őket, hiszek bennük, és kész vagyok meghalni értük. És meg is hív. A mai evangéliumban, ha emlékeztek rá, olyat is mondott, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítlek titeket. Milyen jó arra gondolni, hogy mindig van hova fordulnunk. A legnehezebb napomon is, amikor a legjobban magam alatt vagyok, amikor már úgy érzem, hogy nincsen semmi kiút, amikor azt gondolom, hogy már minden veszve van, hogy ettől már tényleg nem lehet rosszabb, hogy most itt fel kell adnom, akkor csak ha ez a rész eszedbe jut, gyere hozzám. Gyere hozzám, te, aki látom, hogy meg vagy fáradva, látom, hogy milyen terhek alatt görnyedsz, látom, hogy mivel küzdesz, de én majd felüdítlek téged. Engedd, hogy elvegyem a bűneidet. Engedd, hogy levegyek a terheidből annyit, ami már túl nehéz neked. Nem azt jelenti, hogy küzdelmek nélküli életre hív Jézus, az mindig lesz. Ő csupán azt mondja, hogy bármilyen nagy is a küzdelmed, bármekkora is a kihívás az életedbe, ő mindig ott lesz veled, és mindig fog segíteni, és mindenen túl fogsz tudni lendülni. Kedves fiatalok, ez a hálás lelkület, ez egy döntés. Ez nem egy érzelem, lehetne persze érzelmek kapcsolódhatnak hozzá, de igazából egy döntésnek a kérdése, hogy Gábor atya mondta, választani kell tudni. Tehát választhatom, hogy most akkor hogy élem az életemet? Morgolódva, zsörtölődve, vagy hálával a szívembe? Itt a vége fele három kis gyakorlatot, tanácsot szeretnék nektek adni útravalóul, hogy mi az, ami edzhet benneteket, mert az izmokat is hát edzeni kell, nekem is kéne, de majd megpróbálom, de a hálás lelkületet is edzeni kell. Akkor fog növekedni, ha végzel gyakorlatokat, és az egyik ilyen, például ez a top 3. Hát csak ilyen nevet adtam neki. Minden este lefekvés előtt, milyen jó lenne, ha nem telefon görgetésre aludnánk el, hanem imádságba, és az imádságunknak része lenne az is, hogy összeszedek legalább 3 olyan dolgot, ami jó volt aznap. Egy jó beszélgetés valamelyik szünetbe, a kedvencem volt a menzán, kisütött a napocska, mindig lehet találni legalább 3 valamit. Meg fogod figyelni, ha ezt minden este elvégzed ezt a gyakorlatot, teljesen más lelkülettel fogsz aludni, pihenni, még akár más lelkülettel is fogsz majd felébredni. Második gyakorlatként tudom javasolni, hát nem tudom, az a neve, hogy meglepetés üzenet. Minden héten válasz ki valakit. Lehet ez családtag, lehet ez osztálytárs, barát, és random módon ír neki egy kedves üzenetet. Például, csak meg akartam köszönni, hogy vagy nekem, és hogy a múltkor is segítettél. Na csak ennyi. Nem kér semmit cserébe, nem valami érdekből írod, hanem csak legyen már jó napja neki is. És nem csak neki lesz jó napja, neked is az lesz. De hát miért állnál meg egy embernél? Miért ne tudná akár többnek is írni? Nem? Vagy szóba elmondani? Harmadikként, kedves fiatalok, azt javaslom én nektek, hogy keressetek közösségeket. Ez nagyon fontos, hogy kapcsolódjatok be. Egy plébányai közösségbe, egy ifi hittanos közösségbe, egy minisztrás közösségbe, egy lelkiségi mozgalom közösségébe, egy szerzetesek által, vagy például egy jó kis animátoros közösségbe. Szükség van rá. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk az értékrendünkkel, a keresztény véleményünkkel, és ezek a közösségek megerősítenek abban, hogy nem vagy egyedül. Itt se vagyunk egyedül. Én mondtam nektek az elején, hogy féltem tőle, hogy összetudunk-e szedni 1000 fiatalt, hogy vannak, és hát mondom, már székeket kellett betenni, mert a lelátó nem is volt elég. És otthon is vannak, és minden városban vannak, és minden faluban vannak, és minden iskolában vannak, csak néha úgy nem ismerünk beszélni a hitünkről, meg olyan cikinek tartjuk. Ne legyen az. Hát mi abban a ciki, hogy az ember hívő? Hogy hisz Jézusban. Hogy hisz abban, hogy a jó legyőzte a rosszat.
hogy lehet jobb a világ, hogy van második esély mindenkinek, még a legnagyobb bűnösnek is. Miért lenne ciki ezekbe hinni? De találjatok egymásra. Én kérlek benneteket, hogy ha esetleg nincs is ilyen közösség ott, ahol éppen éltek, akkor nyaggassátok a tanáraitokat, hitoktatóikat, vagy az atyákat, hogy atya, már vagyunk ketten. Még valakit hozzunk, leszünk hárman, és ahol ketten vagy hárman összejönnek Jézus nevébe, hát ott már csodák fognak történni. És abból már valami el fog majd kezdeni kinőni és megindulni. Csak higgyetek ebbe, erősítsétek egymást. Kedves fiatalok, azzal szeretnélek útra bocsánat titeket, majd erről a találkozóról, hogy merjetek lázadni. Azt mondja, vigyázni kell, hogy a fiatalokat lázadásra bír. Hát szerintem az fiatal nagyon lázadjon. Miért ne? Hát a fiatalságban benne van, csak nem mindegy, hogy mi ellen, meg milyen célért. Én azt mondom, hogy lázadjatok a folyton elégedetlen világ ellen. És ez pedig nem lehet mással, csak a hálával megtenni. Éljetek hálás szívvel, mert van valaki, aki mindennél jobban szeret titeket, és ez a legszilárdabb alap, amire az életeteket fel tudjátok majd építeni. Hát kívánom, hogy legyen egy fantasztikus, hálás és örömteli napotok ezután.

0: szereteteddel imádságainkat, amiket gyermeki bizalmunkkal és fiatalos lelkesedésünkkel hozunk eléd.
1: Köszönjük, Urunk, egyházad, amelybe örök szereteteddel minket is meghívtál, és továbbra is kitartóan hívsz. Áld meg, kérünk, Leó pápánkat, add meg neki mihamarabbi gyógyulást, és szent lelked által segítsd őt a te néped kormányzásában. Hallgass meg, Urunk!
2: Köszönjük, Urunk, főpásztorainkat, különösen Csaba érsekünket, akik szívünkön hordozzák a fiatalok ügyét. Áld meg, kérünk, szolgálatokat, hogy fáradhatatlanul, missziós lelkülettel dolgozzanak továbbra is. A lelkek megmentésén. Hallgass meg, Urunk!
3: Köszönjük, Urunk, lelki pásztorainkat is, akik napról napra a hétköznapok sűrűjében kísérnek minket. Adj nekik kitartást, hogy a mindennapok nehézségei ne vegyék el tőlük az irántad és a szolgálat iránti lelkesedésüket. Hallgass meg, Urunk!
4: Áld meg, Istenünk, szüleinket, tanárainkat és mindenkit, akik segítségünkre vannak testi-lelki fejlődésünkben. Add nekik kegyelmedet, hogy odaadó lélekkel munkálkodjanak, azon, hogy jó keresztények és becsületes állampolgárok legyünk. Hallgass meg, Urunk!
5: Köszönjük, mennyei atyánk, hogy fiad által megadod nekünk, hogy a te békédben éljünk egyházad közösségében. Kérünk, hogy segítsd a háború sújtotta helyeket és minden szenvedőt. Áraszt kegyelmedet a népekre és minden emberre, hogy kegyelmed által békében éljenek együtt. Hallgass meg, Urunk!
6: Köszönjük, Istenünk, hogy veled és egymással örömben tölthettük el ezt a napot. Köszönjük a találkozásokat és az élményeket. Segíts, hogy a veled való találkozás örömét azoknak is át tudjuk adni, akik ma nem lehettek itt velünk. Hallgass meg, Urunk!
7: Imádkozzunk Csepeli György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Fogadd, Istenünk, atyai áldásoddal fohászainkat, melyeket eléd tártunk. Gyümölcsöztesd imádságainkat, és a mai napon kapott lelki ajándékokat a te dicsőségedre és lelkünk javára, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, szenteld meg jóságosan ezeket az adományokat, fogadd el, kérünk, lelki áldozatunkat, és add, hogy szereteted ajándékát minden emberre kiárasszuk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen.

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy néped, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, a te mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt az ő közben járásukban, bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval.

0: Krisztus teste is. Amen. Krisztus teste is.
1: Öt helyen lesz majd áldoztatás, itt elől a színpad előtt, illetve a színpadnak a két oldalán két-két atya fog majd áldoztatni. Van lehetőség gluténmentes szentostyával is áldozni, az itt a színpadnak nektek jobb oldalán elől.

Könyörögjünk! Istenünk, Te az egy közös kenyérrel tápláltál minket. Kérünk, töltsd el szívünket a Szentlélek kegyelmével, és üdíts fel a tökéletes szeretet édességével, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Mielőtt a Szent Mise záró áldásában részesülünk, szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk, mert barcikai fiatalokként nagy öröm volt számunkra, hogy ma benneteket fogadhattunk.
1: Köszönet illeti a papokat, szerzeteseket, hitoktatókat, pedagógusokat, csoportkísérőket, az önkénteseket és minden segítőt, akik munkájukkal hozzájárultak a találkozó megvalósulásához. Külön köszönjük Érsek atyának is, hogy velünk ünnepelt. Várjuk őt máskor is sok szeretettel.

0: Külön köszönjük azoknak is, akik a háttérben sokat dolgoztak azért, hogy ma minden a helyére kerüljön. Köszönjük a Don Bosco Sportközpont vezetőjének, Szabó Zsoltnak, nagy lelkű segítségét és minden dolgozónak odaadó munkáját. Köszönjük a Szalízi Szent Ferenc Gimnázium konyhájának a fantasztikus szendvics ebédet.
1: Köszönjük, hogy megtöltöttétek élettel Kazincz Barcikát. Isten áldja meg mindannyiótokat, a közösségeiteket és az előttetek álló utat. Legyen áldott a hazautazásotok, várunk vissza benneteket, és reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk.
0: Kérjük a csoportvezetőket, hogy a buszt csak akkor hívják, ha már minden csoporttag együtt van, ezzel elkerülve a buszok feltorlódását az úton. Köszönjük az együttműködést. Isten áldjon benneteket!

Én már csak két-három szót szeretnék az áldás előtt. Ez a hála. Hála mindazok iránt, akik fontosnak tartották, hogy ma itt együtt legyünk, és nem csak az ötlettel álltak elő, hanem a kivitelezésben is segítségünkre voltak. Nagyon hálásak vagyunk a Szalézi Rend Don Bosco fiainak azért, hogy Kazincz Barcikáma így vendégül láttak bennünket. Köszönet is nekik, köszönet mindezért, és köszönet nektek, kedves fiatalok, pedagógusaitoknak, lelkipásztoraitoknak, akik elkísértek benneteket. Én is azt kívánom, hogy jó utatok legyen hazafele, és gazdag élményekkel és hitetekben megerősödve térjetek vissza családotok és iskolátok körébe. Az Úr legyen vele!

0: Istennek
1: Jézusunk,
0: lelkötörök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint álmát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, érseki szentmisét közvetítettünk Kazincbarcikáról a Domboszkó Sportközpontból, a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkinap alkalmából. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtök-péntek ülésén. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben a támogatások csökkentése súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdasági ágazat számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvény sorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Jóváhagyta az országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. A TISZ előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége tegnap. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig plusz jövedékkiadó visszatérítést kapnak. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életben az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Lemondott Tóth András energetikai államtitkár. A politikus mindössze fél év után hivatalosan személyes okokra hivatkozva távozik a kormányból, felmentését a köztársasági elnök már aláírta. Sajtóhírek szerint a háttérben súlyos belső feszültségek állnak. A távozást egy olyan beszédtervelő szedte meg, amelyet az államtitkár a kínai CATL akkumulátorgyár felső vezetői előtt tartott volna. A vitákban pedig korábban magának a miniszternek, Kapitány Istvánnak a lemondása is felmerült, de ezt maga a tárcvezető cáfolta. Október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatója Láng István, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. Két párti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján az egyesség elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor néhol előfordulhat, sokfelé élénk a szél, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyugodtan telt a pápa éjszakája, közölte még délelőtt a Szentszéki Sajtóközpont. 14. Leó pápát a Gemelli kórházban operálták meg, a műtét során az orvosok eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét, a beavatkozás közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő daganat diagnózisát. Az orvosok szerint a beavatkozás sikeres volt, és nem léptek fel szövődmények. Malek Forgácsot nevezte ki kassai eseké 14. Leó pápa. Ő eddig szeleukiai címzetes püspök és a kassai egyházmegye segédpüspöke volt. A Szentatya előzőleg elfogadta Bernard Bober érsek lemondását a szlovákiai kassai főegyházmegye kormányzásáról, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtök plénteki ülésén. A MAGOSZ értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy, ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben a támogatások csökkentése súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdasági ágazat számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-a ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Jóváhagyta az országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, a TISZA előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást. Jóváhagyta tegnap a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházba rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a gázolaj esetében az év végéig plusz jövedékkiadó visszatérítést kapnak. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek gyártásának köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Lemondott Tóth András energetikai államtitkár, a politikus mindössze fél év után hivatalosan személyes okokra hivatkozva távozik a kormányból, felmentését a köztársasági elnök már aláírta. Sajtóhírek szerint a háttérben súlyos belső feszültségek állnak, a távozást egy olyan beszédterv előzhette meg, amelyet az államtitkár a kínai CATL akkumulátorgyár felső vezetői előtt tartott volna, a vitákban pedig korábban magának a miniszternek, kapitány Istvánnak a lemondása is felmerült, de ezt maga a tárcavezető is cáfolta. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján a megállapodás elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, ezt írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint jelentős készletek vannak ott. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk, holnap aztán egyre derültebbé válik az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2-4, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Újházi Lóránt professzor, atya, a beszélgető társam. A Ludovikán vagyunk, a Közszolgálati Egyetem központi épülete ez. Itt vezet egy intézetet, majd megtudjuk, hogy pontosan milyen intézetet, de először azt kérdezném, hogy mennyire sajátja és nem idegen a katolikus egyháztól a közszolgálat. Én nagyon örülök, hogy ebben a papszűke világban van a közélet ezen fórumán, káderképzőjén katolikus, papi képzettségű, tudós.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Az az igazság, hogy az intézetünk, amiről itt beszélünk, kifejezetten társadalmi kérdésekkel foglalkozik, de természetesen nem csak a katolikus egyház perspektívájából, hiszen ez egy állami intézmény, itt minden vallási közösségnek helyet kell adni, és minden vallási közösségnek a társadalmi kérdésében elfoglalt pozícióját be kell mutatni. Így van természetesen egy olyan kutatásunk, ami a kereszténységgel, szekularizációval a kereszténység helye egy megváltozott társadalmi közegben, egy szekularizált közegben, mit jelent, hogyan értelmezi a saját doktrináját, saját tanítását egy európai, egy amerikai, egy afrikai, egy dél-amerikai közegben a kereszténység. Ennek vannak részterületei, amire nyilvánvalóan nagyobb figyelmet szentelünk, részben maga a szekularizáció, mint olyan, az hogyan hat az egyházra, az egyházakra, vallásra, vallási közösségekre. Van egy kutatási területünk, ami kifejezetesen azt én vezetem, a Szentszékkel, a katolikus egyházzal foglalkozik. Itt is próbálom azokat a szempontokat figyelembe venni, ami egy világi egyetem számára, vagy egy társadalom számára is fontos. Most mondok konkrét példákat. Szentszék a nemzetközi jogban, nem Szentszék a válságkezelésben, akkor olyan biztonsági vagy társadalmi kérdéseket elemzek, amik a magyar honvédség számára is, mint egy plusz képességet jelenthetnek, gondolok itt, hogy mesterséges intelligencia, az mit jelent az egyház számára, milyen biztonságpolitikai, milyen biztonsági kihívásokat lát benne, és ehhez milyen kapacitásokat, akadémiai kapacitásokat mozgósít, hogy ezt jobban megértse, ezt jobban átadja az ő üzenetét, ami azért őszintének kell lennünk. A mesterséges intelligencia az nem csak egy jogi, nem csak egy technológiai kérdés, hanem egy etikai, morális is, és a katolikus egyház, mint egy morális, etikai alapon álló közösség nyilván joggal mondja a véleményét a nemzetközi közösségben.
1: Méghozzá pápai szinten is.
2: Van enciklika nyilván, de hát nem csak az enciklika, mert enciklika az nyilván általános fogalmakat fogalmaz meg, Magnifica Humanitas közvető enciklika, de mehetünk tovább, mert ugyanígy foglalkozunk a környezeti kérdésekkel, mint nagy társadalmi kihívás, egy nagy társadalmi jelenség, vagy most van egy új kutatásunk, ezt nagyon fontosnak találjuk, ez a Global South, tehát ez a globális dél, most és itt a globális délre nem földrajzi értelemben gondolok, hanem geopolitikai értelemben, hogy azok az országok, ahol az állam visszaszorul, nincs képessége, vagy hatalmas a korrupció, és nincs oktatási rendszere, nincs egészségügyi, szociális rendszere, és ott belép az egyház, különösen én itt a katolikus egyházzal foglalkozom, Afrika országaiban óriási jelentőséggel rendelkezik biztonságpolitikai értelemben is a katolikus egyház. Mi ezt elemezzük, hiszen ez az Európai Unió számára is óriási jelentőséggel fog bírni, hogy megértse azokat a társadalmakat, ahonnan a bevándorlóknak a jelentős tömege érkezik. Nagyon komoly kapcsolatokat építettünk ki részben Európai Uniós támogatással, tehát Erasmus-Erasmus-Lusszon, részben bilaterális alapon, afrikai országok akadémiai szektorával, illetve hát a Caritas, a karitatív tevékenységben résztvevő katolikus szervezetekkel.
1: Izgalmas kutatási terület ez. Én a közelmúltban vendégeskedtem Hondurászban Pintér Gábor apostoli nunciusnál, azért, hogy egy interjúkötetet készítsek vele, amely meg is jelent tavaly a Szent István Társulatnál, és Pintér Gábor éveket szolgált Latin-Amerikában, különböző országokban, Haitiben, Bolíviában és Hondurászban, most Új-Zélandon van, de hát a virágról fantasztikus képe van, és pont ezzel kapcsolatban mondott számomra rettentő érdekes dolgokat, hogy az Európán kívüli világban európai értelembe vett társadalom biztosítás például nem létezik, hogy Latin-Amerikában, ha a katolikus egyház oktatási intézményei nem lennének, összeomolna. Tehát egyszerűen az államnak sokkal redukáltabb szerepe van a társadalombiztosításban, az oktatásban, és hát a katolikus egyház igazán a közjó és a közszolgálat területén pótolhatatlan, és Afrikában is ez a helyzet, azt hiszem.
2: Afrikában még talán különösen is vannak olyan országok, ahol nem csak az oktatás, az egészségügy, vagy a vízkérdés, tehát itt a vízellátásnak a megszervezése. Most mondok egy konkrét példát, ugye itt a múlt héten volt lehetőségem a Caritas főigazgatójával, vagy a Caritas főigazgatójával kicsit beszélgetni, mert őket is szeretnénk bevonni ebbe a programba. Őnekik Ugandában van most egy új kezdeményezésük, talán erről a kedves rádió hallgatók.
1: Igen, Zagyva Rihárddal csináltam erről műsort.
2: Igen, igen, igen, ővel működünk ebben a kérdésben együtt. Ugye őnekik az egyik programjuk éppen az lenne, hogy közösen a helyiekkel kitalálni azt, hát ugye, ami egy hónapokig esett az eső, most a 10 napig esik az eső, tehát hogyan lehet a víz megtartást előmozdítani, tehát látszik az, hogy a katolikus egyház ilyen biztonság, mert ez egy biztonsági kérdés, a vízkérdés, vagy az élelmiszer biztonság megint.
1: Élet-halál kérdés.
2: Hogyan tud ebben segíteni, milyen technikákat, technológiákat dolgoz ki? Na most ezt szeretnénk Európában, nyilván nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió szinten is bemutatni. Mit szeretnénk itt bemutatni? Tehát ugye azt, hogy a konfliktusok és a konfliktusoknak a kezelésében milyen szinten tudott részt venni a vallás és azon belül is a katolikus egyház, mert nagyon limitált tudásunk van itt Európában, Afrikáról, Afrika országairól. Nagyjából nekünk az egész kontinens egy, legfeljebb olyan különbségeket teszünk, hogy észak, és akkor északon ugye a muszlim többség, meg hát az nyaraló paradicsomok, és ott azért néha eljut az európai ember is, de alapvetően nagyon-nagyon keveset tudunk Afrikáról, az afrikai országokról. Most mi olyan tényleg nagyon, szinte egész Afrikát behálózó nemzetközi networket, hálózatot hoztunk létre, amit, hogyha elemezünk az egyháznak a segítségét, hogy olyan sikerült konfliktusokon úrrá lenni a vallási közösségnek a segítségével, az az európai döntéshozóknak is majd segítségül és modellalkotás szempontjából, illetve regiszteralkotás szempontjából kiemelkedő jelentőségű lesz.
1: Hazajönnék Európába, 4 napos látogatást tett Leó pápa Franciaországban. Nem tudom, hogy mennyire követted az eseményeket. Mi az, amit leszűrtél ebből a látogatásból a francia egyházra és a világ egyházra vonatkozóan? Úgy is kérdezem ezt, hogy nálunk bevett szófordulat, hogy eltűnik a katolikus egyház, haldoklik, nyugaton már nem léteznek. Hát itt a tévénéző, a vatikáni közvetítéseket néztem, meg a francia közvetítéseket, kicsit mást látott.
2: Nyilván a francia látogatás, igen, én magam is követtem. Bizonyos értelemben a francia látogatás követte egyébként a protokoláris elemeket, az elnökkel való találkozás. Azért ne felejtsük el, hogy ott azért nagyon komoly konfliktusok alakultak ki. Alkotmányozás, jogalkotás területén, nagyon sok területen kritizálta a katolikus egyház legmagasabb szinten, hiszen a pápa maga is előhozta az életvégi döntésekre, az abortuszra, mint alkotmányos jog, ugye bekerül az alkotmányba, akkor a életvégi döntés, tehát ez a segített öngyilkosság kérdésköre, meg az eutanáziának a kérdésköre, amit lehetővé tett.

0: A Ferenc pápának az volt, a környezeti kérdések voltak az egyik kulcskérdés. Na most a mostani pápán, a 14. Leona, ahogy említette, például a mesterséges intelligencia, UNESCO-t, mikor UNESCO, ENSZ UNESCO szervezetet meglátogatta, tudományhit kapcsolatáról beszélt, és a mesterséges intelligencia, és annak a veszélyeiről, ugye a munka, a munkalehetőségek, emberi élet, emberi méltóság, emberi jogi kérdések kontextusába helyezte a mesterséges intelligenciát, és az újra és újra az utazás alkalmával többször felmerült ez a kérdés. Ami pedig a katolikus egyházat illeti, a francia katolikus egyház rendkívül megosztott. És egy nagy, a püspöki konferencia a magyarhoz összehasonlítva sokkal nagyobb. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a püspöki konferencia, akkor, és ő nekik is mondott egy beszédet. Tehát,
1: hogy a Lourdesban.
0: Így van, és hangsúlyozta is, hogy hát ugye az egység megtalálása az milyen fontos, mert a püspöki konferenciának a II. Vatikáni zsinatnál, meg az új egyházi jogban az egy kitüntetett szerepe van a közös pasztorális céloknak, társadalmi céloknak, államban való együttműködésnek a megtalálásával. De most ott azért vannak egészen a laicitást támogató, erősen támogató irányzatok, amik egyrészt tudomásul vették, másrészt pedig erősen támogatják is ezt a nagyon liberális szétválasztás elvét, ami egyébként totálisan soha nem működött, meg hát a laicitás, mint olyan, nem csak az 1905-ös törvény, amire szoktak hivatkozni, ez egy filozófia, ez egy mentalitás, ami átjárja az egyház államkapcsolatának egészét, és apró pénzre éppen az egyes részkérdéseknél tudjuk váltani, és ott tudjuk megfigyelni. Másrészt viszont, hát ahol erős a mondjuk így, és a liberalizmus, a konzervativizmus, ezek mindig olyan kifejezések, amik nehezen lefordíthatók egyházi nyelvezetre, szeretjük ezt a politikából, gazdaságból áthozni, egyházi nyelvezetre, de azért ez nehezen lefordítható, vagy átvihető. Soha ennek hatására kialakultak konzervatívabb irányzatok, mint a Szent Márton közösség, ahol, hát megdöbbentő, én voltam az Institut Catholicben, nem olyan rég előadást tartottam, épp a püspöki konferenciákról egyébként, ott láttam, hogy az utcán reverendába járnak a papok. Hát azért Magyarországon az nem tipikus, hogy a papok, még az a papi ing az elmegy, de a reverendát azt nem nagyon hordják. Ott mint egy jelezve az, hogy ők a társadalomnak igenis integráns részét alkotják, történelmileg jelen vannak, ezért ők viselik a reverendát, de ez csak egy terület, ténylegesen van egy megerősödő, most megint átvitt értelme használni, ez a konzervatív ága a katolikus egyháznak, amely szemináriumokat tart fent, Krisztus hívők társulása, tehát társulásokat hoznak létre, tehát hogy próbálják az egyháznak ezt a hagyományos tradicionális ágát erősíteni, és ténylegesen van egy ilyen kemény magja az ottani katolikus egyháznak. Hogy szám szerint mennyien lehetnek a katolikus, azt nehéz megmondani, mert az viszont tényszerű, hogy gond van az ingatlan fenntartásokkal, a templom renoválásokkal, ráadásul ugye a törvény szerint azok a francia államhoz is tartoznak, ugye még a pápai beszédben a Notre Dame templom az el is hangzik, hogy a székes egyház ez milyen sokat tett érte az állam, persze, hogy sokat tett, neki volt a kötelesség.
1: Igen, a 905 előtt épült templomoknak a fenntartása állami feladat lett.
0: És ugye pont amikor leégett, az azt mutatta, hogy azért nem annyira figyeltek rá, hogy azért az elektromos hálózat nem volt olyan állapotban, aminek egy ilyen műemléktemplónak kellett volna lenni. Tehát lehetne sorolni, ezek mind-mind olyan területek, amiből azért látszik, hogy az egyház nem annyira erős Franciaországban. Itt a zsinat után voltak azok a reformmozgalmak, amik sok éppen a Emmanuel közösség, vagy a talán még a
1: Bárka, a Sömennő, tehát minden lelkiségi mozgalom szinte tőlük indult el.
0: Indult el, aminek megvan ott a bázisa, de azért ez még mindig nem hasonlítható most, és megint egy archaikus kifejezést használ, azért létszámában nem hasonlíthatok a népegyháznak a létszámához, tehát az egyházhoz. De franciaországi egyháznak a története nagyon izgalmas, és nem csak a 20. századból értjük meg azt, hogy miért az egyház állam viszonya, és miért az egyháznak a társadalmi ereje, ami, hanem majd, hogy nem a gallikanizmus, meg a francia forradalom, meg a ott kialakult események. Hát ugye most tényleg nem akarok elmerülni a történelmi mélységekbe.
1: Persze. Tehát még Metz és Robert Schumann, tehát ahogy befejeződött a látogatás, az utolsó napja is nagyon izgalmas volt, és az igazán üzent nekünk is, illetve egész Európának.
0: Igen, igen, tehát olyat az európai szempontok, meg Európa keresztény kapcsolatai, de hát ezek megint olyan szempontok voltak, amit nem 14. Leó mondott először, hát hogyha csak belegondolunk, hogy 16. Benedeknek az egy, bár van a névválasztás is, de hát a munkáról

0: Királyságának a kulcsgondot, tehát második János Pál is ugye a szinódus utáni buzdításokban, meg több helyen ugye az európa is, és Európa értéke, meg a kereszténység kapcsolata, de hát ugye épp 16. Benedek ismeri el az egyik ilyen eszmefuttatásában, ugye a Benedek Európája című munkájában, hogy hát azért az egész európai krízis azért szorosan összefügg azzal az államegyház kapcsolattal, meg azzal a filozófiával, ami a diskurzus etika és hát maga a kereszténységnek az eredete, ami azért teret adott az eszmék szabad áramlatának a társadalomban és a világban.
1: Térjünk vissza köszönöm az egyetemen való működésedre. A diákságnak ezek kötelező stúdiumok, vagy választható stúdiumok, vagy hogy épül be a közszolgálati egyetemnek a szerkezetébe, oktatási programjában?
0: Én említettem, hogy 3-4 területet eddig. Tényleg csak zárójelben még megjegyezném, hogy azért van, ugye említettem, hogy mi a világvallásokkal is foglalkozunk, így van muszlim kutatások területe, tehát nagyon rendkívül fontos lesz számunkra az iszlám-keresztény párbeszéd, meg az iszlámnak a megértése szekuláris szempont, most nem vallási szempontból, hanem például a tekintély az iszlámba, az iszlámnak a szakadozottság, a töredezettsége, az egyes országokban az iszlámnak a hatása a politikai életre, mert mind-mind az azért kihat a keresztény vagy katolikus muszlim párbeszédre, ami persze megint csak nagyon töredezett, azt mindig részleteibe kell vizsgálni az adott országok területén. Tehát, hogy azt látszik, hogy ezekkel a területek is számunkra fontosak, és van például egy nagyon fontos kutatásunk, ugye a holokauszt és modernkori antiszemitizmus, tehát hogy a zsidósággal, vagy a kelet-európai zsidósággal is szintén szekuláris szempontból foglalkozunk, és hát nagyon fontos az, hogy van egy modern térnyerése, vagy egy új térnyerése az antiszemitizmusnak, az jól látszik egyébként, gyakran járunk Nyugat-Európába. Ennek persze vannak politikai háttere, meg nagyon sok közel-keleti események, külpolitikai, geopolitikai háttere, de az tény, hogy van egy felfutó modern antiszemitizmus, és mi ugye azon dolgozunk, hogy hát a mi egyetemünk, hiszen sok egyetem éppen az antiszemitizmusnak a központjába válik paradox módon Nyugat-Európában, mi egyetemünk az éppen ellenkezőleg az antiszemitizmus elleni harcnak a központjává válik ezzel az intézettel. Nagyon komoly izraeli kapcsolatokat, nagyon komoly magyar zsidó szervezetekkel kapcsolataink vannak, külön kutató felel azért, hogy ezt koordinálja, amire ezt külön büszke vagyok, hogy sikerült egy külön kutatót felvenni ennek a kutatásnak a koordinálására. De hogy vissza, hogy hogyan integrálódik? Hát nyilván, hát nagyon sok területen vannak kutatások. A kutatások eredménye nemzetközi konferenciák, a kutatások eredménye workshop, a kutatások eredménye az, hogy kint vagyunk a legnagyobb nemzetközi konferenciákban, mert csak ebben az évben, hogyha belegondolok, az amerikai vallástudományi társaságtól kezdve a Löweni Egyetemig, a Ludwig Maximilian Egyetemig, tehát számos helyen tartok előadásokat, ami az én kutatásomra a Szent Szék, Katolikus Egyház biztonság, biztonságpolitika területére összpontosít. Ezen kívül vannak olyan, itt az egyetemen belül is társ intézetekkel közös kutatásaink, és természetesen a döntéshozóknak is, ugye, hogyha úgy van, akkor anyagokat készítünk, háttéranyagokat, tehát akár a politikai döntéshozók számára ilyen volt például, hát mivel vittük ezt a üldözött keresztényeknek a megsegítésére volt ez a kezdeményezés, ez a Hungary Health program, ennek legalábbis azt a szellemi hátterét, ami a köteteket, ami a tanulmányokat illeti, konferenciákat illeti, kutatóknak a meghívását illeti, ezt a mi intézetünk koordinálta.
1: Ez a tudományos része, a kutatás, főleg erről szóltál, de az itteni diákok hogyan kapcsolódnak be, mi az, amit feltétlenül elsajátítanak abból, amin fáradoztak?
0: Ez pont most jött volna, igen, megelőzted a kérdéssel. Vannak kurzusok, amiket kötelezően az általunk fejlesztett kurzusokat el kell végezni. Mire gondolok? A hadtudományi doktori iskolában kötelező kurzus angol és magyar nyelven az általunk kifejlesztett állam, egyház, vallás és biztonság témakör. Ezt mindenkinek kötelező elvégezni. Vannak olyan kurzusok, ahol ebből ez vizsgatárgy is, vannak olyan, ahol lehet választani, hogy ebből vizsgáznak, vagy ugye ezt több kollégával közösen tanítjuk. Emellett van egy külön szakirányú továbbképzési szakunk, ezt mi fejlesztettük ki. Ez nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is egyedülálló. Most azon dolgozunk, hogy eddig most szakirányú továbbképzési szak, ez a radikalizmus, vallási szélsőséges és szakirányú továbbképzési szak, de mindig sokan jelentkeznek. teológusok, egyházak képviselői, nemzetbiztonsági szolgálatoktól, haderőtől, a rendőrségtől, tehát mit nagyon széles, mindaz, akinek a munkáját érintheti az, hogy a vallás hogyan hat a biztonságra, regionális, globális vagy egyes biztonsági kérdések értékelésére. Most ezen kívül doktori kurzus van, tehát a téma megjelölés, és csak nekem van azt hiszem 4 doktorandusom, aki a vallás és biztonság témakörét kutatja jelenleg, és már 6 doktoráltak nálam ebből a témából, tehát az egy nagy számnak minősül, hogy 6, valakinek 6 végzett doktorandusza van abból a témából, ráadásul, amit ő fejlesztett ki. Tehát nem csak az, hogy beörököltem, vagy egy klasszikus téma, hanem a vallás és biztonság, szentszék a nemzetközi jogban. Na most ezen kívül lehet természetesen TDK dolgozatot írni, Erasmus programokban tanítunk külföldön, tanítunk itthon, tehát a diákok, akik az Erasmus programban jönnek, azok fölvehetik a mi kurzusainkat, amiket mi tanítunk. De mondok én még valamit, a vezérkari tanfolyam, ami a vezérkari tiszteknek, akik a Magyar Honvédségnek a vezető beosztásait látják, vagy fogják ellátni, ott is megjelenik az általunk fejlesztett tananyag, a vallás és biztonság. Hát ugye én pont a Szentszékre, meg a Katolikus Egyháza összpontosítok, de más kollégák más területet szoktak bemutatni, tehát kötelező tantásként nekik ezt el kell sajátítani.
1: Újházi Lóránt köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen!
4: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevednek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
5: Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
4: Bizony, hogy találkozunk még velük.
6: Szobában, ilyen képeken, hát amikor templomba vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
4: Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
5: Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
4: Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
6: A falon a képek.
4: A falon, ugye még ők a falon.
5: A könyvben.
4: Az imakönyvben, ugye a szent képeken. Igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
5: A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
4: Berni, neked ki a védőszented?
5: Szent Bernadett.
4: Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
5: Persze.
4: És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzeszted, hogy közben járt érted?
5: Igen.
4: Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
5: Nekem inkább anyukám.
6: Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közbelépnek.
4: Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
5: Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
4: Denissa?
6: Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk, szerintem.
4: Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
6: Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
4: Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot, a szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aurából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aura és a történetei a középkori szent kultusz egyik főforrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
5: Hát ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
4: Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
5: Igen.
4: Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak, vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szent képek, szerintem mindjárt őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon, ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes elem ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért. Ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.

0: A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy ahogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
1: Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak, fejedelmük az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
0: No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
1: Hát szép lehetett. Fiatal.
2: Hűséges, bátor.
0: Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé hírekelt. Népszerű lehetett, szerintetek?
2: Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
0: Ugye? Hány követője volt?
2: Hát 11 000.
0: 11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
1: Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
0: Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
2: Hogy nem ment a házasságról.
0: Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
2: És lemondott a házasságról.
0: Szüzességi fogadalmat
2: igen,
0: tett.
2: Fogadalmat
0: igen,
2: tett.
0: Igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
1: szent legyen.
0: Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy ahogy Berni mondta, hogy ez az Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol szász területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
2: Hát elérte.
0: A Denisza azt mondja, hogy elérte.
1: El, mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
0: Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
1: Nem.
0: Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún, uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. A hitigassága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Itt szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők, és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket Szent Orsolya?
1: Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
2: Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
0: Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
2: A Köln városának.
1: Hajósoknak.
2: Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
1: Háború idején.
0: Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
2: Istenünk, a Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világos is meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péter Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4 milliárd 200 millió eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé, derült ki tegnap. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtök-péntek ülésén. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából. Eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben a támogatások elvétele súlyos következményekkel járna az egész ágazat számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a Magosz közleménye. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta el Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, a parlamentben díszülést tartanak. Jóváhagyta az országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynök aktákat, a TISZ előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást. Jóváhagyta tegnap a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyereknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig plusz jövedékkiadó visszatérítést kapnak. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján az egyesség elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, a szigeten található könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezés álló készleteket meghaladhatja. Lengyelországban az államhatalom erőszakos megdöntésének tervezésével gyanúsítottak meg egy 66 éves férfit, közölt az ügyészség. A vád szerint robbantásos merényletre készült Donald Tusk kormányfő ellen, emellett az Ukrajna elleni háború támogatásával is gyanúsítják. Franciaországban már 5. alkalommal tartottak országos demonstrációt a 3. hete tiltakozó középiskolások. Egy párizsi elővárosi iskolánál Greta Thunberg svéd környezetvédő aktivista is megjelent. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk, holnap aztán egyre derültebbé válik az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2-4, napközben délutánra 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
8: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban nyitották meg a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű országos önkéntes akciót. Megújult a Miskolci Egyetem Eper 2-es kollégiuma, átadták a Miskolci Szimbiózis Alapítvány új terápiás mesejátszó terét. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Az ország egyik legnagyobb ifjúsági megmozdulásának megnyitó ünnepségét idén a helyi Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartották. Október 9-e és 11-e között több mint 7000 fiatal önkéntes nyújtott azonnali segítséget a rászorulóknak határon innen és túl. A résztvevők a program kezdetén egy zárt borítékban kapták meg a feladatukat, így mindig oda mennek, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. A történelmi keresztény egyházak közös kezdeményezésének idei mottója több vagy ha adsz. A háromnapos akció célja, hogy a fiatalok összefogásukkal szebbé tegyék környezetüket, valamint támogassák az időseket és az elesetteket. A rendezvényen Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Először a köszönet, amit szeretnék kifejezni a szervezők irányába, hogy meghallották a kérésünket, és tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen Robinak a együttműködést. Hogy számunkra nagyon fontos a Fráter közösségének, tanári karának és diákságának is, hogy ez az évünk ezen mottó jegyében teljen el, hogy több vagy ha adsz. Bizonyos átalakulási folyamaton megyünk keresztül, amely mind a tanári karnak, mind a vezetésnek, mind pedig a diákoknak sok és kihívásokkal teli időt hoz, és az egész motto nagyon fontos, hogy beépüljön gondolkodásunkba, hogy több vagy, ha adsz. Kedves diákok, mikor én is diák voltam, tizedikes, akkor ugye még a békeidőkben másodikos gimnazista, és piarista diákként volt egy rekollekciónk, Nyugodjon békébe Szabó tanár úr vezette, és az egész rekollekció az önzetlenségről, a tenni akarásról, a másokért való tenni akarásról szólt. És diáként abszolút nem értettem, hogy miért vagyok én attól boldog, vagy miért leszek én attól boldogabb, ha másoknak adok. Hogyha én lemondok valamiről, lemondok mások javára. És higgyétek el, később, mikor már tanár lettem, családapa lettem, férj lettem, akkor egyre jobban igazgató lettem. Egyre jobban megértettem ezt a mondatot és gondolatot, hogy több vagyok azáltal, amikor adok. Annak idején Szabó tanár úr nyugodjon, Oscar Wilde Önző óriás című művével vezette be az egész rekollekciót és lelki gyakorlatot, majd nézzetek utána, hasznos mű. Arról szól, hogy egy nagyon röviden egy önző óriás, aki nem engedi be a kertjébe a gyermekeket, és a fagy és a hó honol az egész birodalmába. Aztán egyszer, mikor elutazik, a gyermekek bemásznak, és lásd csodát, kivirágzik, és megjön a tavasz, és meglágyul a szíve az óriásnak. Higgyétek el, hogy csak oda költözik be a tavasz, csak ott lágyulnak meg a szívek, és csak ott lesz békesség, ahol ez a gondolat, hogy több vagy, ha adsz, az így megtelepszik. És azért köszönöm főtisztelendő atyáknak, nagytiszteletű uraknak, hogy itt vannak, mert higgyétek el, néha egy-egy gondolat, ami bennem is diákként motoszkált, és tovább dolgozott, az nagyon fontos, és abból a elvetett magból nagyon jó termés keletkezhet. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy helyet adhatunk ma a rendezvénynek. És a Fráter is bekapcsolódott két projekttel. Köszönöm tanár úrnak, Radány tanár úrnak a katalizátorként indította ezt a folyamatot, és kérem arra, hogy egész évben engem is avajgasson, ha kell hetente, meg ha kell naponta, hogy újabb és újabb projekteket a 72 óra leteltével is hozzunk be az intézmény életébe.

0: A kezdeményezés lényegéről Knáb András Benedek, a 72 óra kompromisszum nélkül főkoordinátora adott tájékoztatást.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, az itt megjelenteket is, azokat is, akik online kapcsolódtak be a rendezvényünkbe az ország több pontjáról. Kedves meghívott vendégeink, kedves diákok! Ha tavaly mindent megoldottunk volna, akkor ma nem lennénk itt. De a teendők nem fogytak el. Maradtak régiek, jöttek újak, és mindig lesznek emberek, akiknek segítségre van szükségük. Ezért vagyunk most újra együtt. A napokban egy segítőn keresztül megkeresett minket, a szervezőket, egy kedves idős hölgy. Egy függönyt kellene leakasztani a lakásában, egy magas belmagasságú bérházban, ehhez létrára kell állni. Apróságnak tűnhet, mégis sokaknak, különösebben az idősebbeknek, ez nehéz és egy kockázatos feladat. Amikor ezt meghallottam, az jutott eszembe, hogy ez a hölgy nagyon bátor, mert mert segítséget kérni. Magamon és a környezetemen is azt érzem, hogy egyre nehezebben kérünk segítséget. Például sokan ma már szinte gyakrabban fordulunk a mesterséges intelligenciához, mint egymáshoz. Talán értem is miért. Egy géppel könnyű beszélgetni. Nem vitatkozik, nem sértődik meg, nem néz ránk furcsán. A beszélgetés akár tökéletesnek is tűnhet. Csak egy dolog hiányzik belőle, az emberség. Ugyanis az emberek közötti beszélgetés nem mindig zökkenőmentes. Néha göröngyös út vezet odáig, hogy megértsük a másikat, különösen a problémáit. De minél kevésbé járjuk ezt az utat, annál nehezebben nyitunk egymás felé. És a végén már talán segítséget sem merünk kérni, mert félünk, hogy mit mond majd a másik. Kedves fiatalok, ezért arra hívlak titeket, hogy legyünk figyelmesebbek azokra, akik segítséget kérnek, és még inkább azokra, akik már kérni sem mernek. Belegondolni sem tudunk, milyen sokan vannak. A világ talán nem az ember-ember közötti közvetlen beszélgetés felé halad, mi mégis merjük ezt az utat választani. Kérdezzünk rá, ha úgy látjuk, valakinek segítségre lehet szüksége. Ha nincs, legfeljebb lesz egy kedves vagy vicces pillanatunk. De nagyon megrendítő, amikor valaki azt feleli, igen, segítségre van szükségem. Kedves megjelentek, köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt hetekben azon dolgozott, hogy ez a hétvége megvalósulhasson. Azt kívánom, hogy a 72 óra kompromisszum nélkül során sok ezer önkéntes társunkkal karöltve együtt meg tudjuk mutatni, hogy a segítségre igenis szükség van, és ha kell, a segítség jelen van. És azt kívánom magunknak, hogy ne csak ezen a hétvégén, hanem a hétköznapokon is, a zebrán, a busz megállóban észrevegyük, ha valakinek segítségre van szüksége, és legyen bátorságunk odalépni hozzá. Ezen a hétvégén valaki fel fog mászni az idős hölgy lakásában majd azért a függönyért. Lehet, hogy ez nekünk csak pár létrafok, de a kedves idős hölgynek biztosan mindennél többet megér ez a kis figyelmesség. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
2: Szeretettel köszöntöm, arra kérem, hogy mutassa be a kezdeményezést.
1: A 72 óra kompromisszum nélkül idén már 19. alkalommal megrendezett országos ifjúsági önkéntes akció. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Most az utóbbi pár évben olyan 7-8 ezer fővel szoktuk megszervezni az eseményt.

0: És nagyon sokféle, különféle projektekben szoktak részt venni a fiatalok. Vannak ökológiai, teremtésvédelmi akcióink, ezek általában ilyen szemétszedés vagy a környezettel kapcsolatos feladatok. Ezen túl vannak fejlesztő feladataink, intézményekben, iskolákban, plébániákon, kerítésfestés vagy más egyéb apró felújítási munkák. És végül, de nem utolsó sorban pedig szociális projektek, amik idősek otthonok látogatásába, vagy esetleg speciális intézmények, iskoláknak a látogatásából áll, és ott különböző programok megszervezéséből.
1: Ki hozta létre ezt a kezdeményezést, és milyen helyszíneken zajlik?
0: Hát ugye, hogy mondtam, ezt a kezdeményezést már 19 évvel korábban hozták be Magyarországra. Egyébként nem Magyarországról indult a kezdeményezés. Ha jól tudom, akkor Németországban vannak a gyökerei a kezdeményezésnek, és hát igazából folyton nőtt egyre inkább terjedés, és ott tartunk, hogy országos szinten minden megyéből csatlakoznak hozzánk. Még ha nem is minden településen vagyunk jelen, azért azt elmondhatjuk, hogy minden megyében azért vannak csoportok. Nem is egy, hanem több is. Van olyan megye, ahol akár 2-3 ezeren is csatlakoznak, tehát elég szép számmal szoktunk összejönni minden évben.
1: És miért a Fráterre esett a választás, és mi lesz a mai megnyitón?
0: A fráteresek tudtom szerint már korábban is becsatlakoztak különböző projektekbe. Ez Miskolcról alapvetően elmondható. Miskolcról azért minden évben szokott lenni jelentkezünk. És arra gondoltunk, hogy tavaly Pannonhalmi Bencés gimnáziumban, Pannonhalmán volt a megnyitó, így most az országnak egy más régióját választottuk, máshova szerettük volna elhozni ezt a nyitó rendezvényt, amivel mégis egy picit a házigazdájává tud válni az intézmény, akik ezt a rendezési lehetőséget megkapják.
1: És hogyha jól látom, akkor ökumenikus a rendezvény.
0: Igen, a katolikus, református és evangélikus egyházak közösen tartják fönt az ökumenikus ifjúsági irodát, ami az eseménynek a főszervezője, és tulajdonképpen az egész eseménynek a hátterét próbálja megszervezni.
1: Hogy látja, hogy itt Miskolcon hány ember sikerült majd megszólítani?
0: Erről konkrét adatom most nincsen. Vannak megyei koordinátoraink, és országos koordinátorként nagyon nehéz átlátni minden megyében a résztvevői létszámokat, de az biztos, hogy mindig, ahová visszük a megnyitót, ott nagyobb lelkesedéssel csatlakoznak emberek hozzánk.
1: Ön Sopronban dolgozik, mit kell erről tudnunk?
0: Igazából én mostanában kerültem Sopronba, ahol egyébként szintén működik és él a 72 óra. Ez nekem egy nagyon friss váltás a főváros után, nagyon izgalmas egyébként, de az a nagyon jó abban a szempontból is, hogy most az országnak egy teljesen más szegletében ismeri meg, hogy az ember, hogy mások hogy adják az idejüket másokért, milyen formában jelenik meg az önkéntesség a hétköznapjaikban, és azt remélem, hogy ez amúgy nekem is majd új lendületet vagy inspirációt ad, hogy különböző vidéki kisvárosokba vagy falvakba hogyan tudjuk leginkább elvinni a 72 órát.
1: Végezetül a 72 órát hogyan sikerül, hogyan lehet fenntartani a 3 nap után is?
0: Igazából a 72 óra nagyon jó alap arra, hogy sokan megismerkedjenek az önkéntességgel, bekapcsolódjanak olyanok is, akik eddig talán még soha nem próbálták ki ezt a fajta szolgálatot. És az a tapasztalatunk, hogy sokan, akik csatlakoznak, utána kérdezik a saját csapatvezetőiket, osztályfőnöküket vagy tanárukat, hogy hogyan lehet ezt tovább csinálni, mert hogy ez egy jó érzés, ez egy jó dolog tenni másokért. És az a tapasztalatunk, hogy sokan, még ha talán nem is azonnal, lehet, hogy akár évek múltán, de megkeresik maguknak azt a lehetőséget, amikor, ahogy be tudnak csatlakozni az önkéntesség kötelékébe.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájukhoz.
0: Köszönjük.

0: A megnyitó ünnepségen Juhász Ferenc plébános, Meleg Attila református lelkész és Salai Szabolcs görög katolikus atya köszöntötte a diákokat.
1: Megható itt állni ebben a gimnáziumban úgy, hogy hálát érzek a szívemben, hogy ez a 72 óra kompromisszumok nélkül rendezvény nem csak úgy Miskolcon, hanem hogy itt ebben a gimnáziumban e falak között nyílik meg. Gondolkoztam, hogy mit mondhatnék, milyen az ünnepi gondolatok, hogy is jöjjenek elő belőlem. Én nem sokára 72 éves leszek, tehát ez azt jelenti, hogy ez már nem 72 óra, hanem meg annyi esztendő. Jó pár évtizeddel ezelőtt, amikor Kanadában voltam, és ott tanultam, Ottawában, hát azért a nyelvet tanulni a saját környezetben sokkal könnyebb, de kerestem egy olyan lehetőséget, amikor valaki külön is foglalkozna velem. És egyszer jelentkezett egy férfi, egy idős úr, szálegyenes, olyan kanadai típus, és azt mondta, hogy ő nagyon szívesen segít nekem, és hetente kétszer sétáltunk, irándultunk, jöttünk, mentünk el itt étterembe, ide-oda, és angolul beszélgettünk. És ez teljesen ingyen. Tehát nem kellett semmit fizetni. És kérdeztem, hogy hát ezt miért csinálja? És a következőt mondta, hogy tudod, nálunk Kanadában az a szokás, hogyha valaki ledolgozott egy életet az országban, a hazában, a nemzetért, és az fizette őt, ez egy képviselő volt, egy parlamenti képviselő, és ebből az országból élt meg eddig, mert ez adott neki munkát, fizetést, családot, levegőt, életet, mindent, akkor, amikor már nyugdíjas lesz, az ember szeretne valamit visszaadni. Give back something. És én úgy adom vissza az országomnak, hogy te, aki most itt vagy, és küzdesz a nyelven, segítek neked. És aztán eszembe jutott, hogy hát az öregek visszaadnak valamit így, ha már nyugdíjasak, de hát a fiatalok mit adnak vissza? Hogyan is történik fiatalként ez a visszaadás? És most látom itt a fotón, vagy a képeken, hogy a fiatalok, az idős embereket próbálják, majd ti próbáljátok megtanítani azokra a trükkökre, fortélyokra, technikának azokra a fogásaira, amelyeket az idősek már nem nagyon tudnak maguktól elsajátítani. És nekik, azoknak adtok vissza valamit, akik tulajdonképpen az életüket már rátették arra, erre az országra, erre a népre, erre a hazára, akik már ledolgozták az életüket, és amiben ti beleszülettetek, amiben éltek, és valamit visszaadtok nekik abból, amit kaptatok, amit kaptunk tőlük. Ezekkel a gondolatokkal kívánok sok eredményt és sok sikert és sok örömet, sok derűs, mosolygó arcot, mert hát láttátok, itt is az idősek olyan hálásak és annyira nagy szeretettel fogadnak minden jót, minden segítséget a fiataloktól, mert messze ússza-ússzal előbbre jártok, mint mi, mint ők. És hát ha nem is visszaadunk, mert azért egy kicsit úgy is tekintjük, hogy előre is építjük azt az utat, amelyen majd ti járni fogtok. Hiszen fiatalként nagyon fontos tudni, hogy amit ezért a hazáért, nemzetért, országért, kereszténységért tesztek, azt az utat magatoknak építitek. Azon majd ti fogtok járni. Azt a hidat, amit építetek két ember között, azon majd ti fogtok átmenni. Nos, ehhez kívánunk sok erőt, kegyelmet, a Jóisten áldását mindnyátoknak. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Áldás bűnösszünk, Istennek dicsőség. Nagy hála van a szívemben, hogy itt állhatok előttetek. Legyen Isten áldott azért, hogy egy olyan közös kezdeményezés, egy olyan közös összefogás az, ami elkezdődött, ami hiszem, hogy kihatással lesz az egész országra. És nem csak azért, mert segítünk egymásnak. Nem csak azért, mert fizikailag olyan dolgokat végzünk el, amire igenis szükség van. hanem azért, mert olyan lelki töbletet is tudunk adni egymásnak, amin keresztül a keresztény fiatalok, a keresztény idős emberek megélése hordozza azt a töbletet, amelyet az arany evangélium így fogalmaz meg, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És addig, amíg adunk szeretetet, türelmet, egymásra való figyelmet, valóban többek vagyunk, mert több vagy, ha adsz. De minden bizonnyal látjátok a világ forgását és annak eseményeit, és látjátok azt, hogy egy hitvalló időszak következik. És hogyha Jakab levelét hozok segítségül, akkor azt látjuk, hogy a mi hitünkhöz kellenek jó cselekedetek. És úgy tudjuk megmutatni a hitünket, hogyha a cselekedeteink igazítják és igazodnak hozzá, és a cselekedeteinket is, hogyha hozzáigazítjuk a hitünkhöz. Mennyire fontos tehát, testvérek, hogy hit és cselekedet összhangban legyen, de nem mindegy, hogy milyen hit, és nem mindegy, hogy milyen cselekedet. Ezért nekünk, keresztényeknek és keresztényeknek elsősorban az a feladatunk, fiataloknak és időseknek, hogy a bennünket megragadott Szentlélek Úristen úgy vezessen, hogy az életünk minden napján ez meglátszódjon. Legyetek többek. Ne csak abban, hogy segítetek egymásnak, hanem legyetek többek abban, keresztény fiatalok, hogy bizonságot tesztek a bennetek lévő reménységről, a feltámadott Úr Jézus Krisztusról. És hiszem, hogyha ez a közös evangéliumi hang egyre jobban pulzál majd bennünk, egyre jobban pulzál majd a katolikus, a református, az evangélikus és minden felekezet fiataljaiban, ez olyan lüktetés lesz, amelyre együtt fog tudni mozdulni az ország. És nekünk ma erre van szükségünk. Többek vagyunk azzal, hogy Jézus Krisztus az életünk ura. Többek vagytok azzal, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És miért a miénk ez? Miért adta nekünk? Azért, hogy ezt a felismerést, ezt a tudást, ezt a hitet, ezt a megtapasztalást át tudjuk adni a cselekedeteinken keresztül, a beszélgetéseinken keresztül, hogy meglássa a világ, hogy mi az övé vagyunk, mert ő a miénk. Legyen Isten áldott értetek a munkátokért, azért az örökségért, amit kaptatok a szüleitektől, a nagyszüleitektől, talán ők megtanítottak benneteket Bibliát olvasni, imádkozni. Ti most megtanítják őket, hogyan kell a modern eszközöket használni. És milyen nagy dolog az, amikor nemzedékek újra és újra együtt tudnak énekelni, együtt tudnak imádkozni, mert a fiatalabb generáció mind is adhat vissza az idősebbnek. Hogy akkor, amikor bizonytalanodik a lépése, akkor, amikor szükség van arra, hogy segítsünk talán egy karmis helyére tevésében, vagy szüksége lesz arra, hogy a reszkető kezét megfogjuk, és imádkozzunk vele együtt, vagy elkísérjük az utolsó pillanataiban, akkor úgy tudjunk egymás mellett lenni, hogy tartozunk mi fiatal nemzedék, az idősebb nemzedéknek azzal, hogy visszaadunk abból a sok szeretetből és áldozatból, amit ők adtak nekünk. Szóval legyünk ilyen hitvalló gyermekek, idősek és fiatalok, kompromisszum nélkül, mert ma erre van szüksége a világnak, és erre van szüksége a nemzetünknek. Isten áldjon benneteket!
3: Nagy szeretettel köszöntöm én is kedves mindannyiukat. Nagy öröm van a szívemben, mert a mai napon Fráter György Katolikus Gimnázium végzős tanulóival töltettem egy lelki napot, egy lelki délelőttöt, azokkal a diákokkal, akikkel együtt éltük át ezeket az eseményeket, akikkel részt vehettünk a 72 óra kompromisszumok nélkül programsorozaton. És nagy örömmel nosztalgiázunk, sok-sok esemény, ami eszünkbe jutott, de az egyiket hogy emeljem ki? Komolyan vettük egy a pár évvel ezelőtti kompromisszumok nélküliséget, és azt mondtuk, hogy a Szimba patak egy részét igyekszünk megtisztítani. Kezünkbe vettük a gumicsizmát, és elindultunk a Szimba patakon, hogy megtisztítsuk. Különböző nagyobb tárgyakkal találkoztunk, szeméttel találkoztunk, és egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy valaki odajön hozzánk, és megkérdezi, hogy ő is csatlakozhat-e hozzánk. Az jutott a mai napon az eszembe, hogy igenis fontos, hogy jelek legyünk a világban. Igenis fontos, hogy jelként feltűnjünk, hogy tudunk jót tenni, hogyha összefogunk, a Krisztus nevében összegyűlünk. És olyan jó látni, hogy ma is vannak fiatalok, akik részt vesznek és részt akarnak venni ezen a programsorozatban, ebben a 72 óra kompromisszumok nélküli programsorozatban. Itt vagyok, Uram, engem hívj, hallhatjuk a prófétának a szavait, és láthattuk a pólókon is. Én bíztatom a fiataljainkat, hogy bátrak legyetek. Az Úr titeket is hív, hogy tegyetek jót, mert többet lesztek tőle. Bátorítok mindannyiatokat, hogy merjetek közösen összefogva valami szépet megálmodni, valamit szebbé tenni az Úr Jézus nevében. Az Isten áldása legyen rajtatok, az Isten áldása legyen rajtunk.

0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Egyetem Green Smart Campus elnevezésű fejlesztési programja. Ma ünnepélyes keretek között adták át a teljesen megújult EPER2-es kollégiumot az egyetem városban. Az infrastruktúrális beruházás részeként egy modern, saját minikonyhával és zuhanyzóval felszerelt, egy és kétágyas szobákat kínáló diákszállás várja a hallgatókat. A korszerűsítés különlegessége a megújult oldalszárny, amely a jövőben közösségi rendezvényteremként működik majd. A felújított helyiség a nagyobb egyetemi programok mellett a hagyományápoló szakesteknek is méltó helyszínt biztosít. Az ünnepélyes avatóünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Sokat gondolkodtam arról, hogy mi újat mondhatnék itt a kedves megjelenteknek ahhoz képest, ami az egyetemi infrastruktúra fejlesztés területén az elmúlt években történt, és arra gondoltam, hogy néhány személyes gondolatot osztok meg önökkel, eltérően az eddig megszokott ünnepi beszédemtől, főleg azért, mert a mai kollégium átadással befejeztünk egy nagy hallgatói szolgáltatás fejlesztési célt és stratégiát, és ehhez kötődően szeretném elmondani önöknek, hogy én, aki ismer, tudja, hogy Zala megyéből származom, Zalaegerszegen születtem, és 1991-ben kerültem Miskolcra. Úgy, hogy azt megelőzően még egy osztálykiránduláson sem jártam erre. Úgy hozta az élet, hogy mi középiskolából mentünk Szegedre, Debrecenbe, Egerbe, valahogy Miskolcon nem jártunk. És ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy én 30 év múlva itt fogom pláne rektorként a hallgatóságot köszönteni, akkor az sci-fi kategóriát jelentett volna számomra, hiszen távol voltam az otthonomtól, szüleim azt szerették volna, ha az egyetem befejezése után otthon Zalaegerszegen folytatom a pályámat, azonban van valami Miskolcban, a Miskolci Egyetemben, amit nehezen tudnék objektív szavakkal leírni, ami mondjuk úgy, mint egy mágnes, ide kötötte az embert. 91-ben Bölcsész Egyesületbe kezdtem, 92-ben az akkor induló bölcsészettudományi kar hallgatója lettem, és egyúttal az Egyetem Város 6-os kollégiumának a lakója a 4. emeleten, egész pontosan egy 5-ágyas szoba emeletes ágyában, és örülök, hogy 4 év alatt csak egyszer estem le róla, és egészen békében végig tudtam élni a kollégium életet, de mondjuk úgy, hogy van összehasonlítási alapom. És bár nagyon szerettem, és 50 fölött ezekre az évekre visszaemlékezni, egyrészt nosztalgikus, másrészt azt is megszépíti, ami a jelenben nem biztos, hogy akkor feltétlenül örömet okozott minden hallgató életében. Itt maradtam Miskolcon, itt indult el az oktatói-kutatói karrierem, itt lettem tanársegédből, később egyetemi tanár, DK-helyettesből, intézetigazgatóból, DK-m, majd rektorhelyettes, és egy rövid minisztériumi kitérő után ide tértem haza rektornak, és akkor néhány vállalásom volt, ez ellenőrizhető, mert beleírtam a 2020-ban megírt rektori pályázatommal, valamikor 2020 márciusában, hogy nekem 4 fontos célom van a rektorsággal. Kezdem a legelső és legfontosabb mondattal, hogy én annyi mindent köszönhetek ennek az egyetemnek, hogy én azt ígértem, hogy abból a sok mindenből, amit én kaptam, valamit próbálok vezetőként visszaadni. Visszaadni egyrészt azt, hogy egy folyamatosan sajnos demográfiai, politikai, gazdasági és egyéb okokból lemenő hallgatói létszám csökkenést megállítsuk, és próbáljunk növekedni, és valóban pár év alatt egy 9000 körüli hallgatói létszámból mára már szeptemberben egy hozzávetőlegesen 15000 hallgató kezdte meg a tanulmányait az egyetemünkön. Szerettem volna azt, hogy nem csak a hazai, hanem a felsőoktatás nemzetközi térképén is markánsabban lesz látható az egyetemünk, és hála Isten 3 nagy, komoly nemzetközi rangsoron is szereplünk. Ma már nem 300, hanem 900 nemzetközi hallgató kezdte meg a tanulmányait az egyetemen, és hát nagyon fontos vállalás volt az, amire a köszöntőm legelején utaltam, hogy a most tanuló hallgatók egy kicsit jobb körülmények között tudják élvezni az egyetemi hallgató életet, mint amilyenben mondjuk én jártam a 90-es években. És éppen ezért, amikor egy nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztésbe kezdtünk, az nem önmagában volt téglamalter és habarcs, meg ami hozzá tartozik, hanem egy nagyon komolyan végiggondolt egyetemi stratégia mentén kezdtük el az infrastruktúra fejlesztést, hogy újuljon meg az a könyvtár, amelyik 69-től szolgálja az egyetemi polgárok életét, de nagyon rossz állapotban volt, hála Isten megújult. Az, hogy egy olyan sportinfrastruktúra fogadja hallgatókat, kollégákat, idejövő sportolókat, ami nem csak számunkra, hanem mint kiderült 2024-ben az Európa Egyetemi Játékok után, a nemzetközi sportrendezvények befogadására is alkalmas, hogy olyan helyen étkezhessenek és szórakozhassanak a hallgatók, ami nem csak Miskolcon, hanem a világban mindenütt megállna a helyét, és végül, de nem utolsó sorban is elértem a mai naphoz, hogy olyan kollégiumokban tudjanak élni és lakni, hogy valóban második otthonuknak tekintsék, ahol a tanulásnak, a szórakozásnak és egyáltalán mindennapi életnek minden körülménye adott legyen. Amióta megkezdtük 2021-ben a kollégiumokat felújítani, kezdtük az 1-es kollégiummal, aztán az 5-ös, 6-ossal, 3-as, 4-essel, végül a 2-essel. Azóta a hallgatónk élvezik, de számtalan olyan hazai és nemzetközi rendezvénynek lehettünk házigazdái, hogy elég komoly visszajelzéseink vannak az itteni színvonalról. Most legutoljára, augusztus második felében egy több mint 300 résztvevővel nemzetközi hungarológiai kongresszust tartottunk, 20 országból voltak résztvevők, most volt nemrégen a Magyar Gyógytornász Szövetség országos konferenciája nálunk, és mindenütt ilyenkor biztosítjuk a szálláshelyet a vendégeknek, és csak a köszönetet kaptam mindenkitől, és szuperlatívuszokban beszéltek a kollégiumokról. Így köszönöm a mostani esetben az Épkarnak, Pekabaúnak és mindenkinek, aki olyan építkezést biztosított a berendezésnek, az Iroda 2000-nek, hogy mindaki jön hozzánk, úgy távozik az egyetemről, hogy azt mondja, ha újra kellene rendezvény helyszínt választani, akkor is a Miskolci Egyetemet válasszák. Mára már a városban egyedüliként tudunk olyan konferenciát, kongresszust megrendezni, ahol biztosítottak a konferenciatermek, ahol biztosított az étkezési lehetőség, ahol biztosított a szállás lehetőség, mindezt egy gyönyörű, élhető 90 hektáros kampuszon. Úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki ehhez hozzájárult. Nem sorolok fel mindenkit, és tényleg mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, hogy egyrészt eljött, munkájában részt vett abban, hogy ma itt lehessünk, és én azt tudom mondani, hogy ha mindent nem is sikerült visszaadni a beszédem elejére utalva a Miskolci Egyetemnek, amit én magam is kaptam, egy picit talán hozzá tudtam én is járulni ahhoz, hogy ma itt ünnepelhetünk egy gyönyörű helyen. Ezzel a kollégium fejlesztési elképzeléseink megvalósultak, mind a 6 kollégiumunk megújult, és hát azt remélem, hogy hamarosan fogunk találkozni egy új 27 apartmanos professzori vendégház átadásán, ami talán ebben az évben, vagy jövő év elején átadásra kerül. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a Miskolci Egyetem a tudás és a közösség kampusza, akkor körülbelül ezt gondoljuk ezen, hogy tudás, ami a hallgatók számára olyan tudást ad, olyan kompetenciákat, hogy meg tudják állni helyüket a világban. Ugyanakkor egy olyan közösség vagyunk itt, oktatók, nem oktatók, hallgatók együtt, akiknek valóban a Miskolci Egyetem több, mint egy munkahely, több, mint egy felsőoktatási intézmény, ahol tanulni lehet, hanem valóban a selmeci hagyományok szelleme modern korba átültetve is él, úgyhogy én ennek fényében kívánok mindenkinek jó szerencsét. Köszönöm, hogy meghallgatta, Vivát Akadémia, Vivát Miskolci Egyetem, és még egyszer mindenkinek köszönöm, aki eljött és aki hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szép épületet át tudjuk ünnepélyesen is adni, és a hallgatóknak pedig nagyon jó időtöltést kívánok itt a kollégium szobáiban és közösségi tereiben.

0: Országosan is egyedülálló, befogadó, szemléletű, fejlesztő és élményközpontot adtak át Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. A mintegy 350 négyzetméteres Borsz-Szemjankó terápiás mesejátszótér elsősorban az autizmussal vagy az ADHD-val élő, illetve más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára kínál biztonságos környezetet, de minden látogató előtt nyitva áll. A magyar népmesék világát és a kortárs képzőművészetet ötvöző mesetér Kő Boldizsár fafaragó szobrászművész tervei alapján készült, akinek jellegzetes munkáival országszerte és külföldön is találkozhat a közönség. A park központi alakja Borsz-Szemjankó, a köré épített játékok és eszközök a mozgásra, a közös probléma megoldásra és az együttműködésre ösztönzik a gyerekeket. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
1: Reméljük, hogy hasznos is lesz, és nagyon fontos, hogy próbálunk hozzátenni olyan értékeket, ami nem csak egy sima játszótér, hanem ez egy fejlesztő mesetér is lesz. Nagyon fontos az, hogy úgy próbálunk gondolkodni egy közösségi térről, hogy ennek valamilyen különleges tartalmat is adjunk, tehát mi különleges vagy speciális szükségletű gyerekekkel dolgozunk, és ezeknek a gyerekeknek az önbizalom növelése, az, hogy ők merjenek lépni, egyszerűen merjenek segítséget kérni, merjenek társak lenni, tudják elmondani azt, hogy miben van nehézségük. A mesetér különböző elemei pont erre alkalmasak. Nagyon egyszerű, hogy egyáltalán elindulni, elengedni anyuka kezét. Erről szól az, hogy a Borsz-Szemjankó elhagyja a szüleit, és a fészek hintába előre-hátra ringatózik, és akkor egyszer csak kiszáll is, elindul, és akkor a körtefán lecsúszik a való világba, a mesében az alvilágba. És nagyon képletesen van ez kifaragva, hogy ténylegesen a méret különbségek, a tenyerükbe elfér a gyerek, és hogyha valaki kicsinek születik, vagy kicsinek érzi magát, vagy gyengének érzi magát, ugyanaz, hogy én sokkal kisebb vagyok, mint mások, és már erről is lehet beszélgetni, hogy néha azt érezzük, hogy nem olyan vagyok, mint a többi gyerek. És ezt fontos megfogalmazni. És azt is fontos hozzátenni, hogy mindenkinek van erőssége, és ez a mese arról szól, hogy mi a te erősséged, és hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni. A körtefa olyan mászók, olyan, amikor a hegyi mászófalra fel kell menni, tehát mindenképpen fontos az, hogy esetleg valaki még megfogjon, megtámaszson az elején, és akkor le kell csúszni, tehát meg kell valamibe kapaszkodni, de ott már a saját erőt is nagyon fontos, amikor lecsúszol ezen a mondjuk egy ilyen rozsdamentes rudon, és akkor utána pedig körül kell nézni, mi vár rád az új világban. Valójában ez egy háromszög alakú nagy felépítmény, a három oldalán a három különböző sárkány van. Az első, a nagy háromfejű sárkány óriási szájjal, ahova be kell menni. És gyakorlatilag az anyuka azt fogja látni, hogy eltűnik a gyerek a sárkány szájában, és be kell menni, és át kell élni azt, hogy hú, engem bekapott most egy nagy sötét dolog. Ezen is természetesen fel lehet mászni, buzogány van, és ki kell kandikálni aztán belülről a sárkány szemein, hogyha bemegyek ebbe a játszó mászótoronyba. És az is nagyon izgalmas, hogy amikor már legyőzöm a három sárkányt, akkor az utolsó 12 fejű sárkány úgy van kialakítva, hogy egy mini kis bábszínházá is át lehet alakítani. Tehát ha játékosan veszük azt, hogy a nehézségeket legyőztük, utána mindenképpen egy vidám időszak fog következni. Én azt gondolom, hogy ha gyerekekbe gondolkodunk, kétfajta játszótér van előttünk. Vannak azok a nagy standard játszóterek, amik színesek, erősek, biztonságosak. De egy kicsit tovább gondolunk, hogy mi az, ami inspirálja a gyerekeket. Tehát ez a faragott, egyedi, a képzelet, a szárnyalhat egy ilyen művészeti alkotásoknak a kertjében. Azt kell tudni, hogy a Kő Boldizsár és a fia Kő Csikó már a Betesda Kórháznak csináltak egyszer egy meseteret évekkel ezelőtt, ott egy nagyon gyógyító, pihenésre alkalmas eszközök voltak. Vannak más mesetereik, János Vitéz vagy Mátyás király, tehát ilyen nagyon szimbolikus történetek. Ez az első, ami kimondottan olyan terápiás, ahol az autista vagy más fogyatékos gyerekekre próbálunk odafigyelni.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette. Nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából újabb közterületet szépítettek meg miskolci iskolások, Ciglert Győző építész állt az idei sátor a jóhelyi város történeti séta középpontjában, a mentális egészségről szól az október Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Újabb miskolci közterület szépült meg a Balázs Győző Református Gimnázium művészeti képzésben részvevő diákjainak és tanárainak köszönhetően. A tavalyi sikeres aluljáró festés után a fiatalok ezúttal a Kávé János utcai park padjait festették újra, amelyek dizájnját a környező épületek és a természet színeihez igazították. A példaértékű kezdeményezés hűen megmutatja, hogyan képesek a diákok saját kreativitásukkal és munkájukkal barátságosabbá tenni a városi tereket. A Léva József Református Gimnázium előtt álló téren Tóczenta József, Miskolc polgármester mondott köszönetet a megújult padokért.
3: A pici dolgokból születnek nagy dolgok, meg szerintem a picinek tűnő dolgok azok, amik nagy örömöket válthatnak ki a miskolciakból, és ez is egy ilyen, én azt gondolom. Tanár úr és csapata már azért a miskolci belvárosban és Miskolc város különböző pontján ott hagyta a kezenyomát, és megmutatta azt, hogy hogy lehet olyan unalmasnak tűnő felületeket újra gondolni és újra élettel megtölteni, amire azt gondolom, hogy szükség van kreativitásra, képzelő erőre, meg szükség van forrásokra is. A Miskolc önkormányzat és az önkormányzati képviselők részéről, és ami nagyon izgalmas, és ami nagyon jó és nagyon fontos, azt gondolom minden ilyen eseménynél, nem csak az, hogy mi történik és mi valósul meg belőle, hanem az is, hogy ezt egy kisebb közösségnek köszönhetjük. Most éppen az épület előtt álló gimnázium diákjainak, akik én azt gondolom, hogy egy olyan közterületen szépítettek meg valamit, ami nem csak az ő örömükre szolgál majd, hanem a miskolciak örömére is. Arról beszélgettünk tanár úrral, hogy az önkormányzat és a képviselők is, és azt gondolom minden miskolci nagyon nyitott lenne arra vonatkozólag, hogy hogy lehetne még ilyen izgalmas felületekkel feldobni a várost. Az elkövetkezendő időszakban a tél beállta miatt nyilván erre most nem nagyon lesz lehetőségünk, viszont lehetőségünk van arra, hogy ezt végig gondoljuk és megtervezzük. Úgyhogy én arra biztatom tanár urat és a diákokat is, hogyha van jó ötlet a jövőre vonatkozólag, hogy hol lehet nagy felületeket újra élettel megtölteni, akkor ezt az önkormányzat nagy erővel támogatja és nagy örömmel veszi ezeket a javaslatokat és ezeket a felajánlásokat. Én szeretném megköszönni a diákoknak, szeretném megköszönni tanár úrnak, szeretném megköszönni a képviselőasszonyoknak a támogatását, és bízom benne, hogy nem csak a diákok örülnek majd ennek az új ülőfelületnek, hanem mindenki, aki autóval itt elmegy mellette.
2: Somlai Balázs, a Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetője a munkafolyamatról tájékoztatott.
4: A festéket képviselő asszony és a város biztosította. Ők a munkafolyamatok megkezdése előtt előkészítették a felületeket, ugyanezeket tisztítani kellett, felületkezelni. A felületkezelés azt még nekünk is utána kellett, hiszen megvannak a festékeknek a fajtája, hogy mi mire jó, és gyakran mondják, hogy egyből fedi, és a gyakorlat néha egy kicsit más. Itt ugye ezek évek óta, hosszú évek óta ugye kint lévő betonfelületek, egy kicsit erősebben elő kellett készíteni, hogy a festékek megfelelően is ilyen izgalmas, intenzív színekkel tudjanak jelen lenni. A tervezés úgy történt, hogy Zubács Dániel kollégám hozta létre az első terveket, melyeket a város jóvá hagyott, és ezek a terveket utána a diákjaink nem egy az egyben követték le és másolták fel ezekre a felületekre, hanem mint egy kiindulási alap, egy előzetes eligazítás után megbeszéltük, hogy mégis hogyan lehet megfelelően absztrahálni, hogyan lehet reflektálni azokra az épületekre, azokra a formákra, amit az adott szemszögekből látunk. Érdekes volt, hogy ha valaki mondjuk a betonfelület egyik oldalán át, még a másik diák a másik oldalán, mennyire más színeket vagy formákat kellett használnia, hiszen mindenhol azt a formavilágot kellett, hogy visszacsatolják, amit ők éppen látnak. Úgyhogy tényleg egy izgalmas alkotás született. elsőre nehezen értelmezhető, aki először látja. Mégis, hogyha egységében nézi, és egy kicsit úgy komplexen látja a hátteret, a mögötte lévő épületeket és elől a betonfelületeket, akkor egy egységes képet tud kapni, és szépen egy, mint egy gyermeki kíváncsisággal felfedezheti azokat a részleket, hogy vajon melyik kis festett rész, melyik épület darabra reflektál, melyik mondjuk egy ablakot tükröz vissza, vagy éppen az épületnek valami izgalmasabb felületét, vagy egy kerítésnek akár a rácsait. Úgyhogy tényleg egy izgalmas felület volt, ahol ami a diákjainknak is az agytekervényeit megmozgatta. Rajtam és már említett Zubács Dániel kollégámon kívül még Béresné Éles Témő a kollégám vett részt ebben a projektben. Mindhárman ugye a Balázs Győző Református Gimnáziumnak a művészeti tagozatának a tanárai vagyunk, és 15 diákkal dolgoztunk.
2: Ziegler Győző építész munkássága állt az idei kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó sátoraljói-helyi város történeti séta középpontjában. A több intézmény együttműködésével megvalósult programon a résztvevők a város jelentős építészeti emlékeivel és azok történetével ismerkedhettek meg, köztük az egykori törvényszéki palota és fogház épület együttesével. A séta állomásairól és a bemutatott értékekről Pavlis Tamást, a Börtönmúzeum fő előadóját hallják.
5: Sátoraljói-hely két fontos épületén hagyott nyomot. Egyrészt a plébánia templomnak, a nagy templomnak a bővítési munkái kapcsolódnak az ő nevéhez, és egy az egyben pedig hát a törvényszéki palotát és a sátoraljói-helyi fogháznak az épületét, az elhelyezési részleget és a főépületét is ő tervezte meg, tehát így van köze sátoraljói új helyhez is az ő munkásságának. Ennek a tematikus vezetett sétának a keretében három dolgot szerettünk volna megmutatni. Egyrészt volt Ziegler Győző életművéből egy kiállítás a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és ennek a kiállításnak volt a finiszázsa, amikor megmutattuk azt, hogy milyen fajta épületeket tervezett Ziegler Győző. Ezek között egyébként meghatározóak az egyházi épületei is, ezért is választottuk be, hogy Kecskés Attila plébános úr meséljen a plébánia templomnak a bővítéséről, de ugyanilyen határozó épület csoportok, az igazságügyi minisztériumnak a megbízásából elkészült épületek, és hát így volt az, amikor ez a rendszer kialakult az igazságszolgáltatáson belül a monarchia időszakában, hogy minden megyeszékhelyre építettek egy törvényszéki palotát, ahol a helyi igazságszolgáltatás történt, és azért, hogy ne kelljen ilyen messzebbi felvidéki várakba elvinni az elítélteket, mindenhol rögtön mellé épült egy letöltőház is, Sátoraljóújhelyen is ez ugyanígy történt ebben a rendszerben, ezért Ziegler már 1903-ban mind a két épületnek a megtervezésére megbízást kapott, három magánszemélytől vásárolták meg a telkeket erre a célra, akkor még ugye szinte a város határában, ezt most is látjuk, hiszen a Mártirok útja ott ér le a főutcára, ahol a város határa volt akkor, tehát nem akarták ezt beépíteni a város központjába, ezt a börtönt, és hát a mostani Mártirok útjáról, akkor a Erzsébet királyné útjáról volt a főbejárata, a törvényszéki palotának pedig a párhuzamos főutcáról történt a bejárat, a főbejárat. Ez egy nagyon impozáns háromemeletes épületről beszélünk, amiben egy nagyon szép, óriási tárgyalóterem volt. A séta során ezt meg is tekinthették egyébként a látogatók. Sajnos a berendezési tárgyait ezt 1950-ben eltüzelték, mondván, hogy itt a határőröknek ott gyakorolni kell a géppisztoly összeszerelését és szétszedését. Ez akkor sokkal nagyobb, fontosabb feladat volt, mint hogy itt ilyen historizáló bútorok között üldögéljenek. Ugyanis hát ez volt a fő problémája ennek az egész rendszernek, amit kitaláltak akkor, hogy itt Sátoraljóújhely Miskolccal ellentétben a trianoni szerződéskor olyan nagy részét elcsatolták a megyének, hogy már nem volt szüksége a bíróságnak ekkora épületre, kiköltöztek innen, és idővel a törvényszéki palotát is hozzákapcsolták a börtönhez, és adott ez a börtönnek a parancsnoki épülete.
2: A testi egészség mellett a lelki egyensúly megőrzése is kiemelten fontos, különösen a mai felgyorsult világban. Októberben a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház a mentális egészség fontosságára hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva a megelőzés és a segítségkérés szerepét. A lelki egészségünkre is érdemes odafigyelnünk, dr. Kelement Tibor főorvost hallják.
6: A régi világban ugye volt egy mondás, hogy épp testben épp lélek. Én egy picit ezt átfordítanám, épp lélekhez épp test is jár. Nagyon fontos, mert mindenki megtapasztalta, ha nem érzem jól magam a lelkemben, akkor a testem is hibázik. És ezért nagyon fontos a lélekápolás, úgymond a mentális egészség, mert ha valakinek van mentális betegsége, vagy mentális olyan állapota, ami nem komfortos, nem felel meg a szociális jólétnek, azoknál megjelennek testi betegségek. Ugye nem kell messzire mennünk, nézzük meg az infarktusok mögött, most én azzal kezdem, de akár súlyos szorongáshoz zavarok mellett ezer egy betegség megjelenhet, bélgyulladástól kezdve, magas vérnyomáson keresztül, különböző szédüléses panaszok, testi panaszok, tehát eléggé látványos a szorongásnak és a lelki nem egyensúlynak a tünetei jól mérhetőek, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a lelkünkben egyensúlyban legyünk, megtaláljuk a helyünket a világba, és jó barátságban legyünk saját magunkkal. Ugye ez is klasszikus történet, mindenki tudja, hogy a nők inkább gyógyszert szednek, a férfiak meg kocsmáznak. Az alkohollal oldják a szorongásukat. Én számtalanszor végigkövettem férfiak életútját, akik alkohol miatt kerültek be, alkoholizmus, már nem is azt lehet mondani, hogy most csak isznak, hanem már bele csúsztak a betegségbe, úgymond. És minél kiderült, szinte mindegyiknek kiderült, hogy a háttérben vagy egy személyiségzavar van, ez a jobbik eset, mert ezek nem csúsznak olyan szinten bele az alkoholizmusba, ha szorong, és ez a nagyobb többség a férfiaknál, hazamegy, bevág egy felest, egy sört, vagy többet, és akkor ez 5-10 év alatt fölépül, mint fogyasztás, és mint technika, rossz technika, és 10-15 év múlva pedig alkoholizmussá válik, és egészségrombálásra jár, nem ragozzuk, tehát a szorongás ilyen kárt okoz. Ahelyett, hogy eljönne szakemberhez, segítséget kérne, elég hamar tudunk segíteni, vagy elég gyorsan tudunk segíteni, megfelelő szereink vannak, technikák vannak, tehát sok minden olyan van.
2: Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk, holnap aztán egyre derültebbé válik az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2-4, napközben 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 14-én szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Hamarosan befejeződik a Putnoki Vigyázókezek Idősek Otthona további bővítése. Erasmus Plus szakmai programot tartottak a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégiumban. A 14-es Honvéd gyalogezred elhunyt katonáira emlékeztek Egerben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Hamarosan befejeződik a Putnoki Vigyázókezek Idősek Otthona további bővítése. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
2: Ebben a nagy melegben ugye sokat szenvedtünk a klíma miatt, és különösen az idősek otthonában így sikerült a régi szányba is két olyan klímát minden szintre beépítenünk, amely így hűti az egész intézményünket. Hál' Istennek jól is működnek, és sikeres volt ez a dolog, hiszen a szobákban a kisméretük miatt nem lehetett beszerelni, viszont így minden egyes reggelre be voltak hűtve az épületek, a folyosóig kinyitották, aki kellett, hogy nyissa az ajtót, aki azt szerette volna, hogy hűvösebb legyen a szobája, és ez így meg volt oldva, valamint ha éjszaka úgy aludt, akkor is a hűtött helyiséget lehetett elintézni vele és elérni vele, mert a folyosókról lehetett hűteni. Valamint most már végéhez közeledik régi szányban, de az emeleten lévő bővítés is, ami négy

0: joggal újra 8 évvel tudjuk bővíteni az idősek otthonában a létszámot, a bentlakásos létszámot, ami azt jelenti, hogy talán gazdaságosabbá tehető egy picivel a működtetés, hiszen már most elérjük az 50 főt, 50 fő felett, így két fővel foglalkoztathatunk többet, ami nem jelent ugyan létszámbővítés, hiszen így is 3,5 fővel volt a több a foglalkoztatottság ott az idősek otthonában, csak a költségeink fognak így csökkenni.
1: Nem kirekeszteni kell a hajléktalanokat, hanem segíteni őket, jelentette ki dr. Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Család és Idősügyi Államtitkára Miskolcon. A politikus hangsúlyozta, a hajléktalanság nem csupán lakhatási, hanem összetett mentális és egészségügyi probléma, amelyet sokszor a háttérben húzódó szerhasználat és a különböző függőségek is súlyosbítanak. Az államtitkár kiemelte, hogy a szenvedélybetegséggel küzdő rászorulókat nem megbélyegezni kell, hanem szakmai és emberi támogatást nyújtani számukra. Ehhez fontos a fejlesztés. A miskolci Baross Gábor utcai hajlékszociális otthon nemrégiben 17 új férőhellyel bővült, amely kifejezetten az idős krónikus betegségekkel és mentális nehézséggel küzdő hajléktalan nők számára biztosít tartós bentlakásos ellátást és méltó körülményeket. A fejlesztés kapcsán elhangzott, a kormányzati és önkormányzati források mellett a krízishelyzetek hatékony kezeléséhez, a civil szervezetek és a lakosság támogató hozzáállására is szükség van.
2: Egyébként Budapesten is, mert ugye tudjuk jól, hogy oda is koncentrálódik a hajléktalan lét, hiszen nagyon sokan Budapesten próbálnak szerencsét lényegében, és oda mennek vidékről is, és ott válnak hajléktalanná. Aztán sajnos, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy nagyon sok a csellengő gyerek, akár az állami gondoskodásból szökésbe lévő menekülő, vagy családjából menekülő gyermek, akik szintén erősíthetik ezt a tábort. A minden területen azt tapasztaljuk, és ezt szociológusként és számtalan tanulmányban olvastuk, leírtuk, hogy egyre mélyülnek ezek a társadalmi problémák abban az értelemben, hogy aki az utcára kerül, vagy aki bekerül egy idős otthonba, általában a végén kerül be. Már abban az értelemben, hogy egyre problémásabb emberek kerülnek be az ellátórendszerbe. Ez azért is van, mert az ellátórendszer túlterhelt, a férőhelyek korlátozottak, illetve azt is látjuk, hogy a mentális egészsége az utóbbi évtizedben, a magyarok sosem voltak olyan jó állapotban, de nagyon megromlott az embereknek. A fiataloknak is, és a középkorúaknak és idősebbeknek is. Ez egy jelenlévő probléma, és valószínűleg ezek a folyamatok egymást erősítő folyamatok. Tehát a mentális betegségek, a mentális rosszulét, és ugye ez könnyen sodor, az ember krízis helyzetbe könnyen belesodorja, úgyhogy egyre kézzelfoghatóbbak a problémák, és azt látom, hogy ezek tényleg olyan 24. órában vagyunk, akár a szerhasználatban. Ugye évek óta mondják a szakemberek, hogy a szerhasználattal nagyon-nagyon sokat kellene foglalkozni, és én azt látom, hogy például bárkivel beszélünk, akár jelenlétprogramot működtető, akár különféle telepes programot működtetők, hogy a szerhasználat egy oltári nagy probléma, mind a hátrányosabb helyzetű csoportban, mind pedig a társadalom felsőbb rétegében és a középosztályban. Szóval van megoldandó probléma bőven. Itt meséltem egy történetet, hogy a szociológia szak mellett elkezdtem a szociális munkás szakot még hajdanában, elmúlt évszázadban. Azért, mert 19 évesen úgy gondoltam, hogy a társadalmi problémákkal igenis foglalkozni kell, és ezt én mélyebben szeretném megérteni. És az a helyzet, hogy első utunk egy hajléktalan szállóra vezetett, első éves voltam az egyetemen, amikor intézménylátogatás keretében oda jutottunk, és nagyon elborzadtam az épületek állapotán elsősorban. Nem az embereken, mert ismertem, hogy is mondjam, mint említettem, hogy a Borsodban nőttem fel Miskolcon, tehát a problémákat nagyjából ismertem gyerekkorom óta. Az épületek állapotán, a szakembereknek a odaadó munkája mellett a fáradtságán, az épületekben az emberek rendkívüli zsúfoltságán, de ott eldöntöttem, hogy végső soron jó helyen vagyok, tehát hogy ez a szok nekem való. És megtapasztaltam, látom, és a kutató munka is megerősítette bennem, hogy nagyon könnyű lecsúszni. Tehát az nem úgy van, hogy az embernek van egy kijelölt életpályája. Ez nagyon nincs így. Néha igen, néha nem. Néha hozol egy rossz döntést, vagy nem is azt mondom, hogy rosszat, de egy szerencsétlent. Akár eladósítod magad, tehát mert nem értesz a pénzügyekhez, bármi. vagy egy

0: rossz családból jössz, van egy rossz szocializációs mintád, ezeket ismételgeted, vagy krízisbe kerülsz egy válás után, vagy teljesen mindegy bármi után, és nagyon nehéz sok élethelyzetből felállni. És az az igazság, hogy ezért az az üzenetem, és ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy bárki kerülhet nehéz helyzetbe, és ezért nagyon szolidárisak kell lennünk egymással. Tehát vissza kell építenünk ezt a szolidaritást a társadalomban. És nem csak azért, mert te is ma nekem, holnap neked, és te is kerülhetsz nehéz helyzetbe, hanem azért, mert egész egyszerűen végső soron mindannyian emberek vagyunk, és saját jogunkon vagyunk értékesek.
1: Az EGRI intézmények tovább egy noszvai oktatási intézmény közösen szervezett Erasmus Plus tapasztalatok újra töltve címmel szakmai programot a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium épületében tegnap. A rendezvényen élményekről, valamint az Erasmus Plus pályázatok megírási feltételeiről osztották meg egymással szakmai tapasztalataikat a résztvevő pedagógusok, intézményvezetők, ezt követően pedig workshop keretében a mesterséges intelligencia, valamint az óralátogatások kihívásait ismertették. A diákok mobilitás rendkívül fontos, továbbá az Erasmus Plus program azért nagyon értékes, mert sohasem odaérkezünk vissza, ahonnan elindultunk, mondta el köszöntő beszédében Ballagó Zoltán, az EGRI tankerületi központ igazgatója. Most őt hallják.
2: Nem az a legfontosabb, hogy hány kilométert utaztunk, hanem hogy hány új gondolattal tértünk haza. Van egy gondolat, amelyet Václav Havelnek tulajdonítanak, és amely szerint a remény nem annak a meggyőződése, hogy valami jól fog végződni, hanem annak bizonyossága, hogy valaminek van értelme, függetlenül attól, hogy hogyan végződik. Ez a gondolat az Erasmus Plus programhoz is nagyon közel áll. Mert amikor egy pedagógus vállalja, hogy kilép a megszokott szakmai környezetéből, új módszereket próbál ki, idegen nyelven kommunikál, más országok kollégáitól tanul, vagy éppen egy tanulói mobilitást szervez, akkor valójában mindig egy kicsit a jövő iskoláját építi. A tapasztalat önmagában még nem tudás. A tapasztalat akkor válik értékké, amikor megosztjuk egymással. Éppen ezért tartom különösen fontosnak, hogy több különböző fenntartású intézmény pedagógusa és szakemberei találkoznak egymással. A noszvai Cseperedő óvodabölcsöde, az EGRI Balassi Bálint általános iskola, az EGRI Lenkei János általános iskola, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola, valamint a házigazda Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium közösségei hozzák el ide a saját tapasztalataikat. Nagy-nagy köszönet a kollégáknak, akik komoly szerepet vállalnak az intézményeikben, az új pedagógiai módszerek megismerésében és továbbadásában.
1: A Magyar Királyi Dobó István 14. Honvéd gyalogezred Donkanyarban helytálló katonái emléke előtt hajtottak fejet tegnap a Szent Hedvig kollégiumnál elhelyezett emléktáblánál Egerben. Az EGRI Fertálymesteri Testület dalköre, továbbá az EGRI Vitézek dalköre színesítette a rendezvényt. Az eseményen Tóth Sándor, Juhász Szabolcs, Bognár Ignác, valamint Sziki Károly tartottak ünnepi beszédeket, illetve felidézték a gyalogezred megalakulásának történetét. A folytatásban Bognár Ignácot, Eger megyei jogú város önkormányzatának képviselőjét, a megemlékezés egyik szervezőjét hallják.
3: A 14-es gyalogezred emléktáblát 2013 avatta fel itt Patrubány Miklós a történelmi vitézi rend kezdeményezésére. Meg kell említenem ehhez a két fontos embert, Juhász Szabolcsot és Harsány Jenőt, Vitéz Harsány Jenőt, ők kezdeményezték, Jenő bátyánk azóta nem él. Akkor azt mondta Patrubány Miklós, hogy itt az év minden napján élő virágnak kellene lenni, hogy emlékezzünk ezekre a hősökre. Az EGRI ezred 22-től viseli ezt a nevet, 20-ban alakult országosan a magyar hadsereg, aztán a magyar királyi honvédség lett, ennek a nevét 30-as években kapta meg, hogy Dobó István legyen. Mi ezt a eseményt komolyan vesszük, mélypont október 13, 1552-ben ezen napon hagyta fel a vár ostromát a török sereg, aztán pár nap múlva véglegesen el is ment innen. Korábban ennek a 14-es gyalogezrednek jelentős szerepe volt a város életében. Mindenféle város eseményeken ők adták a térzenét, zenésébresztő körmeneteknél, ezred napján, hősök napján, Szent István napján, tehát egy komoly szerepet játszott. Aztán a második világháborúban egy óriási vérveszteséggel szinte felmorzsodott, azt majd január 12-én emlékezünk meg erről a Doni áttörésről, és utána második világháborút követően 45 évig szinte tilos volt beszélni erről a gyalogezredről, hiszen a akkori Szovjetuniónak a területén vívott harcot, és akkor ellenségnek vettük, hogy aki a Szovjetuniót támadja, az a szocializmus támadja. Ennek a végeztével jöttek ki kutatások, itt ez a könyv, ami ahol a hősök születnek, dicső módon végigvezeti a benne szereplők adatait, tetteit, írásait, leveleit.
4: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent Atyán a terveknek megfelelően mellkassebészeti műtétet hajtottak végre. A radikális műtét érdekében, vagyis a tüdőben talált csomó teljes körű eltávolítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A beavatkozás közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő mirigyhámsejtekből kialakuló rosszindulatú daganata, a tüdőrák diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. A Szent Atya körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga az operáció mintegy 90 percig tartott. A beavatkozás sikeres volt, szövődmény nem lépett fel. A pápa műtét után rendben felébredt, majd rövid megfigyelés követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába. Tájékoztatott a Magyar Kurír, annak alapján, hogy a Szentszéki Sajtóközpont késő este kiadott közleményében Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Állam kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, valamint Stefano Margaritora műtétvezető orvos, tájékoztatást adtak a 14. Leó pápán végrehajtott operációról. A műtéti csapatot Stefano Margaritora professzor vezette, munkáját Elisa Melchi professzor, valamint Mária Teresa Congedo és Leonardo Petracca Caravella orvosok segítették. Délelőtt aztán újabb közlemény jött a Szentszéki Sajtóközponttól, miszerint nyugodtan telt a pápa éjszakája. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai az elmúlt napokban is imáikban hordozták a Szentatyát, bíznak a mielőbbi gyors és tartós felépülésben, írták a közleményben, amely úgy folytatódik. Hálát adunk az orvosi beavatkozást és kezelést végző személyzetért, egyben Isten áldását kérjük további munkájukra. Kérünk minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban foglalja imáiba 14. Leó pápát. Imádkozzunk együtt Róma püspökéért, hogy továbbra is derűvel, bölcsességgel és jó erőben tudja vezetni Isten népét a szeretet, az igazság és a béke útján. Bízunk benne, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait újra teljes egészségben tudja majd fogadni a novemberben esedékes ad limina látogatás során. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását Szentatyánk mielőbbi felépülése érdekében, írta tehát közleményében az MKPK. Ünnepi szentmisével és családi nappal ünnepelték a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékes Egyház búcsúját az elmúlt hét szombatján. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsok-kecskeméti érsek, a Debrecen nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, akinek ez az alkalom egyúttal a nyíregyházi és környékbeli hívektől való elköszönésére is lehetőséget adott. A magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt Társszékes Egyház közössége az október 8-ai liturgikus ünnepelhoz kapcsolódva hétvégén tartotta tehát búcsújának főünnepségét. A szentmisén Bosák Nándor emeritus megyéspüspök, Szocska A. Ábel, a nyíregyházi egyházmegye megyéspüspöke, Csodás Gábor plébános, valamint a nyíregyházi kerület lelkipásztoraikon celebráltak. Palánki Ferenc kinevezett érsek homiliájában Szent István király országfelajánlásából kiindulva emlékeztetett arra, hogy a magyar nép több mint 1000 éve a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát. A Szent király gesztusát Jézus kereszten kimondott szavaihoz hasonlította, amikor a megváltó szeretett tanítványát édesanyjára bízta. A főpásztor hangsúlyozta, hogy Jézustól és Máriától mindenek előtt a nagy lelkűséget kell megtanulnunk. A mai ember sokszor csak a pillanatnyi érdekeit és nehézségeit látja, miközben a keresztény élet arra hív, hogy nagyobb távlatokban gondolkodjunk és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Rámutatott, Jézus nem a szenvedést kereste, hanem az embereket szerette, és ezért vállalta értük az áldozatot. Mária példája arra is tanít, hogy életünket ne kizárólag a külső körülményeink határozzák meg. Palánki Ferenc arra biztatta a híveket, próbálják önmagukat és embertársaikat úgy látni, ahogyan Isten tekint rájuk, szeretettel és az emberben rejlő lehetőségeket felismerve. Mint fogalmazott, a nagy lelkű élet segít abba, hogy a szolgaság lelkületéből eljussunk az Isten gyermekség szabadságára. Szentbeszédében Assisi Szent Ferenc példája is helyet kapott, akinek halála 800. évfordulójára emlékezik idén az egyház. A főpásztor kiemelte, Szent Ferenc Máriához hasonlóan megtanulta befogadni Istent az életébe, és felismerte, hogy az ember boldogsága nem elsősorban a külső körülményektől függ, hanem attól, hogy milyen lelkülettel tekint a világra és embertársaira. A kinevezett érsek a hit, a remény és a szeretet fontosságára is ráirányította a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a hit felszabadít és örömteli életre vezet, a remény megnyitja az embert az örökké valóság felé, a szeretet pedig teljessé teszi életünket. Szent István király példája arra tanít, hogy még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is képesek lehetünk bizalommal Isten felé fordulni. Az ünnepi alkalom különleges jelentőséget kapott azáltal, hogy Palánki Ferenc a nyíregyházi hívektől is elköszönt, mielőtt megkezdi új főpásztori szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megyében. A rendfőnöknők nemzetközi uniója 14. Leópápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért a békéért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. A kezdeményezés a pápa szeptember 27-i Lourdi látogatása során megfogalmazott felhívásából ered. 14. Leó arra kérte a híveket, októberben különösen is imádkozzuk a rózsafűzért a háborúk befejezéséért és a konfliktusban álló népek közötti békéért. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kérte, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők Nemzetközi Uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni csütörtökön 14 óra 30 perckor, valamint követhető lesz a Szent István Rádióban is. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szerezésében Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyház megye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencsés, Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. Több októberi programot is szervezett az Egri Lajosvárosi plébánia, ezek közül még 2 hátra van. Október 17-én szombaton majd 18 órától több generációs teaest lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korsz Együttes, és aztán október 24-én jövő szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás következik a Felsőtárkányi Kisvasút végállomásához, a Stimetszászhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért, az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. November 21-én, Krisztus király vasárnapjának előestén 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba érsek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancilla Christi Régész világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Aznap a bazilikában 6:30-kor már nem lesz szentmise. Ne félj, nem ítéllek el címmel szerveznek lelki gyakorlatot a magzatukat abortusz, vetélés vagy halvaszületés miatt elveszítő nők számára Mária Besnyőn. A november 12-én induló 4 napos alkalmat a Váci Egyházmegye támogatásával rendezik meg. A program célja, hogy lelki vigaszt és gyógyulást nyújtson a gyászoló édesanyáknak egy elfogadó támogató közösségben. Jelentkezni a nefélynemítéllek@gmail.com e-mail címen, vagy a 20-as 823 2201-es mobil számon lehet. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittantversenyt hirdet az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet, a felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e, a Redmenta regisztráció már szeptember 30-a óta elérhető, az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a lesz, a verseny napja pedig november 27-e. A két feladat, amelyet elektronikus úton a titkarság@andrassy-egger.hu e-mail címre kell elküldeni, a Káldi 400 motorhoz kapcsolódó szabadon választott technikával készített A4-es méretű kép vagy plakát, a szkennelt verziót kell elküldeni, az eredetit pedig elvinni a versenyre, és egy szabadon választott jelenet megfilmesítése maximum 5 percben, ennél hosszabb alkotásokat a zsűrinek nem áll módjában értékelni. A verseny napján majd délelőtt 10 órától lesz érkezés és regisztráció, 11 órától egy rendhagyó program, a Főegyházmegyei Könyvtár kiállításának megtekintése a Líceumban az évforduló alkalmából, délben pedig kezdődik a verseny, egy digitális feladatlap kitöltése a Redmenta felületén, képfelismerési feladat és az előzetesen elkészített kép, illetve plakát bemutatása. Szakmai vagy szervezési kérdések esetén Béres Gyula tanár úr áll rendelkezésre, a mobiltelefonszáma 30-as 937-75-19-es, az e-mail címe beres.gyula@andrassy-egger.hu. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, több mindenre lehetőséget ad ez, így a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
4: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Bihar Termálliga egy gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte 24 órás úszását, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Bihar Termálliga egy gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte a 24 órás úszást, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. A sportesemény nem verseny, a szervezők célja, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást. A medencében többek között a Debreceni Sportcentrum triatlonosai, a berettyóifalui hullámlovagok, a berettyócápák és a kabai úszók is teljesítették a távokat. A programhoz a városi iskolák diákjai, baráti társaságok és családok is csatlakoztak, de határon túlról Érmihály falváról is érkeztek résztvevők. Összesen 218-an úsztak, akik együttesen 270,5 kilométert tettek meg. Az Európai Mobilitás Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A programról Györki Erikát, a rendezvény szervezőjét hallják.
2: Közel 100-an tekertünk ismét az Európai Mobilitási Hét kapcsán megszervezett bringás programunk a Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Két iskola képviselői már nincsenek velünk, hiszen haza kellett menniük, de nagyon fontos elmondani, hogy a második Rákóczi Ferenc általános iskolából és az újhelyi Esze Tamás általános iskolából is voltak csapatok. Jövőre találkozunk már, és megbeszéltük azt, hogy tavasszal újra tekerünk, és még többen leszünk.
3: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
2: 5 éve kezdtünk neki ennek a szervezésnek, és jutott eszembe az, hogy milyen szenzációs dolog lenne, hogy mintha közel van a két település, Újhely és Patak, az összes iskolát, akit csak lehet megmozgósítsunk.
3: Most lehet, hogy a háttérzajokból ugye hallják, hogy itt valami nagy szerveződés van, ugye most van vége a rendezvénynek, most indul vissza az újhelyi csapatok?
2: Igen, az újhelyi csapatok most indulnak vissza, 3 intézményből érkeztek diákok, lelkes tanárok és természetesen pár szülő is, úgyhogy visszatekerünk Újhelybe, és a maradék a szervezőstábbal érkezünk újra Sárospatak táblától.
3: Az elmúlt 5 évnek mi a tapasztalata, tehát a mostani létszám az nagyjából milyen, az intézményeknek a száma, vagy a résztvevő intézményeknek a száma?
2: Az a helyzet, évről évre nyilván egyre többen tekerünk, ami viszont a mai napot kicsit keresztbe húzta, hogy ma van a zenevilágnapja, meg hasonló egyéb programok, matekverseny, egyebek, közel 100-an vagyunk, én azt gondolom, ha sikerül egy olyan időpontot találni, ami semmivel nem ütközik, akkor 150 kötőjel 200 fő fog ezen részt venni, ami nyilván egy komolyabb szervezést igényel majd.
3: És ugye a mai nap egyben egy verseny is volt, eredményt is hirdettek itt a ringázás után.
2: Igen. Jött egy Istentől eredő ötlet, mégpedig az, hogy miután a bukósisak, illetve a kerékpáros sisak használatára szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ez nagyon fontos napjainkban, lévén, hogy nem csak a kerékpárok, hanem az elektromos rollerek is meglehetősen nagy számban futkorásznak az utcákon. Tehát kitaláltuk azt, hogy legyen egy vándor sisak díj, arany sisakot kapott az iskola, amelyik a legtöbb diákot, pedagógus szülőt mozgósította meg. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lett egyébként a győztes. A második díjat, az ezüst sisak díjat a Szent Margit általános iskola nyerte el, az Árpádházi Szent Margit Sátoraljaújhelyből, és a harmadik díjat pedig a Petőfi Református általános iskola, szintén Sátoraljaújhelyből.
1: A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Malasi István városi sportcsarnokban látványos K1-es és ökölvívó mérkőzéseket vívtak az este folyamán. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
4: A Police Fight Challenge számunkra nem csak a küzdelmekről szól, hanem arról, hogy rendőrök, rendvédelmi dolgozók megmérettetik egymást, találkoznak egymásban, és egyben egy közösséget építenek. És ez a közösség most elérkezett ide Ózra.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
0: Ez egy valahol egy szakmai dolog is, mert szerintem még a fiatalok, akik ugye középiskolából kikerülnek, lehet, hogy éppen rendőrök, katonák, vagy navosok, vagy bármi ilyen fegyveres testület tagjai szeretnének lenni, ez a második oka. A harmadik oka meg jól látni ezt, hogy most olyan megváltozott minden, tehát így a fegyveres testületeken belül. Tehát úgy vettem észre, hogy itt nagyobb lett az összetartozás is, mert azért eljönnek ezek a fiúk, lányok, itt vannak, meccselnek, összehozzák egymást ezekkel a célokkal.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
5: Ma ez lesz a legőszintébb és legtisztább hely a világon, hiszen senkit nem érdekel, hogy a ringbe lépő milyen autóval érkezett, mi van a zsebében, milyen beosztás van. Mindenki csak az érdekel, hogy milyen lesz a mai teljesítménye. És én akkor leszek büszke a csapatra, ha a gongszó után barátként tudják megölelni egymást.
1: A párosítások során szempont volt, hogy hasonló felkészültséggel rendelkező versenyzők küzdjenek egymással, amely izgalmas pillanatokat eredményezett a sportolók és a nézők számára. Az este főmérkőzéseire már igazán felfokozott volt a hangulat. Közel 30 kőkemény mérkőzést láthattak az érdeklődők. Ószt képviseletében a borsodnádasdi rendőrőrs járőre Bódi Bence lépett kötelek közé.
6: Nagyon jól sikerült a felkészülés. Edzőmmel Sós Lajossal nagyon sokat készültünk rá. Heti 5 edzést hajtottunk végre, úgyhogy remélem, hogy jól fog elsülni a ma este.
1: Az Ószti Pitbull Team sportolója 2 mérkőzésre készült, ám az egyikből sérülés miatt visszalépett az ellenfél. Kói Tamással szemben azonban egyhangú pontozással győzni tudott. A gála egyben kvalifikációként is szolgált a bécsi Police Fight Challenge-re. Bódi Bence pedig ezzel kivívta a jogot, hogy ott legyen a nemzetközi megmérettetésen. Világbajnok ökölvívók, olimpikonok is Ózra látogattak. Erdei Zsolt és Kovács István is tiszteletét tette az eseményen. A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden támogatást igyekszik megadni ahhoz, hogy a küzdősport egy közös nyelvé válhasson a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai számára, mondta Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke.
7: Ki ilyen pályára adja a fejét, tehát rendőr akar lenni, vagy rendvédelmi szervén szeretne dolgozni, abban azért van egyfajta militáris gondolkodásmód. Az valószínűleg a testi erőt azt el tudja képzelni, hogyan kell használni. Onnantól kezdve meg már csak egy lépés az, hogy valamelyik küzdősportágat kipróbálja. Ez lehet a birkózás, a karate, a cselgáncs, meg persze az ökölvás, és szerintem itt is látszik, hogy egy egészen jól képzett rendőri állománnyal rendelkezünk, és egyébként pedig azokra a rendőrökre, akik még nem találkoztak a küzdősportággal, azért ezek kevesen vannak, rájuk meg ráfér, hogy a küzdősportágon keresztül sok mindent megtanulnak saját magukról, a testerejükről, ha talán esetlegesen valahol használni kell, akkor ez rendelkezésre álljon.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem a pánik, hanem a szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst Fekete Gábor kérdezte.
8: Azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek, nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája 2 egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fehér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált, pláne úgy, hogy egyébként amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is, tehát hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok, tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Starúzsa Fuzir, Andrássy György katolikus közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium gyerekeivel fogjunk imádkozni. A mai Ruzsa Fuzirnek a szándéka, hogy az emberek találjanak lelki békére, és éljenek egymással békességben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtokat. Hiszek Szentlélekben, hiszek a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az élők életet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Szűnünk és Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk egyszerűen, most is állunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki cselekedetteinket kormányozza.
1: Szűnünk és Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindenki, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, üdvözítsd azokat, így legjobban a szörnyeknek.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Köszönöm, hogy megtaláltad.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökhöz, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökhöz, és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Úristen, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássál meg bűneinket,
0: Üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szőzeménybe fölvett. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Istennek szentelnek, imádkozz el érettünk most is halálunk. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent ember, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent ember, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent ember, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent ember, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kapolcozótól, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban a szolgálatot a magadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anya, hogy méltók lehessünk Krisztus életére. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, egyszülött fiát életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök életjutalmat. Add meg, kérünk, hogy e titokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olva súlyának elmondásával megemlékezve higgyünk, amíg magunkban foglalnak, és elnyerjünk, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzi rájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. A rendfőnöknők nemzetközi uniója 14. Leó pápa felhívására világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy most csütörtökön közösen imádkozzák a rózsafizért a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kéri, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők nemzetközi uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni délután 2:30-kor majd, és mi is imádkozunk itt a Szent István Rádió stúdiójában. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn majd 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása. Az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent Kallixtusz pápa vértanú. A keresztényüldözések mintegy 300 évig tartottak. A keresztények csak Nagy Konstantin császár híres milánói rendelete után, tehát 313 után lélegezhettek fel, jöhettek ki a föld alól, a katakombákból, és építhettek templomokat, vállalhattak közéleti szerepet. Szent Kallixtusz a 3. század vértanú pápái közé tartozik. 217-től 222-ig irányította püspökként a római egyházközséget. Sok tájékoztató adatunk van ugyan róla, de a hagyományban óvatosan külön kell választanunk a búzát a szalmától. A korabeli tudósítások a művelt római paptól, Hippolitusztól valók, aki minden bizonnyal nem volt barátja a római püspöknek. Egyes kutatók szerint ellenpüspök. Kettejük személyes viszonya minden esetre olyan volt, hogy Hippolitusz nem tudott tárgyilagos képet rajzolni Kallixtuszról. A lényeg a következő. Kallixtusz rabszolga származású volt. Zeferin püspök alatt a római egyházközség diákonusa lett. Mint ilyennek, főleg gazdasági és pénzügyekkel kellett foglalkoznia. Jól értett ehhez, s így tekintélyre és tiszteletre tett szert. A Via Appia Antica temetője is hatáskörébe tartozott. Máig is a nevét viseli, Kallixtusz katakombák. Zeferin halála után a diákonust Róma püspökévé választották. Mint püspök nehéz feladatok előtt állt. A római egyházközséget is megosztotta Sabellius Tév tanítása, aki túlságosan hangsúlyozta Isten egységét, s az atyát, fiút és a szentelket csak az egyetlen istenség megjelenési formáinak értelmezte. Kallixtusz kiközösítette Sabelliust és követőit. Még nyomasztóbbak voltak a gyakorlati lelkipásztorkodás kérdései. A vezeklés, a megbocsátókészség határa az egyházban és a házassági erkölcs. A növekvő egyházközség kérdései voltak ezek lelkipásztoraihoz. Szemben állt egymással a rigorizmus, mereven szigorú erkölcsi felfogás, és az ember átlagos teljesítő képességét tekintetbe vevő józan mérlegelés. Kallixtusz az utóbbi álláspontot képviselte. Ez azonban egyáltalán nem csak elismerést hozott neki, mégis ez volt az út, amelyet az egyház tovább járt egészen Ágoston nagy kijelentéséig, hogy a földi időben élő egyház corpus per mixtum, bűnösök és szentek közössége. Kallixtusz főapostoli tekintélye folytán kimondta, hogy a hittagadókat, gyilkosokat és házasságtörőket is kellő vezeklés után vissza lehet fogadni, az özvegynők másodszor is férjhez mehetnek. Hitte és vallotta, hogy az elkövetkező századokban az egyháznak és a pápának az irgalmas szeretet útján kell járnia. Kallixtusz haláláról nincs megbízható tudósításunk. A 354-es római kalendárium vértanúnak nevezi. Ma is, mint pápának és vértanúnak üli meg emléknapját az egyház október 14-én. A szentmisében így imádkozunk. Jóságos Istenünk, hallgass meg néped könyörgését Szent Kallixtusz pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közben járására szüntelenül segítsd egyházadat Krisztus a mi urunk által.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, közeledik október 23-a, a forradalom és szabadságharc évfordulója ünnepe. Mint emlékezhetünk, a rendszerváltás előtt szigorúan tilos volt erről egyáltalán beszélni is, nemhogy megemlékezni. A legszigorúbb időkben a sokszorosító gépeket lezárták, a gyanús elemeket pedig jó előre begyűjtötte a rendőrség. A hivatalosnak mondott történetírás ellenforradalomként beszélt mindenről, résztvevőit pedig válogatott jelzőkkel illették. A családban otthon persze beszéltünk erről, amikor már kicsit érettebb gyermekek lettünk. Amúgy is furcsa volt olvasni arról a tankönyvekben, hogy a kulákok micsoda kizsákmányolók voltak, hogyan tettek tönkre, taszítottak szegény sorba embereket. Amikor kutatásaim során dédapámról azt olvastam egy újságban, hogy idézem, egykori népnyúzó, ugyancsak elkerekedett a szemem. Na, ő is rendszeresen élvezhette a rendőrség vendégszeretetét, és találkozhatott a fogdában számos rokonnal, ismerőssel. Aztán rendszeresen összeverve kapta vissza a család a papát. Mi, akik nem éltünk abban a korban, talán nehezebben értjük meg, milyen is volt mindez. Olvastam egy tanulmányt nemrég, melynek címe Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben. Egy irodalomtörténeti folyóirat jelentette meg az írást, ahol egy neves tudós szólt arról, jeles költők milyen formán fejezték ki lelkesedésüket a nagyvezér iránt. Apának, hősnek nevezik, miközben Rákosiról életében gyárat, iskolát, utcát neveztek el. Arról az időszakról van szó, amikor egy villamoson elmondott, politikai tartalmú viccért is vittek el embert a recski munkatáborba. Politikai okból kereszteltek át egy hüllőfajt is, hiszen a Rákosi Vipera neve félreérthető, lett ezért belőle Parlagi Vipera. Ez a hazugságtól átitatott rendszer dőlt meg 1956-ban. A korabeli felvételeken érdemes nézni az arcokat. Áhítat, megkönnyebbülés, boldogság tükröződik rajtuk. Aztán kevés idő múlva leverték a forradalmat, és létrejött az a rendszer, melyet sokan a mai napig boldog nosztalgiával emlegetnek. A Kádár János nevével fémjelzett gulyás kommunizmus, amely a maga módján, egy kicsit más módszerekkel ugyan, de ugyanolyan diktatúra volt, mint az előző. A forradalom kirobbanását, persze akkor ellenforradalomnak nevezték, a személyi kultuszból eredő hibáknak tulajdonították, Kádár Jánost pedig puritán embernek ábrázolták, akit így a korábbi hibás rendszer vezéralakjának ellentétjeként jelenítettek meg. Kedves hallgató, Kádár János puritán mítoszával szemben ma már tudható, milyen luxus körülményeket kellett biztosítani Kádár, korábban Czermanik, majd Czermanek Jánosnak és kedves feleségének, Tamáska Máriának. Fontos tudni, hogy mindketten rendkívül magas fizetést kaptak, melyet rendszeresen különféle jutalmakkal egészítettek ki. Bár Kádár János igyekezett mindig a melósok nyelvén beszélni, finoman szólva sem vetette meg a luxust. Öltönyeit a leghíresebb Úri Szabó készítette, míg felesége Rothschild Klára szalonjának rendszeres vendége volt. A pártvezetők a korábban megvetett úri osztály passzióját, a vadászatot is hamar megszerették. A hivatásos vadászok pedig mindent megtettek, hogy megfelelő zsákmány kerüljön az elvtársak puskájának csöve elé. Egyesek szerint az sem lehetett baj, ha a fővezér esetleg nem találta el a vadat, valahogy mindig jött egy segítő lövedék, ami leterítette a szarvast, vagy éppen a vaddisznót. A Rózsadomb mindig is az elit lakóhelye volt, itt kapott Kádár elvtárs egy villát, melynek kertjében egy ideig medence is volt, aztán ezt betemették. Kádár elvtárs büszke volt arra, hogy tyúkokat tartott a kertjében, ami meglehetősen szokatlan volt azon a környéken. Kádár a párttól kapta az épületet, melyet drága bútorokkal berendeztek neki, és értékes festmények, műalkotások díszítették. De a puritán lelkületét jól mutatja, hogy a főembernek nem volt televíziója. A villa minden esetre a Kádár házaspárnak egy fillérjébe sem került. Az egyszerű Kádár állítólag félt a repüléstől, ezért készült el a Kádár vonat. Az ezüstnyíl 1968-ban állt forgalomba. A klimatizált járműben már volt televízió, zuhanyzó és persze telefon. Kádár János sokak szerint rettegett a néptől, volt is rá oka 56 után. Emiatt mindig volt egy biztosító vonat, ami pár perccel a kádári szerelvény előtt haladt, biztonsági okokból. 750 méterenként a sínek mellett pedig őrök álltak, hogy vigyázzák a szeretett kádár, a nép egyszerű gyermeke életét és nyugalmát. Nem csoda, hogy a közúton is inkább Mercedesekkel járt, ezek szintén nem széria autók voltak. Az egyszerű kádárnak is szüksége volt természetesen pihenésre, talán nem lepődünk meg azon, hogy miként a villáját, aligai nyaralóját is a párttól kapta korábbi apartmanja helyett. A Bauhaus stílusú klimatizált vízparti házban csak kiváltságos vendégeket fogadott, legtöbbjükkel sakkozott. Természetesen kiderült, hogy az is legenda, hogy kiváló sakkozó volt. A visszaemlékezések szerint középszerű játékos volt. Az aligai pártüdülőben kormányőrök kísérték mindenhová. Vetítőterem is volt a komplexumban, ahol a főemberek éppen az általuk betiltott filmeket nézhették meg. Kádár elvtárs szeretett horgászni is. Igen ám, de aligánál a víz mélysége nem volt megfelelő ehhez. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Kádár elvtárs ajándékba kapott egy horgásszigetet, melyet az ő kedvéért építettek a Balatonra. Ez volt tehát a puritán Kádár. Nem feledhetjük, hogy sok száz ember haláláért felelős ez a puritán ember, ezrek és tízezrek megnyomorítása szárad a lelkén.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leópápát. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján a megállapodás elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Néhány órával azután, hogy megosztotta egy angliai tigris támadás halálos áldozatának felvételét, Donald Trump egy mesterséges intelligenciával készült videót posztolt, amelyen ő maga megszelidíti a tigrist, majd játszik vele. A New York Post szerint a felvételhez az elnök semmilyen kommentárt nem írt. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak. Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
2: Sziasztok!
9: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a 20. Bükszentkereszti Gombanapok rendezvényre látogatunk. Egy összefoglalót készítettem nektek, fogadjátok szeretettel.

0: Összeállításunk elején Solymosi Konrád Ferencet, Bükszentkereszt polgármesterét kérdezem.
1: A mai alkalom egy jubileumi rendezvény, nagyon sok minden történik, mi mindennel várják az ideérkezőket?
2: Hát a 20. gombanapot tartjuk idén, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az Európai Uniótól a Citizens Equalizes Rights and Values program keretein belül el tudtunk nyerni 50.750 eurót, és meg tudjuk valósítani ezt a fantasztikus rendezvényünket. Ugye azért a 20. gombanap, mert annak idején, amikor ezt a turisztikában elkezdtük fejleszteni a települést, akkor találtuk ki azt, hogy azért a gomba köré építsük fel, mert rengeteg gombás ételünk van itt helyben, és nagyon jó, sokféleképpen hasznosítjuk a gombát, és ezt szeretnénk megmutatni az ideérkezőknek. Egy nagyon híres gombalevesünk van, nálunk karácsonyi vacsora, szentestén, december 24-én a karácsonyi vacsorakor úgynevezett karácsonyi gombaleves kerül az asztalra, ez egy habart, tejfőle habart leves, ami kolbászt és szárított vargányát tartalmaz, úgyhogy nálunk nem a halászti divik, hanem ez a fő levesünk, úgyhogy, és ezt itt minden nap megtalálható az éttermeinkben és a konyhaasztalon.
1: Van egy főző verseny is itt a rendezvényen.
2: És erre alakult ki igen a gasztrokultúránk is, hogy ugye gombából készült ételek főzőversenyét. Egész jó csapat alakult ki, a csapat összetétel úgy néz ki, aztán 14 csapat nevezett most be. Kétféle ételkategória van, a gombás leveses ételek és a gombával készült ételek.
1: Milyen egyéb kísérő rendezvények vannak?
2: És akkor lehet, hogy egy órakor kezdődik a kulturális programunk, és 5 órától pedig a koncertek megkezdődnek, úgyhogy fantasztikus napnak nézünk elébe.
1: Kik fognak fellépni a színpadon?
2: Hát a színpadon kezdik az óvodásaink, aztán az iskolásaink, utána ugye a kultúrcsapataink, a ide érkezett meghívott vendégünk a Nagyborosnyói Dalárda és a Dernői Dalkör, aztán a mi hagyományőrzőink, és utána 5 órakor pedig a Feel Good kezdi az koncertet, aztán lesz a Mood Garden, és utána pedig a Mi Ez, a Miskolci Illés Remlék Zenekar, ők már 20 éve fellépnek a Gomba Fesztiválunkon, és utána pedig a Regán Lili DJ zárja a színpadot.
1: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, és gratulálok a rendezvényhez.
2: Én is köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Solymosi Konrád Ferencet, Bükszentkereszt polgármesterét hallottátok.
1: Béres Jánossal, a Miskolci Gombász Egyesület elnökével beszélgetek. Mi is az a mai alkalom minden évben megrendezik, és ez egy jubileumi alkalom.
3: Így van, immár 20. alkalommal vagyunk itt. Bükszentkereszten egy év volt kihagyás, de maga 20 alkalom az megvan, tehát egy jubileumnak is számít. Nagyon szeretünk ide jönni, egy nagyon jó környezet. Olykor-olykor sok gomba is szokott lenni, de hát most az utóbbi évek valahogy nem kényeztetnek el minket.
1: Az időjárás miatt, ugye?
3: Igen, elsősorban ez a felmelegedéssel jellemzett időjárás változás, ami nagyon behatárolja ugye a gombáknak a megjelenését, termés idejét és magát a termést is.
1: Milyen gombákat lehet itt a bükkben találni?
3: Hát most elég kevés gomba van itt a délbükkben főképpen, még északbük még jobb helyzetben van, úgyhogy most a kiállításra is elmozdultunk sokfelé, hogy minél több gombát be tudjunk gyűjteni, így az emplénbe is elmentünk több gépkocsival gyűjteni.
1: Milyen fajtákat találtak?
3: Érdekes volt az összetétel, mert nagyon sok fán termő, korhadékon termő gombát találtunk még mindig, tehát most már pedig a gyökérkapcsoltakkal és a talajon termőkkel is szeretnénk találkozni, de azokból még kevesebbet találtunk.
1: A mérgező gombákról tartott előadás részben erről is, és az alkohol és a gomba kapcsolatáról. Erről néhány érdekességet hallgatóinkkal osszunk meg.
3: Igen, hát ugye minden évben előkerül a mérgező gombák kérdése, majd hogy nem, ha másképp nem, a magán a kiállításunkon arról föltétlenül beszélünk, mert sajnos mindig vannak figyelmetlenségek, vannak hozzá nem értések, könnyelmű dolgok, amik gyakorlatilag akár tragédiát is okozhatnak. A gyilkos galóca most az idén, hál' Istennek, nem sok mindent tudott produkálni, hiszen az egy gyökérkapcsolt gomba, és hát most kevés gyökérkapcsolt gomba termett az idei évben. Az alkohollal kapcsolatban ugye most ősszel már szépen elindultak a tintagombák, és a tintagombákra kifejezetten jellemző az, hogy a gyapjas tintagomba meg egy-két tintagomba kivételével, hogy alkohollal együtt mérgező tud lenni. Tulajdonképpen egy koprin nevű anyagot tartalmaz a gomba, ami akadályozza az alkohol lebomlását, tehát sem a gombafogyasztás előtt, sem a gombafogyasztás után után egy jó pár óráig nem szabad alkoholt fogyasztani, hisz akkor gyakorlatilag nem fog lebomlani az alkohol, csak hosszabb idő után, és addig viszont kipirulást, szabályosan vörössé válik az embernek a feje tőle, és hát ez egy nagyon kellemetlen tünet, és ezért meg kell előznünk azzal, hogy betartjuk ezt a játékszabályt.
1: Mennyire gyakori a gombamérgezés Magyarországon?
3: Érdekes a dolog, két időpontot, illetve két állapotot jelölnék meg, amikor nagyon sok gomba van, mert akkor felületesekké, könnyelművé válnak az emberek, mert meg azt mondják, hogy na ez biztos az, vagy az, nem viszik el gombavizsgálóhoz, mert sok gomba van, sorba állni se szeretnek, keresni gombavizsgálót se szeretnek annyira az emberek, meg hát az internetben is hisznek sokan, ez is egy komoly problémát tud okozni, ugyanis a színeket, szagokat nem fogja átadni. Én ezért nem is vállalok személy szerint gombavizsgálatot képek alapján, hiszen ott nem jönnek át ezek a dolgok. Jó, hogy sok fontos dolgot, egy óriás pöfeteget, egy sárga gévagombát elsőre ki tud mondani az ember egyértelműen, hogy ez vagy az, de viszont vannak hasonló gombák, ahol bizony a szag is fontos dolog, meg a színek is okozhatnak gondot. Tehát ezekre mindenképpen célszerű odafigyelni.
1: Önnek melyik a kedvenc gombás étele?
3: Még mindig a sárga róka gomba tejfölösen, az egy nagyon csodálatos, élvezetes gomba tud lenni, de hát nyilvánvaló én már nem így választom ki a gombákat, a célszerűség szerint, hogy milyen gombát szeretnék fogyasztani, leves ételként, vagy pörköltet szeretnék, és hát az időjárás meg az felhozatal is behatárolja, mert amilyen gombát a legértékesebbnek találom a saját részről, én azt fogom begyűjteni magamnak nyilvánvaló. Ízlések és pofonok közt különbség van, de nagyon sokan esküsznek levesként a mezei szegfű gombára. Az egy nagyon csodálatos, ha jól van elkészítve. Én elmondanom az én receptemet, bő zöldségesen, kis kockatésztával, és hát ízesítő anyagokkal, zöld borsóval, hát egy nagyon finom étel készíthető levesként belőle. De hát a pörköltnél is ugye nagyon sok gombát lehet jól elkészíteni, a kreativitás, a konyhamesternek a tudása az egy fél siker már alapból, mert hát azt lehet mondani, hogy egy rossz gombából is lehet jó ételt csinálni, mert ez ott jelentkezik elsősorban, hogyha nem találunk csak idősebb gombát, azokkal, hogyha odafigyelünk, akkor is lehet vele jó ételeket csinálni, mert általában azért a fiatalabb gombákat szoktuk begyűjteni, és azok az ízletesebbek.
1: Mert is jó gombát fogyasztani.
3: Hát a gombafogyasztásról épp az imént beszéltem itt az előadáson. Nagyon fontos dolog az, hogy a gombákban sok ásványi anyag nyom ellen van, fehérjében gazdag viszonylag, amilyen fehérjéket más ételekbe szinte nem is tudunk felvenni, és a legfontosabb pedig ennek találom talán, hogy a rostanyag. A rostanyag manapság, a természetes rostanyag elég kevés, tehát még a zöldségfélék be meg egy jó néhány ételféleségben ott van, de viszont a természetes rost az egyre kevesebb valahogy.
1: Várják csatlakozók jelentkezését az egyesületbe?
3: Igen, most kettős helyzetben vagyunk, mert mi évente indítjuk az alapfokú tanfolyamot, és hát sajnos most olyan száraz évünk van, hogy valahogy kárpótolnunk kell ezt a tanfolyamosokat, hisz nem tudtunk gombát mutatni nekik, szinte egész évben szárazság volt, még kora tavasszal úgy, ahogy volt, egy-két órát tudtunk csinálni, de most az őszi túrákkal még nem tudunk indulni, mert még csapadék mindig hiányzik, hogy legyenek gombáink. De természetesen várunk újabb jelentkezőket, mert minden évben megpróbáljuk ezt az alapfokú tanfolyamot elindítani, és hát nyilvánvalóan, hogy az időjárás függvényében próbáljuk úgy összeállítani a tematikát, a túrákat, hogy azért az emberek tudjanak akár saját része is egy kis gombát gyűjteni.
1: Mondjunk elérhetőségeket.
3: Hát a Miskolci Gombász www.hu, tehát ha rámennek a honlapunkra, ott több mint 1700 gombafajnak a leírása, fotója, felhasználásáról is nagyon érdekes, és az egyesületi életről is nagyon jól lehet tájékozódni. Egyébként a honlapon pedig mind a weblapszerkesztőnk, mind az én telefonszámom, és hát néhány fontosabb taktársunk, akik közvetlenül részt vesznek a munkánkban, ott van a telefonszámuk.
0: Az elmúlt percekben Béres Jánost, a Miskolci gombákról.

0: Most Kis Ágnes napsugárt, a Bükki napsugárbolt tulajdonosát kérdezem.
1: Mi mindent lehet itt kapni ebben a csodavilágban?
2: Hát nálunk első szempont a gyógynövények, tehát gyógynövény, gyógynövényes kozmetikumokat készítünk, gyógynövényes speciális párnákat is mi készítjük, és a Győrtejának vagyunk tulajdonképpen egy viszonteladói partnere.
1: Miért is jók a gyógynövényes párnák?
2: A gyógynövényes párnák nagyon jó, 10 féle gyógynövénykeveréket használunk benne, ugye ez egy speciális saját receptúrás keverékünk, és ez egy nagyon jó nyugodt alvás biztosít, segíti a légzést, és különböző tölteket használunk a gyógynövényekhez.
1: Éppen a műhelyben vagyunk, ugye?
2: Igen, ez a varrodánk.
1: A kulisszák mögött mi minden található itt?
2: Hát itt nagyon szeretünk itt dolgozni, mert jó illatok között vagyunk, és tulajdonképpen itt készülnek a gyógynövényes párnáink, amiket itt saját magunk töltünk, tehát ez egy családi vállalkozás, és szigorúan mindent kézműves manufaktúrában végzünk, tehát gépet nem használunk semmire.
1: Milyen gyógynövényeket tartalmaznak mondjuk a párnák, és miért is jók?
2: Hát a nagy volumenben úgy mondom, hogy ugye sok benne a levendula, de van benne rozmarink, kamilla, zsája, izsóp, egy kis menta, tehát ezeket megbolondítjuk egy kicsit, és így adják ezt a jó kis illatot.
1: A kézművesség itt mindenben hagyomány, ugye?
2: Igen, és az udvarban működtetünk egy Zuckerhable nevezetű kis kávézót, ahol ott is nagyon odafigyelünk arra, hogy például Szarvaskőn van a pörkölő üzem, ahol a makákó kávék készülnek, és abból főzzük a kávékat. Arra is figyelünk, hogy nálunk nem lehet kapni különböző kóla meg ilyen üdítőket, csak kézműves szörpöket, és azok is helyi termékek, helyben sülnek a sütemények, tehát azok is kis szériában, és azok is rengeteg, tehát házias jellegű mindegyik.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink önökről?
2: Hát tulajdonképpen webshopunk is van, bükkigyógypárnák.hu, ez a webshopunk, és Bükkszentkereszten a hét minden napján nyitva vagyunk egész évben a falu központjába, Kossuth utca 33 alatt. Ez a Gyuri bácsinak a volt üzlete.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Kis Ágnes napsugárt, a Bükki napsugárbolt tulajdonosát hallottátok. A következő percekben Nagy Olga Máriát, Miskolci Solymászt kérdezem.
1: Kikkel érkezett ide, szeretettel köszöntöm.
3: Jó napot kívánok! 6 darab füles kubikkal. Ezek a saját tenyésztésű madaraim és a gyermekek részére lettek ugye kiállítva. Fényképezkedés, simogatás, kimire.
1: Milyen idősek ezek az állatok?
3: Ebben van 2 darab, ami tavaly született, és 4 darab, ami idén. Ez mind nálam keltek ki, tehát ezek saját tenyésztésűek.
1: Hogyan lehet bagoly tojáshoz jutni? Hogy működik ez?
3: Hát nekem ugye egyszerű, mert tenyészpárjaim vannak otthon. Egyébként magánszemély 22-től nem tarthat otthon bagyot. Amik addig ki voltak helyezve, azok tarthatóak, de onnantól magánszemély nem tartott, csak solymász, oktatás és ugye riasztási célból. Hát az oktatás például a gyermekeknek itt a rendezvényen az okítása.
1: Mi mindent érdemes tudnunk a baglyokról?
3: Hát ez egy dél-amerikai fajta, mivel ugye nálunk a solymászoknak nem lehet európai baglya, sőt lassan már baglyunk se lehet, csak ezek a úgymond külföldiek, tehát másik féltekéről származnak. Tartásuk elég nehézkes, mert ugye az étkeztetésük miatt, a helyi igényük miatt, tehát elő van írva, hogy egy bagolynak hány négyzetméternyi repülő területet kell biztosítanom, meg az etetés, mert ugye egy darab egér 600 forintba kerül, és minden baglyon becsűri legalább egyet minden este. Tehát kicsit költséges.
1: Mekkora terület szükséges, említette, hogy helyi igényesek?
3: 15 négyzetméter megvan adva, tehát az engedélyben, amit kikapok, abban megvan adva magasság, szélesség, hogy hol lehet egy madár.
1: Veszélyesek? Tehát tudnak karmolni, vagy akár csípni?
3: Ezek ragadozó madarak, tehát ugyanúgy, mint minden, mindene megvan ahhoz, hogy bántsa az ember, tehát van csőre, tud csípni, van karma, tud karmolni, de ezek a példányok ugye, ezek gyerekeknek készültek tudatosan, óvodába, iskolába szocializálódtak, ahogy látja is nagyon nyugodtak, és ő nekik eszükágába nem jut a gyermekeket bántani, általában a gyermekek szokták őket bántani, tehát pont fordított a helyzet.
1: Meddig él egy bagoly?
3: Hát nagyon remélem, hogy 10 évig fognak élni. A természetben nem élnek olyan sokáig, azért ilyen nagy

0: szaporák, mert hamar és sok pusztul el, ugye általában a 90% nem éri meg a felnőtt kort, tehát az egyéves kort, nálunk azért megéri. Hát én nagyon remélem, hogy a tizet kihúzzák. Jó lenne, mert nagyon jól sikerült alom, tehát nagyon látja, nagyon kedvesek, nagyon szelidek, jó lenne sokáig megtartani őket.
1: Általában barátságosak, tehát nem is mindig?
0: Nem, tehát a bagoly maga nem, és nem is javaslom senkinek, hogy hozzányúljon egy vadmadárhoz. Az enyém ugye direkt erre lettek felkészítve, hogy gyermekek fogják őket simogatni, belenyomni az ülőbe, kézre kell tudnom őket adni, és tehát ők erre fel vannak készítve csibekkoruk óta. Tehát azért ilyenek, tehát aki egy vadmadarat talál, én nem javaslom, hogy úgy megfogja, mert meg is csípi, meg is marja.
1: Hol lehet többet megtudni erről és az állatokról?
0: Hát mi általában ugye meghívásos alapon különböző rendezvényeken jelenünk meg. Ide Bükszentkeresztre az ügyvédi kamarával jöttünk ki, csak ugye engem külön raktak, úgy volt, hogy a kamarával leszek én is, de máshogy kaptam helyet. És csak ilyen nyilvános rendezvényeken, illetve felkérésre, iskolákba, óvodákba is nagyon szívesen kivonulunk. Ez megállapodás kérdése. Tehát ugye azért azt tudni kell, hogy ezeknek a madaraknak a fenntartása nem 2 forint, tehát nagy valószínűséggel ugye ebből következik, hogy pénzért megyek ki. Mert ezeket nekik meg kell keresni. Mert mint ahogy mondtam, 600 forint egy egér. Nem kevés.
1: Solymokat is tart?
0: Van otthon, 17 madaram van otthon, nekem van szirtisasom, van solymom, van heriszem, van nagybagyom, vagy kisbagyom, és legközelebb jövő héten szombaton a 700-as felvonuláson leszünk, ott már sassal, solyommal, oda nem viszünk heriszt, mert nem autentikus, oda a bagyot fogjuk vinni a gyerekeknek, én szirtisassal fogok vonulni, a barátom pedig egy északi solyommal. És egy nagyon nagy rendezvény lesz, mindenkinek ajánlom figyelmébe.
1: Hozzájuk már gondolom komolyabb védekezés kesztyű is kell, hogyha hordozza.
0: Elvileg a bagolyhoz is kellene, csak én nagyon ravaszul otthon már levágom a körmét, hogy a gyermekeket nehogy megkarmolja, mert a gyerekek nem viselik el az ilyesmit, tehát én otthon lecsipkedem a karma végét, őket is kesztyűvel kéne odaadni, de így oda tudom adni, hogy megérezze a gyermek, hogy milyen egy madarat igazán megfogni. A kis talpacskáját, a kis körmecskéjét, azért az szerintem az egy másik élmény.
1: Honnan jött ez a szenvedély?
0: Én vadászni szeretek. Először agaráztam, az agarászat szerint a fölött elment az idő, nem szeretik a területek, nem engednek. Kiláttam, hogy a solymászoknak sokkal könnyebb, akkor elkezdtem solymászkodni. Majd rájöttem, hogy igazán én vadászni szeretek, de a madarat nagyon szeretem, meg én szeretek tenyészteni, én szeretem a kismadarakat, szeretem a csibéket, szeretem azt a nevelési procedúrát. Úgyhogy én most már inkább madártartónak hívom magam, mint solymásznak, de minden solymászmadaram van, ami elérhető Magyarországon, igyekszem, hogy legyen, de általában inkább már csak rendezvényeken vonulunk fel.
1: Mennyire emlékeznek, vagy kötődnek a madarak mondjuk egy emberhez?
0: Hát engem biztos, hogy megismernek, mert ugye én 0-24-be élek velük, illetve én nagyon ügyelek arra, hogy én minden reggel kézből megetetem őket, minden este kézből megetetem őket, tehát ez a szoros kapcsolat nem újjon el. És ezért engem ők a hangomat is megismerik. Az embert is, tehát ha elrepülne, és nem tudnám befogni, nagy valószínűséggel, ahogy elkezd éhezni, egy emberhez menne oda, mert ő azt hiszi, hogy mindenki anya, mindenki fog neki adni egeret, és nagy valószínűség egy embernél állna meg legközelebb.
1: A solymászkodásról beszéljünk már, még már nagyon érdekes, tényleg arra meg lehet nevelni, vagy meg lehet tanítani egy solymot, hogy mondjuk elhozzon egy prédát?
0: Hát azért a solymászat ez egy 4000 éve kitalált valami, amit nem mi találtunk ki, mi csak műveljük, tehát megvannak az alap dolgok, amiket nekünk is pontosan ugyanúgy csináljuk, mint az elődeink. Idomítás, a motiváció, kondíció elvén, mindenkibe belerakjuk az alapidomítást, tehát a gyerekézre, a kézen kaja van, anyánál biztonság van, anyánál kaja van, ha fogsz madarat tele, ha fogsz valami zsákmány, te leheted magad. Tehát ez egy ugyanolyan tanítási folyamat, mint a lovaknál és a kutyáknál, ugyanolyan következetes és ugyanolyan mindennapos munkát igényel. És nagyon-nagyon jó madaraik vannak a magyar solymászoknak, ki mivel szeret vadászni, sassal, sólyommal, herisszel, héjával. Na, széles a repertoár.
1: Mennyi idő beidomítani egy madarat?
0: Egy hónap alatt megvan az alapidomítás, de tehát októberben indul a szezonunk, mert ugye akkor nyit a mezei nyúl, és februárig lehet, mert akkor zárunk a fácánnal, és ez egy folyamatos tanulás. Tehát egy hónapig tanítom a madaramat az alapdolgokra, és utána pedig a vadászaton még jobban felfejlődnek. Reménykedünk benne. Mert ez olyan, mint a kutya meg a ló, tehát mindent oda kell rakni ahhoz, hogy sikerüljön, és ketten kellünk hozzá. A madár meg én. Tehát én egyedül azért kevés vagyok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, viszont hallásra.
2: Az elmúlt percekben Nagy Olga Mária Solymásszal beszélgettünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. A 20. Bükszentkereszti gombanapokon jártunk, összeállítással készültem nektek, én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének 14. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Mirmúr híres festő lesz. A színházasdi óta az udvar lakói szívükbe zárták a kis csacséjékat. De a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmúr aratta a plakátjával. Itt és ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmúr is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg széndarabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. És amikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagybetűkkel: kiállítás nyitva egész nap. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmúr pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta morzsa, s megveregette Mirmúr vállát. Aztán egyszer csak oda robogott tyúkanyó rengeteg csibéjével, és azt mondta Mirmúrnak, hogy rajzolja le őket. Mirmúr felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket. Középre a tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, s a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővett egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt tyúkanyú csibéire. Mirmúr pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni tyúkanyút. De közben bizony a csibék elunták a várakozást, izegni mozogni kezdtek. És az egyik kis csíbe a sor végéről óvatosan, lábujjhegyen átment a másik sor végére. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, amikor Mirmúr egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csíbe átment, úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmúr közben lerajzolt a tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csíbéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort, de hát a csibék, még nem nézett oda, átszöldöstek a túlsó oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmúr kicsit csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, de a csibék visszaszöldöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmúr lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta tyúkanyónak.
3: Hát a többi csibép hol van? Kérdezte tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, neked pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja.
2: Mirmúr vakart a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, odament Mirmúrhoz, és azt súgta neki.
4: Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám.
2: Mirmúr megmondta tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kiscsacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta.
4: Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni.
2: A kiscsibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kiscsacsi odasúgta Mirmúrnak.
4: Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgyse lehet észrevenni, olyan egyformák.
2: Mirmúr le is rajzolt az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmúr összetekerte szépen a képet, és elindult, hogy elvigye tyúkanyónak.
4: Hú, ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél.
2: A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmúr már messze járt a képpel.
1: Ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének 14. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben a farizeusok megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazad beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 15-től a 17. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus korában a farizósok az úgynevezett vallási pártok egyikét adták. Addig, míg a szadduceusok pártjához tartozók, főnemesi származásúak és nagyon gazdagok voltak, és a főpapok közülük kerültek ki, a farizeusok inkább a közlemesi réteghez tartoztak. Jóval szerényebb anyagi körülmények között éltek, mint a szadduceusok, ám ennél még sokkal meghatározóbb volt a két vallási párt vallásossága közti különbség. A szadduceusok csupán Mózes 5 könyvét fogadták el, a törvényt, és tartották minden zsidó számára kötelező érvényűnek. A farizeusok ellenben a prófétákat és a bölcsességi könyveket is Istentől kapott tanításként kezelték, valamint hittek az angyalok létében, a lélek halhatatlanságában, a feltámadásban és valamiféle túlvilági életben. A szadduceusok mindezeket tagadták. A Heródes pártiak, a Heródes dinasztia feltétlen hívei voltak. Jézus idejében Heródes Antipász a dinasztia fő képviselője. A dinasztia alapító nagy Heródes Róma barát politikát folytatott, és abban látta a jövő biztosítását, hogy Rómát mindenben kiszolgálja. A Heródes pártiak saját jólétük biztosítását is a római uralom feltétel nélküli elismerésében látták. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? A kérdést a farizeusokkal együtt teszik fel. Ez önmagában meglehetősen pikáns és ízléstelen, és a farizeusi párt éles bírálata, kritikája. Hiszen tanításukat és életmódjukat hatalmas távolság választotta el a politikai palettán a Heródes pártiaktól. Nem is beszélve a hitéletről, ami a Heródes pártiak esetében teljesen hiányzott. A farizeusok felelősségét még inkább kiemeli, és bűnüket még jobban kidomborítja az a tény, hogy Jézus ellenében nem válogatnak az eszközökben. Még azokkal is összefognak, akik világnézetileg szöges ellentétben állnak velük, és Izrael istenét, az urat egyáltalán nem szolgálják. Nyájasan a mester tetszésének megnyerését célozva teszik fel a kérdést a két párt tagjai tehát. De Jézus átlát kétszínűségükön és ízléstelen hízelgésükön. Az Isten útja az Isten akarata szerinti életet jelenti. Nem vagy tekintettel az emberek személyére, vagyis nem vagy személyválogató, csak az igazságot nézed. Ez az Ószövetségben Isten tulajdonsága. A római adót, latinul census, görögül kenzos, a nem római polgároknak kellett fizetni a birodalom területén, mégpedig római pénzben kellett leróni, ezért kér Jézus adópénzt a kérdezőktől. Az adó fejadó is volt, amely különbözött a földadótól és a kereskedelmi adótól vagy vámtól. A júdeai adót a császári fiskusznak fizették be, és így közvetve magának a császárnak adták. A pénzverés jogát Róma magának tartotta fenn. A forgalomban lévő pénz ezüstdénár volt, és ez volt az adópénz. A csatlós királyságok és szabadvárosok is verhettek pénzt, de csak római engedéllyel, és ilyenkor külön ki kellett kérni az engedélyt. Az engedély nélküli pénzverés egyenértékű volt a lázadással. A kivetett adó mélyen sértette a zsidók öntudatát,
Teokratikus, istenközpontú felfogásuk, állam elméletük szerint Izrael egyetlen ura és parancsolója Isten, míg az adófizetés a pogány uralkodó elismerését jelenti. A Jézusnak feltett kérdést azt a válasz kutatja, nem kerül-e Izrael ellentétbe Istennel, ha aláveti magát az adófizetés kötelezettségének, és ezzel elismeri a császár fennhatóságát. Az adófizetéssel szemben minden párt világosan foglalt állást. Az elóták szabadságharcosok voltak, tehát elutasították az adófizetést. Elvben a farizeusok is ellenezték, de féltek a rómaiaktól, és így gyakorlatban megfizették az adót. A szadduceusok és a herodes pártiak az adófizetés mellett voltak, mert a római uralomra saját hatalmuk védelmezőjeként tekintettek. Akárhogyan is válaszol Jézus a kérdésre, beesik a csapdába. Ha az adófizetést jóvá adja, elveszti a néptömeg rokonszenvét, amely szabadságra, a római rabiga lerázására vágyott. Amennyiben ellenzi az adószedést, akkor pedig, mint lázítót fel lehet jelenteni a rómaiaknál. Jézus válasza már benne van a kérdésben. Mutassátok az adópénzt. A dénáron ugyanis akkor Tiberius császár képe és felirata volt. A dénárt a császár verette, az ő pénze volt, ő rendelkezett vele. Jézus utal a farizeusok képmutatására is. Használják a római pénzt, amelyen számukra tiltott emberi ábrázolás is van, élvezik a római pénzügy előnyeit, és mégis felteszik neki a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Jézus a feleletében elvetette a zelóta magatartást, de nem csatlakozott a herodes pártiakhoz sem. Mindezeken túl a válasza nem állítja, hogy a császárnak joga van adót szedni, csupán megállapítja a tényleges helyzetet. A császár pénzt veret és adót szed. Nem állítja és nem tagadja a császár jogát, egyszerűen nem akar vele foglalkozni. Végeredményben tehát Jézus kerüli a politikai értelmi megoldást, és ehelyett új vallási távlatba és magasabb szintre helyezi a kérdést. Isten az embert a saját képmására alkotta, Teremtéskönyv 1. fejezet 27. vers. Ezért az ember egész létében istené. Jézus mondása új értelmet nyer. A pénzt adjátok a császárnak, mert az ő képét hordja, de az ember istené, mert Isten képét viseli. Ez a katolikus egyházunk egyik nagyszerű tudósának és lelkiírójának, a II.-III. században élt Tertulliánosnak a magyarázata. Tisztelt rádióhallgatók, az Úr Jézus most is brilliáns módon oldja meg a helyzetet, és nem csak, hogy elkerüli a csapdát, hanem válaszával akkori és mai hallgatóságát is elgondolkodásra és lelkiismeret vizsgálatra készteti. Például, ma élő keresztényként tedd fel a kérdést minden nap magadnak, kinek szolgálsz te? Az egyedül igaz Istennek, vagy nagyon is e világi hatalomnak? Pénzért, e világi előnyökért, a keresztény vagy katolikus keresztény hiteddel teljesen ellentétesen viselkedsz? Netán olyan embereket támogatsz, akik törvényeikkel és életmódjukkal Jézus Krisztust és a katolikus egyházat tagadják és gyűlölik? Ne légy farizeus, ne légy képmutató, ne légy megosztott szívű. Szolgálj megalkuvás nélkül Istennek, és ugyanaz az ember legyél a templomfalain kívül, mint aki a szentmisén, az Isten tiszteleten vagy.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Jézusom, kitárjuk most a szívünket. Kitárjuk kezünket előtted. Mert ebben a hófehér ostyában te itt vagy közöttünk. Te köztünk élsz minden nap. Látunk téged a másik szemében. Családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. A rendfőnöknők nemzetközi uniója 14. Leó pápa felhívására világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy most csütörtökön közösen imádkozzák a rózsafizért a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kéri, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők Nemzetközi Uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni délután 2:30-kor majd, és mi is imádkozunk itt a Szent István Rádió stúdiójában. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn majd 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján a megállapodás elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Néhány órával azután, hogy megosztotta egy angliai tigris támadás halálos áldozatának felvételét, Donald Trump egy mesterséges intelligenciával készült videót posztolt, amelyen ő maga megszelidíti a tigrist, majd játszik vele. A New York Post szerint a felvételhez az elnök semmilyen kommentárt nem írt. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Beszélőkönyvek című irodalmi összeállításunkban folytatjuk Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényét, ma a 19. részt sugározzuk. A 21 órai híreket követően Silhouette című műsorunkban Dr. Hagen Jennifer pszichológus a hivatásáról mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, Mándi Zoltán atyával, pápai prelátussal, főesperessel, aranymiséje alkalmából, életéről, papi szolgálatáról, vers és irodalom szeretetéről beszélget Farkas Erzsébet, az adás szerkesztője. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján elsőként az egészségügyi dolgozók lelki egészségének támogatásáról hallhatnak előadásokat, majd Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával Papp Ildikó beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben ma a jog és birtokvédelem lesz a téma. Ezt követően Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallgathatják meg. 23 órakor hírek következnek, majd a Vatikáni Rádió adása szól. Ezt követően Hitvalló című műsorunkban Szent Orsolya életpéldájáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 19. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Nem sokára reggel lett. Fölkeltem és elindultam lefelé. Ahogy elmentem a lányok szobája előtt, nyitva volt az ajtó, és láttam bent Mary Jane-t, ahogy a koffer előtt ül és csomagol. Útra készül Angliába. Láttam, hogy egyszerre abba hagyja. Épp egy összehajtogatott ruha volt az ölében. Arcát kezébe temette, és sírva fakadt. Nagyon rosszul esett, hogy így látom. Bárkinek rosszul esett volna. Bementem, és azt mondtam neki, Mary Jane kisasszony, maga se bírja nézni, ha valaki bajban van, és én se. Általában. Mondja el, mi bántja. Elmondotta. A négerek miatt sírt, ahogy vártam. Azt mondta, hogy a gyönyörű angliai utat egészen tönkretette az eset. Nem is hiszi, hogy valaha is túl tudja magát tenni rajta, amikor tudja, hogy a fiúk és az anyjuk soha se találkozhatnak többé. Aztán még keservesebb sírásra fakadt. Kitárta a karját, és úgy zokogott. Ó, ha elgondolom, hogy soha, soha nem látják már egymást. De hogy nem látják, nem telik bele 2 hét, ha én mondom. Nagy Isten, kibögtem, mielőtt észbe kaptam volna. És mielőtt visszaszívhattam volna, a nyakamba borult, és azt mondta, mondjam még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Láttam, hogy túl hamar kottyantottam ki, és megint benne voltam a pácban. Kértem, hogy hadd gondolkozzak egy percig. Nagyon türelmetlenül és izgatottan nézett rám. Csudacsinos volt. Olyan kedvesen és megkönnyebbülten nézett rám, mint akinek végre kihúzták a fájós fogát. Én meg törtem a fejem, mit mondjak. Ha az ember kimondja az igazat, mikor ilyen szorultságban van, mondtam magamnak, könnyen rajta veszthet. Bár ilyen tapasztalatom még nem volt, és nem tudom bizonyosan. De ebben az esetben úgy látszik, mintha az igazság hasznosabb volna és biztosabb, mint valami hazugság. Annyira szokatlan és furcsa volt az egész. Soha még nem volt részem ilyesmiben. Végre elszántam magam, hogy megpróbálom. Megmondom az igazat, habár ez annyi, mintha a puskaporos hordóra ülnék és gyújtóval játszadoznék. Aztán megszólaltam. Mary Jane kisasszony, van valami olyan hely a város közelében, ahol el lehet 3-4 napig? Igen, Lotropéknál, miért? Ne kérdezze még most, hogy miért. Én most megmondom, miért fognak a négerek megint találkozni. 2 héten belül, itt a házban. És be is bizonyítom, honnan tudom, de csak ha elmegy Lotropékhoz, és 4 napig ott marad. 4 napig, akár 1 évig? Helyes, mondtam. Mást nem is kívánok magától, csak hogy ezt mondja. Többet ér, mintha más a Bibliát csókolgatná. Elmosolyodott és erősen elpirult. Ha megengedi, becsukom az ajtót, és be is zárom, mondtam. Aztán visszaültem melléje. Nehogy sikítson. Maradjon csöndben és fogadja férfiasan. Meg kell mondanom az igazat, Miss Mary, és higgy el, amit mondok, nem lesz könnyű. De hát nincs más út. Ezek a maga nagybátyái sose voltak a maga nagybátyái. Szélhámosok, mind a ketten, utolsó csirkefogók. Na, túl vagyunk a nehezén, a többi már könnyebben fog menni. Csodára fölkavarta mindaz, amit mondtam, de most már egyenesbe voltam, és elmondtam mindent. Ahogy hallgatta, a szeme mind jobban szikrázni kezdett. Elmondtam az egész disznóságot, kezdve onnét, ahol azt a fiatal pupákot fölvittik a gőzhajóra. Egész addig, hogy az ajtó előtt a nyakába borultak, és megcsókolták 20-szor is. Erre fölugrott, a szeme villámlott, és azt mondta, a gazember, gyerünk! Egy percet sem szabad veszíteni, egy pillanatot se. Meg kell lincseltetni őket és bedobni a folyóba. Hogy ne, feleltem. De hogy akarja? Mielőtt elmenne Lotropékhoz, vagy? Ó, mi is jut eszembe? Csillapodott le, és megint leült. Ne haragudj, de igazán, ugye nem haragszol? Bársonyos kezét az enyémre tette, végtelen kedves volt, és úgy éreztem, inkább meghalnék, mint sem haragudni tudnék rája. Egész elfelejtettem, úgy fölizgatott, mondta. No, folytasd, többet nem szólok közbe. Mondd el, mit csináljak, és én megteszem, bármit tanácsolsz. Hát, folytattam. Sötét két csirkefogó ez, de van valami, ami miatt együtt kell utaznom velük. Akár akarom, akár nem. Nem akarom elmondani miért, és ha most maga leleplezni őket, én ugyan kiszabadulnék a körmeik közül, de van valaki, akit maga nem ismer, és az még nagyobb bajba kerülne. Őt pedig meg kell menteni. Ezért nem szabad most leleplezni őket. Miközben mindezt elmondtam, jó ötletem támadt. Ha ezeket itt lecsukják, én meg Jim megszabadulhatunk tőlük, de nem akartam elindulni a tutallyal fényes nappal, hogy aztán egymagamnak kelljen mindenféle kérdésre válaszolgatni, ezért úgy eszeltem ki, hogy a tervem csak késő este süljön el. Mary Jane kisasszony, mondtam. Megmondom én, mit kell tennie. Nem is kell olyan sok állatropéknál maradnia. Milyen messzire laknak? Nem egészen 4 mérföldnyire, itt beljebb a vidéken. Az nagyon jó. Most menjen el hozzájuk, és maradjon úgy este 9:30-ig. Aztán kérje meg őket, hogy hozzák haza, mondja, hogy valami eszébe jutott. Ha ideér 11 előtt, tegyen gyertyát az ablakba, és ha nem mutatkozom, várjon 11-ig. És ha 11 utánig nem jelentkezem, az azt jelenti, hogy én már biztonságban vagyok. Akkor elmondhatja a hírt mindenkinek, és elfoghatják ezt a két lókötőt. Jó, mondta, megteszem. És ha úgy esne, hogy nem sikerül meglépnem, és horogra kerülök velük együtt, álljon mellém, és mondja, hogy én már előre elmondtam magának mindent, és fogja a pártomat, ahogy lehet. Fogadom, hogy megvédelek. Egy hajatszála nem fog meggörbülni, mondta. És láttam, hogy az orcimpája kitágul, és a szeme fölvillam, mikor mondja. Ha eliszkoltam, nem lehetek itt, hogy tanúskodjak a két szélhámos ellen. Ha itt volnék, se tehetném. Legfeljebb megesküdhetnék, hogy csalóg az emberek. Igaz, hogy ez is valami. De vannak, akik többet tudnak róluk, mint én, és azoknak több hitelük lesz, mint nekem volna. Azt is megmondom, hol találja meg őket. Adjon egy ceruzát és egy darab papírt.
1: Így inni. Királyi non plus ultra Brixville.
0: Tegye el és vigyázzon, el ne veszítse. Ha a bíróság meg akar tudni a két jómadárról valamit, küldjék föl őket Brixville-be, és mondják azt, hogy megtalálták a királyi non plus ultrásokat. És tanukra van szükség, meglátja egy szempillantás alatt az egész városot fog tolongani, és nem fogják elhallgatni, ami a nyelvükön van. Úgy láttam, mindent megbeszéltünk. Végezetül még azt mondtam neki,
1: most pedig hagyja, hogy az árverés folyjon annak rendje módja szerint. Fizetni senkinek se kell rögtön, csak egy nappal az árverés után. Ők pedig addig ki nem teszik innét a lábukat, amíg a pénzt nem látják, és ilyen módon az adásvétel nem lesz érvényes, és egy fillért sem fognak látni. A négerekre is ugyanez áll, nem volt érvényes az eladás, és rövid idő se telik belé, vissza fognak kerülni. Még a négerek árát se tudják majd fölvenni. Benne vannak a kutyaszorítóba, Miss Mary. Jó, mondta ő. Szaladok reggelizni, aztán egyenesen Lotropékhoz megyek. Szó se róla, nem így beszéltük meg, Miss Mary Jane, mondtam. Reggeli előtt kell oda mennie. Miért? Mit gondol, miért kívántam, hogy egyáltalán oda menjen? Hát még nem is gondoltam rá, és nem is tudom, miért. Mert maga nem tartozik a fa arcú emberek közé. Sose kívánnék jobb könyvet, mint a maga arca. Ha valaki ránéz, úgy olvashatja, mintha írva volna. Azt hiszi, le tudna most menni, és szembenézni a bátyjaival, és megcsókolni őket, mikor jó reggelt kívánnak, és jaj, te hogy tudnék? Igen. Megyek mindjárt reggeli előtt. És a húgaimat velük hagyjam?
0: Persze.
1: Ne aggódjon miattuk csöppet sem. Nekik még maradniuk is kell. Még gyanút fognának, ha mind elmennek. Azt szeretném, hogy ne is találkozzon velük, sem a húgaival, sem mással a városból.
0: Ha egy szomszéd megkérdezni, hogy vannak a bácsikái, még az arca elárulná.
1: Csak menjen, induljon is Miss Mary Jane, én majd elintézem a többit.
0: Megmondom Miss Susannek, hogy csókoltatja a bácsikat, és pár órára elment, hogy egy szusszanásnyit pihenjen.

Szeretném tudni magam is, de nem tudom. Nálam volt, mert én loptam el tőlük. Azért loptam el, hogy magának adjam. Tudom azt is, hova dugtam el, de félek, hát, ha már nincs ott. Igazán nagyon sajnálom, Miss Mary Jane. Rémesen sajnálom. Én megtettem, ami tőlem tellett. Isten bizony megtettem. Majd elcsíptek vele, és be kellett dugnom az első helyre, ahova lehetett. És nem volt valami jó hely. Ó, ne fájjon a fejed miatta. Szomorú dolog, tudom, de te nem vagy benne hibás. Hová rejtetted? Nem akartam, hogy megint eszébe jusson a bánata, és a nyelvem se akart ráállni, hogy elmondjam neki, a pénz ott fekszik a koporsóban, a hullahasán. Egy pillanatra elhallgattam, aztán megszólaltam. Inkább nem mondanám el, hová tettem, Miss Mary, ha megengedi, de fölírom magának egy darab papírra, és útközben elolvashatja, ha akarja, jó? Jó, hogyne? Fölírtam hát. Betettem a koporsóba. Benn voltam, amikor maga úgy sírt az éjszaka ott mellette. Az ajtó mögött álltam, és nagyon sajnáltam magát, Miss Mary Jane. A szemem könnybe lábadt, amikor visszaemlékeztem rá, ahogy ott egészen egyedül zokogott. Az a két sátán fajzat pedig az ő házában hortyogott avval a szándékkal, hogy bajt hozzanak rá és kirabolják. Mikor összehajtottam és átadtam neki, láttam, hogy az ő szeme is könnyes. Keményen megszorította a kezemet, és azt mondta, Isten veled, mindent úgy fogok tenni, ahogy te mondtad, és ha nem látnálak többé, sose foglak elfelejteni, és mindig gondolni fogok rád, és imádkozni fogok érted. És ezzel elment. Imádkozni értem. Ha tudta volna, kiféle, miféle vagyok, gondoltam. Biztosan okosabbra fordítaná az idejét. De lefogadom, hogy akkor is megtette volna. Az a fajta volt. Még Júdásért is imádkozott volna, ha a fejébe veszi. Ilyenben nem ismert akadályt. Mondhat bárki bármit, de nem láttam még nála derekabb lányt. Azt hiszem, ő volt a legderekabb mind között. Ez amolyan hízelgésnek hangzik, de nem hízelgés. Ami a szépséget illeti és a jóságot, senki sem újja fölül. Azóta se láttam, hogy akkor kilépett az ajtón. Nem én. Azóta se, de azt hiszem, nem is ezerszer, hanem tízezerszer gondoltam rá is arra, hogy imádkozni fog értem. És ha tudnám, hogy javára vagyok, ha én is imádkoznék ő érte, bizony még azt is megtenném. Mary Jane a hátsó ajtón szökött ki. Legalább úgy gondolom abból, hogy senki nem vette észre. Az árverést késő délután kint tartották meg a főtéren, és irtó sokáig tartott. Az öreg ott lábatlankodott a biztos mellett, és csodára kitett magáért. Minutalan bibliai idézeteket vegyített bele, vagy valami közmondást. A herceg is gügyögött egyet-egyet, hogy minél nagyobb rokon szenvet keltsen maga iránt, és általában igyekezett a figyelmet magára vonni. Lassan aztán a végére jutottak, és eladtak mindent. Kivéve egy kis darab földet a temető mellett. Azt is kikiáltották. Soha ilyen mohó frátert nem láttam, mint a király, aki nem hagyott volna egy köröm feketényit se. Amíg e fölött folyt az árverés, kikötött egy gőzhajó, és 10 perc se telt belé, egész tömeg jött felőle, kiabálva, ordítva, röhögve és azt hajtogatva, itt az ellenfél, itt van Peter Wilkes másik pár örököse, most már ki kiválaszthat tetszése szerint. Egy nagyon tisztes kinézésű öreg urat és egy rendes formájú fiatalabbat toltak maguk előtt. A fiatalabbnak föl volt kötve a karja. Hű, hogy ordibált és nevetett és kiáltozott mindenki. De én nem találtam tréfa dolognak, és azt hittem, hogy a herceg és a király se fogják annak találni. Azt hittem, legalábbis elsápadnak. De bizony még az orruk hegyese sápadt.

0: A herceg úgy tett, mintha nem is gyanítaná, miről van szó. Tovább gügyögött, boldogan is elégedettem, mint egy bugyogó korsó. A király pedig olyan, de olyan szomorúan nézett az újonnan jöttekre, mintha a szíve is hasfájást kapna, hogy ilyen szélhámos csirkefogók is léteznek. Pompásan játszott. A fontosabb emberek a király körül csoportosultak, hogy látni lehessen, ők vele tartanak. Az öreg úr, aki most érkezett, csodára meg volt zavarodva. Nem sokára beszélni kezdett, és rögtön észrevettem, hogy ez valódi angol kiejtés. A királyé is egész jó volt, de mégiscsak utánzás. Szó szerint nem tudom elmondani, amit az öreg úr mondott, azt sem tudom utánozni, ahogy mondta, de körülbelül így szólt a tömeghez fordulva. Olyan meglepetés ez, amilyet igazán nem vártunk volna. És őszintén beismerem, alig tudom, mit mondjak, mert az öcsémmel együtt sokba ért. Ő eltörte a karját, a podgyászunkat meg tegnap este a sötétben tévedésből egy másik városba rakták ki innen nem messze. Én vagyok Peter Wilkes bátyja, Harvey, és ez az öcsém, William, aki nem hal, és beszélni sem tud. És most még csak jelekkel se tud mutogatni, mert csak az egyik keze maradt éppen. Mi azok vagyunk, akiknek mondjuk magunkat. És egy-két napon belül, ha megkapom a podgyászomat, be is tudom bizonyítani. Addig azonban nem akarok többet mondani, hanem elmegyek a fogadóba és várok. Ezzel elindult az új süket némával együtt. A király pedig fölnevetett és utánuk szólt. Kitörte a karját. Nagyon valószínűen hangzik, mi? És nagyon kényelmes is egy szélhámosnak, akinek jelekkel kéne mutogatni, és nem tudja, hogy kell. Elveszett a podgyászuk, remek, csodatalálékonyak, már a körülményekhez képest. Aztán megint nevetni kezdett, és a többiek is vele nevettek. Egy pár embert kivéve. Ezeknek egyike volt a doktor, a másik egy szúrós szemű úriember, aki régi módi vászontáskát tartott. Ez is a gőzhajóról szállott le, és most halk hangon beszélt az orvossal, néha a királyra pislantva és bólintva. Ez volt Lévi Bell, az ügyvéd, aki Louisville-ből jött. Egy harmadik pedig egy tagbaszakadt fickó volt, aki először az öreg urat hallgatta meg, és aztán a királyra figyelt. Mikor a király abba hagyta, ez a nagy darab ember odament és megkérdezte.
1: Hallja! Ha maga Harvey Wilkes, mondja meg, mikor érkezett ide a városba?
0: Egy nappal a temetés előtt, barátom, mondta a király.
1: De aznap mikor?
0: Este felé egy-két órával naplemente előtt.
1: És hogyan jött?
0: A Susan Powell-en jöttem Cincinnati-ből.
1: Hát akkor hogy került a kanyarhoz reggel és csónakban?
0: Én nem voltam a kanyarban csónakkal soha.
1: Hazudik!
0: Többen odaugrottak hozzá, és csitították, hogy ne beszéljen ilyen hangon egy öreg emberrel, aki méghozzá pap is.
1: Akasszanak föl, ha ez pap! Szélhámos és hazug gazember! Aznap reggel fönn volt a kanyarban, tudjátok, hogy ott lakom. Én is ott voltam, de ő is ott volt. Láttam, hogy ott volt. Csónakban jött oda, és Tim Collins volt vele, meg egy gyerek.
0: A doktor odaszólt.
1: Megismernéd azt a gyereket, ha látnád, Heinz? Azt hiszem, megtudom, de nem biztosan. De hisz itt van az is, most már megismerem.
0: Rám mutatott. A doktor erre így szólt.
1: Emberek! Én nem tudom, hogy az újonnan jött pár szélhámos-e vagy sem. De ha ez a kettő nem szélhámos, megeszem a fejemet. Azt hiszem, egyetlen kötelességünk most, hogy vigyázzunk rájuk, nehogy megszökhessenek innen, amíg végére nem jártunk az egésznek. Gyere, Heinz! Gyertek ti is! Majd szembesítjük ezt a két alakot a másik párral a kocsmában, és fogadni merek, kiderül valami, mielőtt a végére érünk.
0: A tömeg kapott rajta, ha a király barátai nem is, és elindultunk.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 19. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 14. Leópápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leópápát. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A MAGOSZ értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján a megállapodás elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Néhány órával azután, hogy megosztotta egy angliai tigris támadás halálos áldozatának felvételét, Donald Trump egy mesterséges intelligenciával készült videót posztolt, amelyen ő maga megszelidíti a tigrist, majd játszik vele. A New York Post szerint a felvételhez az elnök semmilyen kommentárt nem írt. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a mai beszélgető partneremet is, nagyon örülök, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt vagyok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És azt el kell mondanunk, hogy nem csak a mai alkalommal leszel velünk, hanem állandó beszélgető partnerként csatlakozol a Sziluett című műsorhoz, ugyanis minden hónapban egy alkalommal különböző pszichológiai témákat járunk körbe, olyan témákat, amik hát nem csak nőket érintenek. Ezt a mai adást egy bemutatkozó adásnak szántuk, és szeretném, hogyha kicsit közelebbről megismernének téged a hallgatók, a te eddigi pályádat, életutadat, és megfogalmaznánk, hogy mit is jelent a pszichológia, és miért fontos ez számunkra. Szerintem induljunk onnan, hogy számodra hogyan indult a pszichológiával kapcsolatos érdeklődés, és mikor vette ezt kezdetét, hogyan emlékszel erre vissza?
1: A pszichológia iránti érdeklődésem az így valahogy az érettségi előtti évben kezdődött, és nem mondanám azt, hogy azért én gyerekkorom óta a pszichológus szerettem volna lenni, vagy erre készültem, hanem inkább több olyan dolog volt, ami így érdekelt, és ezek valahogy a pszichológiában találkoztak. Például azt már akkor is tudtam, hogy nagyon érdekelt a biológia, de tehát így az agynak a működése, viszont azt tudtam azt is, hogy nem szeretnék orvos lenni. Közben érdekelt az embereknek a kapcsolódása, a működése, hogy mit váltunk ki a másikból, hogyan reagálnak arra, amit mi mondunk, illetve érdekelt az is, hogy honnan jöttünk. Tehát emlékszem arra, hogy nem tudom, 12-3 évesen ott ültem a nagymamámnak a konyhájába, és akkor egy arról beszélgettünk, hogy akkor honnan származunk, hogy milyen őseink vannak, ki volt az én dédpapám, ők papám, ők mamám, és így tehát készítettünk egy ilyen családfát már akkor, és ez, hogy milyen érdekes, hogy ez most így mégis kapcsolódik a jelenlegi munkámhoz. Illetve a negyedik vonal, ami így bejön, az, hogy tudtam azt, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és sokáig vonzott a tanítói pálya is, de aztán valahogy azt inkább így elengedtem. Illetve a családunkban van egy pszichológus családtag, aki hát tanárként dolgozik jelenleg, és vele beszélgettem, és ő mondta, hogy ha érdekel a pszichológia, olvassam el a Bevezetés a pszichológiába című könyvet, és hogyha annak bármelyik része is megfog, akkor érdemes ebbe az irányba indulni. És ahogy elkezdtem ezt olvasni, így akkor kezdett el körvonalazódni, hogy igen, ebben van biológia, van az emberi működés, vannak a társas kapcsolatok, személyiség, fejlődésünk, stb. És valahogy így innen indult, akkor kezdett el körvonalazni, hogy jó, akkor nézzük meg ezt a pályát.
0: És ezek után hogyan indultak a tanulmányaid? Ugye pszichológia diplomádat Budapesten végezted, ha jól tudom. Aztán hol kezdtél dolgozni, és hol fogadod most a klienseket?
1: Én a mesterképzés ideje alatt született a kisfiam, tehát én nem közvetlenül az egyetem után kezdtem el dolgozni. Ott volt egy év, amikor én otthon voltam, és utána a pedagógiai szakszolgálatnál kezdtem el dolgozni itt Tegerben, és hát azért én itt a munkám során nyilván a gyerekekkel és nekik a családjával foglalkoztam, én nevelési tanácsadás keretében, illetve szakértői bizottsági tevékenységet is láttam el, és valahogy itt kezdett el körvonalazódni az pályakezdőként, hogy oké, jó, hogy ilyen sok elméleti tudásra szertettem, de hogy milyen eszközöm is van, amikor ott ül velem szemben egy gyerek, és akkor, hogy hogyan is fogjak hozzá, mert neki hiába beszélek az elméletekről, és valahogy innen indult nekem az a folyamatos továbbképzések, hogy igen, erre így szükségünk van. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy azt is láttam, hogy jó, hogy igen, ott van a gyerkőc, viszont hogy egy gyerek soha nem egyedül létezik, hanem fontos az is, hogy mi az, ami körülötte van, hogy egy családnak a részeként működik, és hogy hatással vannak rá azok a folyamatok, amik a családban történnek, és nyilván fordítva is ő is hatással van ezekre. És hogy azt is láttam, hogy amikor egy gyermeknél megjelenik valamilyen tünet vagy nehézség, akkor nem csak arra érdemes rákérdezni, hogy mi van a gyermekkel, mi történik vele, mi a baj, hanem érdemes azt is, hogy mi történik körülötte, milyen változás történt a családban, milyen kapcsolati mintázatok vannak jelen, stb. És nekem innen indult el az, hogy akkor egy ilyen családterápiás irányzattal, vagy ezzel kezdtem el foglalkozni, és így én 22 óta vagyok képzésben ebben a pár és családterápia irányában, és most pedig már így magánellátás keretében dolgozom jelenleg, főként felnőttekkel, illetve párokkal és családokkal dolgozom együtt, és ebből kiindulva, amit ez a családterápiás irányzat képvisel, ez a rendszer szemléletnek nevezzük, és ebből kifolyólag ebbe az irányba indultam.
0: Most fel fogok olvasni egy idézetet, ami a weboldaladon található. Nagyon sok mindent ki lehet bírni, jóval többet, mint gondolnánk. De ahhoz, hogy ez hosszú távon ne csupán túlélés legyen, hanem valóban élet, önmagunkban kell megtalálnunk mindazt, amit korábban kívülről kaptunk meg, de elvesztettünk. Ez dr. Almási Kitti pszichológus idézete, és ez található a weboldaladon. Miért fontos ez támodra, és miért pont ezt az idézetet választottad? Mit jelent ez?
1: Azért választottam ezt, mert nagyon magamra ismertem ebben az idézetben. Két része van, ami számomra ennek nagyon fontos üzenete megjelenik, hogy egyrészt, hogy amit korábban kívülről kaptunk, azt jó, hogyha önmagunkban meg tudjuk találni, és tehát, hogy mindannyiunknak szüksége van másokra, szükségünk van szeretetre, kapcsolódásra, megerősítésre, arra, hogy azt mondják, hogy büszke vagyok rád, hogy fontos vagy, értékes vagy, de hogy szerintem nem csak az a cél, hogy ezt másoktól kapjuk, meg persze fontos, mert társas lények vagyunk, de hogy a kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e saját magunknak is adni, hogy tudjuk-e azt mondani, hogy én nem csak akkor vagyok értékes, hogyha erről visszajelzést kapok, hanem hogy önmagamban értékes vagyok, vagy hogy csak akkor gondolom-e azt, hogy jól döntöttem, hogyha ezt mások helyeslik, vagy visszajelzik, és hogy fontos az, hogy képessé váljunk idővel arra, hogy a saját magunknak is megadjuk, és ez az egyik része, a másik pedig, hogy különbség van a között, hogy valamit kibírunk, túlélünk, vagy pedig meg is éljük a dolgokat, és hogy elképesztően sok mindent ki tudunk bírni, nagyon sokáig tudunk alkalmazkodni, viszont hogy egy idő után ez el tud kapcsolni egy túlélő üzemmódba, amiben nagyon gyorsan el tudunk fáradni, és látszólag elvégezzük a feladatainkat, pipáljuk a kis checklisteket, hogy mennyi mindent elértünk, de hogy mikor tudunk úgy igazán megérkezni ebbe, és úgy gondolom, hogyha meg tudjuk adni önmagunknak azt a szeretetet, amit már nem csak másoktól várunk, akkor képesek leszünk sokkal jobban jelen lenni és megélni a dolgokat, és nem csak túlélni.
0: Hát, egyébként ebben van valamilyen személyes üzenet is? Vagy egy személyes olyan megérés, ami miatt ez fontos, ez a gondolat?
1: Igen, mert bár pszichológus vagyok, de én is ember vagyok, és azt vettem észre saját magamon is, mint ami a környezetemben is tapasztaltam, hogy én is ugyanígy működöm, hogy mindig van egy következő képzés, egy következő cél, majd ha elérem azt, majd akkor boldog leszek, majd akkor értékes leszek, majd akkor minden jó lesz, és elkezdtem ezeket így elérni, de hogy maga az az érzés viszont úgy nem jött. Egyrészt, másrészt pedig így éreztem azt, hogy persze tök jó, hogy visszajelzik azt, hogy akkor jól döntöttem, de hogy egy idő után ez így kevés volt, hogy nem éreztem magamat több boldogabbnak, és akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy oké, de mi van akkor, hogyha én ezt így magamnak is megadnám, azt az elismerést, hogy nem csak pipálgatom a dobozokat, hanem úgy igazán összeírnem, hogy akkor ezeket én értem el, és itt tartok most, és hogy erre én lehetek büszke, és nem az a fontos, hogy más hogyan értékeli, hanem hogy én hogyan értékelem ezt.
0: Most kicsit beszéljünk a pszichológiáról, magáról, mint tudományágról. Mikor kezdett el az ember a lélekkel is foglalkozni, nem csak a testtel? Ugye nyilván testből és lélekből és szellemből állunk össze, de azért a lélek tudománya az viszonylag későn alakult ki az emberiség életében. Ismerünk főbb ágazatokat, amiről tudsz esetleg beszélni, vagy főbb megközelítéseket? Mm.
1: Egyrészt egy nagyon régi, másrészt meg egy új irányzat igazából ez a pszichológia, vagy egy új terület, olyan értelemben régi, hogy azért már a filozófusok is foglalkoztak ezzel, tehát hogy őket is nagyon érdekelte az, hogy miért érzünk úgy, ahogy érzünk, miért viselkedünk, miért gondolkodunk úgy, ahogy, viszont maga a pszichológia csak a filozófia részeként működött, és így a 19. században kezdett el kiválni ebből, amikor ugyanis már úgy kezdtek el gondolkodni, hogy oké, érdekel, hogy mi ez az emberi működés, és jó, hogyha erről gondolkodunk, de hogy most már ne csak gondolkodjunk, hanem próbáljuk meg megérteni, különböző módszerekkel vizsgálni is ezt, és szerintem ami igazán izgalmas a pszichológiában, az pont ez, hogy különböző nézőpontokból tekintünk az emberre. És akkor van például a pszichoanalitikus irányzat, ami az a Freud nevét tudjuk leggyakrabban kötni, aki így abban gondolkodik, hogy a viselkedésünkre, vagy arra mutat rá, hogy a viselkedésünket nem csak a tudatos, hanem a tudattalan folyamatok is meghatározzák. Akkor van a behaviorizmus, ami a viselkedés lélektani irányzat, tehát arra mutat rá, hogy hogyan tanulunk meg bizonyos viselkedésmódokat, hogyan hat ránk a környezet, hogyan formál bennünket. Akkor van egy kognitív irányzat, ami pedig a különböző információ feldolgozása, az észlelés, érzékelés, stb. Ezekre helyezi a hangsúlyt. Van egy humanisztikus megközelítés akár, ami pont az erőforrásainkat, a választásainkat helyezi előtérbe, azt, hogy az önmegvalósítás, a fejlődésre való képességünk, törekvésünk, az ott van bennünk. Nyilván van egy biológiai része is ennek az egésznek, a biológiai megközelítés, hogy az agyunk, az idegrendszerünk, a testi folyamataink hogyan kapcsolódnak a viselkedésünkhöz, és akkor van a rendszerszemlélet is, amiben én is dolgozom, ami pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen rendszerekben élünk, milyen kapcsolati rendszerekben, milyen családból jövünk, ezeknek milyen hatása, visszahatásai vannak ránk, és szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ezek nem egy ilyen versengő, egymással versengő elméletek, vagy magyarázatok, hanem ezek mind megférnek egymás mellett, mert mindegyik egy más aspektusból közelít rá az egyénre.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Hager Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetünk. Épp testben, épp lélek, ez a mondat jutott eszembe, amikor összeírtam a kérdéseimet, és gondolkodtam a beszélgetésünkről. Miért fontos az, hogy mindenki foglalkozzon a lelki egészségével, szerinted?
1: Szerintem érdekes, hogy nagyon sokan ismerik ezt a mondást, viszont hogy mégis hajlamosak vagyunk külön választani ezt a kettőt, és hogyha valamilyen orvosi problémánk van, de eltörik a lábunk, lázasak vagyunk, betegek vagyunk, akkor egyből orvoshoz fordulunk, de hogyha a lelkünkkel van valamilyen nehézség, vagy lelki nehézség jelenik meg, akkor nagyon gyakran azt mondjuk, hogy majd ez elmúlik, még össze kell szednem magam, másoknak biztos nehezebb, és hogy ez erre olyan kevesebb hangsúlyt fektetünk, pedig hogy nem lehet elválasztani az egyiket a másiktól. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogyha tartósan feszültek vagyunk, akkor ugyanúgy meg tud fájdulni a fejünk, rosszabb lesz az alvásunk, az étkezésünk, stb. És ugyanez fordítva is igaz. Tehát, hogy nem lehet egymástól elválasztani, és azért is nagyon fontos szerintem a lelki egészségről beszélni, mert hogy ez nem azt jelenti, hogy boldognak kell lennünk, mert hogy egy lelkileg egészséges ember is lehet szomorú, dühös, félhet, szoronghat, tehát hogy ezek mind-mind természetes emberi reakciók, hanem számomra sokkal inkább azt jelenti a lelki egészség, hogy képesek vagyunk kapcsolatban maradni saját magunkkal, felismerni azt, hogy mi történik bennünk, észrevenni a saját szükségleteinket, határainkat, mi az, ami jól esik, mi az, ami nem esik jól számunkra, szabályozni saját magunkat, és hogy ebbe beletartozik az is, amikor segítséget kell kérnünk, mert hogy ez egy nagy erő szerintem, amikor ráismerünk arra, hogy ez nekem nehéz, és én ezt így egyedül nem tudom.
0: És pontosan erre vonatkozik a következő kérdésem. Miért félünk ennyire? Miért számít ez még mindig tabunak egy picit? Mi lehet ennek az oka, hogy nem szívesen mennek az emberek pszichológushoz?
1: Azt gondolom, hogy az ezen a téren nagyon sokat változott a társadalom, főleg így a fiatalabb generációknál, mert így azt látom, hogy ezért ez már nem olyan szégyen akár, mint korábban. Ma már azért ez egy természetesebb dolog, viszont igen, ahogy mondod is, tehát, hogy még mindig ott vannak azok a tévhitek, azok az előítéletek, és talán azért, mert hogy az az ilyen leggyakoribb tévhit, hogy akkor kérünk segítséget, amikor valami nagy baj. Tehát, hogy velem van a baj, ki fog derülni, hogy én milyen vagyok, én mégsem vagyok jó ember, és hogy ezek a félelmek, amik megjelennek, gátolnak abban, hogy segítséget kérjünk. Ez az egyik része szerintem, a másik pedig, hogy úgy apostrofáljuk ezt a segítséget kérni dolgot, mint hogyha ez egy ilyen gyengeségnek számítana, hogy akkor én nem tudom megoldani a saját problémáimat, nem vagyok elég erős, kudarcot vallottam valamiben, pedig hogy szerintem segítséget kérni pont azt jelenti, hogy észrevettem azt, hogy valami nem jó az én életemben, és hogy ehhez kell egy külső segítség, hogy én ezen tudjak változtatni, és szerintem azért is fontos, mert nagyon nehéz magunkat kívülről látni, hogy hogyan is működünk, hiszen számunkra ez egy természetes folyamat sokszor, amit ugye nem veszünk észre, mert hogy gyerekkorunk óta így működünk, ezt láttuk a családban, ezt tanultuk meg. Viszont azt a dolgot pedig észrevesszük, hogy sokszor ugyanazokba a helyzetekbe kerülünk, ugyanazokat a mintázatokat futjuk újra és újra, ugyanazok a konfliktusaink vannak, nehezen mondunk nemet, és hogy itt fontos, hogyha ezt így felismerjük, hogy akkor lehet, hogy én ezt már nem akarom tovább, és akkor igenis merjünk segítséget kérni, mert ez nem egy gyengesség, ez egy óriási erő, hiszen amikor eltörik a lábunk, akkor is orvoshoz fogunk fordulni. Nyilván itt annyiban nehezebb, hogy ez kevésbé látható, tehát, hogy amikor valaki hónapok óta szorong, vagy nem érzi jól magát, akkor az ott önmagában zajlik, de hogy fontos, hogy ez kifelé is meg tudjon jelenni.
0: A következő

0: adást előrevetítve az önismeret kérdésével fogunk ugye foglalkozni, és előjáróban beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent az önismeret. Ugye már itt az előző mondataidban is gyakorlatilag erről beszéltél valamilyen szempontból. Szedjük össze egy kicsit, hogy mit takar ez, de mit mondanál erről, mi ez az önismereti folyamat, és miért fontos?
1: Hát igen, ahogy mondtad is, tehát, hogy ennek nagyon sok mindent tudunk alatta érteni, de hogy számomra nem csak azt jelenti az önismeret, hogy tudom azt, hogy nekem milyen tulajdonságaim vannak, és azt mondom, hogy én így működöm, hogy ilyen vagyok én, hanem sokkal inkább egy ilyen mélyebb és összetettebb dologról van szó, és számomra az önismeret annak a megértése, hogy mi történik bennem, és miért történik bennem valami. Tehát, hogy miért érint meg ennyire egy helyzet, miért leszek dühös, miért olyan nehéz nemet mondanom, hiszen ezekhez ugye hozzátartozik a saját történetünk, tehát, hogy nem egy üres lappal érkeztünk a felnőtt életbe, hanem hozunk magunkkal a családunkból, a korábbi kapcsolatainkból tapasztalatokat, és megtanultuk azt, hogy milyen a szeretet, megtanultunk valamit arról, hogy hogyan lehet kezelni egy konfliktust, szabad-e kimutatni az érzéseinket. Hogy ezekből viszont nagyon sok minden automatikussá válik a felnőtt életünkre, és ezt nem vesszük észre azokat, hanem csak azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok. És az önismeret számomra itt kezd így izgalmassá válni, amikor meg tudunk állni, és meg fel tudjuk tenni a kérdést, hogy de miért? Miért működöm így? Mert úgy gondolom, hogy ha meg tudunk állni, és fel tudjuk tenni ezt a kérdést, akkor viszont választási lehetőségünk is lesz. Tehát addig, amíg automatikusan működünk, megjelen van egy helyzet, benyomódik a gombunk, és elindulnak azok az automatikus folyamatok, amik lefutnak, de hogyha viszont elkezdem felismerni, hogy mi történik bennem, akkor idővel létrejön egy tér az érzés és a viselkedés között, és ebben a térben pedig már megjelenhet a választásnak a lehetőség, hogy szeretnék-e ugyanúgy reagálni, ugyanúgy viselkedni, ahogy korábban, vagy szeretnék kipróbálni valami mást is. És hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nem csak a mindennapokban, hanem a különböző kapcsolódásainkban, vagy kapcsolatainkban is. És az önismeret egy olyan vonal, hogy soha nem tudjuk azt mondani, hogy készen vagyunk, hiszen folyamatosan változunk, új életszakasz következik be, vesztességek érnek bennünket, változások történnek, és hogy szerintem ez egy ilyen élethosszig tartó kíváncsiságnak kell, hogy legyen bennünk, hogy meg tudjunk élni, és újból és újból feltegyük magunknak a kérdést, hogy oké, de akkor mire van szükségem, mit is szeretnék én, mi az, ami nekem jól esne. Szóval igen, ez egy nagyon érdekes, ez az önismeret, és egy nagyon-nagyon tág kérdéskör.
0: Így a végére egy kicsi személyenséget szeretnénk még belevinni a beszélgetésbe, és itt az önismerettel kapcsolatban megkérdezni tőled, hogy te a saját önismereti utadat hogyan tetted meg, és hogyan emlékszel az első lépésekre?
1: Nyilván így az egyetem ideje alatt is voltak ilyen önismereti csoportok, de az első nekem, ami nagyon-nagyon fontos volt, vagy egy fontos állomás, az igazából a kisfiamnak a megszületése volt, mert hogy persze ezt mondjuk, hogy milyen nagy tükröt tudnak mutatni a gyerekek, de amikor úgy szembesülünk is ténylegesen ezzel, és meg tudunk elni, és nagyon magamra ismertem ebben a cselekedetében, az szerintem egy óriási felismerés tud lenni, és jó, hogyha abban a helyzetben el tudunk gondolkodni, és fel tudjuk tenni a kérdést, hogy oké, de miért. A másik pedig az ilyen családterápiás önismereti csoport volt, ami számomra egy óriási felismeréseket hozott így a működésemmel kapcsolatban. És itt pont ezt, amiről az elején beszéltem, ezt a családfát, amit annó írtam a nagymamámnál, ott 10x évesen, azt hoztam újra be, és akkor arról kezdtünk el beszélgetni a családi történetekről, és szerintem ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok, és persze bennem is ott volt a félelem, hogy úristen, mi fog kiderülni rólam, de hogy nem merni kell igazából ebbe beleugrani, és jó ezekkel szembenézni, mert akkor tudunk rajta változtatni. Addig, amíg ezt nem látjuk, addig ugyanúgy fogunk működni.
0: Amikor riporton kívül találkoztunk, akkor mondtam is neked, hogy eszembe jutott egy előadás, egy pszichológus előadása, és ő azt mondta, hogy legszívesebben mindenkinek egy kézikönyvet adna, és egy ilyen belépőt az életbe, mondjuk én 18-20 évesen, és azt mondaná a fiataloknak, hogy kezdjétek önismerettel, és kezdjétek pszichológushoz járni, vagy terápiára járni, és kezdjétek el itt az első lépéseket, mert hogy nagyon fontos az, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, és a felnőtt életet jól tudjuk elkezdeni, és egészségesen mondjuk így. De nyugtass meg minket, hogy bármikor el lehet kezdeni önismerettel foglalkozni.
1: Szerintem soha nem késő, sőt, így a tapasztalataim is azt mutatják, hogy ahogy egyre inkább elterjedtebbé válik, hogy egyre többet beszélünk önismeretről, lelkiegészségről, szorongásról, megelőzésről, egyre többen nyitottá válnak arra, hogy igenis változtassanak, és nem csak fiatalok, hanem bárhány évesek lehetünk igazából, szerintem soha nem késő elkezdeni. Az a fontos, hogy elindulunk ezen az úton, és persze nagyon ijesztő sokszor azt a első telefont megejteni, vagy megírni azt az e-mailt, de hogy én mindig azt szoktam mondani a klienseimnek is, hogy ez egy óriási lépés, és hogy azért már legyenek büszkék magukra, hogy megtették az első is egyben a legnehezebb lépést, hogy igenis, vagy elindultak ezen az úton.
0: Nagyon köszönöm neked ezt a mai beszélgetést, és a hallgatóknak a figyelmet, és a következő hónapban is találkozunk, és szintén önismerettel fogunk majd foglalkozni, és ezekről a témákról beszélgetünk veled. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ma az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola egyik pedagógusát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Baksáné Cibak Imeldát, akit Egerben a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézetben dolgozik, biológia és kémia szakos tanárként, illetve természettudományt is tanít. Abból az alkalomból beszélgetünk itt a stúdióban, hogy a Szent Gellért díjban részesültél így a tanév elején több pedagógus társaddal együtt az Egri Főegyház megyében. Ternyák Csaba érsek úr adta át ezt a díjat. Beszélgetésünkben tegeződhetünk, mert régebb óta ismerjük egymást. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy pedagógus életében szerintem nagyon-nagyon fontos, legalábbis én azt tapasztaltam, én is papíron pedagógus vagyok, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tantárgyat szeressük, amit tanítunk, hanem elsősorban a gyerekeket, a hivatásunkat szeressük, és jól érezzük magunkat a gyermekek körében is. Nálad hogy alakult ez a hivatás, ez a meghívás, miért a pedagógus pályát választottad?
3: Ez elég régóta nyúlik vissza, mégpedig általános iskola második osztályába jártam, amikor az akkori tanítónéni, aki olyankor, amikor korrepetálást tartott azoknak, akiknek szükségük volt rá, az egyik alkalommal nem élt rá, és engem kért meg, hogy korrepetáljam a többieket. És amikor visszatért, akkor azt tapasztalta, hogy mindenkinek mindent sikerült megoldania, és elég hatékonyan sikerült ezt megtenni, és onnantól kezdve rám bízta a korrepetálásra váró gyerekeket, és nekem is nagyon tetszett a dolog, meg úgy láttam, vagy úgy éreztem, hogy akkor a többieknek is úgy működött, tehát amit én mondtam nekik, azt elfogadták, megcsinálták. Igazából akkor, amikor általános iskolába jártam, nagyon jó tanáraim voltak, biológiából is, kémiából is, ott nagyon szerettem ezeket a tárgyakat, természetesen nem csak ezt, hanem más tantárgyakat is, és hát én nekem a játékaimban is már akkor előjött, a babáimat sorba ütettem, feleltettem őket, dolgozatot írtak, tehát már ez akkor is bennem volt, és középiskolában akkor szintén még nagyon szerettem a biológiát, ott a kémiát nem annyira. És hát amikor el kellett dönteni, hogy mivel szeretnék tovább tanulni, ugye meghatározott szakpárok, szakirányok voltak, és hát a biológiához kellett választani valamit. Nekünk volt arra lehetőségünk, hogy amikor harmadikos gimnazisták voltunk, lehetett választani ilyen fakultációt, hogy kémia anyagvizsgálat fakultáció. És ez azt jelentette, hogy rengeteg gyakorlati óránk volt, nagyon-nagyon sok ilyen labor dolgot csináltunk ott, és ezeken újra megszerettem ezeket a dolgokat, és hát akkor döntöttem el, hogy mivel ez a gyakorlati része, ez nagyon közel állt hoznám, akkor biológia-kémia szakirányjal szeretnék tovább tanulni, és annyira egyértelmű volt, hogy tanári pálya és biológia-kémia szakirány is egy hely, hogy csak egyetlen helyet jelöltem meg, csak itt Egerben a főiskolát annak idején, és hát szerencsére föl is vettek, elkezdtem a tanulmányaimat, és én eleve, amikor ott voltam, már úgy tanultam minden tantárgyat, meg úgy szerettem volna ezeket elsajátítani, hogy mindig már ott volt a fejemben az, hogy fogom tudni továbbadni ezt a gyerekeknek, hogy fogom majd, milyen módszerrel, mi az, amit ebből át tudok adni, mi az, amit nem. És amikor utolsó éves voltam, akkor láttam egy újsághirdetést, hogy a Szankta Maria Leány Gimnázium biológia-kémia szakos tanát keres. és hát jelentkeztem erre az állásra, és amikor hát el kellett beszélgetni az igazgatónővel, aki nagyon-nagyon szigorúnak tűnt, akkor számomra is nagyon nagy meglepetés volt, amikor jött utána az értesítés, hogy felvettek, és így egy olyan helyen kezdhettem el a tanítást, ahol lányok voltak, válogatott gyerekek voltak, nagyon szerettek tanulni, és egy olyan közösség fogadott, egy olyan tanári közösség, ahol tényleg mindig, minden nap úgy tudtam bemenni, mintha a második otthonomba mennék. Tehát ott is nagyon jó volt a közösség, a gyerekek is nagyon szerettek tanulni, tehát úgy indultam el a pályámon, hogy nagyon inspiráló közegbe kerültem. És ez egy olyan löketet adott, hogy akartam, csináltam, a gyerekeknek is nagyon sok plusz dolgot, ismeretet bevittem, rengeteg mindenre lehetett őket készíteni, sok-sok versenyre tudtam őket vinni, és kezdetektől fogva azért ez egy ilyen nagyon erőteljes löketet adott abban, hogy igen, jó helyen vagyok, jól csinálom, nekem nagyon sokat jelentett az, hogy katolikus iskola, és hogy a vallásomat tudom élni. Tehát nem csak az, hogy a saját kis életemben jelenik ez meg, hanem a gyerekeknek is tudok erről beszélni. Biológiának vannak olyan témakörei, ahol azért igencsak az ember tudnia kell, hogy képviselje a keresztény álláspontot bizonyos témakörökben. Ezeket el kell tudni mondani a gyerekeknek, és nagyon sokszor igénylik is ezeket a dolgokat, pláne azt, hogy felnőttől halljanak olyasmit, amit esetleg nem biztos, hogy megmernek kérdezni. Felnőttől, szülőtől, vagy csak úgy próbálnak információt szerezni, de nem biztos, hogy sikerül. És úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közegben sikerült elindulnom. Ráadásul annak idején a főiskolán is nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, tehát annyira sok ismeretanyagot tanultam, megkaptam tőlük, amiből volt mit továbbadni. Illetve amikor bekerültem a Szanta Maria Leány gimnáziumba, volt kettő olyan kolléganő, akik kémiából óraadók voltak nyugdíj mellett. És ők soha nem úgy tekintettek rám, hogy én egy kezdő zöldfülű pedagógus vagyok, hanem teljes értékű tagként tekintettek, és nagyon-nagyon sokat segítettek abban, hogy milyen módszerekkel, hogyan lehet még hatékonyabban átadni a tudást a gyerekeknek. Nagyon sokszor beültek az órámra, segítettek abban, hogy mit, hogyan lehetne még jobban csinálni, és szerencsére az akkor igazgatónő is rengetegszer bejött az órára, őtőle is mindig kaptam építő jellegű kritikát, és ezek nagyon sokat segítettek előbbre vinni a pályán, és későbbiekben is az, hogy mindig rá voltam arra kényszerítve, hogy igenis becsületesen minden órára felkészüljek, mindig úgy menjek be az órára, hogy igen, tudjam, mit akarok, hogyan szeretnék. Ez azóta is így van. Tehát ezt szoktam meg, és ez így van, nem is tudnék máshogy bemenni egy órára. És a másik az, hogy azóta már olyan sok minden változott. Változott, hát a fenntartó is változott felettem, hiszen ugye Szanta Maria Leány gimnáziumból lettünk Vad Mária iskola, Leány gimnáziumból lettünk koedukált iskola, majd 2017-ben akkor a Kongregáció Jézú szerzetes nővérek már nem tudták az iskolát fenntartani, átadták az Egri egyházmegyének, és így Szent Imre katolikus általános iskola lettünk, nekünk is felajánlották, hogy taníthatunk ott tovább, és hát így a fejem fölött váltották ugyan egymást, de helyileg ugyanott vagyok, mint ahol elkezdtem a tanítást, és azóta ugye nagyon-nagyon sok minden változott, módszerek változtak, az iskola, hát katolikus iskola, és nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy katolikus iskola ugyanaz a szellemiség, de mégis azért kicsit nyitottabb szemléletű, és én örülök annak, hogy katolikus iskolában tényleg olyan szemlélettel tudok oktatni diákokat, úgy tudom átadni az én ismeretemet, amiben az egész személyiségem benne van. Tehát benne vagyok én, benne vagyok a vallásosságom, és ez nem olyan dolog, amit csak mondok a gyerekeknek, hanem próbálom az életemmel tükrözni azt, amit én szeretnék nekik átadni, és úgy gondolom, hogy ezért ez sikerül is, mert a diákoktól azért jönnek visszajelzések. Van, amikor még akkor, van, amikor majd, amikor elkerülnek tőlünk, és később, és általában azért nagyon sokat tanulnak tőlünk. Hál' Istennek most is nagyon jó csapatban tudunk dolgozni, nagyon jó kis tanári gárdánk van. Úgy gondolom, hogy hiába, hogy különböző munkaközösségek vannak, én a reál munkaközösségnek vagyok a vezetője, azt fogom össze, de nagyon jól lehet mindenkire számítani, bármilyen iskolai program van, nagyon jól tudunk együttműködni, de más munkaközösségekkel is nagyon jól tudunk együttműködni. És szerintem a gyerekek is érzik azt, hogyha egy olyan csapat tanítja őket, akik között szinkron van, akik együtt tudnak nagyon jól működni, akkor ezért ez az egységesség, ez azért hozzájuk is átmegy. Ez azért úgy gondolom, hogy nekik is egy ilyen megnyugvás, vagy egy ilyen pozitív dolog, hogy igen, tehát valami jó helyen vannak, szülőknek meg pláne.

0: Baksáné Cibak Imelda természettudományt, biológiát és kémiát tanít az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskolában. Hivatásáról annak kapcsán kérdezzük, hogy a tanév elején a Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesült. Mennyire tudod akkor gyakorlatorientáltan most akkor 7.-8. tanítani akár a biológiát, akár a kémiát, ugye, meg illetve említetted azt, hogy a Vard Mária, Szanta Mária iskola az csak lányiskola volt, ugye utána koedukált lesz most a Szent Imre is koedukált, hogy a fiúkat kicsit máshogy kell megszólítani esetleg ezen a területen, vagy jobban kell fegyelmezni?
1: Más, természetesen, hogy amikor csak lányok voltak, azért máshogy álltak hozzá bizonyos dolgokhoz. Én örülök neki, hogy koedukált iskola lettünk, mert azért nekik is szükségük van arra, hogy a saját kortársaikból, tehát hogy meglássák, hogy ők milyen szinten vannak, hogy gondolkodnak bizonyos dolgokról. Persze a fiúk azért kicsit virgoncabbak, élénkebbek, de érdekes módon őnekik egy kicsit másfajta a logikájuk, más bizonyos dolgokhoz a hozzáállásuk, és kémiából ott sokkal jobban kiszokott ez jönni. Nagyon sok fiúnak egyszerűbb megértenie a dolgokat, a lányoknál ott több idő kell, nekik inkább a szorgalom az, amivel tudják kiegészíteni ezeket a dolgokat. Én próbálok úgy tanítani, hogy minél több kísérletet bevinni az órákra, hogy megtapasztalják azt, amit tanulnak, abból saját maguk tudjanak következtetést, magyarázatot levonni, de természetesen meg is beszéljük, de mivel azért órán nem lehet mindig kísérletezni, meg minden anyagrészhez nem tartozik, akiket jobban érdekel 7.-8. évfolyamon, nekik mindig indítunk ilyet, hogy vegyész szakkör, ott már kevesebben vannak kifejezetten azok, akiket ez érdekel, és ott általában sokkal több kísérletet tudunk elvégezni, hogyha versenyre szeretnének menni, ott kifejezetten arra is tudunk felkészülni ezekre a versenyekre, illetve ott például ilyen mikroszkópizálás, egyéb dolgok, ezek lesznek azok, amik a későbbiekben is, tehát segítenek nekik abban, hogy jobban rálássanak dolgokra, megértsék, és órán is tudják majd később ezeket az ismereteket felhasználni, mert hogy hetedikesekkel is már tudunk olyan dolgokat ott megnézni, amik esetleg később kerülnek elő 8. és emlékeznek rá, jobban tudnak kapcsolni bizonyos dolgokat egymáshoz.
0: És így 7.-8. azért már kialakul egy-egy elképzelés a fiatalokban, hogy akkor én most orvosi egyetemre szeretnék menni, vagy olyan területre, vagy tanárnak, amihez majd jobban kell a biológia, kémia, vagy itt még csak ilyen tapogatózás van.
1: Nagyon ritka az, hogy valaki teljesen tudatosan, céltudatosan eldönti. Általában szakirány felé módosulnak, és mivel azért itt Tegerben több olyan középiskola van, ami lehetőséget kínál arra, hogy például biológia, kémia tagozatot hirdetnek. Mindig vannak, hál' Istennek, olyan tanulóink, és azért szerintem elég szép számmal, akik ilyen tagozatra jelentkeznek, felvételiznek, sikerül is bejutniuk, és meg is állják a helyüket. Mert azért néha jönnek visszajelzések, és amikor mondják, a már középiskolába járó volt diákjaink, hogy igen, mert mi tudtuk, mert megtanultuk Imelda néninél, akkor ezek olyan nagyon jó visszajelzések, hogy igen, tehát hogy azért érdemes volt velük foglalkozni, meg érdemes volt ezeket a dolgokat elmondani nekik, de ehhez természetesen olyan diákok is kellenek, akik akarnak is tanulni.
0: Igen, tehát megvan bennük az érdeklődés, a nyitottság a reál területek felé. Olvastam a laudációban, hogy ugye a tavalyi tanévben volt a Szent Imre iskola 30 éves, és egy egyházmegyei hittan és természettudományos kétfordulós tanulmányi versenyt szerveztetek. Mi volt ennek a témája?
1: A 30 éves évfordulóra úgy gondoltuk, hogy próbálunk kicsit más jellegű feladatokat összeállítani, mint amit úgy általában a versenyeken megszokhattak, és mivel én a reál munkaközösséget vezetem, tehát ez a természettudományos vonal, ez olyan automatikusnak tűnt, de nyilván pont azért, mert hogy egyházmegye és katolikus iskola, akkor legyen egy hittan része is a dolognak, és leült a Reál és a hittan munkaközösség együtt, megbeszéltük, hogy milyen típusú feladatokra gondolunk, hogy érdekes legyen, ilyen forgószínpad szerűen meg tudjuk oldani. Az első forduló az ilyen kiküldött forduló volt, amire jelentkezhettek az iskolák, beküldhették, már az is nagyon sok rétű feladatot tartalmazott. Próbáltuk játékosra venni, tehát hogy nagyon sok játékos feladatot berakni, mégis olyat, aminek utána kell járni, meg kell nézni, és összekapcsolni valahogyan a természettudományt a hittannal. Ez sok embernek nem egyértelmű, hogy hogyan lehet, nagyon jól össze lehetett kapcsolni, és nagyon-nagyon jól sikerült, és amikor volt tényleg a döntő része, és jöttek a csapatok, ők is nagyon élvezték, és tényleg fantasztikus volt látni, hogy milyen sokat tudnak a gyerekek, és több iskolából is, amikor jöttek. Érdekes volt számomra azt látni, hogy főképpen hittanszakosak készítették őket, és így pluszban még a természettudományokat hozzávették, de mégis a gyerekek nagyon sok mindent megtapasztaltak, és amiket így témaköröket kijelöltünk nekik, abból nagyon jól felkészültek, és tényleg nagyon ötletes volt. Kicsit próbáltunk ilyen középkori részekhez visszanyúlni, és egy picit ilyen történelmi hittan és természettudományos vonulatot megközelíteni. Próbáltunk minden részt bevonni, és azért volt nagyon jó, mert a munkaközösségünkben mindenki a saját szakjának megfelelően vállalt feladatot, azt kidolgozta, ezt sikerült összerakni, és hát így oldottuk meg, és hát én fogtam össze az egészet, hát nem volt egy egyszerű dolog, de mégis nagy öröm volt látni, hogy sok érdeklődő volt, és amikor eljöttek is, tehát, hogy pozitív visszhangja volt az egésznek, tehát úgy gondoljuk, hogy majd a 40 éves évfordulóra is majd szeretnénk valami hasonlót kitalálni, mert ez így nagyon sikeresnek bizonyult.
0: Említetted pont, amikor most jöttél ide a stúdióba, hogy mentortanárként is dolgozol, és voltak most is nálad hallgatók, akkor van érdeklődés egyébként így a reálszakok iránt jelenleg is?
1: Igen, szerencsére van, és azzal, hogy most vannak ilyen rövid ciklusú képzések, ahol már diplomás szakemberek újabb szakot sajátíthatnak el valamivel rövidebb idő alatt, erre nagyon sok jelentkező szokott lenni, és ezért vontak be minket is ebbe a mentorprogramba, és így biológiából is és kémiából is vannak nálam hallgatók. Vannak, akiknek már komolyabb előképzettségük van, vannak, akiknek van valamilyen pedagógiai végzettségük, de még ez a szakirány ez nem volt meg nekik, és hát ilyenkor hát azért elég nagy kihívás és elég nagy feladat, pláne, hogyha olyan ember jön hozzám, aki még azon a szakterületen semmit nem dolgozott. Van némi rálátása, de igazából az alapokba nekem kell bevezetni, és hát a mentorálás az nem csak annyit jelent, hogy beül az órámra és meghallgatja, hanem majd ő is tart órákat, és azt bizony nekünk meg kell beszélni, előtte föl kell készülni rá, óratervet kell írni, ezt nekem megnézni. Viszont mégis azt tapasztaltam a tavalyi évben is, hogy akik nálam voltak, nagyon jó volt nyomon követni a fejlődésüket, hogy egy szintről hova tudnak ők is eljutni, és igenis ők is nagyon jó szakemberekké válhatnak abban az esetben, hogyha tényleg ők is akarják, csinálják. Nagyon sok munka van benne, tehát rengeteg munka van benne, de mégis nagyon szép látni azt, hogy milyen fejlődési utat tud egy ember bejárni, és azért én azt tapasztalom, hogy szerintem rájuk ragad az, meg a gyerekekre is, hogyha az ember szívvel, lélekkel csinálja. Én mindent precízen szeretek csinálni 100%-osan, tudom, hogy mindent nem lehet 100%-osan, de mégis így szeretném, és nekem minden tanévem úgy kezdődik, hogy augusztusban a családtagjaim már látják rajtam, hogy neked hiányzik az iskola. És tényleg így van, mert már akkor már a fejemben, a gondolataimban már én az iskolában vagyok, mit fogok csinálni, mi az, ami működött az előző évben, mit szeretnék másképp, tehát igenis várom, minden tanévet várok, és szerintem addig, amíg bennem van egy ilyen fajta lelkesedés, meg ilyen fajta hozzáállás, szerintem biztos, hogy a gyerekek is érzik ezt, és azért teljesen más az, amikor tényleg az embernek a hivatása az, amit csinál. Lelkesen nagyon szeretem mind a kémiát, mind a biológiát tanítani, és szerintem azért a gyerekek is megérzik azt, hogy valaki szereti azt csinálni, vagy csak ilyen kényszerpályán van, szerintem az nem is tud sokáig megmaradni.
0: Baksáné Cibak Imeldával, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával hallottak interjút. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk a beszélgetésünket. Addig is további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infókukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. A rendfőnöknők nemzetközi uniója 14. Leó pápa felhívására világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy most csütörtökön közösen imádkozzák a rózsafizért a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kéri, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők nemzetközi uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni délután 2:30-kor majd, és mi is imádkozunk itt a Szent István Rádió stúdiójában. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn majd 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása. Az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a jog és birtokvédelem a téma, melyről Hegedűs Ákos bíróval beszélget Réti Erika. Tartsanak velünk!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat. Egy kicsit visszanyúlunk Arany János korához. Ugyanis Arany János nem csak csodálatos író volt, hanem egy nagyon fontos jegyzői hivatást is betöltött. Nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók és bíró úr, hogy ő nagyon keveset beszélt. És ugye a Szentírásban is úgy van, hogy aki beszédében nem vétkezik, az szinte tökéletes ember. És nem azt jelenti, hogy legyünk némek és sose beszéljünk, hanem jól fontoljuk meg azt, hogy mit mondunk, és azt, hogy hogyan mondjunk. És ez egy nagyon fontos elvárás. Hát Arany János ennek nagyon jól eleget tett, és amikor ugye peres ügyekben, főleg ugye birtokvédelem, birtokháborításban kellett neki jó döntést hozni, akkor előtte mindig gondolkodott, és utána pedig jól kérdezett. Úgyhogy így vezetem föl most a következő témát, hogy akár vidéken, akár városban, ugye nagyon sokat tudunk vitatkozni azon, hogy ki háborít kit. Ki tudja a birtokát, a saját birtokát ugye a legjobban megvédeni, vagy legalábbis a tulajdon jogát gyakorolni fölötte. Gondolok itt arra, hogy van-e valami nagy zaj a szomszédban, jönnek-e rágcsálók a szomszédtól, a tyúkok a veteményt kikaparják-e, illetve ehhez hasonló dolgokat, ami nem csak ugye vidéken, hanem ugyanúgy a városokban is előfordul. Hát hogy lehet ezekben a peres ügyekben, ezekben a sérelmekben igazságot tenni? Mit mond erről a jog?
5: Köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy Arany Jánost azért is érdekelhette annyira ez a téma, mert hogy a birtokháborítás az régen is, illetve a mai napig még mindig egyfajta jegyzői hatáskör. Ebből következik, hogy a jegyzőnek mindig fejtörést tud okozni egy-egy érdekesebb birtokvédelmi ügy, még akkor is, ha azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán a jogi szabályozás nem sokat kedvezett a jegyzői birtokvédelemnek. Azt gondolom, hogy sok szempontból talán visszafejlődött ez a terület, de talán majd egy újabb jogalkotás újabb lendületet fog ennek adni. Én bízom abban, hogy nagyobb szabadságot kap a jegyző ezen ügyeknek a elbírálására, és mivel ennek az adásnak általában azt a szlogánt szoktuk adni, hogy perbeszéd és párbeszéd, a párbeszéd ezekben az ügyekben nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert a jogi szabályozását ennek a területnek viszonylag jól össze lehet foglalni, és viszonylag egy koherens és teljesen egyértelmű szabályozást lehet itt látni. Ehhez képest valahogy ezeket az ügyeket megoldani éppen azért nehéz, mert a jogi szabályozás itt néha azt mondjuk, hogy eszköztelen, inkább azt mondanám, hogy néha pont az ellentétes hatást váltja ki, mint amit a jog szeretne. Nem annyira békességet hoz, hanem sokszor inkább elmérgesíti a vitákat. Ha Arany János fülemilére gondolunk, akkor nekem egyből eszembe jut az a történet, vagy az a része ebből, hogy Péter és Pál a főhősei magának a versnek, ami azért is nagyon fontos, nem véletlenül találta ki talán ezt így Arany János. Két talán összekeverhető név, amik a naptárban együtt szerepelnek, föl is hívja erre a figyelmet. Akár lehetnének békességben is, de valami teljesen más van e mögött, és egy elmélyült és haragos viszony. Mégis, hogyha visszatérek a versre, csak előtte egy érdekes szentírási részletet szeretnék elmondani, ami talán segít abban, hogy megértsük ennek az egész vitának, vagy ennek az egész helyzetnek a visszásságát. Mégpedig a példabeszédek könyvét szoktam nagyon gyakran emlegetni, de azért is, mert tele van igazán jó és frappáns jogi megfogalmazásokkal, és van egy olyan részlet benne, ahol azt írja, hogy ne hagyd el barátodat és atyád barátját, és ne menj testvéred házába nyomorúságod napján. Jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban. Talán ki lehet hallani ebből a részletből, hogy a bölcsember nagyon vigyáz nem csak a rokonaira, a testvéreire, hanem a szomszédaira is. Édesapám mondta egyszer, hogy a legjobb társa a betörők ellen az a szomszéd, és nagyon sok más szempontból is nagyon hasznos tud lenni. Egy jó szomszéddal, hát igazán előre lehet jutni. És a nagy magyar mondás, hogy rossz szomszédság török átok, ezt pedig azt gondolom, hogy talán minden magyar ember ismeri. Talán benne van a történelmünkben az, hogy amikor egy olyan szomszédunk van, aki megkeseríti az életünket, akkor az nem csak olykor keseríti meg az életünket, hanem az szinte a mindennapokat tönkre tudja tenni. Arany János versébe, a Fülemilében, ha jogilag elemezném a kérdést, talán azért lenne érdekes, mert rögtön úgy az elején azt lehet olvasni, hogy ha a pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt prüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény pál háza felét majd kirúgja. Maga a részlet jól tükrözi azt, hogy amikor egymás mellett élnek emberek, akkor mindig vannak viták. És valóban ezek szinte mondhatnánk, hogy tipikus birtokháborító magatartások. Egy rosszul beállított kémény, egy füstölő kémény nagyon tudja zavarni a szomszédot. Vagy az állattartásból eredő problémák azok mindig előfordulnak, mindig van belőle probléma. Mielőtt indultam pont ide a rádióba, előtte az egyik kollégám szaladt át hozzám, és mondta, hogy ó, van egy birtokháborításos ügye, a kutya ugat, és hogy van itt egy hangfelvétel, nézzük már meg, hogy lehet lejátszani. Tehát ezek örökérvényű dolgok, mindig van belőle egy-egy ügy. Ami érdekes, hogy ezek valahol mindig olyan kölcsönösnek tűnnek, hogy valahogy, minthogyha az egyik a másikat ugyanúgy zavarná. A versben azt lehet tudni, hogy Pálnak van egyébként egy diófája, aminek az egyik ága ráadásul áthajlik a szomszédba, Pálhoz. És az ágon, tudjuk az áthajló ágaknál, fel kell szólítani a szomszédot, hogy vágja le, ha nem vágja le, akkor mi magunk is elvégezhetjük. Mondhatnánk, hogy megvan az első birtokháborító magatartás, mégpedig egy átnyúló ág.
4: Páli a fa, és átnyúlik Péterhez.
5: Igen. És ehhez képest az átnyúló ágon egy fülemüle fészket rak, és gyönyörűen dalol, és ezt mind a ketten hallják. És a bonyodalom abból ered, hogy megszólal egyikük, hogy ó, hát ez a gyönyörű dal az én fülemülém, de hát vajon ki ez? És a versben folytatódik, hogy ebből egy vita alakul ki, egy verekedés. Egészen tetlegességig fajul, ahol akár a jogos védelmi helyzetet is meg lehetne állapítani, ha nem lenne kölcsönös bántalmazás, valószínűleg a garázdaság tényállása is felmerülne, hogyha egy jogász nézni a verset. De a történetben mindketten elmennek a bíróhoz. És ami miatt a jogászok nem annyira szeretik, főleg a bírók emlegetni ezt a verset, az, hogy itt egy igen csúnya történet zajlik le, mert hogy mindketten megpróbálják lefizetni a bírót, mindketten adnak neki egy kis döntést előkészítő anyagot. De érdekessége a történetnek, hogy a bíró nem dönt ebben, és nem lesz megoldása igazán ennek a történetnek, hanem pont arra utal a vers, hogy ezek örök viták maradnak. Ha jogilag nézném magát a történetet, akkor azért nem lenne annyira érdekes talán a mai jogászok számára már, mert a történet mögött megbúvó konfliktus az aktuális, de maga a jogkérdés talán kevésbé. Ha megnézzük, hogy ki a fának a tulajdonjoga, az egyértelmű, hogy Pálé. Hogyha megnézzük, hogy kinek a portájára hajlik át az ág, akkor egyértelmű, hogy Péternek a portájára. Ha megnézzük azt, hogy ki a fülemile, és ezáltal a fülemile hangja, akkor pedig egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egyiküké sem. Mert a vadaknak a tulajdonjoga az egy speciális szabályozás alá esik a jelenleg hatályos jogrendszerben, és az az állam tulajdona. Tehát ebből következik, hogy hiába fészkel Pálnak a fáján a fülemile, attól még nem az övé lesz. A hangja az meg különösen nem. És egyik történetben, egyik régebbi adásban említettem Szent Ivónak a történetét, aki nagyon frappánsan megoldott egy jogesetet, amikor egy csárda mellett egy hajléktalan vagy egy szegény ember elsétált, és amikor beszagolt az ablakon, akkor megérezte, hogy a csárdában milyen finomat főznek. És erre kijött a tulajdonos, és azt mondta, hogy na akkor gyere és fizest ki az illatot, amit kiszagoltál. Bíróság elé is vitte, szerencsére Szent Ivó kiállt mellette, a jogászok védőszentje, és azt mondta, hogy hát jó, és erre pénzérméket dobott le az asztalra a bírói pulpitus mellett. Mire a gazda egyből utána akart nyúlni a pénznek, de Szent Ivó rászólt, hogy nem, csak a pénz csörgése az, amivel fizetek. Mert hiszen, ha valaki az étel illatáért kér pénzt, akkor annak a pénznek a hangja is elég. Hasonló itt a történet, a fülemile hangja, az senkié. Az egy közös ajándék a Jóistentől. És aki azt megpróbálja kisajátítani, az csak konfliktust szül. De miért nehezek ezek a konfliktusok? Azt hiszem azért, mert a jog pontosan kijelöli a birtoklásnak és a tulajdonjognak a határait. Ha ezt nagyon-nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom, akkor talán sokat elveszítek ennek a lényegéből, de mégis azt emelném ki, hogy a tulajdonjog egy abszolút jog. Mindenkit kizárhatok, aki ezt zavarni próbálja. De a tulajdonjogom és ez a zavartalan birtoklásom is csak addig terjed, amíg én magam másokat nem zavarok. És a birtokháborításnál is azt a kifejezést szoktuk mindig kiemelni, hogy szükségtelen zavarás. Miért? Mert ahol két ember egymás mellett él, ott mindig van zavarás. A kérdés az, hogy ez szükséges, vagy szükségtelen zavarás. Ha a legújabb joggyakorlatból kellene hoznom egy történetet, akkor nagyon érdekes, hogy pont egy 2025-ben közzétett jogeset az, ami egy közös tulajdonban megesett konfliktusról szól. Nagyon emlékeztet Arany János történetére. Annyiból talán más, hogy egy osztatlan közös tulajdonban volt a felperes és az alperes. Akinek még nem volt osztatlan közös tulajdona, az talán nem tudja, hogy mit jelent, és akinek nem volt ebből konfliktusa, az is valószínűleg nem ismeri ennek a szabályozását, de aki egyszer is konfliktusba keveredett ezzel, az nagyon jól megjegyzi szerintem, és főszeg disszertációt is tudna írni a jogi szabályozásból. Az osztatlan közös tulajdon egyik problémája az, hogy valamennyi tulajdonostárs birtokolhatja az egész tulajdont, kivéve, ha kötnek egy használati megállapodást. Ennél az esetnél a felperes és az alperes éppen azért kötöttek egy használati megállapodást, mert az egyikük értékesíteni akarta a saját tulajdoni hányadát. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és a rendezetlen jogi helyzetet tudja valamilyen módon felszámolni, megállapodott a másik féllel, hogy egy kerítést fog építeni, amellyel elválasztják a közös tulajdont, és ezáltal külön lehet használni. Vannak olyan tulajdonjogok, vannak olyan ingatlanok, és vannak olyan felépítmények, amelyeknél egészen jól meg lehet valósítani azt, hogy két személy teljesen külön használja azt a felépítményt, azt a házat. Itt is ilyen helyzet volt, csak egy kerítésre volt szükség, hogy egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy ki mit birtokol. Meg is állapodtak még abban is, hogy melyik napon kezdi el a kerítést kivitelezni. Alperes volt az, aki úgy volt, hogy elkezdi a munkálatokat, de egy nappal korábban kezdte el. És a kerítés kivitelezése az flexeléssel történt, mégpedig a flexelés az, tudjuk, hogy nagy és komoly hanghatás, ami nagyon zavaró tud lenni. Ezért a másik fél több alkalommal, és ezt a jogeset le is írja, több alkalommal megszüntette a flexnek az áramforrását. Nyilván kialakult belőle egy vita, és ez a vita tetlegességig fajult. Arany János fülemiléjében ugyancsak tetlegességig fajult a történet, és lehet tudni, hogy ott is vérző sebek keletkeztek, ennél a jogesetnél is vérző sebek keletkeztek, ugyanis az alperes egy idő után, amikor nem jutott hozzá a gépéhez és az áramhoz, akkor egy alkalommal ököllel megütötte a másiknak az arcát. Az állán érte az ütés. És a könyökén is keletkezett a felperesnek egy sérülés. A felperes ezek után kérte azt, hogy a bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezze az alperest. Itt már nem a birtokháborítás volt az érdekes, hanem a személyiségi jog megsértése és a sérelemdíj megfizetése. Ami azért fontos, mert egyértelmű, hogy egy birtokháborító magatartásból indul a veszekedés, de mégsem az lesz már a lényeges kérdés.
4: Viszont ő provokálta, hiszen ő megfosztotta az áram lehetőségétől. Azt nem vették figyelembe?
5: Mind az első, ez egy olyan ügy volt, amiben első, másodfokú bíróság és a kúria is eljárt. Mindhárom bíróság értékelte az első körülményeket, mégpedig az a kérdés, hogy mi az első birtokháborító magatartás? Hát nehéz erre válaszolni. Ha nem teljesen a hivatalos álláspontot ismertetem, akkor azt mondanám, hogy önmagában a zajhatás az már egy birtokháborítás. A hangos, azok a munkagépek, amiket néha az ember hétvégén tud használni, azért azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember tudja, hogy vasárnap délbe füvet nyírni nem illdomos. Vagy hogy ha valaki szeretne például komolyabb szerszámokat használni, azokat lehetőleg ne a vasárnap kora délutáni pihenés idején próbálja meg. Tehát önmagában a zajhatás az birtokháborítás. És a következő az mi? Az áramforrástól való megfosztás. Az, amikor valaki egy munkát elkezd, és szeretne dolgozni, mert akkor van ideje is

birtokháborító magatartásunk, egy erős zajhatás, majd aztán valaki, aki folyamatosan kihúzza a flex gépet a konnektorból, és aztán jön a következő. Mégpedig, hogy az, aki érzi, hogy megfosztották az áramellátástól, az megpróbálja visszaszerezni a zsinórt, és megpróbálja újra bedugni. És ennek keretében hozzáér a másikhoz. Kialakul egy dulakodás, egy lögdösődés. Ez a következő olyan cselekmény, ami a jog úgy fogalmaz talán, hogy önhatalom. Mert hiszen saját maga veszi kezébe az igazságszolgáltatást. Erre egyébként éppen a birtokháborítás esetében van lehetőség, mert ha valakit a birtokától megfosztanak, és a késlekedés az azt eredményezné, hogy utána már a jogait nem tudja gyakorolni, vagy nagyon nehéz lenne, eltűnik az ismeretlen személy, aki megpróbálja elvinni például a flex gépünket, akkor mégiscsak fel kell tudnunk lépni. Mégpedig kiállhatunk, és ez büntetőjogban jogos védelmi helyzet, vagy olykor szükséghelyzet, általában jogos védelmi helyzet, a polgári jogban pedig úgy hívjuk, hogy jogos önhatalom. Mi magunk is a birtokvédelem érdekében felléphetünk. Csak kérdés, hogy ennél az esetnél vajon volt jogos önhatalom? Vajon tetlegességig szabadott volna fajulni? És nézzük a legvégét a történetnek, egy ütés az arcra, ököllel állon. Erre pedig azt mondjuk, hogy ez már kirívóan közösségellenes azért. Ez már az, ami nem fér bele egy vitába. Ez az, ami mindenki számára egyértelmű, hogy ez már jogsértő. Nem is volt vitás egyébként sem az első, sem a másodfokú bíróság előtt, de a kúria előtt sem az, hogy megtörténik a személyiségi jogsértés. A személyiségi jogsértés miben áll? A testi sértésben. A kérdés inkább az volt, hogy mi legyen a jogkövetkezmény. Mégpedig, hogy legyen a sérelemdíj. Az elsőfokú bíróság úgy döntött, hogy a 200 000 forintos sérelemdíjat nem ítélte meg. Azt mondta, hogy önmagában erkölcsi elégtétel az, hogy kimondja a jogsértés megtörténtét. A másodfokú bíróság és a kúria ezzel ellentétben azt mondta, hogy maga ez a 200 000 forintos sérelemdíj, ez a körülbelül a minimum összeghez közelít. Ennél alacsonyabb összegű sérelemdíjat nem nagyon szokás megállapítani, éppen azért, mert azt mondjuk, hogy ez a személyiségi jogok devalválódásához vezetne. Vagyis kiüresíteni az egész védelmet, hogyha ha 1-2 forintos sérelemdíjat lehetne megállapítani. Ez a minimum összeg viszont kifejezi azt, hogy ilyet nem szabad csinálni. A társadalmi együttélés szabályait nem lehet ennyire felrúgni, hogy tetlegességig fajuljunk, és annak keretében a másiknak sérülést okozzunk. Az ököllel történő arcra mért ütés, az pedig egy szándékos és kifejezett magatartás. Idáig nem szabad eljutni a vitákban. A történet, ha arra gondolok, hogy mi a kiinduló alapja, akkor éppen a birtokvédelem. És lehet látni, hogy van benne egyfajta kölcsönös birtoklás iránti vágy, és a birtoklás védelmét akarja mind a két fél megvalósítani. Mégis az eredménye egy nagyon szomorú végkövetkezmény. Mégpedig az, hogy valaki sérülést szenved el, nem csak fizikait, lelkit is. A jogesetben is egyébként kiemelték, hogy a felperes leírta, hogy alvászavar, cukorbetegség, egyéb mentális problémák is felmerültek ezzel összefüggésben. Ezek nem kerültek egyébként bizonyításra, mert nem volt olyan orvos, aki ezt meg tudta volna állapítani. De azt gondolom, hogy senki nem szeretné azt, hogy ököllel megüssék, és nyilvánvaló, hogy ha valaki egy ilyen sérelmet elszenved, az mindenképpen egy olyan dolog, ami azért megmarad az emberben, nem múlik el, és nem a mindennapok része. Ami a történet szempontjából számomra szomorú, az az, hogy úgy tűnik, amikor először olvastam ezt az esetet, minthogyha megoldódna egy konfliktus helyzet. Mégpedig van egy osztatlan közös tulajdon, aminek a birtoklása az mindig viták forrása lehet. De ebben kötnek egy használati megállapodást. Eljutnak odáig, hogy lesz kerítés. Eljutnak odáig, hogy az egyikük értékesíteni akarja a saját részét. És minden mehetne úgy, hogy

0: utána semmilyen probléma ne legyen. Mégis valami elromlik, és az egésznek az lesz az eredménye, hogy egy hosszantartó pereskedésbe fognak, és nem veszik figyelembe azt, hogy jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban.
1: Igen, valóban ez egy nagyon szomorú történés, és egyre inkább mindenki csak a saját maga igazát akarta véghez vinni, és alapvetően tényleg nagyon hiányzott a kommunikáció, és a kommunikációból is a megértés. A megértés az, hogy mikor kezdje el, vagy legyen egy önuralma, vagy a megállapodáshoz tartsa mindenki magát, és ez egy nagyon fontos szempont lenne.
0: Így van. Én is talán ezt a kifejezést emelném ki. És mindenki elkezd a szem elé, hogyha valamit elé lehet helyezni, megértés. Ami miatt én azt mondtam, hogy a jogi szabályozás talán rossz irányba haladt, az az, hogy a birtokvédelemnek két formája volt. Ma is van ez a két forma, csak talán már nem nagyon él. Mégpedig a jegyző előtti, úgynevezett a tényleges állapot alapján a posszesszórius birtokvédelem. A tényleges birtoklás alapján. Ezt egy évig lehet gyakorolni, és akit a birtoklásban megzavarnak, akkor önmagában az alapján, hogy megzavarták a birtoklását, kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását. Csak a régi eljárásokba, és különösen akik régen ezt csinálták, azok pontosan tudják, hogy nagyon sok volt ezekben az eljárásokban a megegyezés, a megállapodás, az egyesség. És ez teljesen kikerült például a jegyzői eljárásból. Nincsen már lehetőség egyességkötésre. Olyan szinten nincsen, hogy például én, aki szeretem a bírósági közvetítést, és szeretem a közvetítésnek az intézményét, ha valaki jegyzőhöz fordul és kéri a tényleges birtoklásban történő megzavarás alapján az eredeti birtokállapot helyreállítását, és nem ért egyet a jegyző döntésével, fordulhat bírósághoz, de még a bírósági eljárásban sincsen helye bírósági közvetítésnek. Mert azt mondja valami miatt a jogalkotó, hogy ilyen esetben a jogi érdekek élveznek elsőbséget. Ezzel én magam nem tudok egyetérteni, és szerintem ez egy picit elhibázott irányvonal. Jobb lenne, hogyha visszafelé haladnánk, és elkezdenénk újra beszélni egymással, és egyfajta megértés felé haladni. A petitórius vagy jogcím alapján történő birtokvédelem az minden esetben marad a bíróság előtt. Csak a jogi szabályozás visszássága, hogyha valaki rögtön a bírósághoz fordul, és nem a jegyzőhöz megy először, akkor lehetősége lesz például közvetítői eljárást igénybe venni a bíróságnál, ami ilyen esetekben egyébként nagyon hasznos tud lenni. Mégpedig azért tud nagyon hasznos lenni, mert ezek a birtokvédelmi eljárások, ezek olyanok, hogy a jogi lehetőségek megvannak, egyértelműek is. De az, amit utána meg kell csinálni, az néha nagyon nehéz. Ha együttműködés van, akkor könnyedén megvalósul. De ha nincsen együttműködés, akkor szinte megoldhatatlan jogi helyzetek tudnak ebből kijönni.
1: Ilyenkor talán az is nagyon fontos, hogy még a megértésen túl, hogy a lehető legjobb megoldás legyen mindkettő számára, és mindkettőnek egy kicsit engedni is kell, hiszen a megértés az egy áldozathozatallal is párosul, viszont olyan engedményt vagy áldozatot hozzunk, ami nekem se akkora veszteség, és a másiknak sem akkora előny, ugye, ahogyan az önző ember gondolkodik. Viszont ha mindenki így egy kicsit hozzáigazítaná a saját maga elképzeléseit, és egy kicsit a másiknak a problémáját is ugye a szem előtt tartani, akkor sokkal eredményesebb lenne, és kevesebb lenne ez a fajta sérelmi díj. Ez nem meríti ki a garázdaságot, tehát az már nem bűncselekmény? Mondjuk azt, hogy ez az álomvágás, ez a nagyon súlyos testi sértés.
0: Sokat változott szerintem a garázdaságnak is a megítélése a joggyakorlatban. De ennél az esetnél azért nem merült fel a garázdaság, mert nem nyilvános helyen történt. Mások nem láthatták az eseményt. Volt róla egyébként videófelvétel, kamerafelvétel, de nem az utcán történt. A garázdaságnál pedig kell az, hogy mások számára ez megbotránkozásra alkalmas cselekmény legyen, tehát hogy mások egyáltalán láthassák ezt a dolgot.
1: Igen, meg hogy nem a birtokvédelem kapcsán teszi mindezt, ugye? Tehát a birtokvédelmi érdekében. És akkor mit tudunk tanácsolni azoknak, akik ilyen problémákkal küzdenek, akárhogy az almák leesnek a szomszédnak az udvaráma, vagy pedig, ahogy mondta Bíró Rita felvételünk előtt, hogy a gyökerek átnyúlnak, és esetleg instabillá teszik a háznak az alapjait, vagy még mik lehetnek ezek, hogy mondjuk olyan építkezést kezd el a szomszéd, ami mondjuk életveszélyes, mert mondjuk nem keríti körbe, vagy pedig a törmeléket nem szabályszerűen tárolják, vagy bontják le, hogy ezekben az esetekben, hogy megelőzzük a nagyobb bajt, akkor mi legyen a teendő, mik az első lépések?
0: Az első lépések mindig a kommunikáció és a megértés. És ezt azt gondolom, hogy nagyon jól kiemelte, hogy a megértés nagyon sokat tud segíteni. A jó megértés. A jogeseteknek a köre végtelen, a sérelmeknek a köre az meg még több, ha a végtelennél lehet több. De valójában tényleg annyira sokfajta tényállás van. Valóban az egyik tipikus eset, amikor túlságosan közel ülteti el valaki a fáját a szomszéd felépítményéhez. Ugyanis az épített környezet és a természetes környezet az valahogy mindig olyan furán össze tud veszni. Mindig van valaki, aki ennek a szenvedője. Van, amikor az épület, mert a fáknak a gyökerei túl erősek, van, amikor meg a fák, mert hogy nem kapnak elég helyet ahhoz, hogy szépen tudjanak növekedni. Nagyon érdekes volt, amikor egyszer egy olyan ügyben kellett segítenem az ügyfeleknek közvetítőként, amikor arról volt szó, hogy tényleg szinte a telek határon volt egy nagyon nagy fa, és egy régi, nagy öreg fa, amihez nagyon sok szép emlék fűződött. Szerintem mindkét félnek egyébként, nyilván elsősorban az alperesnek. De akkor, amikor leültünk megbeszélni a problémát, amikor a megszakítás nélküli időn túl voltunk, és elkezdtünk arról beszélni, hogy mi az összefoglalása az egész konfliktus helyzetnek, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy az alperesünk, ő már idős volt, és nem tudta igazán gondozni egyébként a fát. Nem tudta visszavágni az ágait, mert előtte azért nem okozott problémát, mert mindig vissza volt vágva, mert mindig rendbe volt tartva. De ahogyan idősödött, már nem tudta elvégezni. Már a férje sem élt, aki korábban mindig elvégezte ezeket a feladatokat, és ezért nem is okozott problémát. Ahogyan viszont már nem tudott gondoskodni a fáról, a levelei ősszel eldugították az ereszcsatornát, olykor átlógtak, megemelték a cserepeket, annyi konfliktust okozott, hogy elképesztő. És érdekes volt, hogy amikor leültek beszélni a felek, akkor hirtelen kiderült, hogy egyébként a néni azt mondta, hogy nyugodtan átjöhet a szomszéd. Ha ő meg tudja csinálni, akkor ő nagyon örül neki. A szomszéd is nagyon örült, mert azt mondta, hogy akkor legalább úgy tudja megcsinálni, ahogy a nő szeretné, és úgy fogja vágni a fát, hogy ne okozzon neki semmilyen problémát. És nem kell ezért még pénzt sem kiadni. Mert néha keresni valakit, aki elvégzi ezt a feladatot, pont a pénzügyi megfontolások azok néha nagyon kényszerítőek, és nagyon kellemetlenek tudnak lenni. De volt már olyan eset is, ahol valóban arról volt szó, hogy például egy túl közeli fának a gyökérzete olyan volt, hogy tönkretette a szomszéd ingatlannak az alapját. Azért volt nagyon szomorú történet, mert az ingatlan alapját, ahogy tönkretette, elkezdett az egész ingatlan megsüllyedni, és egy elképesztően komoly kárt okozott a fa. És kiderült, hogy igazából gyökércsapdákkal meg lehetett volna oldani ezt a helyzetet. Csak mire eljutottak odáig, hogy elkezdtek beszélni a felek, addigra olyan károsodás következett be, amit utána már senki nem tudott viselni. És ez megint egy érdekes kérdés. A régi birtokvédelemben, és különösen jegyző előtti birtokvédelemben, önmagában a birtoklásban történő megzavarás alapján a jegyző döntött. A mai joggyakorlat inkább abba az irányba megy el, hogy folyton kerüli a döntést. És például azért is, mert hogy ki fog dönteni a költségekről. Egy gyökércsapdának a költségeit ki fogja viselni. Vagy ki fogja viselni például a megroppant háznak az alapjának a helyrehozatalát.
1: Akkor ez egy megúszós dolog gyakorlatilag.
0: Egy picit igen, de azt látni kell, hogy a konfliktusoknak az intenzitása a mai világban sokat változott. Mégpedig azért, mert régen, ha például egy rendőr megállított valakit az utcán, mindenki összecsapta a bokáját, és hirtelen azt mondta, hogy jaj, csak nehogy valami baj legyen. Ha régen, ha egy jegyző azt mondta, vagy a jegyző nevében eljáró valaki azt mondta, hogy itt ezt és ezt a munkálatot el kell végezni, nem is a határozat volt a lényeg önmagában, hogy kimondta a szentenciát, kimondta, hogy mi a megoldása a helyzetnek, mindenki betartotta önként. A bíróságon, ha született egy döntés, akkor utána általában a felek szégyelték magukat, hogy egyáltalán a bíróságra kellett jönniük, és nem előtte elintézték a konfliktusukat. Manapság pedig még inkább valahogy olyan, mintha szinte büszkeséggel tölteni el az illetőt, hogy már pedig ő bíróságra ment és megnyerte. Pedig ezekbe azért nagyon nehéz nyerni, mert ezek az emberek utána hosszú távon egymás mellett fognak továbbra is lakni. Lehet, hogy valaki nyer egy birtokvédelmi vitát. Aztán utána jön majd a következő, amikor a szomszéd jogát szeretné gyakorolni, amikor szeretne átmenni, és például a föltámasz jogát gyakorolni, vagy egy karbantartási munka miatt szeretne átmenni a szomszédba. És olyankor hasznos, hogyha jobban van a szomszédjával, mert meg tudják beszélni ezeket. Akkor például, amikor ennél a fa és megroppantotta a másik ingatlannak az alapját, a gyökérzet, akkor ott például nagyon érdekes volt az, hogy elmondta az alperes, hogy de hát ő nem tehet róla, hát a fa az ott volt, a fa, ő miért tehet arról, hogy a fa növekszik? Ő nem csinált semmit. Egyszer régen elültették azt a fát, neki mi lett volna a feladata? Csak hogy a polgári jog az alapvetően nem arról szól, hogy valaki feltétlen rossz, vagy hibás, vagy elítélendő. Mert ezeket a kifejezéseket másképpen használjuk a mindennapokban, és máshogyan a tárgyalóteremben. Mi felróhatóságról beszélünk, felelősségtelepítésről, arról, hogy valakinek helytállási kötelezettsége van. Önmagában az, hogy az én területemen lévő fa túlságosan magasra nő, és utána jön egy vihar, ami kidönti és rádül a szomszéd házára, felelős leszek. Egyszerűen azért, mert én hagytam, hogy olyan magasra nőjön az a fa, és számolhattam azzal, hogy ha túl magasra nő, egy vihar belekaphat. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor például arra gondolunk, hogy jaj, a padlásomon hirtelen megjelentek a darazsak. Hát volt ott darázsfészek, de engem nem zavart, úgyse az én irányomba repültek ki. És volt olyan eset, amikor a szomszéd ingatlana felé repültek ki a darazsak. És amikor a gyerekek ott játszottak, akkor gyerekeket csíptek meg. És volt, akinél ez allergiás reakciót váltott ki, és kórházba került. És ilyenkor ezeket az egész helyzeteket azzal elhárítani, hogy hát a darazsakat nem én tettem a tetőszerkezetembe. De sajnos, ha valaki tud róla, ezek a karbantartási kötelezettséghez tartozó kérdések. Tudni kell, hogy a saját tulajdonomat úgy kell gondoznom, úgy kell vigyáznom rá, hogy az ne okozzon a szomszédnak károsodást. Mert ha kárt okozok, akkor a kárért felelős leszek. Nem szándékos magatartással, nem is feltétlen szándékos mulasztással, hanem egyszerűen csak azzal, hogy ami az enyém, azért felelős vagyok. Nagyon hasonlít ez egyébként a közúton bekövetkező balesetekhez. Amikor valaki azt mondja, hogy ó, mit tehettem én arról, hogy tönkrement a féke az autómnak. Ha valakinek az autójában a fék tönkre megy, hiába nem hibás érte. A klasszikus értelemben nem hibás, de a jogi felelőssége fennáll. És ebből következik, hogy akkor, amikor szomszédokról beszélünk, birtokháborításról, konfliktus helyzetekről, akkor mindig célszerű, ha az emberekben van megértés, és keresnek valamilyen közös megoldást, mint az az öreg néni és a szomszédja, akik megállapodtak abban, hogy átmegy majd és levágja az ágakat. Mert mindkettejüknek jó volt, és utána tudtak együtt élni hosszú távon. Van úgy, hogy egyik fél nyer, a másik fél utána veszít. Volt olyan, amikor a vízelvezetés nem volt megoldva egy domboldalon lévő háznál, és a domboldalon lévő ház a felső ingatlanról, a víz folyton átfolyt a másik részre. És a tulajdonos azt mondta, hogy jó, mit érdekli őt? Hát foglalkozzon vele a szomszédja, aki a lenti részen volt. éveken keresztül vitatkoztak ezen, éveken keresztül ment, mert per is volt belőle, nem jutottak dűlőre, és a per is nagyon elhúzódott éppen azért, mert a költségek viseléséről nem tudtak megállapodni. Aztán jött egy következő eső, és a következő eső pont úgy kimosta az alapját a fenti ingatlannak, hogy az megrogyott. Utána már a fenti ingatlannak a tulajdonosa annyira szerette volna, ha megcsináltathatja. Bármilyen vízelvezetést megoldott volna, bármilyen költséget állt volna. De akkor már késő volt. Előbb kellett volna gondolkodni. Mert nem is az feltétlen a nagy kár, amikor ki kell fizetni például egy felújítási munkát, vagy meg kell oldani például egy támfalnak a megerősítését, hanem utána, amik bekövetkeznek, azok a nagyon nagy káresemények.
1: Igen, és azért az emberük természetéhez hozzátartozik, hogy védekezünk, próbáljuk védeni, amikor érezzük, hogy igen, van felelősség, hibás vagyok, igen. A másik pedig azt, hogy milyen fontos a lényeglátás, hogy hát ő nem tett róla, hogy növekszik a gyökér, hát ez nyilván nem ez a lényeg, hanem azt, hogy mekkora kárt okozott a szomszédban, tehát itt a belátás, a lényeglátás, ezek nagyon-nagyon fontos fogalmak. Összefoglalásképpen tehát bíróra akkor először egy jó kommunikáció együtt. Viszont, hogyha nem megy a szomszédokkal a kommunikáció, akkor kell bírósághoz fordulni, akkor van a közvetítés, vagy a jegyzőhöz menjünk. Tehát hogy lenne a sorrend?
0: Nehéz lenne ebben igazán bölcs tanácsot adni, de valóban az első az mindig a megértés, kommunikáció a másik féllel, lehetőleg különböző megoldási javaslatoknak a kidolgozása. Akár azzal is, hogyha, vagy aként is, hogyha ha nem egy hivatalos közvetítőhöz fordul az ember, hanem csak valakihez, aki tud beszélni mind a két féllel. Utána, ha hivatalos eljárásokat kezdünk, akkor talán még mindig a jegyzőhöz érdemes először fordulni. Akkor, ha egyértelmű a helyzet, és nincsenek jelentősebb károk. De gondoljunk arra, hogy vannak olyanok, hogy szomszédjogok, vannak olyanok, hogy szolgalmak, átjárás, vízelvezetés, ezeket szolgalom útján meg lehet oldani. És ezek együtt néha nagyon bonyolult jogi helyzeteket eredményeznek, és nagyon nehéz megállapítani a jogos birtoklásában ki volt a zavart, és kinek milyen jogosultságai vannak. Erre mondjuk, hogy ez már petitórius védelem, ilyenkor csak a bíróság tud segíteni, ha hivatalos formát választunk. De lehet, hogy két ügyvéd, ha leül, és hogyha jó ügyvédet választunk, aki tud beszélni, aki ugyanúgy tud megérteni, aki elmondja a jogi megoldásokat, akkor én azért azt mondanám, hogy próbáljuk meg azt, hogy először ügyvéd előtt egyeztetni. Egy jogi szakember előtt. Mert azt pontosan fogja tudni, hogy mi az, ami még a tulajdonjogunkba belefér, és mi az, ami már szükségtelen zavarás a szomszéd szempontjából. Vagy mi az, ami már szomszédjog, ami miatt esetleg igénybe vehetjük a szomszédnak az ingatlanát. Például ilyen a karbantartási munkálat. Kártalanítás ellenében a szomszéd ingatlanát igénybe lehet venni. De ez nem úgy történik, hogy én önhatalmulag kijelölök egy napot, és átmegyek, és megcsinálok valamit, mert a tulajdonjog mindig védett. Ezt egyeztetni kell. Ezekben az egyeztetésekben tud segíteni. Számomra nagyon érdekes volt az, hogy még Jézus példabeszédeiben is előfordul egy érdekes birtokvédelmi helyzet. A teljesen egyértelmű birtokvédelmi helyzet van, az pont a jegyzői eljárásnak az esete, álláspontom szerint, ugyanis ott vannak a gonosz szőlőmunkások. Amikor a szőlős gazda körbekeríti a szőlőjét, és taposógödröt készít, és őrtornyokat állít, és aztán bérbeadja szőlőmunkásoknak, és elutazik, és visszatér, és kéri a szőlőmunkásoktól a bért. Ez régen felesbérleti szerződésnek minősült volna, most már inkább haszonbérleti szerződés, de nem is ez benne az érdekes, hanem az, hogy ő a birtoklását egy bizonyos időre adta át ezeknek a személyeknek. És onnantól, hogy ő már nem kívánja ezen személyeknek a birtoklását, ők jogalap nélkül maradnak birtokban. És akkor, amikor jogalap nélkül birtokban maradnak, ráadásul tudjuk, hogy a követeket megverik, és egészen odáig eljutnak, hogy amikor a szülős gazda az egyetlen fiát küldi el, akkor a fiút elfogják, és egymást biztatják, hogy itt az örökös, öljük meg, miénk lesz az örökség. És megölik, fölteszi a kérdést Jézus, hogy vajon mit fog csinálni a szőlős gazda? Hát természetesen hatalommal oda megy, elveszi a szőlőt, és más szőlőmunkásokra bízza. Ez egy klasszikus olyan eset, amikor a jog ezt a kérdést a birtokvédelemmel egyszerűen rendezi. Emögött állami kényszer is van. Nem kell oda küldeni az örököst vagy egyetlen fiunkat. De az is érdekes magába a történetbe, hogy már az akkori jogszabályok szerint is egy picit logikátlan a szőlőmunkásoknak a viselkedése. Miért? Ők nem lehetnek semmiképpen örökösök. Hiába ölik meg az egyetlen gyermeket. Egyrészt azért, mert a mai jogszabályi rendelkezések alapján azt mondanánk, hogy érdemtelenek lesznek. Mert aki az örökösnek az életére tör, az érdemtelen, és ezáltal kiesik az öröklésből, még akkor is, hogyha valami miatt örökösök lehetnének azok a szőlőmunkások, de ők nem is lehetnek. Nem logikus a cselekedetük. Valójában arról szól, amikor mi igazán gaz emberek vagyunk. Amikor igazán gaz emberek vagyunk, akkor azt kell tudni, hogy ilyenkor azért a jog elég egyértelműen fel tud lépni. És ilyenkor a jegyzőhöz kell fordulni, mert akkor egy gyors birtokvédelemmel meg lehet oldani. Ha bonyolultak a kérdések, akkor jön a bíróság.
2: Kedves hallgatóink, 2026. április 22-én elhangzott műsorunkat ismételtük meg. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Netrán István és Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben a farizeusok megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazad beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 15-től a 17. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus korában a farizósok az úgynevezett vallási pártok egyikét adták. Addig, míg a szadduceusok pártjához tartozók, főnemesi származásúak és nagyon gazdagok voltak, és a főpapok közülük kerültek ki, a farizeusok inkább a közdemesi réteghez tartoztak. Jóval szerényebb anyagi körülmények között éltek, mint a szadduceusok, ám ennél még sokkal meghatározóbb volt a két vallási párt vallásossága közti különbség. A szadduceusok csupán Mózes 5 könyvét fogadták el, a törvényt, és tartották minden zsidó számára kötelező érvényűnek. A farizeusok ellenben a prófétákat és a bölcsességi könyveket is Istentől kapott tanításként kezelték, valamint hittek az angyalok létében, a lélek halhatatlanságában, a feltámadásban és valamiféle túlvilági életben. A szadduceusok mindezeket tagadták. A Heródes pártiak, a Heródes dinasztia feltétlen hívei voltak. Jézus idejében Heródes Antipász a dinasztia fő képviselője. A dinasztia alapító nagy Heródes Róma barát politikát folytatott, és abban látta a jövő biztosítását, hogy Rómát mindenben kiszolgálja. A Heródes pártiak saját jólétük biztosítását is a római uralom feltétel nélküli elismerésében látták. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? A kérdést a farizeusokkal együtt teszik fel. Ez önmagában meglehetősen pikáns és ízléstelen, és a farizeusi párt éles bírálata, kritikája. Hiszen tanításukat és életmódjukat hatalmas távolság választotta el a politikai palettán a Heródes pártiaktól. Nem is beszélve a hitéletről, ami a Heródes pártiak esetében teljesen hiányzott. A farizeusok felelősségét még inkább kiemeli, és bűnüket még jobban kidomborítja az a tény, hogy Jézus ellenében nem válogatnak az eszközökben. Még azokkal is összefognak, akik világnézetileg szöges ellentétben állnak velük, és Izrael istenét, az urat egyáltalán nem szolgálják. Nyájasan a mester tetszésének megnyerését célozva teszik fel a kérdést a két párt tagjai tehát. De Jézus átlát kétszínűségükön és ízléstelen hízelgésükön. Az Isten útja az Isten akarata szerinti életet jelenti. Nem vagy tekintettel az emberek személyére, vagyis nem vagy személyválogató, csak az igazságot nézed. Ez az Ószövetségben Isten tulajdonsága. A római adót, latinul census, görögül census, a nem római polgároknak kellett fizetni a birodalom területén, mégpedig római pénzben kellett leróni, ezért kér Jézus adópénzt a kérdezőktől. Az adó fejadó is volt, amely különbözött a földadótól és a kereskedelmi adótól vagy vámtól. A júdeai adót a császári fiskusznak fizették be, és így közvetve magának a császárnak adták. A pénzverés jogát Róma magának tartotta fenn. A forgalomban lévő pénz ezüstdénár volt, és ez volt az adópénz. A csatlós királyságok és szabadvárosok is verhettek pénzt, de csak római engedéllyel, és ilyenkor külön ki kellett kérni az engedélyt. Az engedély nélküli pénzverés egyenértékű volt a lázadással. A kivetett adó mélyen sértette a zsidók öntudatát,
teokratikus, istenközpontú felfogásuk, államelméletük szerint Izrael egyetlen ura és parancsolója Isten, míg az adófizetés a pogány uralkodó elismerését jelenti. A Jézusnak feltett kérdés azt a választ kutatja, nem kerül-e Izrael ellentétbe Istennel, ha aláveti magát az adófizetés kötelezettségének, és ezzel elismeri a császár fennhatóságát. Az adófizetéssel szemben minden párt világosan foglalt állást. Az elóták szabadságharcosok voltak, tehát elutasították az adófizetést. Elvben a farizeusok is ellenezték, de féltek a rómaiaktól, és így gyakorlatban megfizették az adót. A szadduceusok és a heródes pártiak az adófizetés mellett voltak, mert a római uralomra saját hatalmuk védelmezőjeként tekintettek. Akárhogyan is válaszol Jézus a kérdésre, beesik a csapdába. Ha az adófizetést jóvá adja, elveszti a néptömeg rokonszenvét, amely szabadságra, a római rabiga lerázására vágyott. Amennyiben ellenzi az adószedést, akkor pedig, mint lázítót fel lehet jelenteni a rómaiaknál. Jézus válasza már benne van a kérdésben. Mutassátok az adópénzt! A dénáron ugyanis akkor Tiberius császár képe és felirata volt. A dénárt a császár verette, az ő pénze volt, ő rendelkezett vele. Jézus utal a farizeusok képmutatására is. Használják a római pénzt, amelyen számukra tiltott emberi ábrázolás is van, élvezik a római pénzügy előnyeit, és mégis felteszik neki a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Jézus a feleletében elvetette a zelóta magatartást, de nem csatlakozott a heródes pártiakhoz sem. Mindezeken túl a válasza nem állítja, hogy a császárnak joga van adót szedni, csupán megállapítja a tényleges helyzetet. A császár pénzt veret és adót szed. Nem állítja és nem tagadja a császár jogát, egyszerűen nem akar vele foglalkozni. Végeredményben tehát Jézus kerüli a politikai értelmi megoldást, és ehelyett új vallási távlatba és magasabb szintre helyezi a kérdést. Isten az embert a saját képmására alkotta, Teremtés könyv első fejezet 27. vers. Ezért az ember egész létében istené. Jézus mondása új értelmet nyer. A pénzt adjátok a császárnak, mert az ő képét hordja, de az ember istené, mert Isten képét viseli. Ez a katolikus egyházunk egyik nagyszerű tudósának és lelkírójának, a II.-III. Században élt Tertulliánosnak a magyarázata. Tisztelt rádióhallgatók, az Úr Jézus most is brilliáns módon oldja meg a helyzetet, és nem csak, hogy elkerüli a csapdát, hanem válaszával akkori és mai hallgatóságát is elgondolkodásra és lelkiismeret vizsgálatra készteti. Például, ma élő keresztényként tedd fel a kérdést minden nap magadnak, kinek szolgálsz te? Az egyedül igaz Istennek, vagy nagyon is e világi hatalomnak? Pénzért, e világi előnyökért, a keresztény vagy katolikus keresztény hiteddel teljesen ellentétesen viselkedsz? Netán olyan embereket támogatsz, akik törvényeikkel és életmódjukkal Jézus Krisztust és a katolikus egyházat tagadják és gyűlölik? Ne légy farizeus, ne légy képmutató, ne légy megosztott szívű. Szolgálj megalkuvás nélkül Istennek, és ugyanaz az ember legyél a templomfalain kívül, mint aki a szentmisén, az Isten tiszteleten vagy.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Két párti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján a megállapodás elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Néhány órával azután, hogy megosztotta egy angliai tigris támadás halálos áldozatának felvételét, Donald Trump egy mesterséges intelligenciával készült videót posztolt, amelyen ő maga megszelidíti a tigrist, majd játszik vele. A New York Post szerint a felvételhez az elnök semmilyen kommentárt nem írt. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Pápa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leó Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leó pápa Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leó pápa erőre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leó pápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leó pápa már előre elkészített homíliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2016. március 19-én tette közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit, olvasta Leó pápa homíliáját Tagle bíboros. Az igeriturgia olvasmánya Szent Pál szeretett himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó tervben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építik fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentum ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leó pápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjával. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy neveljük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönzött dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hősies hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leó pápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja. A kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítséget kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese, az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és nevekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólis nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szereteteiről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazareth.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionálkolomaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. názáreti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názáreti szent család ad, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgéseinket. Amen.
2: 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritora professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szentatya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szentatyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szentatya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szentatya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A Szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritora professzor, a Szentatyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szentatyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szentatya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A Szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14.

0: papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékánhelyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciánál címzetes püspökévé és a Kassai Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencián belül több fontos feladatot lát el. Elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó bizottságnak és a plébániai katekézis bizottságának, valamint a zenei albizottságnak. A 14. Leó viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává. Vittorio Francesco viola érsek október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén töltötte be 61. életévét. A dátum különösen jelentős számára, hiszen az umbriai Ferences rend tagja. A Szentatya október 10-én három fontos megbízatást adott neki. A Szent Péter Bazilika főpapja, Vatikánváros általános helynöke, valamint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény a Fabbrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született, középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm pápai liturgikus intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei Karitást vezette. Tanított az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a Római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortonai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten Tiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter

0: Tenni Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szentorsolya életpéldájáról beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevednek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
2: Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
1: Bizony, hogy találkozunk még velük.
3: Szobában, ilyen képeken, amikor templomban vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
1: Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
2: Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
1: Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább?
3: A falon a képek.
1: A falon, ugye még ők a falokon
2: is? A könyvben.
1: Az imakönyvben, ugye a szent képeken. Igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
2: A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
1: Berni, neked ki a védőszented?
2: Szent Bernadett.
1: Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
2: Persze.
1: És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzeszted, hogy közben járt érted?
2: Igen.
1: Igen, érdekes az, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
2: Nekem inkább anyukám.
3: Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
1: Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
2: Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
1: Denissa?
3: Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk, szerintem.
1: Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
3: Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
1: Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aureából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük. a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a legenda aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik főforrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
2: Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
1: Ugye néha egy egész brandet építenek egy sztár köré.
2: Igen.
1: Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szent képek, szerintem mindjárt őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon. Ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényeg, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért voltak olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.

0: A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye a Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
1: Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
0: No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
1: Hát szép lehetett. Fiatal.
2: Hűséges, bátor.
0: Azt írja róla a legenda aurája, hogy a lány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
2: Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
0: Ugye? Hány követője volt?
2: Hát 11 000.
0: 11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
1: Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
0: Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
2: Hogy lemond a házasságról.
0: Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
2: És lemondott a házasságról.
0: Szüzességi fogadalmat
2: igen,
0: tett.
2: Fogadalmat
0: igen, igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
1: szent legyen.
0: Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy ahogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
2: Hát elérte.
0: A Denisza azt mondja, hogy elérte.
1: Mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
0: Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
1: Nem.
0: Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, hogy Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanez történik, ugye a pogány, hún, uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. A hitigassága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus II. Században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető meg a keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket Szent Orsolya?
1: Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
2: Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
0: Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
2: A Kölnvárosának.
1: Hajósoknak.
2: Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
1: Háború idején.
0: Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
2: Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
4: Napbúcsúztató.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszakai kínálatot. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 19. részét sugározzuk, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk, melyben ma a jog és birtokvédelem lesz a téma. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk a beszélgetést dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel. Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól és eltéréseiről 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tékovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Olvasom Izaiás próféta könyvében. Francis James írta: A pille minden fuvalomnak enged, s úgy imbolyog, mint a virág, s a gaj, mit körmenetkor gyermekkezel enged. Reggel van, úram, és az imák hozzád suhannak, pille meg virág repül feléd, s a kőtörők zaja. A zöld platán is most van virulóban, reped a föld a júliusi hóban, és a tücsök elbújva hegedül, hogy te vagy a jó és nagy egyedül. A búsrigó, hol feketül a lomb, egy dalba kezd, és egyre csak búsong. Nem tudja, mi a fáj. És hirtelen tovább nyilal, mert itt fütyülni nem mer, és arra száll, ahol nem látja ember. Uram, az élet édes teljes endül, a fény, a bőség ma is édesen dűl, mint a pillangó és a kőtörő, mint a tücsök, a napba dőzsölő, mint a rigó, a hűs fekete lomban. Hadd éljek, ó Uram, szelíd derűben, alázatos szegényen, egyszerűen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. A rendfőnöknők Nemzetközi Uniója 14. Leó pápa felhívására világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy most csütörtökön közösen imádkozzák a rózsafizért a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kéri, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők Nemzetközi Uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni délután 2:30-kor majd, és mi is imádkozunk itt a Szent István Rádió stúdiójában. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn majd 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása. Az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 19. részét Kovács Máté előadásában hallják.
3: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Nem sokára reggel lett. Fölkeltem és elindultam lefelé. Ahogy elmentem a lányok szobája előtt, nyitva volt az ajtó, és láttam bent Mary Jane-t, ahogy a koffer előtt ül és csomagol. Útra készül Angliába. Láttam, hogy egyszerre abba hagyja. Épp egy összehajtogatott ruha volt az ölében. Arcát kezébe temette, és sírva fakadt. Nagyon rosszul esett, hogy így látom. Bárkinek rosszul esett volna. Bementem, és azt mondtam neki, Mary Jane kisasszony. Maga se bírja nézni, ha valaki bajban van, és én se. Általában. Mondja el, mi bántja. Elmondotta. A négerek miatt sírt, ahogy vártam. Azt mondta, hogy a gyönyörű angliai utat egészen tönkretette az eset. Nem is hiszi, hogy valaha is túl tudja magát tenni rajta, amikor tudja, hogy a fiúk és az anyjuk soha se találkozhatnak többé. Aztán még keservesebb sírásra fakadt. Kitárta a karját, és úgy zokogott. Ó, ha elgondolom, hogy soha, soha nem látják már egymást. Dehogy nem látják, nem telik bele 2 hét, ha én mondom. Nagy Isten, kibögtem, mielőtt észbe kaptam volna. És mielőtt visszaszívhattam volna, a nyakamba borult, és azt mondta, mondjam még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Láttam, hogy túl hamar kottyantottam ki, és megint benne voltam a pácban. Kértem, hogy hadd gondolkozzak egy percig. Nagyon türelmetlenül és izgatottan nézett rám. Csuda csinos volt. Olyan kedvesen és megkönnyebbülten nézett rám, mint akinek végre kihúzták a fájós fogát. Én meg törtem a fejem, mit mondjak. Ha az ember kimondja az igazat, mikor ilyen szorultságban van, mondtam magamnak, könnyen rajta veszthet. Bár ilyen tapasztalatom még nem volt, és nem tudom bizonyosan. De ebben az esetben úgy látszik, mintha az igazság hasznosabb volna és biztosabb, mint valami hazugság. Annyira szokatlan és furcsa volt az egész. Soha még nem volt részem ilyesmiben. Végre elszántam magam, hogy megpróbálom. Megmondom az igazat, habár ez annyi, mintha a puskaporos hordóra ülnék és gyújtóval játszadoznék. Aztán megszólaltam. Mary Jane kisasszony, van valami olyan hely a város közelében, ahol el lehet 3-4 napig? Igen, Lotropéknál, miért? Ne kérdezze még most, hogy miért. Én most megmondom, miért fognak a négerek megint találkozni. 2 héten belül, itt a házban. És be is bizonyítom, honnan tudom, de csak ha elmegy Lotropékhoz és 4 napig ott marad. 4 napig, akár 1 évig? Helyes, mondtam. Mást nem is kívánok magától, csak hogy ezt mondja. Többet ér, mint ha más a Bibliát csókolgatná. Elmosolyodott és erősen elpirult. Ha megengedi, becsukom az ajtót, és be is zárom, mondtam. Aztán visszaültem melléje. Nehogy sikítson. Maradjon csöndben és fogadja férfiasan. Meg kell mondanom az igazat, Miss Mary, és higgy el, amit mondok, nem lesz könnyű. De hát nincs más út. Ezek a maga nagybátyái sose voltak a maga nagybátyái. Szélhámosok, mind a ketten, utolsó csirkefogók. Na, túl vagyunk a nehezén, a többi már könnyebben fog menni. Csodára fölkavarta mindaz, amit mondtam, de most már egyenesbe voltam, és elmondtam mindent. Ahogy hallgatta, a szeme mind jobban szikrázni kezdett. Elmondtam az egész disznóságot, kezdve onnét, ahol azt a fiatal pupákot fölvittik a gőzhajóra. Egész addig, hogy az ajtó előtt a nyakába borultak, és megcsókolták 20-szor is. Erre fölugrott, a szeme villámlott, és azt mondta. A gazember! Gyerünk! Egy percet sem szabad veszíteni, egy pillanatot se. Meg kell lincseltetni őket és bedobni a folyóba. Hogy ne, feleltem. De hogy akarja? Mielőtt elmenne Lotropékhoz, vagy... Ó, mi is jut eszembe? Csillapodott le, és megint leült. Ne haragudj, de igazán, ugye nem haragszol? Bársonyos kezét az enyémre tette, végtelen kedves volt, és úgy éreztem, inkább meghalnék, mint sem haragudni tudnék rája. Egész elfelejtettem, úgy fölizgatott, mondta. No, folytasd, többet nem szólok közbe. Mondd el, mit csináljak, és én megteszem, bármit tanácsolsz. Hát, folytattam. Sötét két csirkefogó ez, de van valami, ami miatt együtt kell utaznom velük. Akár akarom, akár nem. Nem akarom elmondani miért, és ha most maga leleplezni őket, én ugyan kiszabadulnék a körmeik közül, de van valaki, akit maga nem ismer, és az még nagyobb bajba kerülne. Őt pedig meg kell menteni. Ezért nem szabad most leleplezni őket. Miközben mindezt elmondtam, jó ötletem támadt. Ha ezeket itt lecsukják, én meg Jim megszabadulhatunk tőlük, de nem akartam elindulni a tutallyal fényes nappal, hogy aztán egymagamnak kelljen mindenféle kérdésre válaszolgatni. Ezért úgy eszeltem ki, hogy a tervem csak késő este süljön el. Mary Jane kisasszony, mondtam. Megmondom én, mit kell tennie. Nem is kell olyan sok állatropéknál maradnia. Milyen messzire laknak? Nem egészen 4 mérföldnyire, itt beljebb a vidéken. Az nagyon jó. Most menjen el hozzájuk, és maradjon úgy este 9:30-ig. Aztán kérje meg őket, hogy hozzák haza, mondja, hogy valami eszébe jutott. Ha ideér 11 előtt, tegyen gyertyát az ablakba, és ha nem mutatkozom, várjon 11-ig. És ha 11 utánig nem jelentkezem, az azt jelenti, hogy én már biztonságban vagyok. Akkor elmondhatja a hírt mindenkinek, és elfoghatják ezt a két lókötőt. Jó, mondta, megteszem. És ha úgy esne, hogy nem sikerül meglépnem, és horogra kerülök velük együtt, álljon mellém, és mondja, hogy én már előre elmondtam magának mindent, és fogja a pártomat, ahogy lehet. Fogadom, hogy megvédelek. Egy hajatszála nem fog meggörbülni, mondta. És láttam, hogy az orcimpája kitágul, és a szeme fölvillam, mikor mondja. Ha eliszkoltam, nem lehetek itt, hogy tanúskodjak a két szél hámos ellen. Ha itt volnék, se tehetném. Legfeljebb megesküdhetnék, hogy csalóg az emberek. Igaz, hogy ez is valami. De vannak, akik többet tudnak róluk, mint én, és azoknak több hitelük lesz, mint nekem volna. Azt is megmondom, hol találja meg őket. Adjon egy ceruzát és egy darab papírt.
1: Így ni. Királyi non plus ultra Brixville.
0: Tegye el és vigyázzon, el ne veszítse. Ha a bíróság meg akar tudni a két jó madárról valamit, küldjék föl őket Brixville-be, és mondják azt, hogy megtalálták a királyi non plus ultrásokat. És tanukra van szükség, meglátja egy szempillantás alatt az egész városot fog tolongani, és nem fogják elhallgatni, ami a nyelvükön van. Úgy láttam, mindent megbeszéltünk. Végezetül még azt mondtam neki,
1: most pedig hagyja, hogy az árverés folyjon annak rendje módja szerint. Fizetni senkinek se kell rögtön, csak egy nappal az árverés után. Ők pedig addig ki nem teszik innét a lábukat, amíg a pénzt nem látják, és ilyen módon az adásvétel nem lesz érvényes, és egy fillért sem fognak látni. A négerekre is ugyanez áll, nem volt érvényes az eladás, és rövid idő se telik belé, vissza fognak kerülni. Még a négerek árát se tudják majd fölvenni. Benne vannak a kutyaszorítóba, Miss Mary. Jó, mondta ő. Szaladok reggelizni, aztán egyenesen Lotropékhoz megyek. Szó se róla, nem így beszéltük meg, Miss Mary Jane, mondtam. Reggeli előtt kell oda mennie. Miért? Mit gondol, miért kívántam, hogy egyáltalán oda menjen? Hát még nem is gondoltam rá, és nem is tudom, miért? Mert maga nem tartozik a fa arcú emberek közé. Sose kívánnék jobb könyvet, mint a maga arca. Ha valaki ránéz, úgy olvashatja, mintha írva volna. Azt hiszi, le tudna most menni, és szembenézni a bátyjaival, és megcsókolni őket, mikor jó reggelt kívánnak, és jaj, te hogy tudnék? Igen. Megyek mindjárt reggeli előtt. És a húgaimat velük hagyjam?
0: Persze.
1: Ne aggódjon miattuk csöppet sem. Nekik még maradniuk is kell. Még gyanút fognának, ha mind elmennek. Azt szeretném, hogy ne is találkozzon velük, sem a húgaival, sem mással a városból. Ha egy szomszéd megkérdezni, hogy vannak a bácsikái, még az arca elárulná. Csak menjen, induljon is Miss Mary Jane, én majd elintézem a többit. Megmondom Miss Susannek, hogy csókoltatja a bácsikat. És pár órára elment, hogy egy szusszanásnyit pihenjen. Vagy búcsúzni ment egy barátnőjétől, és estére már itthon is lesz. Legkésőbb holnap kora reggel.
0: Jó, mondd, hogy egy barátnőmhöz mentem, de nem akarom csókoltatni őket.
1: Hát akkor nem. Egyeztem bele. Ha én mégis mondom, nem ártok vele. Ilyen kicsiséget igazán könnyű mondani, és az ilyen kicsiségekkel lehet legjobban egyengetni az utat. Mary Jane nyugodt lesz, és mégsem kerül semmibe. Még egy dolog van, jutott eszembe. A pénzes zacskó. Hát, az bizony náluk van. És most látom, milyen ostoba liba vagyok, hogy olyan könnyen megkaparintották. Téved. Nincs náluk. Hát kinél van? Szeretném tudni magam is, de nem tudom. Nálam volt, mert én loptam el tőlük. Azért loptam el, hogy magának adjam. Tudom azt is, hova dugtam el, de félek, hát, ha már nincs ott. Igazán nagyon sajnálom, Miss Mary Jane. Rémesen sajnálom. Én megtettem, ami tőlem tellett. Isten bizony megtettem. Majd elcsíptek vele, és be kellett dugnom az első helyre, ahova lehetett. És nem volt valami jó hely.
0: Ó, ne fájjon a fejed miatta. Szomorú dolog, tudom, de te nem vagy benne hibás. Hová rejtetted?
1: Nem akartam, hogy megint eszébe jusson a bánata, és a nyelvem se akart ráállni, hogy elmondjam neki, a pénz ott fekszik a koporsóban, a hullahasán. Egy pillanatra elhallgattam, aztán megszólaltam. Inkább nem mondanám el, hová tettem, Miss Mary, ha megengedi, de fölírom magának egy darab papírra, és útközben elolvashatja, ha akarja, jó?
0: Jó, hogyne?
1: Fölírtam hát. Betettem a koporsóba. Benn voltam, amikor maga úgy sírt az éjszaka ott mellette. Az ajtó mögött álltam, és nagyon sajnáltam magát, Miss Mary Jane. A szemem könnybe lábadt, amikor visszaemlékeztem rá, ahogy ott egészen egyedül zokogott. Az a két sátán fajzat pedig az ő házában hortyogott avval a szándékkal, hogy bajt hozzanak rá és kirabolják. Mikor összehajtottam és átadtam neki, láttam, hogy az ő szeme is könnyes. Keménye megszorította a kezemet, és azt mondta, Isten veled, mindent úgy fogok tenni, ahogy te mondtad, és ha nem látnálak többé, sose foglak elfelejteni. És mindig gondolni fogok rád, és imádkozni fogok érted. És ezzel elment. Imádkozni értem. Ha tudta volna, kiféle, miféle vagyok, gondoltam. Biztosan okosabbra fordítaná az idejét. De lefogadom, hogy akkor is megtette volna. Az a fajta volt. Még Júdásért is imádkozott volna, ha a fejébe veszi. Ilyenben nem ismert akadályt. Mondhat bárki bármit, de nem láttam még nála derekabb lányt. Azt hiszem, ő volt a legderekabb mind között. Ez amolyan hízelgésnek hangzik, de nem hízelgés.

0: Minduntalan bibliai idézeteket vegyített bele, vagy valami közmondást. A herceg is gügyögött egyet-egyet, hogy minél nagyobb rokon szenvet keltsen maga iránt, és általában igyekezett a figyelmet magára vonni. Lassan aztán a végére jutottak, és eladtak mindent. Kivéve egy kis darab földet a temető mellett. Azt is kikiáltották. Soha ilyen mohó frátert nem láttam, mint a király, aki nem hagyott volna egy köröm feketényit se. Amíg e fölött folyt az árverés, kikötött egy gőzhajó, és 10 perc se telt belé, egész tömeg jött felőle, kiabálva, ordítva, röhögve és azt hajtogatva:
1: itt az ellenfél, itt van Peter Wilkes másik pár örököse! Most már ki kiválaszthat tetszése szerint!
0: Egy nagyon tisztes kinézésű öreg urat és egy rendes formájú fiatalabbat toltak maguk előtt. A fiatalabbnak föl volt kötve a karja. Hű, hogy ordibált és nevetett és kiáltozott mindenki. De én nem találtam tréfa dolognak, és azt hittem, hogy a herceg és a király se fogják annak találni. Azt hittem, legalábbis elsápadnak. De bizony még az orruk hegyese sápadt el. A herceg úgy tett, mintha nem is gyanítaná, miről van szó. Tovább gügyögött, boldogan és elégedettem, mint egy bugyogó korsó. A király pedig olyan, de olyan szomorúan nézett az újonnan jöttekre, mintha a szíve is hasfájást kapna, hogy ilyen szélhámos csirkefogók is léteznek. Pompásan játszott. A fontosabb emberek a király körül csoportosultak, hogy látni lehessen, ők vele tartanak. Az öreg úr, aki most érkezett, csodára meg volt zavarodva. Nem sokára beszélni kezdett, és rögtön észrevettem, hogy ez valódi angol kiejtés. A királyé is egész jó volt, de mégiscsak utánzás. Szó szerint nem tudom elmondani, amit az öreg úr mondott, azt sem tudom utánozni, ahogy mondta, de körülbelül így szólt a tömeghez fordulva.
1: Olyan meglepetés ez, amilyet igazán nem vártunk volna. És őszintén beismerem, alig tudom, mit mondjak, mert az öcsémmel együtt sokba ért. Ő eltörte a karját, a podgyászunkat meg tegnap este a sötétben tévedésből egy másik városba rakták ki, innen nem messze. Én vagyok Peter Wilkes bátyja, Harvey, és ez az öcsém, William, aki nem hal, és beszélni sem tud. És most még csak jelekkel se tud mutogatni, mert csak az egyik keze maradt éppen. Mi azok vagyunk, akiknek mondjuk magunkat. És egy-két napon belül, ha megkapom a podgyászomat, be is tudom bizonyítani. Addig azonban nem akarok többet mondani, hanem elmegyek a fogadóba és várok.
0: Evvel elindult az új süket némával együtt. A király pedig fölnevetett és utánuk szólt.
2: Kitörte a karját. Nagyon valószínűen hangzik, mi? És nagyon kényelmes is egy szélhámosnak, akinek jelekkel kéne mutogatni, és nem tudja, hogy kell. Elveszett a podgyászuk, remek, csodatalálékonyak, már a körülményekhez képest.
0: Aztán megint nevetni kezdett, és a többiek is vele nevettek. Egy pár embert kivéve. Ezeknek egyike volt a doktor, a másik egy szúrós szemű úriember, aki régi módi vászontáskát tartott. Ez is a gőzhajóról szállott le, és most halk hangon beszélt az orvossal, néha a királyra pislantva és bólintva. Ez volt Lévi Bell, az ügyvéd, aki Louisville-ből jött. Egy harmadik pedig egy tagba szakadt fickó volt, aki először az öreg urat hallgatta meg, és aztán a királyra figyelt. Mikor a király abba hagyta, ez a nagy darab ember odament és megkérdezte.
1: Hallja! A maga Harvey Wilkes, mondja meg, mikor érkezett ide a városba?
2: Egy nappal a temetés előtt, barátom, mondta a király.
1: De aznap mikor?
2: Este felé 1-2 órával naplemente előtt.
1: És hogyan jött?
2: A Susan Powell-en jöttem Cincinnati-ből.
1: Hát akkor hogy került a kanyarhoz reggel és csónakban?
2: Én nem voltam a kanyarban csónakkal soha.
1: Hazudik!

0: Többen odaugrottak hozzá, és csitították, hogy ne beszéljen ilyen hangon egy öreg emberrel, aki még hozzá pap is.
1: Akasszanak föl, ha ez pap! Szélhámos és hazug gazember! Aznap reggel fönn volt a kanyarban, tudjátok, hogy ott lakom. Én is ott voltam, de ő is ott volt. Láttam, hogy ott volt. Csónakban jött oda, és Tim Collins volt vele, meg egy gyerek.
0: A doktor odaszólt.
1: Megismernéd azt a gyereket, ha látnád, Heinz?
2: Azt hiszem, megtudom, de nem biztosan.
1: De hisz itt van az is, most már megismerem.
0: Rám mutatott. A doktor erre így szólt.
1: Emberek! Én nem tudom, hogy az újonnan jött pár szélhámos-e vagy sem. De ha ez a kettő nem szélhámos, megeszem a fejemet. Azt hiszem, egyetlen kötelességünk most, hogy vigyázzunk rájuk, nehogy megszökhessenek innen, amíg végére nem jártunk az egésznek. Gyere, Heinz! Gyertek ti is! Majd szembesítjük ezt a két alakot a másik párral a kocsmában, és fogadni merek, kiderül valami, mielőtt a végére érünk.
0: A tömeg kapott rajta, ha a király barátai nem is, és elindultunk.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 19. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából újabb közterületet szépítettek meg miskolci iskolások, Ciglár Győző építész állt az idei sátor a Jóhelyi város történetisét a középpontjában, a mentális egészségről szól az október Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Újabb miskolci közterület szépült meg a Balázs Győző Református Gimnázium művészeti képzésben részvevő diákjainak és tanárainak köszönhetően. A tavalyi sikeres aluljáró festés után a fiatalok ezúttal a Kávé János utcai park padjait festették újra, amelyek dizájnját a környező épületek és a természet színeihez igazították. A példaértékű kezdeményezés hűen megmutatja, hogyan képesek a diákok saját kreativitásukkal és munkájukkal barátságosabbá tenni a városi tereket. A Léva József Református Gimnázium előtt álló téren Tócenta József, Miskolc polgármester mondott köszönetet a megújult padokért.
3: A pici dolgokból születnek nagy dolgok, meg szerintem a picinek tűnő dolgok azok, amik nagy örömöket válthatnak ki a miskolciakból, és ez is egy ilyen, én azt gondolom. Tanár úr és csapata már azért a miskolci belvárosban és Miskolc város különböző pontján ott hagyta a kezenyomát, és megmutatta azt, hogy hogyan lehet olyan unalmasnak tűnő felületeket újra gondolni és újra élettel megtölteni, amire azt gondolom, hogy szükség van kreativitásra, képzelőerőre, meg szükség van forrásokra is, Miskolc önkormányzat és az önkormányzati képviselők részéről. És ami nagyon izgalmas, és ami nagyon jó és nagyon fontos, azt gondolom, minden ilyen eseménynél, nem csak az, hogy mi történik és mi valósul meg belőle, hanem az is, hogy ezt egy kisebb közösségnek köszönhetjük. Most éppen az épület előtt álló gimnázium diákjainak, akik én azt gondolom, hogy egy olyan közterületen szépítettek meg valamit, ami nem csak az ő örömükre szolgál majd, hanem a miskolciak örömére is. Arról beszélgettünk tanár úrral, hogy az önkormányzat és a képviselők is, és azt gondolom minden miskolci nagyon nyitott lenne arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne még ilyen izgalmas felületekkel feldobni a várost. Az elkövetkezendő időszakban a tél beállta miatt nyilván erre most nem nagyon lesz lehetőségünk, viszont lehetőségünk van arra, hogy ezt végig gondoljuk és megtervezzük. Úgyhogy én arra biztatom tanár urat és a diákokat is, hogyha van jó ötlet a jövőre vonatkozólag, hogy hol lehet nagy felületeket újra élettel megtölteni, akkor ezt az önkormányzat nagy erővel támogatja és nagy örömmel veszi ezeket a javaslatokat és ezeket a felajánlásokat. Én szeretném megköszönni a diákoknak, szeretném megköszönni tanár úrnak, szeretném megköszönni a képviselőasszonyoknak a támogatását, és bízom benne, hogy nem csak a diákok örülnek majd ennek az új ülőfelületnek, hanem mindenki, aki autóval itt elmegy mellette.
2: Somlai Balázs, a Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetője a munkafolyamatról tájékoztatott.
4: A festéket képviselő asszony és a város biztosította. Ők a munkafolyamatok megkezdése előtt előkészítették a felületeket, ugyanezeket tisztítani kellett, felületkezelni. A felületkezelés azt még nekünk is utána kellett, hiszen megvannak a festékeknek a fajtája, hogy mi mire jó, és gyakran mondják, hogy egyből fedi, és a gyakorlat néha egy kicsit más. Itt ugye ezek hosszú évek óta ugye kint lévő betonfelületek, egy kicsit erősebben elő kellett készíteni, hogy a festékek megfelelően is ilyen izgalmas, intenzív színekkel tudjanak jelen lenni. A tervezés úgy történt, hogy Zubács Dániel kollégám hozta létre az első terveket, melyeket a város jóvá hagyott, és ezek a terveket utána a diákjaink nem egy az egyben követték le és másolták fel ezekre a felületekre, hanem mint egy kiindulási alap, egy előzetes eligazítás után megbeszéltük, hogy mégis hogyan lehet megfelelően absztrahálni, hogyan lehet reflektálni azokra az épületekre, azokra a formákra, amit az adott szemszögekből látunk. Érdekes volt, hogy ha valaki mondjuk a betonfelület egyik oldalán át, még a másik diák a másik oldalán, mennyire más színeket vagy formákat kellett használnia, hiszen mindenhol azt a formavilágot kellett, hogy visszacsatolják, amit ők éppen látnak. Úgyhogy tényleg egy izgalmas alkotás született. Elsőre nehezen értelmezhető, aki először látja. Mégis, hogyha egységében nézi, és egy kicsit úgy komplexen látja a hátteret, a mögötte lévő épületeket, és elől a betonfelületeket, akkor egy egységes képet tud kapni, és szépen egy, mint egy gyermeki kíváncsisággal felfedezheti azokat a részleket, hogy vajon melyik kis festett rész, melyik épület darabra reflektál, melyik mondjuk egy ablakot tükröz vissza, vagy éppen az épületnek valami izgalmasabb felületét, vagy egy kerítésnek akár a rácsait. Úgyhogy tényleg egy izgalmas felület volt, ahol ami a diákjainknak is az agytekervényeit megmozgatta. Rajtam és már említett Zubács Dániel kollégámon kívül még Béresné Éles Tímő a kollégám vett részt ebben a projektben, mindhárman ugye a Balázs Győző Református Gimnáziumnak a művészeti tagozatának a tanárai vagyunk, és 15 diákkal dolgoztunk.
2: Ziegler Győző építész munkássága állt az idei kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó sátoraljaújhelyi város történeti séta középpontjában. A több intézmény együttműködésével megvalósult programon a résztvevők a város jelentős építészeti emlékeivel és azok történetével ismerkedhettek meg, köztük az egykori törvényszéki palota és fogház épület együttesével. A séta állomásairól és a bemutatott értékekről Pavlis Tamást, a Börtönmúzeum fő előadóját hallják.
1: Sátoraljaújhely két fontos épületén hagyott nyomot. Egyrészt a plébánia templomnak, a nagy templomnak a bővítési munkái kapcsolódnak az ő nevéhez, és egy az egyben pedig hát a törvényszéki palotát és a sátoraljaújhelyi fogháznak az épületét, az elhelyezési részleget és a főépületét is ő tervezte meg, tehát így van köze sátoraljaújhelyhez is az ő munkásságának. Ennek a tematikus vezetett sétának a keretében három dolgot szerettünk volna megmutatni. Egyrészt volt Ziegler Győző életművéből egy kiállítás a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és ennek a kiállításnak volt a finiszázsa, amikor megmutattuk azt, hogy milyen fajta épületeket tervezett Ziegler Győző. Ezek között egyébként meghatározóak az egyházi épületei is, ezért is választottuk be, hogy Kecskés Attila plébános úr meséljen a plébánia templomnak a bővítéséről, de ugyanilyen határozó épület csoportok, az igazságügyi minisztériumnak a megbízásából elkészült épületek, és hát így volt az, amikor ez a rendszer kialakult az igazságszolgáltatáson belül a monarchia időszakában, hogy minden megyeszékhelyre építettek egy törvényszéki palotát, ahol a helyi igazságszolgáltatás történt, és azért, hogy ne kelljen ilyen messzebbi felvidéki várakba elvinni az elítélteket, mindenhol rögtön mellé épült egy letöltőház is, Sátoraljaújhelyen is ez ugyanígy történt ez ebben a rendszerben, ezért Ziegler már 1903-ban mind a két épületnek a megtervezésére megbízást kapott, három magánszemélytől vásárolták meg a telkeket erre a célra, akkor még ugye szinte a város határában, ezt most is látjuk, hiszen a Mártirok útja ott ér le a főutcára, ahol a város határa volt akkor, tehát nem akarták ezt beépíteni a város központjába, ezt a börtönt, és hát a mostani Mártirok útjáról, akkor a Erzsébet királyné útjáról volt a főbejárata, a törvényszéki palotának pedig a párhuzamos főutcáról történt a főbejárat. Ez egy nagyon impozáns három emeletes épületről beszélünk, amiben egy nagyon szép, óriási tárgyalóterem volt. A séta során ezt meg is tekinthették egyébként a látogatók. Sajnos a berendezési tárgyait ezt 1950-ben eltüzelték, mondván, hogy itt a határőröknek ott gyakorolni kell a géppisztoly összeszerelését és szétszedését. Ez akkor sokkal nagyobb, fontosabb feladat volt, mint hogy itt ilyen historizáló bútorok között üldögéljenek, ugyanis hát ez volt a fő problémája ennek az egész rendszernek, amit kitaláltak akkor, hogy itt Sátoraljaújhely Miskolccal ellentétben a trianoni szerződéskor olyan nagy részét elcsatolták a megyének, hogy már nem volt szüksége a bíróságnak ekkora épületre, kiköltöztek innen, és idővel a törvényszéki palotát is hozzákapcsolták a börtönhöz, és adott ez a börtönnek a parancsnoki épülete.
2: A testi egészség mellett a lelki egyensúly megőrzése is kiemelten fontos, különösen a mai felgyorsult világban. Októberben a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház a mentális egészség fontosságára hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva a megelőzés és a segítségkérés szerepét. A lelki egészségünkre is érdemes odafigyelnünk, dr. Kelemen Tibor főorvost hallják.
5: A régi világban ugye volt egy mondás, hogy épp testben, épp lélek. Én egy picit ezt átfordítanám, épp lélekhez épp test is jár. Nagyon fontos, mert mindenki megtapasztalta, ha nem érzem jól magam a lelkemben, akkor a testem is hibázik. És ezért nagyon fontos a lélekápolás, úgymond a mentális egészség, mert ha valakinek van mentális betegsége, vagy mentális olyan állapota, ami nem komfortos, nem felel meg a szociális jólétnek, azoknál megjelennek testi betegségek. Ugye nem kell messzire mennünk, nézzük meg az infarktusok mögött, most én azzal kezdem, de akár súlyos szorongáshoz zavarok mellett ezer egy betegség megjelenhet, bélgyulladástól kezdve, magas vérnyomáson keresztül, különböző szédüléses panaszok, testi panaszok, tehát eléggé látványos a szorongásnak és a lelki nem egyensúlynak a tünetei jól mérhetőek, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a lelkünkben egyensúlyban együtt megtaláljuk a helyünket a világba, és jó barátságban legyünk saját magunkkal. Ugye ez is klasszikus történet, mindenki tudja, hogy a nők inkább gyógyszert szednek, a férfiak meg kocsmáznak. Az alkoholra oldják a szorongásukat. Én számtalanszor végigkövettem férfiak életútját, akik alkohol miatt kerültek be, alkoholizmus, már nem is azt lehet mondani, hogy most csak isznak, hanem már belecsúsztak a betegségbe, úgymond. És minél kiderült, szinte mindegyiknek kiderült, hogy a háttérben vagy egy személyiségzavar van, ez a jobbik eset, mert ezek nem csúsznak olyan szinten bele az alkoholizmusba, ha szorong, és ez a nagyobb többség a férfiaknál, hazamegy, bevág egy felest, egy sört, vagy többet, és akkor ez 5-10 év alatt fölépül, mint fogyasztás, és mint technika, rossz technika, és 10-15 év múlva pedig alkoholizmussá válik, és egészségrombásra jár, nem ragozzuk, tehát a szorongás ilyen kárt okoz. Ahelyett, hogy eljönne szakemberhez, segítséget kérne, elég hamar tudunk segíteni, vagy elég gyorsan tudunk segíteni, megfelelő szereink vannak, technikák vannak, tehát sok minden olyan van.
2: Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet leszelettünk, holnap aztán egyre derültebbé válik az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2-4, napközben 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 14-én szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Hamarosan befejeződik a Putnoki Vigyázókezek Idősek Otthona további bővítése. Erasmus Plus szakmai programot tartottak a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégiumban. A 14-es Honvéd gyalogezred elhunyt katonáira emlékeztek Egerben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Hamarosan befejeződik a Putnoki Vigyázókezek Idősek Otthona további bővítése. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
2: Ebben a nagy melegben ugye sokat szenvedtünk a klíma miatt, és különösen az idősek otthonában így sikerült a régi szányba is két olyan klímát minden szintre beépítenünk, amely így hűti az egész intézményünket. Hál' Istennek jól is működnek, és sikeres volt ez a dolog, hiszen a szobákban a kisméretük miatt nem lehetett beszerelni, viszont így minden egyes reggelre be voltak hűtve az épületek, a folyosóig kinyitották, aki kellett, hogy nyissa az ajtót, aki azt szerette volna, hogy hűvösebb legyen a szobájában, és ez így meg volt oldva, valamint ha éjszaka úgy aludt, akkor is a hűtött helyiséget lehetett elintézni vele és elérni vele, mert a folyosókról lehetett hűteni. Valamint most már végéhez közeledik, régi szárny van, de az emeleten lévő bővítés is, ami 4 szobával bővül. A berendezések most kerültek a helyükre, még 1-2 simítás van, és akkor én szerintem ez már működőképessé válik. Itt minden szoba klimatizált, minden szobában

0: hűtőszekrény, televízió van. Tehát ezt most idézőjelben mondanám, hogy ez VIP szobának is megfelel. Természetesen dolog, hogy nem egy öcsillagos szállodáról van szó, valamint a folyosó részén kialakítottunk egy kis melegítő konyhát, akár teavizet, vagy bármit melegíteni, vagy éppen elkészíteni meg tudják, és bent a szobába is elfogyaszthatják, valamint ott kint, ezen a részen, ahol ez a konyha rész ki lett alakítva. Ezzel a dologgal újra 8 fővel tudjuk bővíteni az idősek otthonában a létszámot, a bentlakásos létszámot, ami azt jelenti, hogy talán gazdaságosabbá tehető egy picivel a működtetés, hiszen már most elérjük az 50 főt, 50 fő felett, így 2 fővel foglalkoztathatunk többet, ami nem jelent ugyan létszámbővítés, hiszen így is 3,5 fővel volt a több a foglalkoztatottság ott az idősek otthonában, csak a költségeink fognak így csökkenni.
1: Nem kirekeszteni kell a hajléktalanokat, hanem segíteni őket, jelentette ki dr. Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Család és Idősügyi Államtitkára Miskolcon. A politikus hangsúlyozta, a hajléktalanság nem csupán lakhatási, hanem összetett mentális és egészségügyi probléma, amelyet sokszor a háttérben húzódó szerhasználat és a különböző függőségek is súlyosbítanak. Az államtitkár kiemelte, hogy a szenvedélybetegséggel küzdő rászorulókat nem megbélyegezni kell, hanem szakmai és emberi támogatást nyújtani számukra. Ehhez fontos a fejlesztés. A miskolci Baross Gábor utcai hajlékszociális otthon nemrégiben 17 új férőhellyel bővült, amely kifejezetten az idős krónikus betegségekkel és mentális nehézséggel küzdő hajléktalan nők számára biztosít tartós bentlakásos ellátást és méltó körülményeket. A fejlesztés kapcsán elhangzott, a kormányzati és önkormányzati források mellett a krízishelyzetek hatékony kezeléséhez, a civil szervezetek és a lakosság támogató hozzáállására is szükség van.
2: Egyébként Budapesten is, mert ugye tudjuk jól, hogy oda is koncentrálódik a hajléktalan lét, hiszen nagyon sokan Budapesten próbálnak szerencsét lényegében, és oda mennek vidékről is, és ott válnak hajléktalanná. Aztán sajnos, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy nagyon sok a csellengő gyerek, akár az állami gondoskodásból szökésbe lévő menekülő, vagy családjából menekülő gyermek, akik szintén erősíthetik ezt a tábort. A minden területen azt tapasztaljuk, és ezt szociológusként és számtalan tanulmányban olvastuk, leírtuk, hogy egyre mélyülnek ezek a társadalmi problémák abban az értelemben, hogy aki az utcára kerül, vagy aki bekerül egy idős otthonba, általában a végén kerül be. Már abban az értelemben, hogy egyre problémásabb emberek kerülnek be az ellátórendszerbe. Ez azért is van, mert az ellátórendszer túlterhelt, a férőhelyek korlátozottak, illetve azt is látjuk, hogy a mentális egészség az utóbbi évtizedben, a magyarok sosem voltak olyan jó állapotban, de nagyon megromlott az embereknek. A fiataloknak is, és a középkorúaknak és idősebbeknek is. Ez egy jelenlévő probléma, és valószínűleg ezek a folyamatok egymást erősítő folyamatok. Tehát a mentális betegségek, a mentális rosszullét, és ugye ez könnyen sodor, az ember krízis helyzetbe könnyen belesodorja, úgyhogy egyre kézzelfoghatóbbak a problémák, és azt látom, hogy ezek tényleg olyan 24. órában vagyunk, akár a szerhasználatban. Ugye évek óta mondják a szakemberek, hogy a szerhasználattal nagyon-nagyon sokat kellene foglalkozni, és én azt látom, hogy például bárkivel beszélünk, akár jelenlétprogramot működtető, akár különféle telepes programot működtetők, hogy a szerhasználat egy oltári nagy probléma, mind a hátrányosabb helyzetű csoportban, mind pedig a társadalom felsőbb rétegében és a középosztályban. Szóval van megoldandó probléma bőven. Itt meséltem egy történetet, hogy a szociológia szak mellett elkezdtem a szociális munkás szakot még hajdanában, elmúlt évszázadban, azért, mert 19 évesen úgy gondoltam, hogy a társadalmi problémákkal igenis foglalkozni kell, és ezt én mélyebben szeretném megérteni. És az a helyzet, hogy első utunk egy hajléktalan szállóra vezetett, első éves voltam az egyetemen, amikor intézménylátogatás keretében oda jutottunk, és nagyon elborzadtam az épületek állapotán elsősorban. Nem az embereken, mert ismertem, hogy is mondjam, mint említettem, hogy a Borsodban nőttem fel Miskolcon, tehát a problémákat nagyjából ismertem gyerekkorom óta. Az épületek állapotán, a szakembereknek a odaadó munkája mellett a fáradtságán, az épületekben az emberek rendkívüli zsúfoltságán,

0: azt nagyon hangsúlyoznám, hogy bárki kerülhet nehéz helyzetbe, és ezért nagyon szolidárisak kell lennünk egymással. Tehát vissza kell építenünk ezt a szolidaritást a társadalomban. És nem csak azért, mert te is ma nekem, holnap neked, és te is kerülhetsz nehéz helyzetbe, hanem azért, mert egész egyszerűen végső soron mindannyian emberek vagyunk, és saját jogunkon vagyunk értékesek.
1: Az EGRI intézmények tovább egy noszvai oktatási intézmény közösen szervezett Erasmus Plus tapasztalatok újra töltve címmel szakmai programot a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium épületében tegnap. A rendezvényen élményekről, valamint az Erasmus Plus pályázatok megírási feltételeiről osztották meg egymással szakmai tapasztalataikat a résztvevő pedagógusok, intézményvezetők, ezt követően pedig workshop keretében a mesterséges intelligencia, valamint az óralátogatások kihívásait ismertették. A diákok mobilitás a rendkívül fontos, továbbá az Erasmus Plus program azért nagyon értékes, mert sohasem odaérkezünk vissza, ahonnan elindultunk, mondta el köszöntő beszédében Ballagó Zoltán, az EGRI tankerületi központ igazgatója. Most őt hallják.
2: Nem az a legfontosabb, hogy hány kilométert utaztunk, hanem hogy hány új gondolattal tértünk haza. Van egy gondolat, amelyet Václav Havelnek tulajdonítanak, és amely szerint a remény nem annak a meggyőződése, hogy valami jól fog végződni, hanem annak bizonyossága, hogy valaminek van értelme, függetlenül attól, hogy hogyan végződik. Ez a gondolat az Erasmus Plus programhoz is nagyon közel áll. Mert amikor egy pedagógus vállalja, hogy kilép a megszokott szakmai környezetéből, új módszereket próbál ki, idegen nyelven kommunikál, más országok kollégáitól tanul, vagy éppen egy tanulói mobilitást szervez, akkor valójában mindig egy kicsit a jövő iskoláját építi. A tapasztalat önmagában még nem tudás. A tapasztalat akkor válik értékké, amikor megosztjuk egymással. Éppen ezért tartom különösen fontosnak, hogy több különböző fenntartású intézmény pedagógusa és szakemberei találkoznak egymással. A noszvai Cseperedő óvodabölcsöde, az EGRI Balassi Bálint általános iskola, az EGRI Lenkei János általános iskola, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola, valamint a házigazda Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium közösségei hozzák el ide a saját tapasztalataikat. Nagy-nagy köszönet a kollégáknak, akik komoly szerepet vállalnak az intézményeikben, az új pedagógiai módszerek megismerésében és továbbadásában.
1: A Magyar Királyi Dobó István 14. Honvéd gyalogezred Donkanyarban helytálló katonái emléke előtt hajtottak fejet tegnap a Szent Hedvig kollégiumnál elhelyezett emléktáblánál Egerben. Az EGRI Fertálymesteri Testület dalköre, továbbá az EGRI Vitézek dalköre színesítette a rendezvényt. Az eseményen Tóth Sándor, Juhász Szabolcs, Bognár Ignác, valamint Sziki Károly tartottak ünnepi beszédeket, illetve felidézték a gyalogezred megalakulásának történetét. A folytatásban Bognár Ignácot, Eger megyei jogúváros önkormányzatának képviselőjét, a megemlékezés egyik szervezőjét hallják.
3: A 14-es gyalogezred emléktáblát 2013 avatta fel itt Patrubány Miklós a történelmi vitézi rend kezdeményezésére. Meg kell említenem ehhez a két fontos embert, Juhász Szabolcsot és Harsány Jenőt, Vitéz Harsány Jenőt, ők kezdeményezték, Jenő bátyánk mazotta nem él. Akkor azt mondta Patrubány Miklós, hogy itt az év minden napján élő virágnak kellene lenni, hogy emlékezzünk ezekre a hősökre. Az EGRI ezred 22-től viseli ezt a nevet, 20-ban alakult országosan a magyar hadsereg, aztán a magyar királyi honvédség lett, ennek a nevét 30-as években kapta meg, hogy Dobó István legyen. Mi ezt a eseményt komolyan vesszük, mélypont október 13, 1552-ben ezen napon hagyta fel a vár ostromát a török sereg, aztán pár nap múlva véglegesen el is ment innen. Korábban ennek a 14-es gyalogezrednek jelentős szerepe volt a város életében. Mindenféle város eseményeken ők adták a térzenét, zenésébresztő körmeneteknél, ezred napján, hősök napján, Szent István napján, tehát egy komoly szerepet játszott. Aztán a II. Világháborúban egy óriási

0: veszteséggel szinte felmorzsodott. Azt majd január 12-én emlékezünk meg erről a Doni áttörésről, és utána második világháborút követően 45 évig szinte tilos volt beszélni erről a gyalogezetről, hiszen a akkori Szovjetuniónak a területén vívott harcot, és akkor ellenségnek vettük, hogy aki a Szovjetuniót támadja, az a szocializmus támadja. Ennek a végeztével jöttek ki kutatások, itt ez a könyv, ami ahol a hősök születnek, dicső módon végig vezeti a benne szereplők adatait, tetteit, írásait, leveleit.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent Atyán a terveknek megfelelően mellkasebészeti műtétet hajtottak végre. A radikális műtét érdekében, vagyis a tüdőben talált csomó teljes körű eltávolítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A beavatkozás közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő mirigyhámsejtekből kialakuló rosszindulatú daganata, a tüdőrák diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. A Szent Atya körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga az operáció mintegy 90 percig tartott. A beavatkozás sikeres volt, szövődmény nem lépett fel. A pápa műtét után rendben felébredt, majd rövid megfigyelés követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába. Tájékoztatott a Magyar Kurír, annak alapján, hogy a Szentszéki Sajtóközpont késő este kiadott közleményében Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Állam kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, valamint Stefano Margaritora műtétvezető orvos, tájékoztatást adtak a 14. Leó pápán végrehajtott operációról. A műtéti csapatot Stefano Margaritora professzor vezette, munkáját Elisa Melchi professzor, valamint Mária Teresa Congedo és Leonardo Petracca Caravella orvosok segítették. Délelőtt aztán újabb közlemény jött a Szentszéki Sajtóközponttól, miszerint nyugodtan telt a pápa éjszakája. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai az elmúlt napokban is imáikban hordozták a Szent Atyát, bíznak a mielőbbi gyors és tartós felépülésben, írták a közleményben, amely úgy folytatódik. Hálát adunk az orvosi beavatkozást és kezelést végző személyzetért, egyben Isten áldását kérjük további munkájukra. Kérünk minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban foglalja imáiba 14. Leó pápát. Imádkozzunk együtt Róma püspökéért, hogy továbbra is derűvel, bölcsességgel és jó erőben tudja vezetni Isten népét a szeretet, az igazság és a béke útján. Bízunk benne, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait újra teljes egészségben tudja majd fogadni a novemberben esedékes ad limina látogatás során. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását Szent Atyánk mielőbbi felépülése érdekében, írta tehát közleményében az MKPK. Ünnepi szentmisével és családi nappal ünnepelték a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékes Egyház búcsúját az elmúlt hét szombatján. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsok-kecskeméti érsek, a Debrecen nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, akinek ez az alkalom egyúttal a nyíregyházi és környékbeli hívektől való elköszönésére is lehetőséget adott. A magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt Társszékes Egyház közössége az október 8-ai liturgikus ünnepelhoz kapcsolódva hétvégén tartotta tehát búcsújának főünnepségét. A szentmisén Bosák Nándor emeritus megyéspüspök, Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyház megye megyéspüspöke, Csodás Gábor plébános, valamint a nyíregyházi kerület lelkipásztoraikon celebráltak. Palánki Ferenc kinevezett érsek homiliájában Szent István király országfelajánlásából kiindulva emlékeztetett arra, hogy a magyar nép több mint 1000 éve a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta magát. A Szent király gesztusát Jézus kereszten kimondott szavaihoz hasonlította, amikor a megváltó szeretett tanítványát édesanyjára bízta. A főpásztor hangsúlyozta, hogy Jézustól és Máriától mindenek előtt a nagy lelkűséget kell megtanulnunk. A mai ember sokszor csak a pillanatnyi érdekeit és nehézségeit látja, miközben a keresztény élet arra hív, hogy nagyobb távlatokban gondolkodjunk és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Rámutatott, Jézus nem a szenvedést kereste, hanem az embereket szerette, és ezért vállalta értük az áldozatot. Mária példája arra is tanít, hogy életünket ne kizárólag a külső körülményeink határozzák meg. Palánki Ferenc arra biztatta a híveket, próbálják önmagukat és embertársaikat úgy látni, ahogyan Isten tekint rájuk, szeretettel és az emberben rejlő lehetőségeket felismerve. Mint fogalmazott, a nagy lelkű élet segít abba, hogy a szolgaság lelkületéből eljussunk az Isten gyermekség szabadságára. Szentbeszédében Assisi Szent Ferenc példája is helyet kapott, akinek halála 800. évfordulójára emlékezik idén az egyház. A főpásztor kiemelte, Szent Ferenc Máriához hasonlóan megtanulta befogadni Istent az életébe, és felismerte, hogy az ember boldogsága nem elsősorban a külső körülményektől függ, hanem attól, hogy milyen lelkülettel tekint a világra és embertársaira. A kinevezett érsek a hit, a remény és a szeretet fontosságára is ráirányította a figyelmet, hangsúlyozta, hogy a hit felszabadít és örömteli életre vezet, a remény megnyitja az embert az örökké valóság felé, a szeretet pedig teljessé teszi életünket. Szent István király példája arra tanít, hogy még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is képesek lehetünk bizalommal Isten felé fordulni. Az ünnepi alkalom különleges jelentőséget kapott azáltal, hogy Palánki Ferenc a nyíregyházi hívektől is elköszönt, mielőtt megkezdi új főpásztori szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megyében. A rendfőnöknők nemzetközi uniója 14. Leó pápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért a békéért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. A kezdeményezés a pápa szeptember 27-i Lourdi látogatása során megfogalmazott felhívásából ered. 14. Leó arra kért a híveket, októberben különösen is imádkozzuk a rózsafűzért a háborúk befejezéséért és a konfliktusban álló népek közötti békéért. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kérte, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők nemzetközi uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni csütörtökön 14 óra 30 perckor, valamint követhető lesz a Szent István rádióban is. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szerezésében Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyház megye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. Több októberi programot is szervezett az Egri Lajosvárosi plébánia, ezek közül még 2 hátra van. Október 17-én szombaton majd 18 órától több generációs teaest lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korsz Együttes, és aztán október 24-én jövő szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás következik a Felsőtárkányi Kisvasút végállomásához, a Stimetszházhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért, az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. November 21-én, Krisztus király vasárnapjának előestén, 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba érsek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancilla Christi Régis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Aznap a bazilikában 6:30-kor már nem lesz szentmise. Ne félj, nem ítéllek el címmel szerveznek lelki gyakorlatot a magzatukat abortusz, vetélés vagy halvaszületés miatt elveszítő nők számára Mária Besnyőn. A november 12-én induló 4 napos alkalmat a Váci Egyházmegye támogatásával rendezik meg. A program célja, hogy lelki vigaszt és gyógyulást nyújtson a gyászoló édesanyáknak egy elfogadó, támogató közösségben. Jelentkezni a nefélynemítéllekel@gmail.com e-mail címen, vagy a 20-as 823-2201-es mobilszámon lehet. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittantversenyt hirdet az Egri Főegyház megye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet, a felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyház megye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e, a Redmenta regisztráció már szeptember 30-a óta elérhető, az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a lesz, a verseny napja pedig november 27-e. A két feladat, amelyet elektronikus úton a titkarság@andrassy-egger.hu e-mail címre kell elküldeni, a Káldi 400 mottóhoz kapcsolódó szabadon választott technikával készített A4-es méretű kép vagy plakát, a szkennelt verziót kell elküldeni, az eredetit pedig elvinni a versenyre, és egy szabadon választott jelenet megfilmesítése maximum 5 percben, ennél hosszabb alkotásokat a zsűrinek nem áll módjában értékelni. A verseny napján majd délelőtt 10 órától lesz érkezés és regisztráció, 11 órától egy rendhagyó program, a Főegyházmegyei Könyvtár kiállításának megtekintése a Líceumban az évforduló alkalmából, délben pedig kezdődik a verseny, egy digitális feladatlap kitöltése a Redmenta felületén, képfelismerési feladat és az előzetesen elkészített kép, illetve plakát bemutatása. Szakmai vagy szervezési kérdések esetén Béres Gyula tanár úr áll rendelkezésre, a mobiltelefonszáma 30-as 937-75-19-es, az e-mail címe beres.gyula@andrassy-egger.hu. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, több mindenre lehetőséget ad ez, így a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Régió sportja.
1: A Bihar Termálliga egy gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte 24 órás úszását, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljóújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Bihar Termálliga egy gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte a 24 órás úszást, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. A sportesemény nem verseny, a szervezők célja, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást. A medencében többek között a Debreceni Sportcentrum triatlonosai, a berettyói falui hullámlovagok, a berettyó cápák és a kabai úszók is teljesítették a távokat. A programhoz a városi iskolák diákjai, baráti társaságok és családok is csatlakoztak, de határon túlról Érmihály falváról is érkeztek résztvevők. Összesen 218-an úsztak, akik együttesen 270,5 kilométert tettek meg. Az Európai Mobilitás Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A programról Györki Erikát, a rendezvény szervezőjét hallják.
2: Közel 100-an tekertünk ismét az Európai Mobilitási Hét kapcsán megszervezett bringás programunk a Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Két iskola képviselői már nincsenek velünk, hiszen haza kellett menniük, de nagyon fontos elmondani, hogy a második Rákóczi Ferenc általános iskolából és az Újhelyi Esze Tamás általános iskolából is voltak csapatok. Jövőre találkozunk már, és megbeszéltük azt, hogy tavasszal újra tekerünk, és még többen leszünk.
3: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
2: 5 éve kezdtünk neki ennek a szervezésnek, és jutott eszembe az, hogy milyen szenzációs dolog lenne, hogy miután közel van a két település, Újhely és Patak, az összes iskolát, akit csak lehet, megmozgósítsunk.
3: Most lehet, hogy a háttérzajokból ugye hallják, hogy itt valami nagy szerveződés van, ugye most van vége a rendezvénynek, most indul vissza az újhelyi csapatok?
2: Igen, az újhelyi csapatok most indulnak vissza, 3 intézményből érkeztek diákok, lelkes tanárok és természetesen pár szülő is, úgyhogy visszatekerünk Újhelybe, és a maradék, a szervezőstábbal érkezünk újra Sárospatak táblától.
3: Az elmúlt 5 évnek mi a tapasztalata, tehát a mostani létszám az nagyjából milyen, az intézményeknek a száma, vagy a résztvevő intézményeknek a száma?
2: Az a helyzet, évről évre nyilván egyre többen tekerünk, ami viszont a mai napot kicsit keresztbe húzta, hogy ma van az Enne világnapja, meg hasonló egyéb programok, matek verseny, egyebek, közel 100-an vagyunk, én azt gondolom, ha sikerül egy olyan időpontot találni, ami semmivel nem ütközik, akkor 150 kötőjel 200 fő fog ezen részt venni, ami nyilván egy komolyabb szervezést igényel majd.
3: És ugye a mai nap egyben egy verseny is volt, eredményt is hirdettek itt a ringázás után.
2: Igen. Jött egy Istentől eredő ötlet, mégpedig az, hogy miután a bukósisak, illetve a kerékpáros sisak használatára szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ez nagyon fontos napjainkban, lévén, hogy nem csak a kerékpárok, hanem az elektromos rollerek is meglehetősen nagy számban futkorásznak az utcákon. Tehát kitaláltuk azt, hogy legyen egy vándor sisak díj, arany sisakot kapott az iskola, amelyik a legtöbb diákot, pedagógus szülőt mozgósította meg. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lett egyébként a győztes. A második díjat, az ezüst sisak díjat a Szent Margit általános iskola nyerte el, az Árpádházi Szent Margit Sátoraljaújhelyből, és a harmadik díjat pedig a Petőfi Református általános iskola, szintén Sátoraljaújhelyből.
1: A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Malasi István városi sportcsarnokban látványos K1-es és ökölvívó mérkőzéseket vívtak az este folyamán. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
4: A Police Fight Challenge számunkra nem csak a küzdelmekről szól, hanem arról, hogy rendőrök, rendvédelmi dolgozók megmérettetik egymást, találkoznak egymásban, és egyben egy közösséget építenek. És ez a közösség most elérkezett ide Ózra.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
0: Ez egy valahol egy szakmai dolog is, mert szerintem még a fiatalok, akik ugye középiskolából kikerülnek, lehet, hogy éppen rendőrök, katonák, vagy navosok, vagy bármi ilyen fegyveres testület tagjai szeretnék lenni, ez a második oka. A harmadik oka meg jól látni ezt, hogy most olyan megváltozott minden, tehát így a fegyveres testületeken belül. Tehát úgy vettem észre, hogy itt nagyobb lett az összetartozás is, mert azért eljönnek ezek a fiúk, lányok, itt vannak, meccselnek, összehozzák egymást ezekkel a célokkal.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
5: Ma ez lesz a legőszintébb és legtisztább hely a világon, hiszen senkit nem érdekel, hogy a ringbelépő milyen autóval érkezett, mi van a zsebében, milyen beosztás van. Mindenki csak az érdekel, hogy milyen lesz a mai teljesítménye. És én akkor leszek büszke a csapatra, ha a gong szó után barátként tudják megölelni egymást.
1: A párosítások során szempont volt, hogy hasonló felkészültséggel rendelkező versenyzők küzdjenek egymással, amely izgalmas pillanatokat eredményezett a sportolók és a nézők számára. Az este főmérkőzéseire már igazán felfokozott volt a hangulat. Közel 30 kőkemény mérkőzést láthattak az érdeklődők. Ósz képviseletében a borsodnádasdi rendőrőrs járőre Bódi Bence lépett kötelek közé.
6: Nagyon jól sikerült a felkészülés. Edzőmmel Sós Lajossal nagyon sokat készültünk rá. Heti 5 edzést hajtottunk végre, úgyhogy remélem, hogy jól fog elsülni a ma este.
1: Az ózdi Pitbull Team sportolója 2 mérkőzésre készült, ám az egyikből sérülés miatt visszalépett az ellenfél. Kói Tamással szemben azonban egyhangú pontozással győzni tudott. A gála egyben kvalifikációként is szolgált a bécsi Police Fight Challenge-re. Bóri Bence pedig ezzel kivívta a jogot, hogy ott legyen a nemzetközi megmérettetésen. Világbajnok ökölvívók, olimpikonok is Ózdra látogattak. Erdei Zsolt és Kovács István is tiszteletét tette az eseményen. A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden támogatást igyekszik megadni ahhoz, hogy a küzdősport egy közös nyelvé válhasson a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai számára, mondta Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke.
7: Ki ilyen pályára adja a fejét, tehát rendőr akar lenni, vagy rendvédelmi szervén szeretne dolgozni, abban azért van egyfajta militáris gondolkodásmód. Az valószínűleg a testi erőt azt el tudja képzelni, hogyan kell használni. Onnantól kezdve meg már csak egy lépés az, hogy valamelyik küzdősportágat kipróbálja. Ez lehet a birkózás, a karate, a cselgáncs, na meg persze az ökölvás, és szerintem itt is látszik, hogy egy egészen jól képzett rendőri állománnyal rendelkezünk, és egyébként pedig azokra a rendőrökre, akik még nem találkoztak a küzdősportágat, azért ezek kevesen vannak, rájuk meg rá fér, hogy a küzdősportágon keresztül sok mindent megtanulják saját magukról, a testerejükről. Ha talán esetlegesen valahol használni kell, akkor ez rendelkezésre álljon.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem a pánik, hanem a szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst Fekete Gábor kérdezte.
8: Azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája 2-szer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fejér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált, pláne úgy, hogy egyébként amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok. Tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n